összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 9 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi falu termelői várják a vidéki élet hangulatára és a kézműves folyamatokra kíváncsi látogatókat a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban. Nem csak lekvár, hanem más helyi specialitások alapanyaga is a gyümölcs. Szombaton vasárnap összesen 14 porta nyit ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapok rendezvény sorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart. Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható. Legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind. All along. Chapter 8, verses 3 and 4 say, when I consider your heavens, the work of your fingers.
2: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
1: It was you and me that he had on his mind.
3: I've read the words in red.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song, I Know a Place.
2: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezzes arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked és nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
1: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

Csak így. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Amit elhiszünk, az válik számunkra valósággá. A Róma 14:14 azt mondja, hogy ha valamiről azt gondoljuk, hogy bűn, még ha egyébként nem is az, akkor az bűnné válik számunkra. Ekkora hatalma van az elmédnek, és ezért olyan veszélyes a hamis bűntudat. Tudjátok, különbség van a bűnnel való szembesülés és a vádlás között. Amikor a Szent Szellem szembesít minket valamivel, akkor egy egészséges bűnbánatot és bűntudatot érzünk. Az ellenség azonban gyakran próbál bűntudatot éreztetni velünk olyas valami miatt, amiért nem is kéne, hogy bűntudatunk legyen. Például, ha bűnt követtél el, és igazán megtértél abból, akkor semmi szükség arra, hogy még utána is bűntudatod legyen. De lehet, hogy még utána is bűntudatod lesz, és ezt a bűntudatot ugyanolyannak érzed majd, mint a korábbi. Tehát csak egy módon tudjuk megkülönböztetni a kettőt úgy, hogyha ismerjük az Isten igéjét. Mert érezni nem fogjuk majd a különbséget. Bűnösnek érezhetem magam, mielőtt megbánom a bűnömet. Azután, miután megbántam, még mindig érezhetek bűntudatot, és ez a bűntudat ugyanolyan érzés, mint a korábbi, de akkor hogyan tudom eldönteni, hogy akkor most bűnös vagyok-e, vagy sem? Az én Bibliám szerint ő elhordozta a betegségeinket, elvette a bűntudatomat és a szégyenemet, és olyan messze veti el a bűneimet, amilyen messze a napkelet van a napnyugattól, és nem emlékszik rájuk többet. Én pedig eldöntöttem, hogy nem fogok valami olyasmire emlékezni, amit Isten már elfelejtett. Szóval kérdezheted, nos, mit tegyek az érzéseimmel? Hagyd őket figyelmen kívül. De hát én erre nem vagyok képes. Dehogy nem. Nem arról van szó, hogy letagadod az érzést, de megtagadod azt, hogy uralkodjon rajtad. Lehet, hogy még ki is kell mondanod néhány dolgot, mint például tudom, hogy érzek. Oké, még mindig bűnösnek érzem magamat, de nem vagyok az. Nem vagyok az. Gonosz? Hallasz engem? Nem vagyok. Nem vagyok bűnös. Isten megbocsájtod nekem, mert a Biblia ezt mondja. Így változunk meg az elménk megújítása által. Egy megújult elme erősebb, mint a hamis érzések. Soha nem leszel győztes az életben addig, amíg meg nem tanulod, hogy az, amit tudsz, annak felül kell írni azt, amit érzel. Gyerünk emberek, én jó dolgokról prédikálok. Amit tudsz, annak felül kell írni azt, amit érzel. Mondhatod, úgy érzem, senki nem szeret, és úgy érzem, semmi nem fog megváltozni. Nagyon elbátortalanodtam, és depis is vagyok. Hát, nekem is vannak ilyen napjaim. Ilyenkor azt kell mondanod, nos, tudom, mit érzek, de azt is tudom, hogy mi az, amit tudok. És tudom, hogy Isten nagyobb ennél, és azt is tudom, ha ezt kell tennem, akkor meg tudom tenni. Ha ilyen lapot kaptam, akkor ezzel fogom végigjátszani a játékot, és győztesen fogok kijönni belőle. Isten majd jót hoz ki belőle. Az 1 Mózes 11:6-ban egy olyan embercsoportról olvasunk, akik elhitték, hogy egy olyan tornyot tudnak építeni, ami majd elér egészen az égig. Mindannyian megegyeztek, és azt mondták, meg tudjuk csinálni. A Biblia elképesztő dolgot állít. Azt mondja, hogy Istennek össze kellett zavarnia a nyelveiket, mert azáltal, hogy hitték, képesek rá, és amiatt, hogy egységben dolgoztak, ezzel el is tudták volna érni a céljaikat. Ezért Istennek el kellett érnie, hogy ne tudjanak kommunikálni egymással, és ne tudják elérni a céljukat. Amit elhiszel, az nagyon erőteljes dolog. Ezért mondja a Biblia, hogy minden gondolatot fogjul kell ejteni. Ejtsetek fogjul minden gondolatot. Nézzük meg ezt az igét is, a 2 Korintus 10:4-5. Tudom, hogy a legtöbben ismeritek, de lehet, hogy valaki még nem olvasta ezt a fantasztikus igét. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem hús és vér szerinti fegyverek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Lehet, hogy azt kérdezed, hogy mik az én fegyvereim. Nos, ez itt az egyik legfőbb fegyvered. Az Isten igéje, az a lélek kardja. Amikor az Isten igéjét szólod, az olyan, mintha tört döfnél a gonoszba. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, vitatkozást, gondolkodást, teóriát, érvelést. A gonosz vitatkozni fog veled, és teóriákat, meg okoskodást ültet az elmédbe, minden magaslatot, büszkeséget, mely az Isten igaz ismeretével szemben emeltetik. És mit teszünk? Foglyul ejtünk minden gondolatot. Hány gondolatot? Minden gondolatot. Minden gondolatot a Krisztus, a Messiás, a felkent iránti engedelmességből. Időnként úgy érezheted, hogy egész nap a gondolataiddal kell hadakoznod. Az a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy jó dolgokon gondolkozol, és akkor nincs hely a rossz dolgoknak. Ezért kell megtanulnod gondolkozni, és nem csak ülni és üres fejjel bámulni, miközben a gonosz helyetted gondolkozik. Rendben? Akkor most meg kell értenünk a változás anatómiáját és folyamatát. Mutatok nektek néhány tényt a változással kapcsolatban. A változás egy folyamat, és gyakran hosszú ideig tart. Amikor megpróbálunk egy teljesen összekuszált életet megváltoztatni, akkor az nem fog egy nap alatt megtörténni. Ezért kell, hogy odaszálljuk magunkat a hosszú távú dolgoknak. Isten dicsőségről dicsőségre változtat minket, ahogy tanulmányozzuk az igét. És időnként úgy érezzük, hogy borzasztóan sok idő telik el két dicsőség között. Van itt valaki, aki tudja, miről beszélek? A változás ijesztő, mert annak ellenére, hogy szeretjük a változást, közben irányítani szeretnénk a dolgokat. Amikor megkérjük Istent, hogy változtasson meg valamit, és ő elkezdi azt, akkor nagyon is úgy érezzük, hogy nem mi irányítunk. El kell engednünk valamit, és haladnunk valami felé, és nem igazán tudjuk, hogy mit fogunk kapni, és bár már igazán elegünk van abból, ami a miénk volt, és valami újat akarunk, ezért talán mégiscsak jobb megtartani azt a régi dolgot, csak arra az esetre, ha nem tetszene az új. Én is végigcsináltam ezt. Ha igazán odaszántunk magunkat a változásra, akkor tulajdonképpen nem érezzük magunkat valami jól, és valahogy nem tudjuk igazán, hogy mi fog történni. Voltatok már így? Olyan ez, mintha azt mondanánk, valaminek meg kell változnia. Nem tudok tovább így élni. Kérlek, Istenem, valaminek változnia kell. Aztán abban a pillanatban, hogy megpróbál tenni valamit, azt mondom, mi a csodát csinálsz? Olvastam ma valamit, amit érdekesnek találtam. Úgy szólt, hogy mindannyiunknak megvan a saját kis változata a gyűrűk uráról. Ez azt jelenti, hogy amikor még egész kicsik vagyunk, akkor rajzolunk egy kört az életünk körül, szépen belelépünk, és azt mondjuk, ez az én gyűrűm, én vagyok ennek az ura. Ne próbáld összezavarni. Na és mi történik? Isten belelép a gyűrűbe. A változás csak akkor jön, ha szembenézünk a félelmeinkkel. Nem akkor, ha soha nem érzünk félelmet, hanem ha szembeszállunk vele. Ne félj, nem azt jelenti, hogy soha nem fogsz félelmet érezni, hanem azt, hogy nem engeded, hogy irányítson téged. Amint a dolgok elkezdenek változni, mindenki félelmet érez. Az igazság az, hogy minden férfi és nő fél, és hogy őszinte legyek, ha nem így van, akkor az illető bolond. Mert mindannyiunknak muszáj tudnia, hogy Isten nélkül nem érünk fel a feladatokhoz. Nekem is egy egészséges és tiszteletteljes félelemmel kell rendelkeznem, amikor felállok ide és kinyitom a számat több ezer ember előtt, hiszen ajánlatos, hogy a megfelelő dolgok jöjjenek ki rajta. Reménykedem, hogy Isten vezet engem és segíteni tudok az embereknek. És ajánlatos nem úgy feljönnöm ide, hogy ez egy piskóta dolog, már ezerszer csináltam ezt. Tudjátok ki a bolond ember? A példabeszédek szerint a magában bízó ember. Kell, hogy legyen egy egészséges félelem bennünk, ami azt mondja, hogy attól tartok, nem tudom ezt megtenni Isten nélkül. Nincs szükségünk magabiztosságra. Istenben való bizalomra van szükségünk. Ha állásra van szükséged, akkor egy egészséges módon tartanod kell attól, hogy nem fogsz találni egyet sem, ha csak Isten kedvesé nem tesz valaki előtt. Az az egyik oka annak, hogy időnként sikertelenek vagyunk, hogy csak megyünk a saját fejünk után, és azt hiszük, el tudjuk intézni a dolgokat. Ugyan már? Dávid azt mondta, és nagyon szeretem ezt, hogyha félek is, Istenben bízom. Dávid félt. Mindannyiunknak vannak ilyen időszakai. Rossz híreket kapsz az orvostól, az első dolog, amit érzel, félelem. Aztán azt kell mondanod, ha félek is, Istenben bízok. Erre az időre való a bizalom. Amikor érezzük, hogy átcsapnak felettünk a hullámok, és nem tudjuk irányítani az eseményeket. Félek Istenem, de nem hagyom, hogy a félelem irányítson. Szembeszállok vele. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem amikor szembeszállunk a félelemmel. Olyan, mint ha szembenéznél vele, és azt mondanád, nem érdekel, mit érzek, megteszem, amit Isten kér tőlem. A változás ijesztő. Az egyik legfőbb oka annak, hogy az emberek unalmas, tehetetlen életet élnek, az az, hogy nincs merszük változásokat végrehajtani. Emlékszem, mennyire féltem aznap, amikor végleg elhatároztam, hogy kilépek a normális életből, és teljes idejű szolgáló leszek. De jó ég, fogalmatok sincs, mennyire féltem. Háziasszonyként éltem, Fentonban, Missouri államban, 3 gyerekkel, és szinte még azt sem tudtam, hogy hogy hívnak. De úgy éreztem, Isten elhívott, hogy az egész világon tanítsam az igét. Úgy gondoltam, hogy bolond vagyok, és mindenki, akit ismertem, szintén ugyanezt gondolta. De bennem motoszkált ez a dolog. Meg tudom tenni. Ezt akarom csinálni, és meg tudom tenni. Persze jött a gonosz is, és támadta az elmémet és az érzelmeimet. Értitek? Sok állomása van ennek. Közületek néhányan jó régóta megragadtatok valahol. Isten pedig ide küldött benneteket, hogy kimozduljatok onnan. Időnként a félelmeink miatt rossz döntéseket hozunk. Én 18 évesen mentem férjhez, egy olyan férfihoz, akit alig ismertem, mert attól féltem, hogy senkinek nem kellek majd, amiatt, hogy korábban szexuálisan bántalmaztak. Ez a döntés azt eredményezte, hogy további 5 évnyi érzelmi fájdalomban és kínzásban, visszautasításban volt részem, és rosszul bántak velem. Ne hozzatok döntést félelemből. Győződjetek meg arról, hogy a békesség és a Szentlélek vezetnek benneteket. Figyeljetek, a változás mindenféle érzelmet kelt bennünk. Ne hozzatok fontos döntéseket, amikor az érzelmeitek nagyon magasan vagy nagyon lent vannak. Ha akkor hozol meg egy lényeges döntést, amikor az érzelmeid a tetőfokon van, akkor mi fog történni, amikor az izgatottság érzése elillan, te meg ott vagy, és semmi más nem marad, csak a nyakadba vett kemény munka. Én mindig azt mondom, hogy hadd csituljanak el az érzelmek, és döntsünk utána. Ne menj be egy autókereskedésbe csak azért, hogy elüsd az időt úgy, hogy mielőtt kijössz, már oda is írtad a nevedet a pontozott vonalra. Sokan közületek még mindig rendelkeztek olyan dolgokkal, amit rég megbántatok, vagy megvettetek. Még ha hozol is egy döntést, hogy változtatsz valamin, még ha meg is van hozzá a bátorságod, figyeljetek, ez sokak számára fontos dolog lesz. Tehát még ha hozol is egy döntést, hogy megváltoztatsz valamit, időt kell adnod magadnak, hogy megszokd azt a változást. Mert még ha akarod is azt, és tudod, hogy ez a helyes döntés, akkor is lesz benned egy rész, aminek nem tetszik majd az a dolog. Mondok erre egy példát. Most már 32 éve szolgálok, és ez a dolog körülbelül akkor kezdődött, amikor 28 vagy 30 éve voltam a szolgálatban, amikor is elkezdtem érezni, hogy valaminek változnia kell. Mert olyan volt, mint egy kiszáradt patak mellett ültem volna. Ismeritek Illés történetét. Tudjátok, amikor Isten a patak mellett gondoskodott számára ételről. És ez nagyon kedves kis hely volt számára. A Biblia azt mondja, hogy a patak kiszáradt. Én nagyon szeretem ezt. Úgy hiszem, nagyon sokszor mi is ülünk tovább a kiszáradt patakunk mellett. De tudjátok, nagyon érdekes számomra, hogy a következő hely, ahova Isten elküldte Illést, az nem tűnt valami nagy előrelépésnek. Hiszen ott ült a patak mellett, és a hollók természetfeletti módon enni hoztak neki. Hányan örülnétek annak, hogy Isten minden reggel oda röptetné nektek a reggelit? Az egész földön éhénység volt, ő meg ott ült, és Isten természetfeletti módon gondoskodott róla. Aztán a patak kiszáradt, és Isten elküldte őt, hogy egy szegény, megszőrt, depressziós és öngyilkosságot tervezgető özvegy asszony gondoskodjon róla. Illés a valaha élt legnagyobb próféta volt. Én nem hiszem, hogy ő ezt előreléptetésként élte volna meg. Tudjátok, én egy gyülekezetnél dolgoztam Szent Louisban, ez volt a szolgálatom második állomása. Előtte 5 évig a Bibliát tanítottam. Aztán ebben a gyülekezetben dolgoztam 5 évet. Aztán Isten azt mondta, hogy végzett velem azon a helyen, és azt akarta, hogy kezdjek el szolgálni északon, délen, keleten és nyugaton. Ez nagy feladatnak tűnt. És az egyetlen gond az volt, hogy senki sem ismert. Nem kopoghatsz be, csak egy gyülekezet ajtaján úgy, hogy Isten elhívott, és prédikálhatok nálatok? Így hát fogtam magamat, és elmentem Szent Louisból északra, délre, keletre, nyugatra. Nem tudtam, hogy mi más tehetnék, ezért elmentem a városom 4 sarkába, és kis összejöveteleket tartottam. Úgy értem, igazán kicsiket. Az igazság az, hogy miután ott hagytam a munkámat, kevesebb ember felé szolgáltam, mint amikor még megvolt a munkám. Azonban a munkám egy kiszáradt patakká vált. Többé már nem voltam ott boldog. Úgy éreztem, valami hiányzott. Nem töltötte be a szükségeimet. Tudtam, hogy valami nem stimmelt. Végül a főnököm, a pásztor is azt kérdezte, mi a baj veled? Én meg erre nem tudom. Talán nem kéne itt maradnom. Olyasmi helyzet volt ez, hogy... Nagyon féltem attól, hogy elmenjek, vagy hogy a saját lábamra álljak, és bár akartam ezt, igazából még a gondolataimba se engedtem be ezt. Így, amikor azt kérdezte, mi a baj veled, csak úgy voltam ezzel, hát nem is tudom, talán nem kéne itt maradnom tovább. Erre azt mondta, nos, ezen gondolkozol? Én meg erre, én nem is tudom, hogy mit gondolok. Így hát hazamentem, és elkezdtem imádkozni, és ekkor történt, hogy Isten nagyon-nagyon világosan azt mondta, kezdj el szolgálni északon, délen, keleten és nyugaton. De tudjátok mit? Sok éven keresztül úgy tűnt, hogy inkább ott kellett volna maradnom. Történt már veletek olyan, hogy változtattatok valamin, és aztán a körülményeitek alapján úgy tűnt, hogy inkább maradnotok kellett volna ott, ahol korábban voltatok? Fontosnak éreztem ezt elmondani, mert sokszor, ha a változás mellett döntünk, akkor a dolgok nem mindig úgy alakulnak majd, ahogy ezt korábban elképzeltük. Azonban Istennek van terve. És a sok dolog, amiken ilyenkor keresztül mész, azok részben a te csiszolgatásodra és a megpróbáltatásodra szolgálnak. Itt most mondok valamit, és szeretném, ha megértenétek. Amikor hátrahagysz egy dolgot, mondjuk például, ahogy Illés otthagyta a patakot, akkor utána úgy tűnt, hogy a következő állomás az nem volt valami nagy előrelépés számára. Tudjátok, hogy mi volt ott a lényeg? Nem az, hogy jobb körülmények közé kerüljön, az igazán fontos dolog az, hogy Isten akaratában volt. Látjátok, amikor otthagytam a gyülekezeti állásomat Szent Louisban, akkor nem az volt igazán fontos, hogy eddig 400 embernek prédikáltam hetente, akkor most majd 4000-nek prédikáljak, és nem is így történt. Korábban 4-500 embernek prédikáltam, és ez lecsökkent 40-50-re, és ez nehéz volt. Nehéz volt a testem számára, a szívemben azonban békesség volt, mert tudtam, hogy azt tettem, amit Isten kért tőlem. Egyébként ebben nem volt semmi logika. A körülményeimben még nem látszott a dolgok mögött meghúzódó logika, de tudtam, hogy azt tettem, amit Isten kért tőlem. Ezért, ha a változás mellett döntöttél, vagy ha változtatnod kell valamin, akkor tudnod kell, hogy mindig a szívedre kell hallgatnod. Mert garantálom, hogy az ellenség megpróbálja majd olyan színben feltüntetni a dolgokat, mintha eszméletlen ostoba dolgot tettél volna. Szóval körülbelül 28-30-32 évvel a hátam mögött, ebben a szolgálatban, amit egyébként nagyon szeretek, a szolgálat elkezdett egy kiszáradt patakká válni számomra. Időnként nem értjük, hogy miért száradnak ki a dolgok, pedig valójában csak változásra lenne szükségünk. Megint máskor pedig olyasmiket adnánk fel, amiket Isten nem akar, hogy feladjunk. Csak mert a házasságod olyannak tűnik, mint egy kiszáradt patak, az nem azt jelenti, hogy mehetsz és szerezhetsz magadnak egy másik férfit vagy nőt. Amen! Lehet, hogy csak egy kis kalandra van szükséged a házasságodban, és lehet, hogy neked kell felkavarnod kicsit a dolgokat, ahelyett, hogy mindig a másikra várnál. Lehet, hogy neked kell megtenned.
2: Come on!
1: Miért nem próbálsz ki valamit, ami kicsit eltér a megszokottól? Valamit, ami kalandot hoz az életedbe. Legyen bármely terület is az, ami halottnak tűnik az életedben. Nos, hogy őszinte legyek veletek, én úgy éreztem, hogy egy kicsit elegem lett abból, amit csinálok. És nem arról volt szó, hogy be akartam fejezni a prédikálást. Szerettem Istent, és be akartam teljesíteni az elhívásomat. De mégsem volt az igazi. És tudjátok mit? Igazából Isten csak annyit akart, hogy lemetszegessek néhány dolgot az életemből, amit többé már nem nekem kellett elvégeznem. Engednünk kellett, hogy a két idősebbik fiunk átvegye az irányítást néhány dologban. Már nem nekünk kellett az összes döntést meghoznunk. Többé már nem nekünk kellett mindenen rajta tartani a kezünket. Nem kellett már tudnunk minden egyes folyóiről, hanem egy kicsit több pihenésre volt szükségünk, és kicsit több időt kellett szánunk arra, amit csináltunk. És elképesztő, hogy azon a területen, ami kiszáradt pataknak tűnt, rögtön újra elkezdett folyni a víz, miután változtattam néhány dolgon. De hadd mondjak valamit, így akartam ezt a változást, szükségem volt rá, Isten is akarta ezt számomra, de utána körülbelül egy-másfél évig valahányszor azt találtam, hogy nélkülem hoztak meg egy döntést az irodában, nekem nem tetszett az a döntés.

0: Azt mondja, hogy neked. Ha a munkád egy kiszáradt pataknak tűnik, akkor lehet, hogy új munkához való hozzáállásra van szükséged. Lehet, hogy újra hálássá kell válnod, hogy egyáltalán van munkád. Talán egy másik részlegre kell átmenned, vagy meg kell kérned a főnöködet, hogy nagyobb felelősséget ruházol rád. A változás iránti vágy nem mindig jelenti azt, hogy ott kell hagynunk valamit, de lehet, hogy arra van szükséged. Lehet, hogy olyan gyülekezetben vagy, ahol egyáltalán nem növekszel. Úgy értem, lehet, hogy utoljára 1902-ben növekedtél ott az Úrban. És az igazat megvalva lehet, hogy ha nem hallgatnál engem minden héten, akkor semmit sem tudnál. Csak a realitásokról beszélek nektek, de továbbra is oda jársz, mert nem akarod, hogy az anyukád vagy a nagyid mérges legyen, és egyébként is mindjárt vége az alkalomnak. Ezt még kibírod, és az igazság az, hogy ott ülsz egy száraz patak mentén, ahol semmi táplálékot nem kapsz. Elég bátornak kell lenned, hogy felállj és azt mond, nem ülhetek csak itt, hogy éhen halljak. Egy olyan helyre kell járnom, ahol az Isten igéjét adják nekem, hogy folyamatosan változhassak és növekedhessek. Szeretném, ha ezen a hétvégén mindannyian bátorságot gyűjtenétek, és azt mondanátok Istennek, Istenem, azt akarom, hogy megváltoztass. Akarom, hogy használj engem, hogy amit csak akarsz, azt megváltoztathassam ezen a világon. Hiszem, hogy te mindent megváltoztathatsz. Engem, a körülményeimet, a gyermekeimet, a házasságomat, a pénzügyi helyzetemet, nincs semmi, amit te ne tudnál megváltoztatni. Tudom, hogy a változás nem egyszerű, de én odaszánom magamat, hogy mindenkor ott legyek, ahol te akarsz látni engem. Nem fogok csak itt ülni és elszáradni a rossz gondolkozásom miatt. Amen! Mindenki kiáltsa azt, hogy változás! Rendben, akkor álljunk fel!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánknak azt a címet adtuk, hogy Tinik harca a világban, és két vendéggel ülök a stúdióban. Itt van velem Varga Péter, aki az Omega Budapest Tini Szolgálatának vezetője, és Brász Szilvia, egy keresztény kamaszfiú édesanyja. Szilvi, Peti, sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket itt a beszélgetésben.
2: Szia, Szidi, köszönjük, hogy itt lehetünk.
3: Köszönjük szépen.
1: Tinik harca a világban, ez a mai témánk, és hát mind a ketten érintettek vagytok, ismeritek jól ezt a korosztályt. Szilvi, ugye te személyes tapasztalatból fogsz beszélni, mesélni nekünk ma a témával kapcsolatban. Peti, pedig te nyilván nagyon sok tinivel, fiatallal állsz kapcsolatban, viszonylag te is fiatal vagy, tehát valószínűleg saját tapasztalatból is tudsz beszélni, de a tinikkel való kapcsolatod alapján mindenképpen, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok velünk, és hallhatunk erről a témáról egy kicsit többet. Mivel is küzdenek a mai tinik?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen a fiatal jelzőt. Némi tapasztalatom volt, de még mindig úgy érzem, hogy nagyon sokat tanulok tőlük, és minél többet beszélgetek velük, annál inkább úgy érzem, hogy az, hogy nekem is volt egy életutam, az csak egy, de nagyon sokféle dologgal találkoznak ők a mai életben, világban. Viszont úgy gondolom, hogy vannak olyan harci területek, amik a kamaszkorhoz kötődnek konkrétan, és így minden generációnak az életében ezzel szembesülni fognak. És hát mivel ezek azok a területek, ahol tudunk nekik segíteni, támpontokat adni, hogy a mai

0: világ többi szereplőihez képest, tehát az emberek világában ők hogyan kapcsolódnak be, kik a barátai, kik nem azok, melyek azok a körök, ahol ők tartozni szeretnének, akarnak és kell, és melyek azok, ahova nem.
1: Tehát tulajdonképpen a szülőkről való leválás, mint terület megjelenik ebben a korban, és egyáltalán a felnőttekhez való viszonyulás, illetve a társadalomban való jelenlét, hogy kik ők, és hogy viszonyuljanak más embertársaikhoz.
0: Igen, egy pozíciót kell váltaniuk, ez a főleg a szülő-gyerek viszonyban ugye igazán zajos tud lenni, mert hogy felnőtté kell válnia, és ehhez a szerepét le kell, hogy cserélje. Amiben meg ő is bizonytalan, mert ilyet még nem csinált, ráadásul kicsit arról szemben kell csinálnia, mert a környezete pedig ragaszkodik ahhoz, hogy ahonnan eddig őt számba vette. És ez a váltási folyamat, ez ami a legtöbb ilyen harci területet kitermeli magából.
1: Tehát, hogy a gyermek létből a felnőtt létbe való átmenet gyakorlatilag ekkor zajlik az Igen. életükben, és akkor ki kell, hogy brusztolja önmagának a terepet, hogy ki ő, vagy ki szeretne lenni, kivé akar válni.
0: Így van, el kell dönteni, hogy kivé akar válni, és aztán azzá is kell válnia, ami legalább annyira nehéz. Ezért én azt szoktam mondani szülőknek, amikor nagyon látom, hogy el vannak keseredve, hogy ha nem lázad és nincsen káosz ilyenkor, akkor lehet, hogy inkább akkor van nagy baj, ha nincsen, mint hogyha igen. Hiszen valamit fel kell rúgnia ahhoz, hogy átálljon arra az életmódra, hogy ő innentől független, és ő egy másik szerepben van.
1: Húha, ez nagyon érdekes, és akkor ma Szilvi, hozzád fordulunk, mert neked van egy 16 és fél éves fiad.
2: Igen.
1: Benne van a kamaszkor javában. Ti hogy álltok ezen a téren például? Tehát Ábel mennyire éli melletted ezt az önállósodást és a gyereklétből felnőtt létbe való átmenetet most?
2: Nekünk egy kicsit speciális a helyzetünk, mert elég korán ő közel került Istenhez, és már 6 évesen megtért. 6 éves korától Isten első helyen szerepelt az életében. És ez egy elég egyedi eset egyébként. Nálam fontos volt az a gyereknevelés során, hogy őt arra neveljem, hogy ő férfivá válhasson, és így olyan szerepeket adtam neki a családon belül, amiket ő meg tud élni, és felelősséggel fel tud szép lassan vállalni. És így át tudott olyan területeket venni a családban, ami tényleg egy férfi feladat, és így szerintem a szülőknek engedniük kell azt, hogy a gyerekek ugyanígy az önállóságra való törekvés során ugye kicsit megpróbálhassanak egyedül is döntéseket hozni helyzetekben, akár átvállalni, például ha autóval megyünk valahova, akkor mindig ő navigál, ő irányít, ő keresi meg a helyeket, tehát ő az, aki így vezeti ezt a dolgot. Szerintem nagyon fontos a mai világban, hogy a férfiak megtanulják, hogy hogyan kell vezetni sok területen, családot, munkahelyet, helyzeteket megoldani, és ezt nem tudják úgy megtanulni a fiú gyerekek, hogyha el vannak nyomva, akár az anyuka által, akár az apuka által. Tehát kell nekik teret hagyni, engedni, nyilván ne keverjük ezt össze azzal, hogy bármit megengedhetnek maguknak, tehát bizonyos kereteken belül, de hogy kibontakozhassanak. Egyébként, hát itt ugye ez a gyerekneveléssel kezdődik szerintem, és csak egy gyors példa erre, hogy a döntéseket már 2-3 éves korban is át lehet adni nekik olyan szinten, hogy most melyik színű nadrágot akarod felvenni, a pirosat vagy a kéket. Tehát nem az a kérdés, hogy nadrágot veszünk-e föl, hanem hogy piros vagy kék, az már úgy mindegy. Tehát ugye onnan kezdve el lehet kezdeni ezt a döntéshozatali folyamatot segíteni a gyerekeknél. Úgyhogy ezt abszolút egyetértek az elhangzottakkal, hogy ezek fontos dolgok. A másik dolog, ami az első kérdésedre még visszakanyarodnék, hogy mik azok a területek, és itt már beszélgettünk az előbb, hogy milyen területek lehetnek nekem. Van egy ilyen 4-es kombó, ami egyébként mindegyünket szerintem érintette, akármilyen korosztály vagyunk, és előbb-utóbb találkozunk vele, és a mai világban viszont elég erős támadásnak vannak kitéve a gyerekek ezáltal, hiszen sokkal szabadosabb élet van a világban. Ez a drog, az alkohol, a dohányzás és a szexualitás. És ezek ellen folyamatosan küzd az a gyermek, aki nem akar ezekben benne lenni. Én azt látom, hogy naponta harcol ezekkel, és nem könnyű harcokat vív ezzel kapcsolatban, az osztálytársaival, bármilyen ilyen sport, vagy bármilyen közegen belül, ahol ezekkel találkozik a világban. Nagyon nehéz megtartóztatnia magát szerintem, és Isten nélkül egyértelmű számomra, hogy ez lehet

0: tehetetlen is. És nagy segítséget adnak azok a közösségek, ahol ifi klubok vagy ifi összejövetelek vannak, illetve azok a most, hogy a nyár van, tehát egy csomó ilyen lehetőség is nyílik, hogy ifi táborokba küldhessük a gyermekeket, és nagyon, én nagyon hálás vagyok azokért a kezdeményezésekért, és örülök, hogy így az ifi egyre jobban felívelőben van, itt Magyarországon is egyre több helyen ilyen ifi rendezvények vannak, és ifi pásztorok tesznek a dolgokért, mert szerintem nagyon-nagyon megtartó közeg azoknak a keresztény kis sarjaknak, kis leendő keresztény családapáknak, ugye, hiszen róluk van szó, akik majd családokat fognak vezetni, nevelni, új generációk lesznek az ők szárnyaik alatt, és szerintem nagyon fontos, hogy, és nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy vannak olyan elhívott pásztorok, fiatalok, akik ezt felkarolják, és tényleg ők egy ilyen befogadó közegként ott vannak. A gyerekek csatlakozni akarnak ugye valahova, és megfelelési kényszerben is élnek sokszor, és azért szopnak rá olyan szerekre, dolgokra, amik azért nem túl szerencsések, mert nem azért, mert ők ezt szeretnék csinálni, hanem azért, hogy ne nézzék le őket a többiek, hogy ne rekesszék ki őket. De én úgy gondolom, hogy ha van egy olyan keresztény befogadó közeg, vagy egy olyan jó gyülekezet, ahol ők érezhetik azt, hogy szeretettek, akkor nekik nincs szükségük arra, hogy most a nem kívánt tevékenységeket folytatva lehessen csak elfogadni őket.
1: Ez mindenkinek kérdés lehet, bármilyen korosztályból is hallgat minket most valaki, mert hogy nyilván élő jelenség a kortársaknak a nyomása, hogy mindenki alapvetően a saját korosztályával akar jóba lenni, barátkozni, időt tölteni. Nem vagyok szociológus, de azt gondolom, hogy ez minden korosztályra igaz, hogy a szabadidőnknek a nagy részét a saját korosztályunkban kényelmes leginkább mindannyiunknak eltölteni. És nyilván ez egy élő jelenség, hogy a kortársaknak van nyomása. Ugye az angolban erre szó is van, ez a peer pressure, egyenesen pressure-nek nevezi, hogy a kortársak egyfajta nyomást gyakorolnak az emberre, hogy hozzájuk igazodj, és minden egyes csoportosulásnak vannak jellemzői, így a tinekkel való munkában is, de Peti, erről nyilván te tudsz többet mesélni, mert te látod őket, mint szolgálatvezető is, amikor összegyülekeznek, és együtt vagytok egy alkalmon. Tehát ahogy megjelenhet mondjuk egy iskolai közegben, vagy egy sporteseményen, vagy bármi más rendezvényen egy negatív fajta nyomás is, az előbb általad említett Szilvi 4-es kombó kapcsán jó részt, de akár bármilyen más témáról is beszélhetünk, ugyanúgy keresztényként szeretném hinni azt, hogy megjelenhet jó irányú peer pressure is a kortársaknak, a jó irányba való nyomása is, hogy irányt mutatnak egymás számára is, erősíthetik egymást a hitben és az Isten útján való maradásban is. De most akkor ezzel a kérdésfelvetéssel inkább hozzád fordulok, Peti, hogy jól gondolom ezt, hogy megjelenik a keresztény fiatalok között egymás jó irányba való erősítése?
2: Abszolút. Hát életem legboldogabb pillanatai közé tartozik, amikor véletlenül elcsípem, és nem vagyok benne a beszélgetésben, hanem egy ilyen kötetlen tini alkalom keretében vagy sétálás közben elcsípek beszélgetéseket, morsákat, ahol az egyik panaszkodik róla, hogy problémája van a szüleivel, vagy az iskolában, vagy stb. És egyik a másikat bátorítja, hogy de hát az Isten az egyetlen fix pont az életedben, és a másik a család. És akkor szembesülni azzal, hogy igen, ők valójában már egymást támogatják, és olyan módon és olyan szerepkörből, amit én nem tudok megtenni. Szóval igen, ez a fajta nyomás, itt nem is igazán nyomásról van szó, mert azt gondolom, hogy a világgal futni, menni, az az egyszerűbb. Tehát ott van inkább a nyomás, ezt nekünk gyerekként úgy magyarázták, mint a van egy folyó, és világinak lenni olyan, hogy úszok az árral lefele. De arra többnyire csak a döglött halak azok jellemzően csak az árral tudnak úszni. Tehát ez jelenti a világban lenni, maradni. Esetleg tudok róla, hogy van Jézus, de ha én nem úszok szembe az árral, akkor mint a döglött hal, oda-vissza vízem, hova csak akar. Viszont, hogyha én eltökélt vagyok abban, hogy én Jézus Krisztust akarom követni, akkor nekem egy élő hallá kell válnom, és nekem szembe kell tudni menni az árral. Nem mindig szükséges, de amikor szükséges, akkor szembe kell tudnom menni. És itt már nem nyomásról beszélhetünk, mert a nyomás az leginkább a korszellemtől van, én azt tapasztalom, és ha valaki szeretné magát megőrizni ettől, és olyan közegbe kerül, ahol keresztény fiatalok veszik körbe, akik ugyanúgy gondolkoznak, mint ő, akkor ez nem igazán a pozitív irányú nyomás, mint sem inkább a sziklaként kapaszkodó, hogy egyedül vagyok a világban, de talán mégsem vagyok annyira egyedül, mert más is ugyanezzel küzd.
1: Nagyon tetszik ez a kép, amit használtál a halról, és jellemzően ugye egy keresztény szimbólum. Nem tudom, hogy ismeritek-e, van egy amerikai filmsorozat, ami most nagyon népszerű, globálisan is, ez a Chosen, ami Jézusnak és a 12 tanítványnak a történetét dolgozza föl. Tehát látjuk itt közelről a tanítványokat, és aki ismeri ezt a sorozatot, az tudhatja, hogy például ennek a sorozatnak is a felvezető zenéjében 13 halat látsz, ugye a 12 tanítványt és Jézust jelképezi ez a 13 hal, aki árral szemben úszik. Tehát tulajdonképpen keresztényként valóban ezt csináljuk, ugye? Tehát amikor a helyzet adja, igen, nagyon egyetértek azzal, amit mondasz a tiniknek az életéből, hogy nem mindig van jelen az ár alúszás az életünkben, de amikor van, akkor tudnunk kell árral szembe is úszni, akár.
0: Én itt közben kerestem egy igét, mert pontosan akartam idézni, az a János 17:15, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ez azért fontos szerintem, mert ezeknek a gyerekeknek, akik most tinik és felnövekszenek, nekik majd szerepük lesz a kortársaikkal kapcsolatban, hiszen ők fognak tudni majd szólni hozzájuk. És ez, amit mondtál, hogy visszafelé is működik a dolog, tehát, hogy ők is tudnak, nem biztos, hogy csak egymást támogatni, hanem esetleg a világi osztálytársakat, világi kapcsolódásokat is kicsit megtudják Istennek a szeretetével pozitív módon fertőzni, és ez nagyon jó lenne, és ebbe támogatni is kell őket. És pont egy ilyen élményünk volt most, hogy voltunk egy nyaraláson, és összehaverkodtunk, összebarátkoztunk egy anyukával és a fiával, és nyitottak voltak úgy Istenre és Krisztusra és a kereszténységre, de nem voltak kifejezetten megtérve, és nagyon tetszett nekik, ahogy Ábel is beszélget ott Istennel kapcsolatban, ahogy így meséltem róla, ahogy egyáltalán viselkedik, tehát látszott rajta, hogy nem úgy viselkedik, mint a megszokott tinik a világból, és ők is úgy döntöttek, hogy csatlakoznak ahhoz a tini táborhoz, amiben most mi is fogunk menni, és ez egy akkora élmény is volt egyébként Ábelnek, hogy ő már tett Isten családjáért, Isten országáért, és nagyon imádkozni fogunk majd azért, hogy jól érezze magát az újdonsült résztvevő vendég, de hogy ez mind-mind támasz neki is. Tehát ez oda-vissza csatolás, mert ő is érzi, hogy tesz valamit, hogy Istennek tetsző dolgot végez, és igen, tehát nem kiveszi a világból őt, hanem ott fogja használni.
1: Hogy nézett ez ki a gyakorlatban? Tehát nyaralni voltatok valahol, és ott beszélgetésbe elegyedett Ábel egy kortársával?
0: Hát pontosan nem is emlékszem, hogy konkrétan hogy történt, de este szerintem, nem tudom, társasoztunk közben, meg úgy folyamatosan beszélgettünk, egy hétig voltunk, és ővelük valahogy úgy közös hangot találtunk. Lehet, hogy emiatt is, hogy nekik is volt egy ilyen beállítottságuk egyébként, és az anyukának nagyon tetszett az, hogy mi ilyen szemléletben éljük az életünket, és aztán a kisfiú is egyre jobban csatlakozott hozzánk több tevékenységben, és nagyon megtetszett az anyukának az, hogy jaj, hogy ti ilyen tini tábor, és ugye végre egy normális hely, egyébként anyaként, ahol értékeket közvetítenek, ahol nem az megy, mert ő azt mondta, hogy nem lehet normális tábor találni a gyerekeknek, mert nem figyelnek a gyerekekre, vagy jó tisztelet a kivételnek, de nekem ilyen tapasztalatom nincsen, mert hogy mi általában keresztény táborokba megyünk. Nyilván az osztálykirándulások más kategória, ismételtem. De hogy nagyon megörült, hogy ez egy olyan közeg, ahol nem ez megy, ami a világban.
1: Hát ez óriási bizonyság lehetett, nem csak Ábelnek, hanem még neked is.
0: Igen, igen. Hogy
1: látod, hogy ő megélt egy ilyet, hogy megéri tényleg felvállalni a hitét, mert hogy ilyen visszajelzést kaptok, és megerősítést Istentől, mert hiszem, hogy ez Istentől egy megerősítés mind a kettőtök számára, amikor kaptok egy olyan löketet, egy olyan megerősítést, amiből táplálkozhattok, és mehettek lendületből előre, fölbátorodva. Szerintem Isten ezt így megerősít segítésetekre, meg megvidámításotokra adta.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy én is fogok menni ebben a táborba szolgálni, úgyhogy kíváncsian várom. Meg hát az anyuka mondta is, hogy majd ezért ott 200 gyerek között egy kicsit úgy kapcsolódjunk a fiúhoz is, a kisfiúhoz, vagy nagyfiúhoz, hát Tini. Ő is. De egyébként szerintem még egy nagyon fontos dolog van így a szívemen, amit így szeretnék elmondani, hogy a tiniket nagyon jó bevonni szolgálatba. És ezt nem csak azért mondom, hogy használjuk a tinik erejét, hanem mert ők is közelebb kerülnek Istenhez is, önmagukhoz is, felfedezik az önmagukban rejlő potenciális lehetőségeket, a talentumokat, amiket kaptak, ki tudnak bontakozni ezáltal, és a szolgálat közelebb viszi őket Istenhez is, a hithez is, magukének érzik jobban a keresztény életvitelt, az evangelizálást is egyébként, ráadásul egymással is emiatt a közös dolog miatt jobban tudnak kapcsolódni. És én azt tapasztalom, hogy Ábel például már 10 évesen akart szolgálni a gyülekezetben, hát még kicsike volt, de ő már mindent szeretett volna, technikai, hát a fiúk a technikai dolgokkal, aztán főképp fényezés, videózás, hangtechnika, minden, amit csak lehet. És aztán persze ezeket végig is járta, ezeket az utakat, úgyhogy én szerintem enélkül sokkal nehezebb nekik is. Ez egy ilyen kapocs, a szolgálat. Egyébként felnőtteknek is, tehát nem csak tiniknek.
1: Peti, róla tudom, hogy az Omega Budapest Tini Szolgálatának vagy a vezetője évközben, de hogy zajlik nyáron a tinikkel való kapcsolódásod? Te is jársz táboroztatni, vagy ilyenkor nincs velük találkozásod? Hogyan telik a nyár számodra?
2: Hát én olyan szerencsés vagyok, hogy egy olyan gyülekezetbe tartozom most, ahol több fronton zajlik a szolgálat alkalmazók felé, így én inkább az állandó jellegű találkozási lehetőséget szoktam biztosítani, és az események, nagyobb programok, nagyobb közösségi események, azokra pedig vannak más szolgálók, akik ezt úgymond lehozzák. Így nyáron én inkább annyit szoktam csinálni, hogy ugyanazok a találkozók nyitottak, és a lehetőség megvan, ezen felül pedig bizonyos helyekre én is becsatlakozom, de nem igazán mint szervező vagy mint irányító, hanem csak megyek velük együtt.
1: De biztosít a gyülekezet nyári tábort a kamaszok számára?
2: Több lehetőség is van. Most volt egy, ami azt hiszem meghiúsult valamilyen okból, de jellemzően több is van, igen.
1: Igen, tehát akkor nálatok is élő jelenségről van szó. Térjünk egy kicsit vissza arra, amit Szilvi említett az előbb, mint egy négyes kombó azokról a küzdelmekről vagy területekről, amivel tapasztalatod szerint a tinédzserek, a kamaszok küzdenek. Ez pedig az alkohol, a drog, a dohányzás és a szexualitás. Négy olyan terület, amivel szerintem tinédzserkorunkban mindannyian találkoztunk, mi is, akik már kicsit régebb óta vagyunk fiatalok, és persze a mostani fiatalok is. Szóval, Peti, te is úgy látod, hogy ez egy olyan négyes kombó, ami érinti a kamaszoknak az életét és a küzdelmi terét?
2: Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bár csak ez a négy terület lenne. Tehát ezek ilyen főbb irányvonalak, de most már bejöttek olyan függőséget okozó, instant közösségi élményt adó egyéb források is, amik ezeket, ezt a négyes kombinációt sajnos kiegészíti. Tehát a telefon, a közösségi média, a pornográfia, stb. Ezek plusz olyan csatornák, amiken keresztül szintén el lehet csúszni, hogyha az ember nem ragaszkodik ahhoz a kősziklához, aki nekünk adatott.
1: És akkor mit tudtok ti tenni? Mit tudsz te például, mint az IFI szolgálat vezetője tenni, és Szilvi, te miben tudod erősíteni vagy segíteni Ábelt?
0: Hát én nem említettem külön a pornográfiát, mert én ezt a szexualitáshoz sorolnám, tehát hogy ez így összefügg, ugye. Nem tudom, ismeritek-e, vagy említhetem-e itt az axiómát például. Ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, az az alapítvány, aki pornográfiával kapcsolatosan is ellene küzd.
1: Aki esetleg nem tudná, az axióma, ez egy keresztény agytrözt, tehát újságírók dolgoznak, és van egy honlapuk, amin keresztül cikkeket, nagyon értékes tartalmakat találunk, és videós anyagot is készítenek, és ezek mindenki számára elérhetőek, és az egyik terület, ahogy Szilvi mondod, igen, ez kifejezetten a pornográfiának a területe.
0: Igen, és hát előadásokra is lehet őket hívni. Én is hívtam, mert szervezek rendezvényeket keresztény berkekben, és ott is volt róla szó. Minden esetre én azt gondolom, hogy a szülőknek az elsődleges feladatuk az, hogy észrevegyék a gyerekeknek ezeket a nehézségeiket, és ahogy már itt Petivel is beszéltük az elején, hogy ezek a félre csúszások, vagy ezek a függőségek leginkább akkor alakulnak ki, amikor valami már nincs rendben eleve. Ebben így egyet is értettünk, hogy ez már egy következmény lehet. Nálunk nem működnek ezek a dolgok, tehát nem kapott teret, hála Istennek, ez Ábel életében. Szoktunk erről beszélgetni egyébként, és én mindig igyekeztem odafigyelni arra, hogy ha bármi nehézség van vele kapcsolatban, vagy az ő életében, vagy érzem rajta azt, hogy valamiért le van törve, vagy valamiért szomorú, vagy ki van bukva, akkor megkérdezzem, vagy megbeszéljem vele, hogy mi a probléma, és imádkozzak. És szerintem a szülők folyamatos imáján kívül még van számos lehetőség, de amit meg tudnak tenni, az az, hogy folyamatosan imádkozni a gyermekekért, már kicsikoruktól kezdve, hogy majd amikor idejutnak, akkor ők egy biztonságos közegben legyenek, hogy Isten megvédje őket, vigyázzon rájuk, mert Isten ott van, és figyel, és tudja, és velük van, és például mivel Ábi is közel van Istenhez, és rendszeresen imádkozik, és dicsőít, és tényleg benne van az isteni létben, ezért emlékszem, a múltkor is volt egy ilyen például, hogy valahogy nagyon rossz kedve volt, tinédzser, nyilván a határait feszegeti, olvastam is a tinédzserkorról, hogy miért van az, hogy egyik pillanatban fehér, másikban fekete, egyik pillanatban éhes, másik pillanatban egyáltalán nem, vagy fordítva, vagy menjen, ne menjen. A lényeg az, hogy az agyuk még olyan fejlődési szakaszban van, biológiailag, ami ezt a következményt okozza. Viszont ilyenkor is egyszerűen a szülőnek észre kell venni, vagy hát én sem mindig veszem észre, mert nehéz nyilván, hogy most ebben van benne, és azért ilyen. És ilyenkor például, hogyha a szülő oda megy, és megnyugtatja, és valahogy a szeretet nyelvén szól hozzá, itt ez is ugye bejön, akkor közelebb tud kerülni a gyerkőchöz, a gyerek bizalma felerősödik a szülő felé, és hogyha még ráadásul keresztény hívő családban van, akkor együtt imádkoznak, vagy csak a gyerek tud kapcsolódni Istenhez, akkor már kap egy megerősítést, és ezek a támadások sokkal könnyebben utána leküzdhetők, tehát nem fog nekiállni dacból inni egy pohár sört, vagy dacból oda menni a havert fölhívni, hogy menjenek el kocsmázni, vagy cigizni, vagy tudom is én mit, hanem megérti az isteni akaratot, tehát Istennek a parancsolatai, Istennek az útmutatásai nem azért vannak, hogy velünk rosszat tegyenek, hanem hogy megvédjenek dolgoktól. És amikor valamit nem szeretné, hogy csináljuk, az nem azért van, mert hogy megfosszon minket a jó, meg kellemes, meg akár érzéki dolgoktól, csak mindennek ott a helye, a szexualitásnak, a házasságban, az alkoholnak úrvacsorakor, ugye, a bor, vagy, tehát, hogy nem akar nekünk rosszat, meg akar védeni minket, és ezt kell, hogy a gyerekek is megértsék.
1: Peti, te miben tudsz segíteni a mostani tiniknek?
2: Hát az attól függ, hogy milyen háttérből jönnek. Ugye vannak azok a kiváltságosok, akik idejekorán, kamaszkor elején, előtt, vagy akár gyerekkorban választották Jézus Krisztust. Ez pontosan annyi nehézséggel jár, mint amennyi hatalmas lehetőséggel. Sőt, bocsánat, rossz az arány. Tehát nagyon sok nehézséggel jár, és így sokkal nehezebb pályát futnak. Ellenben határtalan lehetőség és örökséget jelent. Hogyha valaki ezt gyerekkorban eldönti, hogy ő elhiszi, hogy Jézus Krisztus megváltotta, és leteszi a voksát, és egy személyes döntést hoz, akkor onnantól úgy éli az életét, hogy én valamihez szabom magam, ami sokszor nem fog egyezni a világgal. Amikor eljön a kamaszkor, akkor már egyre élesebb lesz. Ezt nekünk úgy vázolták, mintha a két vonalzó pár fokkal eltér egymástól. Az elején nincs nagy különbség, de mivel a kamaszkor eljön, ahol a nagy döntéseket hozzuk, és a személyiségünk kibontakozik, a jellemünk formálódik, és az életutunkat megválasztjuk, addigra már nagyon nagy lesz a szakadék közte és a világ között. Na, ez a hűségnek egy próbája. És a kamaszkorban ő hűséges marad ahhoz, hogy én eldöntöttem, hogy kit követek, és ez Isten, és az sem zavar, hogyha a világ ezért bolondnak néz. Az egy olyan jellemet formál ki, ami később, hát az az igepasztorra legjobb, hogy az teremtett világ sorvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Tehát valaki, akinek az életét nem a korszellem, nem a kortársak, nem a körülmények, az emberek határozzák meg, hogy mit gondolnak, azokból olyan fiatalok lesznek, akik a strandon bármikor beszélnek Jézus Krisztusról, mert hozzá van szokva, hogy valaki hülyének nézi ezért, van, aki pedig tisztelni fogja ezért, és ez őt nem fogja fölkavarni különösebben. Hozzá van szokva ahhoz, hogy ő neki az élete egy bizonyos irányba megy, és ezt az, hogy ez pont ez miatt, hogy ő mit gondol, mások hátrányban érzesítik, ez őt már nem fogja többé eltántorítani. És ha ez kamaszkorban sikerült megcsinálnia, akkor azt hiszem, hogy a felnőtt korában ez már eléggé megvan alapozva, és egy olyan jellemet épít ki, ami miatt igen, ez egy nagy potenciál, hogy akik így nőnek föl, ők később tudnak visszaadni valamit, és támaszt tudnak lenni mások számára is. Szóval az ilyen kamaszok felé viszont a nagy hátrány lehet, hogy pont ebben a korban ők, ahol kényes kérdés, hogy egyedül vagyok-e, a kortársaim elfogadnak-e, szüleimmel milyen a viszonyom, stb., nekik még megjelenik az is, hogy akkor az Istennel való viszonyom és a szüleim Istennel való viszonya, és akkor az én viszonyom a szüleimmel, meg Istennel, ez ilyen káoszt tud okozni. Nekik ez egy még nagyobb zűrzavaros terület tud lenni, és amiben én itt azt hiszem, hogy az ő életükben segíteni tudok, hogy tudok lenni egy másik felnőtt személy, aki nem a szülő. Ez most elnézést kérek a szülőktől, ha ez csúnyán hangzik, de van az a pont, ahol nem tudnak fordulni a szüleikhez, pontosan azért, mert saját gondolkodásra kell átállniuk, de ha a szülőtől kérnék tanácsot, akkor technikailag ugyanazt hallanám, amit most éppen felülvizsgálni próbálok. Viszont felnőtt tanácsadóra meg szükségem van, tehát kell valaki, aki objektíven tartja a tükröt, mert többet lát, mint én, mert én még csak kamasz vagyok, de ez nem lehetnek a szüleim, mert akkor ugyanazt fogom csinálni, mint gyerekkoromban, mert gyerekkorom óta ezt mondják.
1: Ehhez még én is nagyon tudok kapcsolódni olyan szinten, hogy nekem a szüleimmel is, és a nagyszüleimmel is nagyon-nagyon jó volt a viszonyom. Sajnos már csak édesanyám él, de róla még jelen időben kijelentetem, hogy vele is nagyon jó, bensőséges, bizalmi a viszonyom. De ennek ellenére tényleg van olyan terület, ahol nem a szüleimet választottam már tiniként se, és most sem. Tehát ez valószínűleg mindenkinek van ilyen terület, amihez jó az, hogyha van egy másik felnőtt ember az életében, ahol a kérdéseivel odafordulhat ahhoz a felnőtt emberhez, akiben bízik, akiben tudja, hogy olyan tanácsot fog neki adni, vagy iránymutatást, akinek az életén is akár egy jó példát lát, hogy nem ítéli meg őt, vagy nem fogja másképp kezelni, csak azért, mert azon a területen oda bízta az ő legbensőségesebb dolgait, és megosztotta vele az életének azt a területét, akár egy titkot is, amit a szüleivel például nem beszélne meg az ember.
0: Ezzel egyébként én is teljesen egyet tudok érteni, és két okból is. Az egyik az, hogy ahogy így hallottuk, hogy egyrészt, hogyha ugyanazt a szülővel beszélni meg a dolgokat, akkor nem tud kilépni, nem tud kiszakadni ebből a kötöttségből, vagy tehát a határait nem tudná kiterjeszteni. Tehát ezért szerintem nagyon fontos. A másik meg az, hogy kap egy másik rálátást is, egy másik véleményt, ami nem ugyanaz, mint amit eddig tanult, és el kell tudni dönteni esetleg, hogy azt hova tegye most az ő életében. Tehát, hogy egy új ember, akiben szintén bízik, lehet, hogy nem teljesen ugyanazt fogja mondani, amit már anya, meg apa, meg nagyszülők, vagy valaki már évek óta ugyanazt mondja, és most találkozik egy új véleménnyel, és neki is most állást kell foglalni abban, hogy ez vajon tényleg Istennel pariban van-e, vagy nincs. Hát többnyire azért igen, nyilván, mert ha a keresztény ez a úgymond mentor, mert én ezt egy kicsit ilyen mentorálásnak is tartanám, akkor természetesen párhuzamban van Isten akaratával, és tényleg ez is erősíti őket, és így tud igazából önállósodni. Tehát én abszolút egyetértek ezzel, és én nagyon hálás vagyok most, hogy például ebben a táborban most olyan szolgálatot vállalt, ahol egy csapatban van benne, és az ottani vezetővel olyan kapcsolódásra alakult ki, hogy egy ilyen, én azt látom, mint egy ilyen mentor szerepben lenne, és én mondtam is nekik, hogy nagyon örülök, hogy így egymásra találtak.
1: Milyen táborról van szó, ha szabad megkérdezni?
0: Ez a Christine's tábor, ami a Pünkösdi Egyháznak a tini missziója, egy tini tábora már több tíz éve, és már egy pár éve be oda rendszeresen jár, és most már elég komoly feladatokat is kap.
1: De akkor, ha jól értem, nem egy olyan tábor, ami csak pünkösdi, hovatartozású gyerekeket fogad, hanem bárki mehet, ugye?
0: Igen, bárki mehet. 200-250 gyermek lesz most is, és hát 70 ha jól tudom, már 70 szolgáló, szolgáló társammal együtt én is most már részt fogok szolgálóként is venni, és ezzel kapcsolatban is eszembe jutott még egy terület, a főleg a lányokat érintő terület, ami támadás lehet, és küzdelmeknek adhat helyet. Ez a megjelenés, az öltözködés, a kinézet, a smink és egyéb területek, amik által szeretnének megfelelni a médiának, a közösségi oldalaknak, a kortársak, a világi lányok megjelenéséhez illeszkedni, és ezzel kapcsolatban például én most előadást is fogok ott tartani, vagy legalábbis egy ilyen szemináriumot, mivel ezzel foglalkozom. Tehát ez is egy olyan terület, ami a fiúkat annyira nem érinti, őket is egyébként érinti valamennyire, de a lányokat különösen, és amikor valaki, főleg a lányok így meg akarnak felelni a karcsúságban, a szépségben és egyéb kinézetbeli dolgokban, megjelenésben, akkor az még betegségeket is, mint az anorexiát is bevonzhatja. Úgyhogy nagyon fontos ezekkel foglalkozni, és azért is van szükség ismételten a tini összejövetelekre egy gyülekezeteken belül is.
1: Jaj, de jó, hogy említed ezt, mert egyébként kérdezni is akartalak titeket, hogy ugye neked tinédzser fiad van, de hogy nyilván vannak olyan küzdelmek is, amik kifejezetten nem specifikusak. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, kérdések, ami mindenkit, mindannyiukat érinti, de vannak olyan dolgok is, ami csak lányokra, vagy csak fiúkra jellemző. Ugye Szilvi, említetted ezt a területet, hogy a lányoknak mennyire fontos ebben a korban a külső megjelenés és a világhoz való igazodás, hogy akkor most keresi, hogy hogy nézzen ki, hogy öltözködjön, mennyire legyen divatkövető, vagy éppen konzervatív a megjelenése így keresztény fiatalként. Nem tudom, hogy mik azok a területek, amik esetleg eszetekbe jutnak, hogy kifejezetten vagy a fiúkra, vagy a lányokra jellemző, hogy nehéz nekik az a terület.
0: Egyébként a fiúk is küzdenek a megjelenéssel kapcsolatban, hogy azért olyan férfiasak szeretnének már lenni, izomzatban, szakálban, bajuszban, minél hamarabb már férfiasan, férfiasságot sugározzák, de a viselkedésükben is, tehát látom, amikor még billeg az, hogy ő határozott akar lenni például, mert a férfi az legyen egy határozott és vezető, de néha nem biztos, hogy bölcs döntéseket hoznak még, mert nem biztos, hogy még úgy működik ez az agy működés, úgy funkcionál, hogy ott konkrétan el tudja rögtön dönteni valamit. A férfiasságot szeretnék, gondolom a nők meg a lányok meg a nőiességet egyre jobban, egyre hamarabb elérni.
1: Ti mit gondoltok erről? Tehát mitől lesz valaki keresztényként nőies, vagy keresztényként férfias? Szükségszerű az például egy férfinál, hogy mindenképpen ilyen határozott és macsó legyen, vagy hogy balanszírozzon egy keresztény férfi például a macsóság és ugyanakkor meg az alázat között? Mert azért az ige arra is hív minket, hogy legyünk alázatosak.
2: Hát én azt gondolom, hogyha a Bibliához szabjuk az életünket, akkor azban mindenre találunk egy zsinór mértéket, hogy hogyan viszonyunk hozzá. És így a férfi lét és a női lét sem kivétel az alól, és szeretem ilyen kulcs szavakba önteni, ezt speciál olvastam valahol, hogy mit jelent férfivá válni, vagy férfinak lenni, mit jelent nővé válni, nőnek lenni. És ez főleg kamaszkorban élesedik ki, úgyhogy azért ennek kapcsán jön elő leginkább. A fiúknak a lelkében szerintem van egy kérdés, ezt egy könyvből idézem, most a címére már nem emlékszem, hogy elég rátermet vagyok-e? Meg fogom-e tudni oldani? Meg tudom-e csinálni? Megvan-e bennem az, ami kell? Az élethez, a család alapításhoz, a munkahelyhez, a karrierhez, az élet küzdelmeihez, stb. Ki fogom tudni elhozni magamból? A lányok lelkében, és most a hölgyek javítsanak ki, hogyha nem így van, de hogy az a kérdés, hogy elég szép vagyok-e? Kelleni fogok-e? Valaki rám fog-e szemet venni? Valakinek fogok-e annyira kelleni, hogy ezért áldozatokat fog hozni, és ezért eljön a világ végére, és felmászik a legmagasabb toronyba, és megöli a sárkányt, értem, stb.
1: Küzdeni fog-e, értem? Igen. Küzdeni ez nagy kérdés.
2: És ezzel a kérdéssel, amikor szembe találkozunk, ha máskor nem kamaszkor, már biztosan, és akkor jönnek az alternatív válasz lehetőségek, hogy igen, hogy nem, úgyhogy ne is próbálkozz, inkább merülj el a számítógépben, az biztonságos, ott élményeid lesznek, vagy igen, csak akkor, hogyha kellő mennyiségű sminket használsz, vagy igen, hogyha kellő mennyiségű lájkot kaptál arra a képre. És ha Isten igéhez szabjuk magunkat, akkor elhisszük, hogy igen, ez lehetséges, igen, bennem megvan, ami kell, mert az ige azt írja, hogy neked adtam a földet, uralkodjál fölötte, és vezess, és irányíts, és válj alkalmassá erre, és nőjél föl életférfői korra a Krisztusban. Nőként pedig azt mondja, hogy igen, a te vagy a szépség, aki nélkül üres lett volna ez a föld, és nem lett volna kerek az élete a férfinak, hogyha te nem vagy, úgyhogy ez elég kell, hogy legyen. És a kamaszkorban válik el élesen az, hogy elkezdem keresni erre a kérdésre a választ a körülményekben, és a ruházkodásban, lájkokban, visszajelzésekben, stb., vagy megtalálom abban, hogy igen, Isten ezt mondta, és aztán csak idő, és akkor ehhez ragaszkodok, és idő, amelyik ez a lelkemet átformálja, hogy igen, nincsen szükségem arra, hogy mindenkinek tetszek, mert tudom, hogy Isten szerint én gyönyörű vagyok. Vagy férfiként, hogy nincs szükségem arra, hogy mindenkinél nagyobb legyen a bicepszem, mert tudom, hogy Isten szerint én erre lettem teremtve, és képes leszek azokat a képességeket kifejleszteni magamban, megtanulni vezetni, megtanulni figyelni a többiekre, amire szükségem lesz. Mert ez ott van bennem, csak ki kell, hogy fejlődjön.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem hozzám nagyon közel álló kérdés, mert a Single Cross Weekend-eken rendszeresen szoktunk beszélni róla.
1: Mondjuk el, hogy mi ez a Single Cross?
0: Ezt 2017 óta szervezem. Egy olyan hétvégi, 3-4 napos rendezvény szokott lenni, ahol egyedülállók felé való szolgálat történik, vagyis oda mindenki olyan jön, aki párt keres, párt szeretne, keresztény családot szeretne majd alapítani, és szeretne felkészülni erre, tudni azt, hogy mi a házasság konkrétan Isten szerint, hogyan lehet itt jól csinálni, jól keresni, jól házasságba kerülni, és milyennek a jó útja, illetve hát ez egy nagyon jó kikapcsolódás is egyébként, megújulás, egy ilyen felüdülés is, kapcsolódást egymáshoz és Istenhez. Tehát nagyon széles a korosztály is a spektrum, 20 évesektől 70 évesekig jöhet bárki. Nyilván mindenki olyan fit és fiatalos, és jelendületes, és így benne van mindenféle aktív résztvétellel a programokban. Ige hirdetések is szoktak lenni, üzenetek, különböző közösségekből hívunk pásztorokat, vezetőket, tehát vannak konkrét bátorítások, buzítások is.
1: És egy itteni megtapasztalás jutott az eszedbe most.
0: Igen, mert rendszeresen szól ez arról is, hogy vajon milyen elvárások vannak a fiúknak a lányok felé, és a lányoknak a fiúk felé, és egy kicsit hasonlított ez a kérdésed most ehhez, hogy milyen legyen egy keresztény nő és egy keresztény férfi. És ez nagyon érdekes, mert egy nő a női szemmel milyen legyen egy nő, vagy egy férfi szemmel milyen legyen egy nő, vagy egy női szemmel milyen legyen egy férfi, vagy egy férfi szemmel egy férfi. Szóval nem ugyanazok az eredmények jönnek ki, mert ugye hát ezt érthető, hogy más. És eszembe jutott az, hogy itt rendszeresen arról is beszélünk, hogy ugye szeretnék el elsősorban önmagunkat, mert miért várnánk el mástól, hogy egy olyan valakit szeressen, akit még mi sem szeretünk? És ez egy nagyon jól elgondolkodtató dolog egyébként, és én is elgondolkodtam rajta először, amikor ezt így meghallottam az egyik pásztortól. Szóval addig, amíg mi nem tudjuk magunkat szeretni, addig valami nem jó. De mivel Isten teremtett minket, és Istennek nagyon szeret minket, és ő tökéletesen teremtett meg minket a saját életünknek, a saját helyzetünknek megfelelően, nem egyformára, különbözőre, ezért vagyunk ilyen sokfélék, de mindenkit szeret, és ha Isten engem szeret, akkor én nem kérdőjelezhetem meg azt, hogy ő tökéletlenre teremtett volna, hogy olyanra, akit ő mégse szeret. Tehát ha engem Isten szeret, hogy ne szerethetném már magamat? Hogy ne fogadhatnám el magamat? És ki kell, hogy alakuljon egy önbizalom, egy erős önértékelés, és ez nem magától jön sokszor. És senki nem gondolná, hogy én például mennyire alacsony önértékeléssel rendelkeztem, mondjuk évekkel ezelőtt, egészen addig, amíg mondjuk ezt a rendezvénysorozatot, nem az, hogy elkezdtem még akkor is, de mondjuk 2-3 év múlva mertem már csak megszólalni, vagy kiállni, és akkor rájöttem, hogy és nem történik semmi, ha elmondom, vagy bármit szólok ebben az ügyben. Szóval, hogy amikor a gyerekekkel a szülők foglalkoznak, vagy leginkább a szülők, megint csak erre tudok visszatérni, vagy az ifi pásztorok, akkor kellenek a dicséretek, kellenek a megerősítések. És ha a szülő nem dicséri meg rendszeresen a gyermeket, akár olyan dologért, amit még ő nem csinált meg, de benne van a jövőbeni jutalomnak már a jelenbeli megelőlegezése, hogy akár egy edző, mikor mondjuk úsztást oktat, és azt mondja, hogy fú, jó lesz ez, jól fog menni, még egy picit húz bele, és szuper vagy, és jól megy. Ugyanúgy meg kell dicsérnünk a gyerekeket, aki egy béna rajzot rajzol, hogy hú, de szép ez a rajz, hú, de ügyes vagy, jó lesz az. Akkor egy ilyen erőre tudjuk őt felgerjeszteni, és elkezd küzdeni, hogy ő tényleg jól akarja csinálni. És ha ez megvan, akkor már az önbizalma is elkezd felépülni, helyreállni, kialakulni, és az én gyerekemnek van önbizalma, nem kicsi, de ha nyilván tinédzserkorban ez még jobban kitornyosul, de hogy enélkül sokkal nehezebb szerintem.
1: Képzeljétek el, hogy a rádióprogram igazgatójának a testvére, akit mi mind a hárman itt ismerünk, kedves jó barátunk, vele volt egy beszélgetésem a gyermeklét és a felnőtt lét közötti különbségről, és a fiú és a férfi közötti, illetve a lány és a nő közötti különbségről. Úgyhogy egy kicsit most így zanzásítva visszaadom, ami a beszélgetésünknek a veleje volt, amit én egy nagyon bölcs meglátásnak látok. Ez pedig az, hogy ő azt mondta, hogy a gyermek és a kisfiú vagy a kislány az kapni akar. Az úgy kapcsolódik másokhoz, akár még egy párkapcsolatban is, onnan tudom, hogy az még csak egy viszonylag komolytalan ismerkedés, hogy azt nézi az ember, hogy mit tud belőle ő nyerni, ellesni, kapni. És alapvetően a felnőtt pedig a kapcsolódásaiban azt nézi, egy férfi, egy nő, hogy ő mit tud adni. Tehát adni szeretne. Szerintem ez egy nagyon-nagyon bölcs meglátás és iránymutatás, akár a tiniknek is, hogy felismerje, hogy ő vajon hogy áll, amikor kapcsolódik másokhoz. Ő még azt nézi, hogy abból a közösségből, attól az embertől, akivel találkozása van, mit tud kapni, vagy már megjelent benne az adni vágyás is.
2: Igen, de itt kapcsolódnék is hozzá, hogy addig viszont nem tudok adni, ameddig nincs meg az az önbizalmam, hogy bennem van valami érték, ami a világnak kell, és amit én adni tudok. És akkor itt meg is van a folyamat, hogy föl kell épülnie az önbizalomnak, hogy elhiggyem azt, hogy én tudok adni bármit is. Különben, ha nem tudok adni semmit, mert én nem hiszem el magamról, hogy képes vagyok rá, akkor nem is fogok soha felnőni arra a szintre, hogy én úgy azt nézem, hogy ide mit tudok adni, hiszen el se hiszem, hogy tudok adni bármit.
0: Igen, és ez sokszor nem is az életkortól függ szerintem, hanem vannak olyan felnőttek, akik ott tartanak, hogy még nem tudnak adni, vagy hát szeretnének, de tényleg az önbizalmuk esetleg még hiány szenved, és hát nem is tudom. Én ezzel így teljesen megmondom, őszintén nem értenék tökéletesen 100%-ban egyet, mert a kisgyerekek meg annyira szeretnek adni, tehát ők meg így kínálgatnak, adnak, ölelnek, szeretetnek, nem mindig csak azért, hogy elfogadják, az ilyen picikék 5-6 évesek. Én ezt megtapasztaltam.
1: Lehet, hogy ezt le kell redukálnunk kifejezetten a párkapcsolatra, hogy a páromhoz hogy akarok, és hogy tudok kapcsolódni, hogy tőle is azt várom, hogy nekem adjon, és engem építsen föl, vagy én akarom őt, és neki szeretnék adni.
0: Hát ez meg már egy érettség, de talán ez meg már egy krisztusi érettség. Tehát erről is szó szokott lenni. És sajnos sokan, de ez nem feltétlenül most ennek a beszélgetésnek a témája, de a házasságnak a lényeg erről szól pont, az adásról, nem a kapásról. És amikor ezt valaki éretten már meg tudja érteni, és fel tudja dolgozni magában, hogy ez erről szól, hogy meghalok önmagamnak, mint ahogy meghaltam az óéletemnek, mikor Krisztussal szövetségre léptem, ugyanúgy meghalok az én régi életemnek, mikor a házastársammal szövetségre lépek, akkor kezdődik el szerintem az a szint, amikor már tényleg valaki alkalmas egy boldog keresztény házasságra. De ez mind a két oldalról kell, hogy legyen. És egyébként ezt is meg kell tanulniuk a tiniknek valahol, hiszen ők lesznek majd a jövő generációja, bizony. A jövő társadalma, az oszlopok és a keresztény házasságok fogják megalapozni a társadalmunkat, a keresztény társadalmunkat.
2: Igen, de ezt tudnunk kell, hogy tehát meggyőződésre kell jutnom abban, hogy amit feláldozok, azért egyáltalán nem kár, mert így előjön az, ami viszont valódi érték.
0: Igen.
2: Annak a tudatára viszont rá kell ébrednünk, sajnos szerintem ez még így keresztények között is néha elfelejtjük, hogy Jézusnak nem csak azért kellett meghalni a kereszten, mert annyira bűnösök voltunk, hogy már nem volt más módszer a megváltásunkra, hanem azért halt meg, mert annyira értékesek vagyunk, hogy ezért megérte megcsinálni.
0: Igen, igen.
1: Tini harca a világban a mai témánk. Tudtok nekünk mondani olyan konkrét esetet, ami Szilvi neked anyaként Ábel életében szembe jött, ahol láttál valamit, amivel ő nagyon küzdött, egy konkrét helyzetet, és hogy hogy próbálta megállni abban a helyzetben Ábel a helyét? Vagy Peti, akár hozzád fordulok. Van egy ilyen emlékezetes szituáció, amivel találkoztál, és el tudod mondani, hogy mi volt a küzdelem tárgya konkrétan ott annál a tininél, és hogy hogy próbált meg kijönni belőle?
0: Hát a személyes dolgokat nyilván nem fogok most így felfedni, meg elárulni, de minden napi dolog az, hogy dohánnyal megkínálják például, vagy cigivel, és ő tudja, hogy ő nem akar dohányozni, mert ő neki ez nem kell. Tehát Isten se akarja azt, hogy függővé váljon bármilyen területen, főleg nem a dohányzásban, és így visszautasítja rendszeresen. Tehát most már ott tart, hogy nem kínálják meg végre, hála Istennek, vagy legalábbis sokkal kevesebb szer, de hogy ez ennyire durván rendszeres. A mi időnkben ez még nem volt így. Tehát a mi időnkben az volt, hogy mondjuk jó, a ketten, hárman dohányoztak gimnáziumban az osztálytársak közül, nem is tudtuk, hogy kik azok. Most körülbelül ketten, hárman nem dohányoznak, és azokról se tudják, hogy kik azok. Tehát, hogy teljesen fordult a kocka. Ez csak egy apró, hát egy ilyen dolog.
2: Hát én emlékszem, több ilyen beszélgetés is volt, de most egy fiatal ember jut eszembe, akivel hát látszott, hogy nem úgy állnak a dolgok. Kamasz fejjel tért meg, elképesztő, hogy ráébredt arra, hogy itt valami nem oké, és neki kell egy másik út, és hogy ezt kamasz fejjel emberek ide jutnak, ez csodálatos, tehát ez isteni csoda. És megtért, de utána azt tapasztalt, hogy hát, hogy a régi dolgok, amivel kínálják a régi barátok és a régi módszerek, azok még ott vannak, és hogy eléggé csábítóak. És ez sajnos elindít egy ilyen szégyen ciklust, hogy de hát én már keresztény vagyok, tehát az én standardem már máshol van, ezt elvárom magamtól, de közben nem tudom megcsinálni, ha nem tudom megcsinálni, szégyellem magam miatta, akkor nem megyek Istenhez, meg nem megyek a gyülibe, mert hogy erre én nem vagyok méltó, és akkor már izoláltam is magam, tehát még szomorúbb vagyok, tehát még inkább ki vagyok téve. És akkor egy ilyen spirálban volt, így látszott rajta, és én beszélgetésben így odaléptem, és azt hiszem a valamelyikre elég konkrétan kérdeztem rá, amire nem gondolta, hogy bárki fog róla tudni. Vagy kábítószer volt, vagy pornográfia valamelyik, de hogy rám nézett, és így meglepődött, hogy ja, hogy ezzel ő nincs egyedül, ja, és hogy ez olyan nem titok és nem ciki, hogy ezzel ő harcban áll. És akkor látszott, hogy ott valami úgy megkönnye, valami átszakadt, hogy akkor ez nem is biztos, hogy akkor a szégyen. Tehát értsük jól, hogy nem az, hogy jó dolog, hogy benne van, de hogy ő ebben kihívásban van, az egyáltalán nem szégyen. És ez látszott utána, hogy megtört a ciklus, mert hogy utána jött vissza a gyülibe, és csatlakozott újra, és megtalált újra a kapcsolatát Istennel, ami viszont már tudta adni azt az erőt, hogy ez a ciklus így megtörjön.
0: Hát igen, mert ez egy folyamat azért, és ez a folyamat, ez nem is csak egy tininél, hanem egy bármilyen felnőtt fejjel megtérő embernél is nem egyik pillanatról ugye a másikra megy, hanem akár évekig is eltarthat, hogyha valamit hátra kell hagynia.
2: Hát mire az identitásom átalakul, és a gondolkodásmódom saját magamról, meg a helyemről a világban, meg a sebeim gyógyulnak a lelkemben, mire az lezajlik, hogy végre a régi módszerek így lehújjanak a földre, addig azért el kell, hogy teljen idő. És addig néha megpróbáljuk emberi erővel lefejteni ezeket magunkról, ami nyilván nem megy, mert a gyökere az azokban a dolgokban van, amik ha meggyógyulnak, akkor viszont le fog esni a földre magától.
1: Mit üzennétek annak a keresztény tininek, aki ma hallgatott minket, és jelen van a világban, és esetleg küzd, vagy ennek a tininek, a szüleinek, vagy tanárának?
2: Hát én a tininek azt üzenném, hogy az életed legjobb döntését hoztad, és ez nem fog mindig úgy tűnni, hogy ez így van, de hidd el, hogy így van. És eljönnek majd a napok, amikor ezt megkérdőjelezed, de elsősorban azt, hogy te elég méltó vagy alkalmas vagy erre. És ha eljönnek ezek a napok, akkor jusson eszedbe, hogy az életed legjobb döntését hoztad, és csak időkérdése, hogy hogyan, vagy így, vagy úgy, vagy borul-e a világkép, az teljesen mindegy. Ehhez ragaszkodj, hogy életed legjobb döntését hoztad, ezt mindenki csak ezt fogja igazolni, senki nem fogja azt mondani, hogy hát igen, akkor megtértem, de tévedtem, hogy 10 évesen így döntöttem, vagy 6 évesen, vagy ki mikor, vagy 15 évesen, mert hogy nem kellett volna, ezt még senkitől nem hallottam. Szóval ragaszkodj ahhoz, hogy jó döntést hoztál, hogy ez hogyan formálódik ki, hogy ez így van, az már részletkérdés. A második az, hogy ne maradj egyedül. A kamaszkorban pont a szégyen az, ami így be tud szivárogni, ne maradj egyedül. Ha a szégyen miatt te bújsz az árnyékba, vagy a hibáid, vagy a kihívásaid miatt, az árnyékban és a sötétben az ellenség az szereti azt csinálni, aminek jól esik, és ott már meg is teheti. De ameddig mész a fényre vele, és mész a többi keresztény közé, akkor biztonságban vagy. Nem ciki és nem szégyen harcban állni, de egyedül harcolni az életveszélyes. A szülőknek pedig azt üzenném, hogy ne érezzék tragédiának, hogyha lázad, akkor is, hogyha keresztény, mert ez nem azt jelenti, hogy most a keresztény identitás és mi volt is bajban van, ez csak azt jelenti, hogy egészségesen fel fog nőni. És a tanácsom pedig az lenne, hogy ha talált magának mentort a családon kívül, akkor az egy nagyon jó dolog, ha ez egy ilyen keresztény mentort talált, tehát annál nagyobb előny nincs. Illetve, hogy próbáljanak meg nem frusztrálódni miatta, hogy a gyerek nem érti, hogy mi van, vagy hogy nem hallgat rájuk. Általában ezt szoktam látni, hogy ha a szülő-gyerek viszony elmérgesedik, nem baj, hogyha nem a szülőtől kapja meg a legfontosabb tanácsokat, vagy hogy ő mondja meg, hogy mi legyen, de ez miatt egy olyan frusztrációt ott föllépni, hogy hát miért nem érti, hogy az jó neki, és most miért csinálja mégis az ellenkezőjét, és ettől a szülő frusztrálódik, a gyerek szintén, mert nem érti, hogy a szülő nem érti, hogy őt nem értik, és ez a frusztráció egy olyan mérges viszonyt tud előidézni, ami nem lenne baj, hogyha nem beszélnének azokról a dolgokról. Nem kell, hogy mindig tudjuk, hogy mi zajlik a lelkében, de ha nincsen ez a mérges viszony, az már önmagában elég lehet.
0: Akkor én most fordítva indítok, hogy a szülőnek azt üzeném, hogy legyen mindig elérhető, amikor a gyerek hívja, és figyeljen. Mert annál rosszabb nincsen szerintem, amikor egy szülő nem elérhető. És néha a gyerek nem úgy fogja hívni, hogy anya most gyere, hanem egyszerűen a szeretet, az meg fogja indítani akkor a szülőt arra, hogy ott legyen lelkileg, szívben, testileg, és ne utasítsa el akkor sem, amikor a gyerek már mindent mond rá. És tényleg, ahogy így mondta Peti is, hogy így harcol és lázad és küzd, mert akkor nem ő az, hanem az a változás, ami benne most végbe megy. És ilyenkor előfordul, hogy együtt sír a gyerek és a szülő, mert a gyerek később szépen, ha esetleg keresztény, és imádkozik az Úrhoz, hogy Uram, most mi történik, miért vagyok ilyen, nem akarok ilyen lenni. Én ezt már ugye megéltem így gyerkőcön keresztül. És utána oda jön, hogy ja, ne haragudj, én nem akartam. Akkor ez így rendben le fog zajlódni, és nagyon fontos szerintem, hogy a szülő is tudjon bocsánatot kérni a gyerektől. Ez nagyon sok szülő elfelejti. De milyen mintát akarunk mi mutatni, ha még bocsánatot se tudunk kérni? Hogy tanuljon meg az a szegény, tinédzser gyerek bocsánatot kérni, ha mi nem kérünk tőle, nem lát mintát? Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos. És hát a tinéknek meg azt, hogy ugyanazt ismételhetném, mint ahogy Peti is mondta, de még talán annyit, hogy Isten nagyon szeret. És hogy minden hibáddal, hibádnak gondolt dologgal, gyengeségeddel, bukásoddal együtt nagyon szeret, és veled van, és kivüzd érted, és kitart melletted, és mindig kapsz új esélyt. És ha meghozod azt a döntést, hogy hűséges maradsz, akkor a legjobb életed lesz Isten mellett.
1: Szilvi, Peti, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és beszélgethettünk erről a nagyon izgalmas és fontos témáról.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: Brász Szilvia és Varga Péter voltak ma a Kapocs vendégei.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos nyári idő lesz. Hétfőn a családi pótlékkal együtt utalják az iskola kezdési támogatás első részét. Ezen a hétvégén rendezik a szatmárberegi nyitott portakapukat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az első ijesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszadúzzatja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt mondta, hogy a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Ezt a gyermek iskoláztatására tudják fordítani. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 9 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi falu termelői várják a vidéki élet hangulatára és a kézműves folyamatokra kíváncsi látogatókat a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban. Nem csak lekvár, hanem más helyi specialitások alapanyaga is a gyümölcs. Szombaton, vasárnap összesen 14 porta nyit ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapok rendezvénysorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart. Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható. Legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

Dániellel. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocskáit.
mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. Már is jön egy utca, melyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagy vásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassenstein állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig 2 lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak 1 éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd 2 évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné 3-szor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is. Egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Rekordmeleg volt az idei augusztus 20-a Budapesten. Autógumik, bevásárlókocsik és veszélyes tárgyak is előkerültek a Dunából. 800 kézműves a mesterségek ünnepén. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megdőlt az augusztus 20-ai fővárosi melegrekord. Budapesten 37,5 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet az államalapítás ünnepén. A Hungaromet előzetes adatai szerint Újpesten mérték a legmagasabb értéket, amely 0,1 fokkal haladta meg az eddigi budapesti rekordot. A korábbi csúcsot 2000. augusztus 20-án jegyezték fel, akkor 37,4 fokot mértek a fővárosban. Az idei ünnepen azonban rendkívül meleg légtömeg érkezett Magyarország fölé, így több térségben is 38-39 fok körül alakult a délutáni csúcshőmérséklet. Az országos napi rekord ugyan nem dőlt meg, de beállították, Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak, pontosan annyit, mint 1992-ben Esztergomban, illetve 2000-ben Kecskeméten. Ennél magasabb hőmérsékletet augusztus 20-án a hazai mérések történetében még nem jegyeztek fel. A rendkívüli forróság hátterében egy nyugatra és északnyugatra húzódó frontrendszer állt. Ennek előoldalán nagyon meleg légtömeg áramlott a Kárpát-medence fölé, ami az ünnepnapján is szokatlanul magas hőmérsékleteket eredményezett. Az új rekord azért is figyelemre méltó, mert Budapest az idei nyáron már több rendkívüli hőhullámot átélt. A meteorológiai adatok szerint 2026 nyarán több alkalommal is megdőltek a napi melegrekordok, a fővárosban pedig minden korábbinál intenzívebb hőhullámokat mértek. Az augusztus 20-ai 37,5 fokkal így újabb rekord került az idei rendkívül forró nyár mérlegébe. A mérések kezdete óta még soha nem volt ilyen meleg az államalapítás ünnepén Budapesten. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 éve alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Autógumik, bevásárlókocsik és veszélyes tárgyak kerültek elő a Dunából. Elképesztő mennyiségű hulladékot hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Budapesten és a főváros környékén. A vízügy munkatársai hetek óta járják a szabaddá vált meder szakaszokat, és többek között százával találnak autógumikat, több tonna vashulladékot, háztartási szemetet, de robbanás veszélyes és akár bűncselekményre utaló tárgyak is előkerültek. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság augusztus elején kezdte meg az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok szervezett felmérését és eltávolítását. Az egyik legnagyobb akció a Duna Aréna melletti folyószakaszon zajlott. A területet korábban már megtisztították, az azóta tovább apadó folyó azonban újabb szemetet tett láthatóvá. Innen 135 autógumit, mint egy fél tonna vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet szállítottak el. A munka azonban korán sem csak erre a néhány kilométerre korlátozódik. A vízügyesek az újpesti öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalunál, Pünkösdfürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is dolgoztak. Már az akció első napjaiban csak nem 120 gumiabroncsot, fél tonnát meghaladó vegyes vashulladékot és több köbméternyi háztartási szemetet szedtek össze. A mederben lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyagpalackok és fóliák is feküdtek. A Duna Aréna és a Margit sziget közötti területről egy újabb akció során körülbelül 8 köbméter hulladék került elő. Itt már olyan tárgyakat is találtak, amelyek robbanásveszélyesek lehetnek, illetve olyanokat, amelyek bűncselekmény gyanúját vetették fel. Vácnál egy nagyméretű fém szemetes konténert és egy hajócsavar darabját emelték ki a folyóból. A Szentendrei Dunaágban, a Derapatak torkolatának környékén további 10 autógumit és mintegy 1 köbméter kommunális hulladékot gyűjtöttek össze. Csepelen pedig még nagyobb mennyiségben került elő, a Rózsa utca végénél több mint 40 gumiabroncsot, körülbelül másfél tonna vas hulladékot és egy köbméternyi egyéb szemetet távolítottak el a mederből. A takarítás a Kopaszigátnál és a Rákóczi híd budai oldalánál is folytatódott, de dolgoztak a Lupaszigeti Kompnál, Tahitótfalunál, valamint a Váci, a Dunakeszi és a Horányi Rév környezetében is. Több helyszínen civilek is bekapcsolódtak a munkába. A mostani rendkívüli alacsony vízállás így egy olyan problémát is látványossá tett, amely normál vízszint mellett nagy részt rejtve marad. A vízügyi igazgatóság működési területén a mellékágakat nem számítva 148 kilométernyi Duna szakasz és összesen 42 település érintett, ezért a meder átvizsgálása és megtisztítása komoly feladat. A vízügy továbbra is várja a lakosság segítségét, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot vagy roncsot pontos hely megjelöléssel és fényképpel lehet bejelenteni. Arra ugyanakkor külön figyelmeztetnek, hogy a visszahúzódó folyómeder felfedezése nem veszélytelen. Az iszap, az éles fémtárgyak és az ismeretlen eredetű akár veszélyes eszközök miatt azt kérik, hogy mindenki fokozott óvatossággal járjon a szabaddá vált dunaparti területeken. Petárdázó és gyújtogató elektromos rollerrel közlekedő fiatalok miatt fogtak össze a helyiek Csömörön. Az elmúlt napokban több hasonló eset is történt a településen, az egyik petárdázás következtében pedig a száraz aljnövényzet is lángra kapott. A lakók bizonyítékokat kezdtek gyűjteni, az ügybe pedig már a rendőrség és a tűzoltóság is bekapcsolódott. A Blik beszámolója szerint az első problémás esetek egyikét egy Kutyamenhegy környékén észlelték, néhány nappal később pedig egy lovartával szembeni területen robbantottak petárdákat a fiatalok. Utóbbi esetben meggyulladt a kiserdő száraz avarja, a tűz pedig tovább terjedt. A közelben tartózkodók észrevették a lángokat, megkezdték az oltást, közben pedig értesítették a segélyhívót és a mezőőrt is. A beszámolók szerint a társaság egy része nagy teljesítményű elektromos rollerekkel elmenekült a helyszínről, néhány fiatalt azonban sikerült feltartóztatni, velük szemben a rendőrök is intézkedtek. A helyiek ezt követően saját maguk is elkezdték összegyűjteni a történtekkel kapcsolatos felvételeket és más bizonyítékokat. Egy érintett azt állítja, hogy sikerült azonosítaniuk több fiatalt is, az összegyűjtött információkat pedig átadták a hatóságoknak. A problémának különös súlyt ad a rendkívüli szárazság, a kiszáradt növényzetben egy petárda vagy más pirotechnikai eszköz pillanatok alatt tüzet okozhat, amely megfelelő időjárási körülmények között gyorsan tovább terjedhet. A helyiek éppen ezért attól tartanak, hogy a veszélyes szórakozás nem csak anyagi kárral járhat, hanem akár embereket és állatokat is veszélybe sodorhat. A történtek az első rendőri intézkedéssel sem értek véget. A helyiek beszámolója szerint a következő napokban ismét látták a rollerező fiatalokat petárdázni Csömörön, bár nem biztos, hogy ugyanarról a társaságról van szó. Egy helyi lakos szerint korábban nem volt jellemző hasonló probléma a településen, most viszont rövid időn belül több eset is történt. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a Gödöllői rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben. Mivel az eljárás még folyamatban van, annak részleteiről egyelőre nem adtak további tájékoztatást. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei rendezvényen mintegy 800 népi kézműves mutatkozik be, akik nem csak kéztermékeiket hozzák el, hanem mesterségük fortéjaiba is betekintést engednek a látogatóknak a fővárosban. A rendezvény idei központi témája a fazekasság, így kiemelt szerepet kapnak a különböző tájegységek kerámiái, valamint a hagyományos és a mai formavilágot ötvöző alkotások. A programok között látványos mesterség bemutatók, kézműves foglalkozások, valamint népzenei és néptáncos produkciók is helyet kapnak. A mesterségek ünnepének idei díszvendége az Amerikai Egyesült Államok, amely 2026-ban függetlenségének 250. évfordulóját ünnepli. Az esemény így a magyar népi kultúra bemutatása mellett lehetőséget teremt a különböző kézműves hagyományok találkozására is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos nyári idő lesz, csak a Dunántúlon lehet kisebb záporzivatar. Súlyos dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Országos véradó napot tartanak. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az országban több helyen okozott fennakadásokat a közlekedésben az esti felhőszakadás, valamint a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt és megrongálódott épületekhez élesztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később az északi megyékben is lecsapott a vihar. Az intenzív csapadék és az erős szél fákat döntött ki, ágakat szakított le, amelyek az utakra, járdákra, kerítésekre és vezetékekre zuhantak. A katasztrófa védelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárítására. Hajnalra elvonult a viharzóna az ország felett, a várható időjárásról részletek a hírek végén. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok, az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Súlyos orosz dróntámadás ért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 15 halottról és 130 sebesültről tudni. 29 sebesültnek, köztük 5 gyermeknek az állapota súlyos. A támadást egy másik is követte, a második a mentőket célozta, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a támadást terrorcselekménynek minősítette és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolajiv megyei települést és 4 ember meghalt, közöttük 3 gyermek. Svédországban egy iskolában karddal támadt egy férfi az ott tartózkodó fiatalokra, egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Média jelentések szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már támadásért elítéltek. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Itthon véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A mai országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a Vérellátó honlapján található. Túlnyomóan derült napos idő lesz, bár a Dunántúlon több lehet a felhő, arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Hát szinte már hagyomány, hogy nyár végén többnapos jazz ünneppel búcsúztatja a fesztivál szezont, és egyben nyitja meg a saját új évadát, a MÜPA. Augusztus 28 és 30-a között három kivételes előadót köszönhetnek a nézők a Jazz Time-on, akik más-más oldalát mutatják meg ennek az ezerarcú műfajnak. Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra vendégeként érkezik, a Grammy-díjas Nicole Zuraitis egyfajta modern songbook feltárására invitál a MAO társaságában, az elbűvölő Aubrey Logan pedig harsonáját sem hagyja otthon. Veronica Swift igazi műfai kaméleon, aki ugyanolyan természetesen hozza a féktelen rock énekesnő és a kifinomult jazz diva figuráját. Legutóbbi itt jártakor az előbbivel találkozhattunk, most azonban bebizonyítja, hogy a klasszikus jazz standardek és a nagyzenekari kíséret ugyanolyan jól áll neki, mint a Netz harisnya és a 80-as évek rock slágerei. Ehhez pedig keresve sem találhatott volna jobb partnert a Budapest Jazz Orchestránál, amelynek hagyományos big band karaktere és megszólalása tökéletes hátteret biztosít a velük fellépő főhősnőnek. Swift pedig örömmel tette eleget a felkérésnek, hiszen bármikor szívesen kalandozik a klasszikus zenétől az operán át a blues, a bossa nova, a funk, vagy éppen az industriális rock területére. Először találkozhat a MIPA közönsége Nicole Zuraitis-szel. A kétszeres Grammy-díjas amerikai művésznő szeretett szere több kalapot is viselni. Ének, zongora, dalszerzés, metaforikus értelemben mind-mind közel állnak hozzá. Szinte minden szerepben otthonosan mozog, ráadásul mindegyikben igen sikeres is. Ebben pedig állandó partnere és társa, férje, a zseniális dobos és hangszerelő Dan Pugács, aki ezúttal is elkíséri. A Fekete Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra kortárs jazz szemlélete tökéletesen illeszkedik Zuraitis közvetlen előadásmódjához és Pugás ötletes hangszereléséhez, így kétség sem fér hozzá, hogy egy kifinomult és intellektuális modern jazzest elé nézünk. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten, ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. Folytatódik a Duna medrének megtisztítása. A korábbi Margit sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékokat találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pick-up teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják, ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba viszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá Dunában. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai Hulladék kukac.kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés azért nemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékot. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki. Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Dunapartot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni. Közben óriási a káosz Budapest utcáin, rengeteg gyanútlan utazó fizethet 10 000-es büntetést egy népszerű szolgáltatás miatt. A felhasználók sokszor tévedésből hagyják rossz helyen a bicikliket, 10 000 forintos pótdíjat kockáztatva, a káosz azonban hamarosan enyhülhet, hiszen idén össze mintegy 1000 új mobilpontot integrálnak a rendszerbe, amivel a szolgáltatás a külső kerületek felé is jelentősen terjeszkedik, számolt be mindenről a Telex. Egyre nagyobb fejtörést okoznak a szabálytalanul leállított molbubi kerékpárok, tehát Budapesten, miután több korábbi forgalmas gyűjtőállomás engedélyezési viták miatt jelenleg nem üzemel. A korábbi évek rollerkáoszát idéző helyzet részben abból fakad, hogy az első és az ötödik kerületben több állomás megszűnt vagy szünetel. A déli pályaudvarnál és a Clark Ádám tér környékén például a szolgáltatási szünet alatt más mikromobilitási cégek foglalták el a korábbi helyszíneket. A BKK legkorábban október elején kaphatja vissza a pályaudvari területet, míg az ötödik kerületben 11 állomás kialakítása csúszik az önkormányzattal folytatott arculati viták miatt. Ezek átadása legkorábban szeptemberre várható, addig viszont a Szél-Kálmán tér és az Erzsébet híd között lényegében nincsenek hivatalos lerakópontok, ezért a felhasználók sokszor egyszerűen szétszórják a bicikliket az utcákon. A szabálytalan parkoláshoz a megtévesztő környezet is hozzájárul. Sokan abban a hiszemben hagyják hátra a járműveket, hogy a többi szolgáltató, például az előző generációs bubikat használó Manfred gyűjtőpontjai, vagy a jelenleg még főleg rollereknek fenntartott mobipontok is érvényes leadási helyszínek. Bár a rendszer a korábbi 222 ellomás 92%-ával, azaz 205 helyszínnel jelenleg is működik, a BKK elismeri, hogy a felhasználóknak időbe telik megszokni az új hálózati struktúrát. Azt ugyanakkor nem árult el a közlekedési vállalat, hogy mekkora összeget szedtek be eddig pótdíjként a rossz helyen parkoló kerékpárok után. Ősszel Magyarországra látogat Stephen King fia, akit már Hollywood is felfedezett magának. Az 54 éves Joe Hill írói munkásságát olyan művek fémjelzik, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. 2026. októberében jön Magyarországra a horror szerző, a legenda Stephen King fia, mindenről saját Facebook oldalán a Gabó Hill hazai kiadója számolt be. A bejegyzésben a horror könyvek egyik nagyágyújaként beharangozott művész 1972-ben Joseph Hilmser King néven látta meg a napvilágot, és noha már a vitathatatlanul a műfaj egyik legjelesebb képviselőjévé nőtte ki magát, még mindig mázsás terhet cipel a vállán, hiszen munkásságát gyakorta iskola és kultuszteremtő édesapja életművéhez mérik, amivel valljuk be, roppan nehéz állni az összehasonlítást. Hill ugyanakkor már számos könyvével bebizonyította, hogy egyedi látásmódú, izgalmas szerző, a múltban olyan opuszokkal rukkolt elő, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. Közben drónról vadázták a szabálytalan autósokat Budapesten. Egy 10. kerületi vasúti átkelőnél tartott egésznapos ellenőrzést a rendőrség. Többen is akadtak, akik csak feltételes ajánlásnak tekintették a pirosan villogó szemafort, meg is fizették az árát. A budapesti rendőrfőkapitányság és a MÁV vasútbiztonság munkatársai közösen szerveztek akciót Budapest 10. kerületében Kőbányán. Augusztus 11-én reggel 7 és délután 2 óra között 1 óra szünettel figyelték a terület egyik legforgalmasabb vasúti átkelőjét. A Keresztúri út és a Jászberényi út kereszteződésénél található átkelő megközelíthetősége kifejezetten összetett, forgalom nélkül is figyelmet igényel. Tilos jelzésnél könnyen akad itt össze a forgalom, így nem meglepő, hogy néhányan olyankor is szabadulnának a kaotikus helyzetből, amikor az nem szabályos. Ez most is így történt. Az egész napos ellenőrzés során 6 olyan járművezetőt fogtak el, aki a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott át a vasúti kereszteződésen, írja a polisz.hu. Őket összesen 600 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották, záróvonal átlépése miatt további 4 autóvezetővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti Rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti Rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a vinágra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta ad otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Világ Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit-szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali 14:30-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit-szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A Budai Bárban található Mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró majd a Szél-Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Vár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Rekordmeleg volt az idei augusztus 20-a Budapesten. Autógumik, bevásárlókocsik és veszélyes tárgyak is előkerültek a Dunából. 800 kézműves van mesterségek ünnepén. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Megdőlt az augusztus 20-ai fővárosi melegrekord. Budapesten 37,5 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet az államalapítás ünnepén. A Hungaromet előzetes adatai szerint Újpesten mérték a legmagasabb értéket, amely 0,1 fokkal haladta meg az eddigi budapesti rekordot. A korábbi csúcsot 2000. augusztus 20-án jegyezték fel, akkor 37,4 fokot mértek a fővárosban. Az idei ünnepen azonban rendkívül meleg légtömeg érkezett Magyarország fölé, így több térségben is 38-39 fok körül alakult a délutáni csúcshőmérséklet. Az országos napi rekord ugyan nem dőlt meg, de beállították, Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak, pontosan annyit, mint 1992-ben Esztergomban, illetve 2000-ben Kecskeméten. Ennél magasabb hőmérsékletet augusztus 20-án a hazai mérések történetében még nem jegyeztek fel. A rendkívüli forróság hátterében egy nyugatra és északnyugatra húzódó frontrendszer állt. Ennek előoldalán nagyon meleg légtömeg áramlott a Kárpát-medence fölé, ami az ünnep napján is szokatlanul magas hőmérsékleteket eredményezett. Az új rekord azért is figyelemre méltó, mert Budapest az idei nyáron már több rendkívüli hőhullámot átélt. A meteorológiai adatok szerint 2026 nyarán több alkalommal is megdőltek a napi melegrekordok, a fővárosban pedig minden korábbinál intenzívebb hőhullámokat mértek. Az augusztus 20-ai 37,5 fokkal így újabb rekord került az idei rendkívül forró nyár mérlegébe. A mérések kezdete óta még soha nem volt ilyen meleg az államalapítás ünnepén Budapesten. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 éve alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Autógumik, bevásárlókocsik és veszélyes tárgyak kerültek elő a Dunából. Elképesztő mennyiségű hulladékot hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Budapesten és a főváros környékén. A vízügy munkatársai hetek óta járják a szabaddá vált meder szakaszokat, és többek között százával találnak autógumikat, több tonna vashulladékot, háztartási szemetet, de robbanás veszélyes és akár bűncselekményre utaló tárgyak is előkerültek. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság augusztus elején kezdte meg az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok szervezett felmérését és eltávolítását. Az egyik legnagyobb akció a Duna Aréna melletti folyószakaszon zajlott. A területet korábban már megtisztították, az azóta tovább apadó folyó azonban újabb szemetet tett láthatóvá. Innen 135 autógumit, mintegy fél tonna vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet szállítottak el. A munka azonban korán sem csak erre a néhány kilométerre korlátozódik. A vízügyesek az újpesti öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalunál, Pünkösdfürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is dolgoztak. Már az akció első napjaiban csaknem 120 gumiabroncsot, fél tonnát meghaladó vegyes vashulladékot és több köbméternyi háztartási szemetet szedtek össze. A mederben lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyagpalackok és fóliák is feküdtek. A Duna Aréna és a Margit sziget közötti területről egy újabb akció során körülbelül 8 köbméter hulladék került elő. Itt már olyan tárgyakat is találtak, amelyek robbanásveszélyesek lehetnek, illetve olyanokat, amelyek bűncselekmény gyanúját vetették fel. Vácnál egy nagyméretű fém szemetes konténert és egy hajócsavar darabját emelték ki a folyóból. A Szentendrei Dunaágban, a Derapatak torkolatának környékén további 10 autógumit és mintegy 1 köbméter kommunális hulladékot gyűjtöttek össze. Csepelen pedig még nagyobb mennyiségben került elő, a Rózsa utca végénél több mint 40 gumiabroncsot, körülbelül másfél tonna vas hulladékot és 1 köbméternyi egyéb szemetet távolítottak el a mederből. A takarítás a Kopaszigátnál és a Rákóczi híd budai oldalánál is folytatódott, de dolgoztak a Lupaszigeti Kompnál, Tahitótfalunál, valamint a Váci, a Dunakeszi és a Horányi Rév környezetében is. Több helyszínen civilek is bekapcsolódtak a munkába. A mostani rendkívüli alacsony vízállás így egy olyan problémát is látványossá tett, amely normál vízszint mellett nagy részt rejtve marad. A vízügyi igazgatóság működési területén a mellékágakat nem számítva 148 kilométernyi Duna szakasz és összesen 42 település érintett, ezért a meder átvizsgálása és megtisztítása komoly feladat. A vízügy továbbra is várja a lakosság segítségét. Az Ipoly torkolata és a Duna-Földvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot vagy roncsot pontos hely megjelöléssel és fényképpel lehet bejelenteni. Arra ugyanakkor külön figyelmeztetnek, hogy a visszahúzódó folyómeder felfedezése nem veszélytelen. Az iszap, az éles fémtárgyak és az ismeretlen eredetű akár veszélyes eszközök miatt azt kérik, hogy mindenki fokozott óvatossággal járjon a szabaddá vált Dunaparti területeken. Petárdázó és gyújtogató elektromos rollerrel közlekedő fiatalok miatt fogtak össze a helyiek Csömörön. Az elmúlt napokban több hasonló eset is történt a településen, az egyik petárdázás következtében pedig a száraz aljnövényzet is lángra kapott. A lakók bizonyítékokat kezdtek gyűjteni, az ügybe pedig már a rendőrség és a tűzoltóság is bekapcsolódott. A Blick beszámolója szerint az első problémás esetek egyikét egy Kutyamenhegy környékén észlelték, néhány nappal később pedig egy lovartával szembeni területen robbantottak petárdákat a fiatalok. Utóbbi esetben meggyulladt a kiserdő száraz avarja, a tűz pedig tovább terjedt. A közelben tartózkodók észrevették a lángokat, megkezdték az oltást, közben pedig értesítették a segélyhívót és a mezőőrt is. A beszámolók szerint a társaság egy része nagy teljesítményű elektromos rollerekkel elmenekült a helyszínről, néhány fiatalt azonban sikerült feltartóztatni, velük szemben a rendőrök is intézkedtek. A helyiek ezt követően saját maguk is elkezdték összegyűjteni a történtekkel kapcsolatos felvételeket és más bizonyítékokat. Egy érintett azt állítja, hogy sikerült azonosítaniuk több fiatalt is, az összegyűjtött információkat pedig átadták a hatóságoknak. A problémának különös súlyt ad a rendkívüli szárazság, a kiszáradt növényzetben egy petárda vagy más pirotechnikai eszköz pillanatok alatt tüzet okozhat, amely megfelelő időjárási körülmények között gyorsan tovább terjedhet. A helyiek éppen ezért attól tartanak, hogy a veszélyes szórakozás nem csak anyagi kárral járhat, hanem akár embereket és állatokat is veszélybe sodorhat. A történtek az első rendőri intézkedéssel sem értek véget. A helyiek beszámolója szerint a következő napokban ismét látták a rollerező fiatalokat petárdázni Csömörön, bár nem biztos, hogy ugyanarról a társaságról van szó. Egy helyi lakos szerint korábban nem volt jellemző hasonló probléma a településen, most viszont rövid időn belül több eset is történt. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a Gödöllői rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben. Mivel az eljárás még folyamatban van, annak részleteiről egyelőre nem adtak további tájékoztatást. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei rendezvényen mintegy 800 népi kézműves mutatkozik be, akik nem csak kéztermékeiket hozzák el, hanem mesterségük fortéjaiba is betekintést engednek a látogatóknak a fővárosban. A rendezvény idei központi témája a fazekasság, így kiemelt szerepet kapnak a különböző tájegységek kerámiái, valamint a hagyományos és a mai formavilágot ötvöző alkotások. A programok között látványos mesterség bemutatók, kézműves foglalkozások, valamint népzenei és néptáncos produkciók is helyet kapnak. A mesterségek ünnepének idei díszvendége az Amerikai Egyesült Államok, amely 2026-ban függetlenségének 250. évfordulóját ünnepli. Az esemény így a magyar népi kultúra bemutatása mellett lehetőséget teremt a különböző kézműves hagyományok találkozására is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak húzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfej és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Több napos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és öt játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából, a Normafán minden adott egy önfeled programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerület

Kálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút, a Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyi a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el. Napos nyári idő lesz. Több helyen okozott károkat az országon átvonuló viharzóna. Ezen a hétvégén Szatmárberegben rendezik meg a nyitott portanapokat. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. Reggelre átvonult a viharzóna az ország felett, a várható időjárásról részletek a hírek végén. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részlet november végéig utalvány formájában érkezik. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a kormányzat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívott meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg szervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A mai országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is lehet kóstolni. Szombaton és vasárnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a sóstói múzeumfalu pedig ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült, napos idő lesz, bár a Dunántúlon több lehet a felhő, arra felé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Milyen az érzelmi elérhetőség és milyen az érzelmi elérhetetlenség? Ebben a témában beszélgetek a mai napon Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel. Nem sokára kezdünk, tartsanak velünk. Ha kérdés van, akkor elérhetőség 077-0986, de Facebookon is ott vagyunk. Manna FM 98.6.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép szombat reggelt kívánunk a hallgatóinknak, vendégemmel Király Eszter, mentálhigiénés szakemberrel. Ugye mindig a témánk valamilyen fajta párkapcsolati téma. Ma az érzelmi elérhetőség, elérhetetlenség, amit választottunk. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szia Gabi!
1: No, érzelmi elérhetőség és elérhetetlenség, melyik miben nyilvánul meg elsősorban, illetve mondjuk az érzelmi elérhetőségnek mi a fontossága? Miért fontos az, hogy valaki érzelmileg elérhető? Legyen.
2: Egy érzelmi kötődésben alapvető szükségletem az, hogy lásson engem a társam, lásson, ugye ezt most így idézőjelben is tehetjük, mert hogyha abból a szép kérdés és válaszból indulok ki, hogy szeretsz, ugye van ez a kérdés, és akkor nem, arra nem az a válasz, hanem az, hogy látlak. Ugye nem az a válasz, hogy szeretlek, hanem az, hogy látlak. Ugye, és a látlak az azt jelenti, hogy nekem érzelmileg elérhető vagy, tehát én téged érzékellek, mert nekem érzelmi választ nyújtasz az én érzelmi szükségleteimre és igényeimre, és látom a hibáidat is, és a gyengeségeidet is, és ennek ellenére érezlek közel magamhoz. Tehát az érzelmi elérhetőségnek van egy alapvető fontossága a kapcsolatainkban, mert hogyha ez nincsen meg, akkor megjelennek azok az érzések, mint kirekesztettség, mint elutasítottság, mint társas magány. Tehát egy érzelmileg elérhető partner többnyire, ugye, tehát nem lehet az, hogy mindig egy ilyen 24 órás beriasztott készenlétet biztosít számomra, de többnyire elérhető számomra, tehát hogyha én megnyilvánulok egy bizonyos igényel és szükséglettel, akkor ő egy érzelmi választ mutat nekem, vagyis azt jelenti, az egy érzelmi válasz, vagy érzelmi válaszkészség, az azt jelenti, hogy itt vagyok, jelen vagyok, foglalkozom a problémáddal. Tehát egy érzelmi elérhetőségnek minden szeretett kapcsolatban fontossága van, gondoljunk csak az anya-gyerek kapcsolatra,
1: ajaj.
2: Hiszen ugye ott kezdődik el a tulajdonképpen az érzelmi elérhetőség fontossága egy fizikai elérhetőséggel, azzal, hogy az édesanyám gyakorlatilag érzelmileg, fizikailag elérhető számomra, tehát foglalkozik az igényeimmel és szükségleteimmel, tehát itt tanulom meg azt, hogy én megnyilvánulhatok, én megszólíthatom a világot, mert ő számomra elérhető.
1: Ez akkor, ha jól értem, a gyereknél, tehát miután megszületünk, ez egy természetes folyamat, hogy maga a gyerek érzelmileg elérhető. Ugye? Tehát, hogy ez az életben úgy indulunk, hogy tehát az érzelmeinket azt kinyilvánítjuk, megmutatjuk, láttatjuk. Nyilván ezen nem agyalunk, tehát, hogy itt nincsen mögötte semmiféle gondolkodás egy pici újszülöttnél, meg még gyerekkorban sem.
2: Nincsen, mert egy újszülött ugye a sírásával szólítja meg a világot, vagyis a sírásával szólítja meg az édesanyját, vagy a gondozót, az állandó gondozóját. És ha ez az állandó gondozó, ez az édesanya, ez érzelmileg elérhető, vagyis foglalkozik az ő sírásával, vagyis foglalkozik az ő igényeivel és szükségleteivel, akkor ez az újszülött megtanulja, hogy van értelme megszólítani a világot, vagyis ő nem hiába sír, és így tud ki. Ez gyakorlatilag ez a kötődés elméletnek az alapja.
1: És így tud kifejlődni, úgymond az emberben.
2: Egy biztonságos kötődési stílus.
1: Tehát akkor itt
2: esetben.
1: Igen, ennél a gondolatnál, vagy ennél a ténynél az, ami mostanában ilyen nagyon nagy divat, hogy hagyjuk a gyereket sírni, mert nem árt az neki, nem csak mostanában, hanem már évtizedek óta ezt nagyon sokat használják, vagy nagyon sokan mondják, hogy ez egy jó taktika, úgymond a gyereknevelésnél, hogy hagyjuk sírni, akkor ez nem egy jó dolog.
2: Hát ezt inkább nagyanyáink mondták.
1: Hát ezt egyébként én most is hallom nagyon sokaktól.
2: Ezzel egyáltalán nem értünk egyet. Ugye Dr. Spock volt az, aki, ugye, akinek a nevéhez fűződik tulajdonképpen a 4 óránkénti szoptatás, a 4 óránkénti, tehát hadd sírjon az a csecsemő, hadd várja ki az idejét, hadd tanulja meg azt, hogy küzdeni kell, és szegény csecsemő vörösre sírta magát, mire végre hozzájutott ahhoz a törődéshez. Lehet, hogy éppen nem táplálékra volt szüksége, lehet, hogy csak ringatásra, lehet, hogy csak arra volt szüksége, hogy éppen egy érzelmi elérhetőséget tapasztaljon meg, hogy ő nincs egyedül ebben a világban. A kötődő nevelésnek a lényege az egyáltalán nem ez. A kötődő nevelésnek pontosan a szoros testi közelség, az érzelmi válaszkészség a lényege, az, hogy megmutatom az újszülöttemnek, hogy elérhető vagyok számára, ami nem azt jelenti, hogy folyton magamon hordozom, bár egyébként a hordozókendő, akár az is, ugye, mert gondoljunk csak bele, hogy micsoda jelentősége van egy hordozásnak is, hogy ugyanúgy megtapasztalja azt a fajta ringatást, azt a fajta testi és érzelmi közelséget, mint mondjuk, amit az anyamében. Úgyhogy óriási jelentősége van annak, hogy egy édesanyja vagy egy állandó gondozó érzelmi válaszkészséget mutasson egy újszülöttnek, és válaszoljon az ős írására. Itt kezdődik el az ősbizalom egyébként, ami szintén egy nagyon fontos tényező.
1: És az egész életét befolyásolja nyilván az embernek minden területen, mondhatjuk.
2: Így van.
1: Most hozunk zenét, életöröm zene után pedig folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Király Eszter, író, mentálhigiénés szakember, minden hónap utolsó szombatján jövünk valamilyen párkapcsolati témával. A mai választásunk az érzelmi elérhetőség fontossága, illetve milyen az érzelmi elérhetetlenség. Hát így nagyjából azt gondolom, mivel így az érzelmi elérhetőséget egy picit körbejártuk, ez már azt is megmutatja, hogy milyen az érzelmi elérhetetlenség, vagy hogyan nyilvánul az meg. De azért egy picit menjünk akkor ebbe is bele, hogy mit vehetek észre, vagy hogyan tűnhet fel az, hogy mondjuk a párom érzelmileg elérhetetlen. Tehát miben nyilvánul ez meg?
2: Ennek próbáljuk akkor összeszedni ezeket a szempontokat, ezeket a tényezőket, de összességében az érzelmi elérhetetlenség az azt jelenti, hogy folyton azt érzem, hogy én egyedül vagyok ebben a kapcsolatban. Hogyha megvan az a képességem, hogy én megnyilvánuljak, tehát hogy én meg tudjam őt szólítani az én érzelmi igényeimmel és szükségleteimmel, és mondjuk ő nem figyel, vagy nem elérhető, nem tart szemkontaktust, más felé figyel, telefon nyomkod, távirányítót nyomkod, kimegy a szobából, hárítja a mélységet a kapcsolatunkból, akkor elkezdhetek gyanakodni, hogy itt van egy érzelmi zártság, egy érzelmi gátoltság, vagy egy lehetséges érzelmi gátoltság, amivel azért folyamatosan dolgunk lesz, folyamatosan megmunkálni valónk lesz ebben a párkapcsolatban. Hát ami legelőször felhívja a figyelmet, még egyszer mondom, ez, hogy összességében nem tudom őt megszólítani. Tehát nem tudom azt, nem mondja azt nekem, hogy ő lát engem, mert ő se látja saját magát. Tehát először is egy érzelmileg elérhető személy a saját érzelmeihez is hozzá tud férni. Tehát az empátia ott kezdődik, hogy a saját érzelmeit, vagy érzelmi állapotait, vagy érzéseit valaki felismeri, azokhoz hozzáfér, és
1: ezt
2: így
1: honnan
2: módon...
1: Bocsáss meg, hogy szabad vágok, de ezt honnan tudhatjuk, hogy a másik ember hozzáfér a saját érzelmeihez? Tehát az, hogy elmondja, kinyilvánítja, hogy szívem, ez most nekem rosszul esett, vagy miért vagy most ilyen velem, ez nekem fáj, vagy...
2: Ki tudja fejezni, aha. Így van, ahogy mondod. Tehát ki tudja fejezni, meg tud nyilvánulni felém, tudja definiálni azokat az érzéseket. Tehát hozzáfér azokhoz, azokat definiálja, és azokat kihangosítja nekem. Tehát meg tudja mondani, hogy ez nekem fáj, de összességében amikor saját maga szorong például, vagy valamilyen szorongató érzése van, vagy furcsa diszkomfort, vagy nem érzi jól magát a bőrében, akkor önmagának feltett kérdésre, hogy most mi bajom van, azt is meg tudja fogalmazni, hogy igen, most azért szorongok, hogy. És ez egy rendkívül fontos, tehát ez a fajta felismerés, és az, hogy ő ezeket ki tudja mondani, definiálni tudja, ezáltal a másiknak is ki tudja mondani, ez rendkívül sok feszültséget felszabadít ő benne, és a kapcsolatban is.
1: De ez az ember, aki felismeri, ki tudja mondani, ki tudja nyilvánítani, ezzel automatikusan együtt jár az is, hogy ő empatikus a másik ember felé is?
2: Nagy valószínűséggel igen, hiszen a saját érzelmeihez hozzáfér, azokat felismeri, és ezáltal tudja dekódolni a másik érzelmi állapotát is, bele tud helyezkedni, önmagát félre tudja egy kicsit tenni, és bele tud bújni abba az érzelmi állapotba.
1: De nem feltétlenül igaz. Ezt csak azért kérdezem, mert ismerek olyan embert, akibe nulla empátia van, de saját magát nagyon jól ki tudja hangosítani. Így az érzelmi, lehet, hogy ez személyiség függő is egy picikét? Tehát, hogyha van mellette egy önzőség, amellett, hogy tehát felismeri, kihangosítja, elmondja, de ezt csak és kizárólag a saját maga irányába. Tehát neki az a fontos, hogy az ő elmondhassa azt, hogy a másikkal mi van, azt nem érdekli igazából.
2: Ő valószínűséggel egy rendkívül jó önérvényesítő lehet, aki önmagát jól lehet, hogy egy kicsit erőszakosan is érvényre tudja juttatni, vagy feljogosítva tudja érvényre juttatni, és kevésbé tud belehelyezkedni. Például egy feljogosított partner mindig kevésbé tud belehelyezkedni, mert ő mindig egocentrikus, tehát ő mindig önmagát fogja előtérbe helyezni, és nagyon-nagyon nehéz a másikat látni, úgymond belehelyezkedni a másiknak az érzelmi világába. Tehát ez nem azokra jellemző, ugye, akik akik tényleg ilyen erőszakosan, feljogosítottan önérvényesítenek, és kevésbé fontos az, hogy a másik mit érez. Ez nem asszertivitás.
1: Igen.
2: Ugye az asszertivitásnak a lényege az pontosan az, hogy kifejezem azt, hogy a másiknak is pontosan joga van megnyilvánulni, kinyilvánítani a nem tetszéseit, vagy a negatív érzéseit.
1: Igen, akárhogy nézzük, és akármilyen témát hozunk, mindig oda lyukadok, hogy annyira nehéz az együttműködés, úgymond, egy párkapcsolatban. Tehát tényleg rengeteg olyan tényező van, aminek klappolni kell, tehát hogy egyensúlyba kell lenni, ha mérlegre tesszük, akkor azonos súllyal billegjenek a mérlegen, ahhoz, hogy valami jól működjön, de hát nyilván a kompromisszumok is azért ott vannak, meg az elfogadás, ugye, ami nagyon-nagyon fontos. Most muszáj pillanatra megálljunk. Nem is csak egy pillanatra, egy picit hosszabb időre, hiszen hírek is jönnek. Életörömzene, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Érzelmi elérhetőség, érzelmi elérhetetlenség, mi a különbség, hogyan vesszük észre, mit tegyünk azért, hogy érzelmileg elérhetőek legyünk, hiszen ugye egy hosszú távú kapcsolatban, illetve jó kapcsolatban nyilván ez nagyon-nagyon fontos. Erről beszélgetünk ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel, hírek zene után folytatjuk is a beszélgetést.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük!
0: Reklám hangzott el.
5: Napos nyári idő lesz. Több helyen okozott károkat az országon átvonuló viharzóna. Ezen a hétvégén Szatmármeregben rendezik meg a nyitott portanapokat. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. Reggelre átvonult a viharzóna az ország felett. A várható időjárásról részletek a hírek végén. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részlet november végéig utalvány formájában érkezik. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a kormányzat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívott meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg szervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A mai országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is lehet kóstolni. Szombaton és vasárnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a sóstói múzeumfalu pedig ingyenesen látogatható.
1: Időjárás.
5: Túlnyomóan derült, napos idő lesz, bár a Dunántúlon több lehet a felhő, arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Családi Manna, Ferenc Gabival.
0: Párkapcsolat a témánk ebben az órában, mint ahogy lenni szokott minden hónap utolsó szombatján, Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberre hozunk valami párkapcsolati témát. Ma az érzelmi elérhetőség és érzelmi elérhetetlenségről beszélgetünk. Tartsanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna
1: FM. Manna FM. Folytatjuk is a beszélgetést. Vendégem Király Eszter író, mentálhigiénés szakember. Témánk az érzelmi elérhetőség, elérhetetlenség. Rengeteg dologról esett szó már így a hírek és zene előtt is. Természetesen a beszélgetésünk visszahallgatható lesz, felkerül az oldalunkra, Spotify, iTunes, SoundCloud, illetve az ingyenesen letölthető applikációnkon is meg lehet hallgatni, szóval ha valaki nem tudott minket eddig hallgatni, de kíváncsi, hogy miről volt szó, az visszahallgathatja. Eszter is meg szokta egyébként osztani a különböző felületein. No, ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy én úgy zártam, hogy milyen nehéz egy nem csak párkapcsolat, bármiféle kapcsolatban az, hogy valami jól működjön, hogy minden klappoljon, ami általában azért nem jellemző, ugye? Tehát, hogy van olyan párkapcsolat, ahol minden tökéletesen működik, egymást megértik, érzelmileg elérhető, mind a kettő, kinyilvánítják, empatikus, elfogadja, szóval a rózsaszín köd.
2: Szeretnénk, ugye, mint a hollywoodi mozikban.
1: Igen,
2: minden szép az és rózsaszín, mint a romantikus komédiákban. Egyrészt folyamatos figyelem, folyamatos tudatosság, meg egy folyamatos munka, ugye? Tehát nem olyan a párkapcsolat, a tartós kapcsolat, a házasság, mint egy vendégség, ahova megérkezünk, és összességében csak elvenni megyünk, és élvezzük, ugye, amit ott nekünk adnak, hanem azért ott tőlünk várnak is dolgokat.
1: Milyen érdekes most ez a hasonlatod, hogy a párkapcsolat nem olyan, mint egy vendégség. Most ez teljesen jellemző, azt gondolom, a mai világra, hogy ez a különböző, erről is már sokat beszéltünk, ugye, az ismerkedésnél is, hogy megismerem, nem jó, megkóstoltam az előételt, nem ízlik, megyek tovább, megyek át a másik vendégségbe, átmegyek a másik haveromhoz, és ugyanígy cserélgetjük, vagy hát már aki mondjuk cserélgetik a párokat, nők a férfiakat, igen. Férfiak a nőket.
2: Igen, nem adunk valódi esélyt, ez tényleg egy problémát jelent. Olyan valódi esélyt, hogy megnéznénk azt, hogy egy jobb kommunikációval például, vagy önreflexióval, egy magasabb szintű tudatossággal hova jutna az a kapcsolat, hogyha egy kicsit önmagamra is rálátok, ugye, hogyha látom azt, hogy mondjuk mit hozok az előző kapcsolatomból, ott milyen megmunkálni valóm van, ott milyen önismereti munkát nem dolgoztam fel, vagy nem vittem végig, és akkor azt a megmunkálatlan dolgot átviszem az új kapcsolatomba, és csodálkozom, hogy az nem működik. Tehát itt ez a fajta én, ugye, ahogy én szoktam fogalmazni, ez olyan, mint amikor valaki úgy kommunikál, hogy a telefonvonal végén senki nincs, és gyakorlatilag ő hagyja a magáét, és a másik oldalon is az én hangzik el folyton, és a telefonvonal másik végén szintén nincsen senki, mert azok a szempontok nem tudnak találkozni. Tehát vannak olyan személyek, akikkel egész egyszerűen nem lehet asszertívnak lenni, ezt meg kell értenünk, tehát ott többire
1: nem tudnak változni? Olyan ember nem igazán tud? Az nem képes önreflexiót gyakorolni előbb vagy utóbb? Egyszer csak?
2: Akkor tud változni, amikor ráébred arra, hogy az ő kapcsolatai nem működnek. Uh-huh. Tehát az, amikor sorozatosan nem működnek, kudarcba fulladnak. Például egy feljogosított narcisztikus partner is akkor fordul terápiába, amikor azt veszi észre, hogy sorra nem sikerülnek azok a kapcsolatok, vagy egy feljogosított szülő, és akkor fordul családterápiába, amikor egész egyszerűen nem tud dőlőre jutni a gyerekeivel. És ez már egy jó dolog, csak többnyire ezek ilyen picit ilyen erőltetett, tanult viselkedés minták lesznek, amiket ők begyakorolnak, és nagyon-nagyon furcsa lesz tőlük hallani ezt a picit erőltetett, empatikus hozzáállást. Tudnak haladni, fejlődni, változni ők is, el tudnak jutni egy bizonyos szintig, de többnyire ugyanabban a kapcsolatban már nem maradnak, hanem tovább lépnek egy másikba, ahol ezeket a tanult viselkedés mintákat tovább viszik.
1: Erőltetett empátia, ezt mondtad, ez olyan érdekes, a két szó annyira kizárja nekem egymást.
2: Annyira kontrasztos.
1: Így teljesen.
2: Van. Olyan sterilnek tűnik az empátia ilyenkor, tehát olyan, mintha abban nem lenne szív, mintha abban nem
1: és
2: lenne lélek.
1: És nincs is valójában.
2: Igen, mert racionális én részeivel megérti ennek a jelentőségét, és elkezdi gyakorolni ezt.
1: Az a kérdés, hogy a racionalitással elkezdi gyakorolni, akkor ez előbb vagy utóbb bemegye mélyebbre, a lélekbe, a szívbe.
2: Nagy valószínűséggel nem. Uh-huh. De tud funkcionális lenni így egy kapcsolat, például egy kevésbé mély érzésű partnerrel, mondjuk uh-huh. egy felszínesebb partnerrel el tud érni egy funkcionális kapcsolatot, ami több szempontból, több síkon működőképes.
1: Szerintem sok ilyen van amúgy. Most így meggondolok, hogy a felszínes partner uh-huh. és az erőltetett empátiával rendelkező fél. Ez szerintem egy működőképes.
2: Jól megvannak. Az érzelmi elérhetetlenségnek a tüneteire, betegség tüneteire azért fontos lenne rátérni, és ez az első, ez pont a felszínesség. Tehát a felszínesség az, ami jellemző rájuk, hiszen rossz hallgatóság egy érzelmi elérhetetlen ember. Nem figyel nagyon sokszor megszakítja a másikat, beleviszi a saját dolgát, vagy teljesen irreleváns témával megszakítja a másiknak a mondandóját. Ahogy mondtam az előző blogban, hogy lehet, hogy a telefonját nyomkodja, lehet, hogy oda sem figyel, lehet, hogy elalszik, miközben a másik beszél
1: hozzá. Azért az már egy nagyon erős jel.
2: Hát azért nagyon ilyet sokat lát, hogy tulajdonképpen van egy egyszemélyes szónoklata, sajnos egy egyszemélyes, magányos, rendkívül szomorú szónoklata a másiknak, amiben elkezd arról beszélni, hogy ő neki mi a hiánya, ő milyen érzelmi üröket, milyen érzelmi sivárságot, igénytelenséget tapasztal meg ebben a kapcsolatban, és azt tapasztalja, hogy a másik nem figyel. Sőt, hogyha nagyon késő van, akkor ő képes belealudni a másik mondandójába. Tehát ez egy nagyon szomorú tünet.
1: Ez most nem tudom, hogy ez most viccese, vagy mélységesen szomorú, úgyhogy ezen elgondolkodom most a zene alatt, jó, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel. Témánk az érzelmi elérhetőség, elérhetetlenség. Azt gondolom, jó sok oldalról körbejártuk. Most itt az érzelmi elérhetetlenségnek a tüneteit vettük sorba. Ugye a felszínességről beszélgettünk, hogy tehát az is előfordulhat, ha tehát annak vehetjük észre, hogy mondjuk érzelmileg elérhetetlen esetleg a partnerünk, vagy akkor tudjuk úgy definiálni. Ha például beszélünk hozzá, és ő közben teljesen más dolgokat csinál, telefonnyomkod, elalszik.
2: Igen, reméljük, hogy nem ez fog a hallgatókban megmaradni, de muszáj voltam egy ilyen példát is hozni, ami azért drasztikusan példázza ezt a fajta negligálást, ugye, a másik érzelmeinek a negligálását, de ebben a felszínességben benne lehet tulajdonképpen az is, hogy mélyebb témákkal elviccel, elbagatelizál, tehát hogyha én mélyebb témákkal közelítek felé, bármi legyen az, akár az én saját érzelmi állapotommal kapcsolatos kételj, vagy akár egy filmélmény, amit én szeretnék vele megosztani, akkor ő azt lehet, hogy ha az az érzelmek terepére lép, az a beszélgetés, az a kommunikáció, akkor ott nagyon instabilan jár kell ez az illető, és végtelenségig tud beszélni felszínes témákról, a megyeri hídról, a globális felmelegedésről, bármi, ami ugye nem, ami tulajdonképpen egy lexikális tudásból származik, és ő így módon tud egy társaság lelke is lenni, és még azt a hiedelmet is kelti a másikban, hogy ő mennyire jó fej, ugye, meg hogy ő mennyire milyen beszédes, ugye, tehát, hogy milyen kommunikatív, de egyszer csak észrevesszük, hogy amikor mélyebb témákra lépdelünk, mélyebb témák terepére lépdelünk vele, akkor ott bezár, és ott elkezd viccelődni, elkezdi azokat elbagatelizálni, elkezdi azonnal bezárni a témát, és többnyire a kapcsolatokban azért a problémamentes, konfliktusmentes verziókat kedveli. Tehát, hogy a másiknak nagyon ne legyen gondja, nagyon ne panaszkodjon, ne álljon elő a problémákkal, hanem vele mindig legyen problémamentes, és legyen mindig tulajdonképpen egy ilyen pipacsvirágos és boldog állapot.
1: Egyébként ezt, hogy az érzelmekről nem beszélni, ez, és most tényleg nem akarok itt általánosítani, de alapvetően a férfiak beszélnek nehezebben az érzelmeikről, nem? Tehát ők azok a, nyilván nők között is van ilyen, tehát még egyszer mondom, hogy nem általánosítás, de ha ezt nézzük, akkor a nő, mi vagyunk azok, akik szeretünk nagy érzelgős, nagy színházi jeleneteket rendelni, miközben a férfiak pont, hogy ezt nem bírják elviselni, és ők meg inkább a racionalitást találják. Tehát ez előfordul, ez inkább a férfiaknál fordulhat akkor elő, nem?
2: Inkább a férfiak jellemző, a logikus, racionális gondolkodás, és így módon az érzelmekkel való bánásmódnak a nehezítettsége is hozzájuk kapcsolódik, de összességében a fiúk szocializációja is ide kapcsolódik. Például egy fiúgyermek, ahogyan szocializálták, gondoljunk csak bele, hogy katona dolog, ne sírj már, mint egy lány, ne hisztizd már. Tehát gyakorlatilag az érzelmi megnyilvánulásokat nem volt mintájuk, vagy példájuk elsajátítani. Lehet, hogy éppen egy nem jelenlévő apa volt az életében, aki folyton dolgozott, vagy lehet, hogy fizikailag sem volt jelen az az apa. Akitől el tudta sajátítani az érzelmek kinyilvánítását, az az anya volt. Női módon, ugye? Tehát női módon lehetne ezt elsajátítani, de ezt nagyon sokan hárítják. Tehát azért vannak férfiak, akiknek a mintáiban, viselkedés mintáiban megjelenik azért az érzelmek női módon való kinyilatkoztatása, de ez azért ritkább. Gyakoribb az érzelmi zártság, gyakoribb az a racionális, logikus látásmódból fakadó sarkosság, felszínesség, mélyebb témák elbagatelizálása, elviccelése, de összességében egy érzelmi elérhetetlen embernek a viselkedésének a hátterében sok tekintetben bizalmi problémák állnak, tehát pontosan azok a bizalmi problémák, amelyekről az első blogban beszéltünk, hogy nem tapasztalta meg azt, hogy ő rá valaki figyelne. Tehát nincs arra mintája, példája, élménye, hogy valaki vele empatizált volna, hogy ő felé valaki fordult volna, megkérdezte volna, hogy te mit érzel, és ez rád milyen hatással volt. Tehát tulajdonképpen bizalmi problémák állnak ennek a viselkedésnek a hátterében, és az intimitástól való félelem, mert fogalma sincs, hogy az milyen, hogy az micsoda. És itt a lelki intimitásra gondolok, az érzelmi intimitásra főleg.
1: És hát akkor ez is, így azt gondolom, zárszóként mondhatjuk, hogy ez is gyerekkorból fakad. Tehát, hogy a szülői...
2: Igen.
1: Hát akárhogy nézzük, bármilyen probléma valahogy onnan eredeztetik. Tehát nagyon fontos, hogy a lehető legjobban igyekezzünk, törekedjünk arra, jó érzelmileg elérhető szülők legyünk, például többek között, de egy csomó minden másra érdemes törekedni. Nem könnyű dolog a szülőség, a gyereknevelés, és utána a párkapcsolatban élés sem. Egyáltalán, hogy embernek lenni.
2: Meg a kapcsolati kudarcoknak a feldolgozása, tehát ugye az, aki kapcsolatban sérül, kapcsolatban gyógyul. A korai sérüléseink, ami édesanyánkkal, a szüleinkkel elszenvedett sebződéseink, azok felnőtt korban mondjuk egy terápiás kapcsolatban gyógyítható. De mondjuk egy elszenvedett kapcsolati sérülés, bizalomvesztésből, megcsalásból, árulásból, amit felnőttként szenvedtünk el, azt gondoljuk, hogy nem befolyásolja a lelki működésünket, pedig dehogy nem. Tehát azok ugyanúgy ott vannak, és megmunkálni valók.
1: Nem is tudom, miért gondoljuk, hogy nem befolyásolja. Hát hiszen ha valami megtörtént, vagy valamit megszenvedtünk, akkor az ott van. Tehát van egy lenyomat a lelkünkbe, szépen fogalmazva.
2: Igen, így van, mint a trauma, a lélek repedése, ahogy szoktuk mondani.
1: Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést is, és akkor jó tanács, hogy igyekezzenek a kedves hallgatóink érzelmileg elérhetőek lenni, mert ez tanulható akkor azért valamilyen szinten.
2: Mindenképpen, mint hogy az empátia is fejleszthető.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Egy bizonyos szintig azt azért hozzátenném.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, szép hétvégét kívánok.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem.
0: Családi Manna.

0: Király Eszter mentálhigiénés szakemberrel beszélgettem ebben az órában. A következő órában Jánis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója lesz a vendégem, akivel a szülés, illetve nagyobb fogyás utáni testkép zavarokról fogunk beszélgetni. Tartsanak velem!
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklám hangzott el.

0: Országszerte napos idő lesz. Súlyos orosz dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Súlyos orosz dróntámadásért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Legkevesebb 15 ember meghalt, 130 megsebesült. 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolajiv megyei települést is, ott 3 gyerek és egy felnőtt vesztette életét. Újabb drónmaradványokat találtak a vízben a Fekete-tengeri Mídia kikötő bejáratánál, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A búvárok megállapították, hogy a roncs nem tartalmaz robbanóanyagot, majd kiemelték a vízből. Az utóbbi hetekben több hasonló eset is történt. Csütörtökön a román légierő egy robbanótesttel felszerelt tengeri drónt semmisített meg, amely néhány száz méterre megközelítette a Neptun Deep gázmező egyik platformját. Karddal támadt a diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Launch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott beajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Egy szülés vagy egy jelentősebb fogyás után a test sokszor egészen más lesz, mint amilyennek korábban ismertük, és miközben ezek mögött komoly teljesítményváltozás és sokszor új életszakasz áll, nem mindenki tud könnyen azonosulni azzal, amit a tükörben lát, de vajon hol húzódik a határ az elfogadás és a változtatás igénye között? Erről beszélgetek dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebésszel, az IVIMED alapítójával. Ebben az órában tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rádió Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vissza szeretném kapni a régi testemet. Ezzel a címmel indítjuk útjára a mai beszélgetésünket Yannis Stassinopoulos plasztikai sebésszel, az IVIMED alapítójával, akivel ugye előző héten is beszélgettünk. Ott a önazonosan természetesen megöregedni, ez volt a témánk, és ajánlom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza a beszélgetéseinket, hiszen ott felkerült a Spotify-ra, iTunes-on is meg lehet hallgatni, de az ingyenesen letölthető applikációnkon, vagy akár a weboldalunkon is megtalálják a korábbi beszélgetéseinket is, hiszen már több témában beszélgettünk. Először is szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: No, ez a vissza szeretném kapni a régi testemet egészen pontosan, ezt annak kapcsán írtam fel ezt a címet a témához, hogy ugye egy várandóság például, egy szülés, egy szoptatás, az, vagy akár egy hosszú, vagy egy nagyobb fogyás is, az teljesen át tudja alakítani a testünket, és nyilván a megnyúlt bőr, a szétnyílt hasizomit folytathatnám, de nyilván ezeket te sokkal jobban tudod, hogy milyen problémákkal küszködnek a hölgyek. Ez rengeteg problémát okoz a hölgyeknek, akárha csak tükörben néznek, de az is lehet, hogyha olyan a férj vagy a párja az embernek, akkor ha nem túl megértő, akkor ő nyomja az asszonyt, úgymond, hogy már pedig csinálj valamit, vagy sportolj, vagy stb. Lehet-e szó arról, hogy valakinek, nyilván itt is gondolom fontos, de majd ezt mindjárt kifejted, az életmód, hogy hogyan él, hogyan táplálkozik, mennyi folyadékot iszik, stb., mennyire figyel oda, de lehet-e visszacsinálni egy szülés utáni, mondjuk vegyük egy 20 kilós hízással, mert ez egyáltalán nem ritka, azt gondolom, hogy valaki várandóság alatt akár egy 20 kilót felszed, vagy akár többet is, utána még szoptatás is folytathatnám, lehet-e visszacsinálni egy női testet?
2: Természetesen lehet visszacsinálni, de úgy kezdtem, hogy van több módszer, több oka, amit van ez a súly nagy különbség, meg vannak a dolgokat, amit a szülő után a nők kell csinálni, meg a dolgokat, amit mi tudunk tenni a vége. Szóval általában, amit szoktunk mi korrigálni, hors, amit ilyen kis logos, van egy kis rectus abdominis diastázis, szóval a hosszizom van egy ilyen lazulva.
1: Igen.
2: Plusz az extra bőr, ami marad. Szerintem mindenkinek fontos az, hogy az életforma, az életmódon kell kezdeni újra változtatni. Sportolni egy pici, diétázni, pihenni kicsit többet, ez úgy meg tud kezdeni a hormon szempontból, a teste fog kezdeni változni.
1: Tehát regenerálódni, úgymond.
2: Valahogyan változni, mert ez utána, amikor elérni a súly, amit nekünk a megfelelő, vagy az ideális, akkor ezt látom, hogy leereskedik a bőr a hason, vagy a keze, vagy a lábunk, akkor tudunk kerülni egy plastikai szembeskorsz, aki több variáció, meg több megoldás meg tud ajánlani. Ezt megteszünk, amit kell. Természetesen, amikor van invazív, meg nem invazív.
1: Nem invazív módszerrel is lehet ez?
2: Vannak olyanok is. Az invazív határon vannak olyan szerkezet, amelyek tudnak a bőr alatt mikrodni feszíteni a bőr, vagy eltávolítani a kis zsír.
1: Ez egy újdonságnak szó, vagy nem annyira, mondjuk nem...
2: Újdonság lehet mondani. Ez nagyon sok ilyen készülőt már vannak, régióta vannak. Csak akkortól kezdenünk számolni, hogy újdonságok, akkor kapnak a megfelelő engedélyek az FDA-tól, vagy mindent másztól. Szóval...
1: Erről egy picit tudsz mesélni, csak hogy hogyan működik egy olyan, ami mondjuk a bőr alatt mondod, hogy feszíti a bőrt, vagy kifeszíti, vagy az izmokat, vagy a bőrt elsősorban, a bőrt?
2: Hát, először annak kezdünk, hogy tudunk megoldani a felesleges zsír. Felesleges zsír. Mindenki tudja, hogy ez egy zsír lesz ivasról, de több módon van a hagyományos, amit csak ilyen kánulával, vagy ilyen vákumot szoktunk szívni a zsír. de vannak egy ultrahangkészület, vagy ilyen mechanikai asszisztáló készülök, amit tudnak ilyen kényövert, megmondom egy picit, hogy kevesek traumatikus módon tudnak...
1: Zsírtörés, ez a...
2: Hát igen, van ez igen. A ultrahangzőpontó vezér, szoktunk hívni, meg van nagyon sok már gépek a piacon. Ez akkor, mikor a belfeszítésről beszélünk, igazán egyet vagy két cégek vannak, aki ilyen ez a hideg feszítés, megmondom így, a plazmán segítségével. Ez egy ugyanilyen módon, amit a hagyományos kánulak, amit használnak az érleszívás, csak a vége van egy kis prób, ha megmondok, amit ez a plazma energiával tud feszíteni a bőr alatt. Szóval ez egy forradalom a módon.
1: Az, hogy mondjuk melyik kevésbé meg terhelő a női szervezet, vagy az emberi szervezetnek. Ezzel a kérdéssel fogjuk folytatni, most előbb zenét hozunk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója, a beszélgető partnerem ebben az órában, és arról beszélgetünk, hogy egy akár egy szülés, egy nagyobb fogyás után hogyan lehet visszaállítani a női testet, ugye, vagy legalábbis segíteni abban, hogy ha a hölgy tükörbe néz, akkor el tudja fogadni magát. Hogy ez ügyben mit tud tenni egy plasztikai sebész, ugye erről beszélgetünk ebben az órában, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy van kétféle módszer is, lehet, hogy többféle is van, de most kettőt említettünk, hogy melyik kevésbé megterhelő a szervezetnek.
3: Ez nem, hogy kevesebb terhelő a szervezet, az, hogy mikor a plasztikai sebész beavatkozásról beszélünk, mindig a szebb hely.
2: A szebb hely, aha.
3: Meg a szebb nyoma, vagy a szebb maradvány, hogy alakul. Ezt, ha gondolkozunk, egy ilyen tesztet alakítasz, ez a mami makeover, amit szoktunk mondani, amit erről van, hogy ennek melkisebítesz, hossz, plasztika, kár, meg...
2: Tehát ez mindent egyszerre, igen. Hát,
3: Nem mindegyszerre, de ez a négy, vagy egy procedúra egyben kell teljesíteni, hogy úgy hívunk ez a mami makeover. Vannak olyan országok, amit egyben csinálnak, de nem tartok se hely, se korrekt, se biztonságos. Ez egy kicsi extrém sportok ezek. Amúgy meg lehet egy ilyen, ha megnézünk például, hogy ma dolgoznak a brazilok, az argentinok, a latin-amerikai országok, hogy gondolkoznak ez, milyen a ideális testforma. Hát, ez érdekes. Szépek, amit látunk, mikor a karnaval van, szabadromban futnak, majdnem mesztelen, de ezt nagyon-nagyon sok operációk meg edzés igényel ezek a tesztek, amit látunk. Mindig kell gondolkozni, mennyi kockázat vállalunk, mikor akármilyen operáció szeretünk tenni. Ez nagyon sok emberek nem is gondolkozik egyáltalán, pedig fontos.
2: A kockázattal? Tehát, hogy nem méri fel azt, hogy...
3: Mindent operáció van egy kockázat.
2: Igen.
3: Okay, az emberek, mikor van egy ilyen egészségi probléma, amit muszáj operálni, sokszor gondolkoznak, de mikor egy esztetikai műtétről van szó, akkor egyben futnak, és akkor semmi gond nincs. Ez annyira nagy az akarat, hogy sokszor nem is szoktak mondani, hogy, vagy vállalni, hogy mit, ha valami probléma, egészségi probléma van, szednek gyógyszerek, nem szoktak árulni olyan dolgokat, amit ilyen...
2: Tehát ki kell tölteni, igen, akkor van, hogy nem írják be, hogy...
3: Igen. Hopp. Szóval mindig akkor csinálunk egy ilyen mommy makeover, vagy még csinálunk egy ilyen terhesek után
2: helyreállítás, vagy nevezve, igen.
3: Igen, akkor mindig kell gondolkozni az, hogy most ez, amit rendbe szeretünk hozni, hogy meg tudunk tartani. Ha valaki például akár egy hozplasztika, meg egy ilyen olyan operáció, amit meg tudunk csinálni, de gondolkozik, hogy lehet, hogy meg egy gyerek, vagy két gyerek meg szeret, ez akkor miért kell egy hozplasztika?
2: Az ő majd második, harmadik gyerek után újabb hasplasztika és újabb hasplasztika nyilván.
3: Nincs olyan először, meg ez fog szabályozni, meg fog nem biztos, hogy a terhesség időben, hogy rendben lesz minden. Ezt kicsi máshogy végén kell gondolkozni, mert az emberi teste nem egy ilyen kis gyurma, amit lehet húzni, meg visszarakni, hanem vannak szabályok, meg vannak határok, hogy tudunk kezelni. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, az, hogy gondolkozunk, az, hogy először mit szeretünk, pedig ott van sokszor a dilemma, az, hogy ilyen egy fiatal nő, ez azt mondja, hogy nem talál férje, azért meg kicsi a melle.
2: Egészen biztos, hogy ez a probléma vajon, hogy kicsi a melle is azért nem?
3: Na, ez igen, van a dilemma, ez akkor ugyanaz van, hogy van, ez meg ne szoktam vizsgálni, ez akkor menne ez, hogy egy teljes normális mellettő mellő van, funkcionális, egész-egész, nincs semmi probléma, ez akkor ki van egy nagyobb, az, hogy tud elérni egy célpont, de igazán a célpont az, hogy ez a valaki fog találkozni, lesz a gyereknek az apja.
2: Igen.
3: Ez nem nagyon gondolkozik az, hogy utána,
2: igen,
3: hogy
2: igen.
3: Mi lesz, vagy hogy lesz, vagy...
2: Nagyon eltorzult, azt gondolom, az önképünk, vagy nem is tudom, hogy mondjam, az, hogy mit látunk szépnek, mit látunk jónak, és nem csak magunkban, hanem egyáltalán a világnak, vagy a világban, és az is tény, hogy ez főként az internet és a social felületeknek a úgymond a rákfenéje, vagy a probléma, onnan adódik a probléma, viszont nyilván az meg a mi döntésünk, hogy mennyire adjuk be a derekunkat ezeknek a mindenféle híreknek, meg annak, amit látunk a neten. Na de újra hozunk egy életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Fogadd el magad olyannak, amilyen vagy. Gyakran halljuk ezt a mondatot, de vajon az önelfogadás valóban azt jelenti, hogy soha nem akarhatunk változtatni a testünkön? Szülés vagy jelentős fogyás után olyan testi változások is maradhatnak, ugye, amelyeken már életmóddal, sporttal nem feltétlenül lehet változtatni. Az önazonosságról, a testképről és a plasztikai sebészet lehetőségeiről kérdezem ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebészt. Legfrissebb hírek és zene után jövünk is vissza.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Országszerte napos idő lesz. Súlyos orosz dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Súlyos orosz dróntámadásért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Legkevesebb 15 ember meghalt, 130 megsebesült, 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolajiv megyei települést is, ott 3 gyerek és egy felnőtt vesztette életét. Újabb drónmaradványokat találtak a vízben a Fekete-tengeri Mídia kikötő bejáratánál, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A búvárok megállapították, hogy a roncs nem tartalmaz robbanóanyagot, majd kiemelték a vízből. Az utóbbi hetekben több hasonló eset is történt. Csütörtökön a román légierő egy robbanótesttel felszerelt tengeri drónt semmisített meg, amely néhány száz méterre megközelítette a Neptun Deep gázmező egyik platformját. Karddal támadt a diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Launch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott beajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk.
1: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Jelentős fogyás, hatalmas eredmény, mégis előfordulhat, hogy a mérlegen látott szám már örömet okoz. A tükör viszont bizony még nem, ugyanis megnyúlik a bőrünk, és a test megváltozik. Arányai miatt sokan úgy érzik, mintha a korábbi állapot bizonyos nyomai továbbra is velük maradnának, ami viszont így is van. De hogy mit lehet ilyenkor korrigálni, és mit jelent ebben a helyzetben a test helyreállítása? Többek között ezekről is beszélgetek mai vendégemmel, dr. Ioannis Stassinopoulosszal, akivel a zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción kell.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Janis Stassinopoulos plasztikai sebész, az IVIMED alapítója a vendégem ebben az órában. A témánk pedig az, hogy hogyan tudom visszakapni a régi testemet, úgymond, mondjuk egy szülés után, vagy egy nagyobb fogyás után milyen beavatkozásokat vesznek igénybe a hölgyek. Biztos van olyan hallgatónk, aki akár, mit tudom én, 20-30 kilós fogyás után például megereszkedik a bőre, úgy elógó bőre lesz. Az nyilván az arcon is látszik mindenhol egy ilyen hatalmas, főleg, hogyha egy hirtelen fogyásról van szó, és akkor itt jut eszembe az, hogy most vannak is ilyen különböző oltóanyagok, amiket nagyon nagy szeretettel használnak, orvosok írják fel, de amilyen hirtelen fogyást idéz elő, és én magam is láttam olyan ismerősömet, aki mindegy hatalmas sok kilótól szabadult meg, és iszonyatosan látszik a bőrén. És ugye ott tartottuk, hogy ezeket lehet nyilván javítgatni, úgymond például egy szülés után pontosabban annál a témán hagytuk abba, hogy meg lehet azt oldani, tehát vannak különböző módszerek, meg lehetőségek arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a bőrt feszesíteni, vagy akár zsírleszívás, és itt jó néhány dolog elhangzott. Mennyire sokan keresnek meg téged például ilyen problémával, vagy mennyire látod te azt, hogy valóban ez probléma az anyukáknál?
2: Hát igazán, amikor a gyerek ilyen pár hónapos, ez nem gond, meg igen, nem téma. Meg az emberek igazán boldogulnak, hogy van egy jó lelke, meg egy jó kis ember, aki ilyen vidámít, meg hoz a mosoly az illetük.
1: Tehát elveszi a figyelmét magáról. De
2: ebben az időben van egy ilyen különös időszak, amit a pár kapszulat egy picit távol tárgya. Vagy ez a terhelés után ilyen depresszió, vagy az, hogy az anyukák jobban foglalkoznak a gyerekek, ez a férjek egy kicsivel túl el van távolítva. Kezdben az erre, meg a boldogság, ami hoz egy gyerek egy egész-egész családban, ez egy dolog, amit ezek az endorfinok, amik jönnek ki, tudnak teljesen szimítani minden. De van egy pár év után, egy hónap, vagy pár év után, akkor átváltozik egy pici a dolog, mert ha valaki hagyott magát, ez akkor túl súlyos, vagy nem annyira esztetikus a teste, akkor kezdenek egy kicsi ilyen problémák lenni. Szerintem nem kell túl kritikus lenni olyan témáról. A pár kapcsolatban meg kell respektálni a természetes procedúrák, amit értenek a terhesek alapján, vagy akármi a szereködés, meg minden. És ha szeretünk annyira a másik, igazán nagyon fontos, hogy segítünk, hogy a változás úgy érten, hogy a legegészséges módon, meg a legbiztonságos. Ugyanúgy, hogy van túl gyors fogyás, ez az új peptidok, meg minden az egész, amit a tervek utolsó évek forgalommal vannak, ugyanúgy következik egy gyors hízás. Ezt nem mindent, hogy itt nem csak a kinezet, hanem az, hogy mennyire erőszakos módon terhelünk a szívet, az erek, a máj, a veszek, szóval ezek is kell gondolkozni. Meg az, hogy nem csak a plasztikai sebész, aki kell gondoskodni, vagy konzultálni, hanem egy endokrinológus mindenféleképpen. Muszáj tudni, hogy ez szervezet, van a megfelelő anyagok, ásványok, vitaminok, kell, hogy a hormonok szint olyan szintben vannak, hogy tudnak biztosítani, hogy normális működik a szervezet. Ez onnan kezdünk. Mert mindig, mikor jön valaki, aki egy nagy fogyás után, vagy egy terhesek után, akkor mindig kérek, hogy csinálnak egy ilyen vérképet, megnézzük, hogy mi folyik, hogy rendben van, mindet ezt, akkor kezdünk konzultálni azt, hogy hogyan tudok segíteni, és milyen megoldások vannak. Uh-huh. Szóval ez mindig...
1: Tehát az egyéni ez is, mint minden.
2: Ilyen holisztikus módon szoktam gondolkozni, nekem sokkal fontosabb, hogy egész-egész vendégem, vagy pacientek legyenek, várnak, ha pacientek hívunk, vagy vendégek most.
1: Igen.
2: Ez egyértelmű, de ez az alap. Ezt onnan tudunk kezdeni, azt, hogy tudunk biztosítani egy jobb eredmény, με χώσου τάβολ τάρτος ερεδμή. Σοβαλ, βάνακαζε κατόλου κατά μητέ, άτα λάμπαν ζέμπρεκ νέμγον δόκος νακ. Ας μάγερος έκον και τούλου αγγιώσει του ας ζέγες. Τούλ χαρ μόρς με ένιεκ όπερα, ξέρω και γι' οπεράτσιο, μέγκολ μου και στα προβλέμα, εγνάιο με λέει, κύσε πώς θα γίνει.
1: Ας μόλιους έξω πατσιφικούς, ας μόντο, βαγιώ έξω καλύνκα, μην μάρτες,
2: ούγι έρζεμ, χώγι, πάνε γνιώμας, οι σοσιαλίς γνιώμας έπαινε σέγγες. Νάιον έρουλε χωγέν, νάιον σπόρτολο νέπ, μάγιαρ νέπ. Ούγιαν ούγιάς χώγι μικρό, τούτον που γινέστε και ζέμπερε χούρ πχάρμε τσίβες, λέτε μαγερός εγώ, εστούτον που γιμός που γινέστε, ναι και σλάτον που γιά, βάθος τα νάιο σοκατ. Βάνα και ζακή ρέγγελ το έστε εξπορτόλ, ναι και φίτεκ, με μίντεν, δε βάνε σαν μάσι φάιτα, μην χάγια νάιον τούλ σου γιος, ή ενέ με γνέμβορτ.
1: Hát meg az is ebben azt gondolom, ez a túlzásból így sport sem. Tehát, hogy ez, amit folyamatosan beszélünk veled is, hogy az arany középút, hogy mindenből eleget, de ne többet, mert ha valami túlzásba viszünk, az nyilván sehol nem jó. Most újra muszáj lesz megállnunk egy zene erejéig, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója, a beszélgető partnerem ebben az órában, és a témánk pedig az, hogy hogyan lehet egyáltalán visszaállítani a testünket egy szülés után, egy nagyobb fogyás után, és ezt már ebben, azt hiszem, ebben maradtunk, hogy végül is igen, tehát mindent meg lehet tenni. Ma már olyan fejlett a tudomány ilyen szempontból is, hogy tehát, hogy konkrétan szerintem van olyan kérés, amit nem tudsz teljesíteni, akkor itt most ezt meg is kérdezném.
2: Visszahívám.
1: Ilyen szépségek, igen.
2: Ez a igazán,
1: volt olyan
2: kérdés? Hát még egy pici a kérdés az, hogy vannak olyan dolgokat, amit nem szeretem csinálni, amit nem javasolok, vagy utasítok emberek. Ez amúgy is helyzet. Igazán lenni mert tudod a technológia, meg a tudásunk elengedik, megtesünk. Erről, hogy ilyen ez, mi mindent ilyen, majdnem mindent operáció, amit csinálok, nagyon szeretem. Ez akkor volt egy hosszú ide, amit ez az lepeszek, hogy megtanulok több variációk, több megoldások. Mindig próbáltam nézni, hogy ki a legjobb a világon, aki megcsinálja. Ezt próbáltam ott kerülni, megtanulni elszökésből ezeket a dolgokat. És utána van ez a szűrés, hogy nem minden plastikai szebes, vagy mindent szebes szeret mindent operáció, vagy nem tud olyan jól megcsinálni.
1: Tehát itt is vannak ilyen specializációk, ugye?
2: Igen, igazán. Ahogy tényleg az ide, ez így vagy úgy, nagyon nagy számok vannak valamelyik operációk. Természetesen a tapasztalat, meg az, hogy meglátsz a feedback, mindig van egy feedback, hogy mit csinálsz jobb. Ez mindig jobb, meg jobb vágyi, mint szebbes, tehetségesebb, meg az, hogy az eredmények hát jobb eredményt tudsz biztosítani.
1: Igen, igen.
2: Szóval ez egy ilyen, ez a scale of, no, of progress.
1: Igen, igen.
2: Ez olyan, hogy amennyit többet csinálsz, ez érdekelik téma, ez nem ilyen gyári szállak operálsz, akkor látszik, hogy mindet 2-3-4-5 év átváltozik, teljesen meg jobb a technikát. Szóval nem rossz operáltam 15 év vagy 20 év ezelőtt, de most teljesen más ez az egész. Ez egy ilyen a tapasztalat.
1: Tapasztalat, meg a gyakorlat.
2: Meg a gyakorlat is van benne, meg az, hogy ilyen erekszünk is kezd benne, szóval észreveszed, hogy az igazi igények az embereknek. Nem ez a fontos, hogy most valami gyors fix csinálunk, hogy csak azért, hogy próbálunk takarni a probléma, hanem az, hogy megoldunk mindet, ahogy kell, amit szabályosan, meg biztonságos. Mert soha nem kell felejteni, hogy ez a biztonságos módon, ez egy nagyon-nagyon-nagyon értelmű dolog, amit nem szoktunk nagyon gondolkozni. Ezt kell pedig kell.
1: Mit üzensz azoknak a hölgyeknek, akik most mondjuk olyan hallgatóinknak, aki mondjuk ilyen gondokkal küzd, vagy problémákkal, hogy akár több kilótól nemrég szabadult meg, és nem érzi jól magát a testébe. Honnan induljon? Vagy akár egy több gyereket szült anyuka, akinek mondjuk tényleg az összes olyan gondja vagy problémája megvan, amit így látunk, hallunk, hogy a melle megereszkedett, a hasa, a bőre kinyúlt, a stb. Mit ajánlasz, hogy honnan induljon, vagy mi legyen az első lépés?
2: Egy konzultáció. Egy konzultáció az, amit legfontos. Lenne ennyi ide, hogy ezen a konzultáció meg tudunk beszélni minden, mit szeretnek, mit várnak tőlünk, ezt mit tudunk adni. Ez a legfontos. Szóval ez ugyanolyan, hogy beszélünk most egy baráti szinten, vagy megszoktunk egy másszor, szoktunk mindenről beszélni. Ez ugyanolyan, hogy amikor valaki fizet egy konzultáció, nem azért csak fizet, hogy kapja információ, mert rengeteg információ lehet, pláne amikor az AI segítséget meg tudunk akármit is fedezni, vagy kideríteni. A fontos, meg a lényeg az, hogy ilyen, amikor konzultálsz egy specializáló professionális orvos, akkor megkapni fogsz olyan választ, amit saját magadról van szó. Nem azt, hogy amit az átlag, vagy amit a média, vagy a akármilyen keresőt megtalálsz, hanem az, amit neked. Ez a másik az, hogy én nem mindent orvos, lehet neked jó. Ugyanúgy, hogy nekem semmi nem vállalok akárkit. Kell, hogy legyen egy szinergia. Az, hogy mind a kettőt tudnak egy hullámban dolgozni, megérteni a dolgokat, ez akkor kollaborálni. Mert ez egy kollaboráció, amit nem az operáció ideben tart, hanem ez egy majdnem egész iglet. Valaki felelős a procedúrák, valaki felelős a műtő után kezelés. Ezt nem egy csak a diétem megszínáltam, szia, nem látom soha többet. Ez nincs olyan. Szóval ezek a dolgokat ezt lehet, hogy valakinek keves vagy teppen kerül, de ez a legkisebb dolog, amit ez egy kezdet. A megfelelő korrekt orvos meg fog nézni a probléma, meg fog mondani a megfelelő variációk, amit lehetséges. Ez akkor a beszélgetés alapján fog jönni egy ilyen végeredmény, ha úgy mondunk, vagy egy döntés, ahogy lesznek a lepesek. Uh-huh. Mi az, ami fontos? Mi az, mert ha van például egy ilyen szerv probléma, vagy valami, amit fontosabb, mint egy ez a plastikai beavatkozás, ez a prioritás.
1: Igen.
2: Az akkor így először nyerünk a bizalomról, ez akkor tudunk, hogy jó kezben vagyunk. A másik az, hogy ilyen nem csak azt a pacient oldalon kell nézni, hanem az orvosok is. Uh-huh. Az orvosok szeretem, aki tudja, hogy mit csinál, van empátia, meg van etos. Szóval tudja, hogy kell kezelni, és tudja pontosan, hogy kell tiszta lelke meg szívve beszélni, meg kezelni a pacient. Ez a fontos az emberiség, hogy emberes módon viselkedünk, akár hogy mi professzionális emberek, vagy ez átlag emberek, ez a legfontos, hogy valahogyan hálátunk előre.
1: Igen, ez abszolút egyetértek ez, és nem csak a plasztikai sebészetnél, hanem mindenhol. Tehát az, hogyha az embert emberként kezelik, uh-huh. és nem pedig egy tárgyként, aki éppen vetközön le, nem tudom mi, mutassa meg jó rendet, tehát hogy nem egy robotként, az már eleve az embernek a lelkének is jó, és az egy teljesen más eset lesz onnantól
2: kezdve. Ez az igazság, hogy én is voltam egy kellemetlen szituációban, mikor nem is mondtam, hogy orvos vagyok, vagy kolléga, ez akkor úgy kezeltek, mint egy átlag ember. Ez akkor szóltam nem ilyen szépen módon, az, hogy ez nem korrekt. Ez azt mondta, az volt egy pár ilyen nagyon nem okos válaszok, azt mondta, hogy neked arra van ez a vizsgálat, vagy konzultáció időben. Mondtam, igen, de 12 perc már ti is lesz, amit ugye ugyanaz, amit a kórházban írtak.
1: Igen,
2: ez vissza kellett másolni. De ez nem vizsgáltat engem. A 100-ért értem, ez azért fizetem. Ezt mondta, hogy hát írok neked egy antibiotikum, és rendben lesz minden. Mondom, igen, de egy stetoszkóp hallgatni, hát tudom, hogy mit tudom kérni, hogy rengen ez egész. Ez az állapdolog.
1: Igen, én nagyon bízom, hogy ez fog változni. Most bízunk benne, hogy mert ezzel óriási nagy problémák vannak, és voltak hosszú-hosszú évek óta itt, legalábbis Magyarországon. Azért hallottam, hogy máshol a világon vannak jobb...
2: Jobbak, meg rosszak is.
1: Jobbak, meg rosszak is, igen, nyilván nem mi vagyunk a legrosszabbak, de ami még érdekes egyébként, és lehet, hogy majd egyszer legközelebb, amikor beszélgetünk, akkor ez lehetne a témánk. A mesterséges intelligencia az hogyan hatja át a ti munkátokat, és itt akár azt is, hogy például, amit itt említettünk, hogy ma már mindent megkérdezünk az AI-tól, hogy például egy ilyen esetben, amikor valaki nagyon nagy súlyvesztés után van, vagy akár szülés után, és az AI-tól kérdezi meg hogy mit tegyen meg, hogyan csináljon, és ezeket elfogadja, hogy ez rendben van-e, de most ezt a kérdést én itt fent hagyom, mert az időnk lejárt, és majd beszélgetünk erről. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
2: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Jánisz Stasinopoulos, plasztikai sebész, az IVMED alapítója volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna.

0: A testünk története rajtunk marad, egy szülés, egy jelentős fogyás, vagy egyszerűen az idő múlása bizony nyomot hagy rajta. Hogy ebből mit szeretnénk elfogadni, és mit szeretnénk változtatni, az ugye egy nagyon személyes döntés. Talán nem is a tökéletesség a cél, hanem az, hogy amikor belenézünk a tükörbe újra, azt érezzük, igen, ez én vagyok, és szeretem magam. Dr. Ioannis Stassinopoulos volt a vendégem ebben az órában, aki plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Következő órában pedig dr. Topor Erika érkezik hozzám, akivel kertészkedünk. Hitek, tévhitek, ez lesz a témánk, érdemes lesz velünk tartani.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a Toyota.hu oldalon.
7: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
8: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklám hangzott el.

0: Országszerte napos idő lesz. Orosz dróntámadásért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Hétfőn kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Súlyos orosz dróntámadásért tegnap egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A nappal elkövetett légicsapásban legalább 15-en meghaltak, 130-an megsebesültek. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszul azt mondta, hogy Recep Tayyip Erdoğan diktátorként viselkedik. Itthon palesztinpárti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztinának és valódi békét szolgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátásáért is tüntettek. A rendezvény ellen korábban a Mazsi Hisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztinpárti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. A generációk találkozása a fő gondolat mentén a könyvek mellett helyet kap a zene, a képzőművészet, a színház, a mozgás és az alkotás öröme. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések, a Szent Györgyhegyről fotókiállítás. Farkas Levente András kék cetli installációján pedig bárki ott hagyhatja fontosnak vélt gondolatait. Az alkotóház történetét irodalmi sétán Sumonyi Pap Zoltán íróval lehet megismerni. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Tegnap a dél-balatoni vasútvonalon felső vezeték szakadás miatt egy szakaszon vonatpótló buszokra kellett átszállni, de reggelre helyreállt a menetrend szerinti közlekedés a vonalon.
1: Időjárás.
0: Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kertészkedéshez szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya. Mit mikor kell metszeni, hogyan kell öntözni, mitől nő gyorsabban egy növény, vagy éppen mi az, amit semmiképpen sem szabad megtenni. De vajon ezek közül mennyi a valódi szakmai tudás, és mennyi az, amit egyszer hallottunk valakitől, aztán generációkon át továbbadtunk. No, a hitekről és a tévhitekről a kertészkedésben erről beszélgetek Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész tájépítésszel. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna.
2: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Ugye előző héten is beszélgetünk, akkor a miavaki kiserdők, mini erdők volt a témánk. Ma pedig a kertészkedéssel kapcsolatos hitek, tévhiteket veszük górcső alá. Nem is tudom, hogy elég lesz erre az egyetlen egy adás, hogy erről beszélgessünk. Én minden esetre arra azért felhívnám a figyelmét a hallgatóinak, hogyha bárkinek van kérdése ezzel kapcsolatosan, vagy akár itt most a hitek tévhitekhez kapcsolódóan valami olyan dolog, amire kíváncsi, hogy vajon ez most hit vagy tévhit, akkor bátran írja meg nekünk. Én főként azt szeretném kérni, hogy a Manna FM Facebook oldalán üzenetbe, hogyha küldik, akkor azt én szinte azonnal látni fogom, és akkor majd egy legközelebbi műsorban majd megkérjük Erikát, hogy ezeket a kérdéseket válaszolja meg, vagy válaszoljuk meg közösen. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Ezt most így nem is beszéltük meg, én így ezt megkértem a hallgatókat, de gondolom egyetértünk ebben, hogy ha olyan kérdés érkezne, akkor tudunk segíteni.
3: Természetesen.
2: No, itt ugye hitek, tévhitek alatt itt arra gondolok, vagy gondolunk, hogy például vannak ezek, hogy kávézatca növények, ezt nagyon sokat hallottam, sőt olyat is hallottam, hogy a hamutartót például, hogyha nincs benne cigarettacsik, csak úgy nem tudom vizet önteni bele, és ezt a hamvas vizet, vagy hamus vizet, ezt így bele ráöntjük a növényre, és ez nagyon jót tesz. Szódabikarbóna nagyon jót tesz. Ha kavicsot teszünk a cserép aljába, az esti locsolás az mindenképpen nappal, reggel nem szabad, napközben nem szabad. Nagyon sok ilyen jó tanács terjed, és ezeket jó tanács, ezt idézőjelben mondom, vagy ilyen családi örökségként megörökölt tudás, ugye, amiben így vagy hiszünk, vagy nem hiszünk, ez a mi dolgunk. Honnan induljunk el, hogy mi számít tévhitnek, vagy mire figyeljünk leginkább, vagy mindig szakembert kérdezzünk meg?
3: Én azt gondolom, hogy arra, bár persze van lehetőség, hogy mindig szakembert kérdezzünk meg, de azért ez nem lehet egy elvárás a mai világban, hogy azonnal fölhívjunk akár engem napi szinten, nem tudom, 8000 telefonhívással, hogy kedves Erika, ez igaz? Tehát ez így azért viszonylag nonszenszül, meg egoistán hangzana, hogy csak mi tudunk mindent, viszont azt azért érdemes tudni, hogy sajnos a kertészeti szakújságírást, meg ilyen influencer világot is már jócskán utolérte az a fajta ilyen bulvár szenzációhajház dolog, hogy mindig ki kell találni valami őrületet, ami biztos, hogy bejön az embereknek kattintás szintjén. Aztán az meg, hogy utána az a növényekben milyen hatást vált ki, hát azt meg már ugye szinte, hogy nyomon követhetetlen. Vagy hát nyomon követhető, mert egy idő után azért én látom így a közösségi médiában, hogy a hozzászólások között ez a mekkora nagy akármi, ezt én kipróbáltam, berohadt, kihalt, egyebek. Tehát, hogy azért ezekkel mindig legyünk óvatosak. De mondjuk például említetted itt a tejjel való permetezést, talán itt az elején említetted, lehet kapni bio tejsavót. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amire azért, hogyha rákeresünk a neten, az már készítményként is kapható. De például ez az, amikor egy picit azt mondom, hogy a csúsztatás meg a szenzációhajhászás elindul, hogy a cigicsikket.
2: Na igen,
3: ergo. Na most... Növényvédelemben lehet kapni nikotin alapú készítményeket, ami kifejezetten rovarölő készítmények. Ami lombra való permetezésnél oké. Na de most képzelj el egy paradicsomot, amit agyonnyomsz nikotinnal, tehát hogy az egészséges lesz. Van, ami méri azt, hogy mi az egészségügyi várakozási határideje, hogy most nem is a munkavédelmit gondolom, de amúgy a munkavédelmi határi értéke is, hogy mi az a szint, amikor te azt már elkezdheted enni. Hogyan tudod szabályozni az otthon leáztatott cigicsikből azt a levet, hogy abban valójában mennyi lesz a nikotin tartalom. Na most azt is érdemes például tudni, hogy nekünk ugye éveken keresztül volt paprika üzemünk úgy, hogy fóliaházas technológiával, én abból most már ugye kijöttem, de például ott a munka HR-es oldalon is egy elvárás volt, hogy dohányzó kollégát nem lehetett fölvenni, mert ugye a dohány mozaik vírus növényvédelemben az egy nagyon komoly probléma.
2: És az, hogyha dohányzik a dolgozó, akkor
3: az be tudja vinni a dohány mozaik vírust, az arra fogékony növénykultúráknál.
2: Még úgyis, hogyha nem mellette dohányzik közvetlenül?
3: Elég, ha a keze olyan, amivel utána mondjuk kötözi a paprikát vagy a paradicsomot.
2: Aha,
3: na és most mondjuk ezekről, azt nem is lehet lemosni, igen, ezekről, tehát nem, most őszintén, tehát találkozol egy dohányos emberrel, annak a lehelete, a keze, a ruhája,
2: az abszolút így van,
3: az mindig olyan lesz.
2: Igen.
3: Tehát én is nagyon régen volt egy időszakom, hogy dohányoztam, azért hagytam egyszerűen abba, mert nem volt az a parfüm, ami elnyomta.
2: És
3: most nem is a lehelet, mert azt megoldod drága gumival, de hogy alapvetően az egész bőrödből egy idő után árad ki. Mindegy, ez mindenkinek saját szíve joga, hogy a szervezetével mit csinál, de hogy például növényi egészségügyi oldalon ezek problémát tudnak okozni, és például Hollandiában nem is engedik már ezt. Tehát pont azért nem engedik, mert ugye a dolgozó be tudja vinni a ruházatával, a kezével, a leheletével, ugyanúgy a nikotin miatt a dohány mozaik vírust. Tehát, hogy azért ezekkel legyünk óvatosak. Aztán ott van például, ugye, amit itt szintén az elején említettél, a
2: kávézaccot is említettem.
3: A kávézaccot, vagy ott volt a szódabikarbónát, mondtad talán. Na most ezek olyanok, hogy megint csak, ha túldozírozzuk, csersavak, megváltozik a pH, tehát csomó olyan dolgot csinál, talajra téve ráadásul, vagy beöntözve, ami az egész talajnak a mikrobiológiáját is megváltoztatja. Tehát, hogy ezeket így én megmondom őszintén nem szoktam javasolni egyáltalán.
2: Na és a további tévhitekre is rátérünk, de csak a zene után, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Hitek, tévhitek a kertészkedésben, ez a témánk ebben az órában. Vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Ugye itt néhány tévhitet már gorcső alá vettük, és akkor folytassuk. Kávézac, mi a helyzet azzal?
2: Azt még nagyon könnyű túladagolni.
1: De tehát alapvetően...
2: Savanyítani fogja a talajt konkrétan.
1: De van olyan állapot, vagy van olyan helyzet, amikor oké, nem nagy adag van, vagy tehát, hogy most nyilván nem azt mondom, hogy biztassuk a hallgatókat, de hogyha esetleg valaki nagyon szeretné használni a kávézacot.
2: Én beszoktam komposztálni, vagy hát nyilván a kotyogósból, ha most úgy kicsapkodod a virágágyás szélére, és van hozzá 1000 négyzetmétered, akkor ott elenyésző. De nagyon sok olvasónk csinálja azt, hogy mindig a szobanövények földjébe teszi. Tehát itt is a mérték, ez ugyanaz, mint amikor ez a kutyak, akit bele lehet-e keverni ugye a komposztba. Persze, ha 5-10%-ot nem éri túl, és van akkor a komposztdombot, hogy az úgy elenyésző mennyiség lesz, mert ott meg ugye azért a zoonózist kell figyelembe venni, tehát az, hogy vannak olyan köztes, mondjuk így, hogy élősködők a kutya esetében, ami azért nem biztos, hogy ember oldalon ugye jót tud tenni. Tehát mindig azt mondom, hogy ezeknél is a mérték. De mondjuk a tejsavó az például működik.
1: De ezzel sokat árthatunk is egyébként adott növénynek, hogyha mondjuk ezeket a tévhiteket úgymond használjuk?
2: Hát ha most tényleg az van, hogy egy pH-ra vagy valamire érzékeny növény esetét nézzük, ott igen, ott ki tudjuk pusztítani, le tudjuk égetni a gyökereket például. Uh-huh. Tehát például mondjuk a lepke orhide az egy nagyon gyakori szobanövény itt most Magyarországon, gyakorlatilag az minden vacakra érzékeny ilyen szinten. Tehát őnála egy illóolajos növényvédelmet nem érdemes tesztelgetni, mert nagyon könnyen meg lehet a leveleket perzselni. De ott van mondjuk egy szanzavére, ergo anyós nyelv, kipusztíthatatlan dohánnyal is, mert ugye a retro időszakban ugye az volt az egyik olyan szobanövény a panelházakban, hogy amikor divat volt dohányozni, az mindenki
1: dohányzott, igen.
2: És gyakorlatilag szegény szanzavéra élvezte azt is, vagy hát ezt nem tudjuk persze, hogy élvezte, most már lehet, hogy meg tudnánk nézni ilyen növényzenével, de alapvetően túlélte, inkább így fogalmaznék.
1: Milyen tévhitek azok, amik leggyakrabban, ezeken kívül, mert szerintem azért ezek eléggé gyakoriak, amiket én is itt felsoroltam. Például, amíg akkor maradjunk az esti locsolás, az mennyire fontos, vagy nem fontos?
2: Hát van olyan eset, amikor az esti az mindig jobb, mint a reggeli. Uh-huh. Én például most ebben az osztályos időszakban, amikor öntözök, én mindig este öntözök, meg gondolj bele, vagy gondoljanak bele a kedves hallgatók, ha este öntözöl, akkor alapvetően ugye a víz kontra növény, felület, kert, hő különbsége is ugye kisebb. Uh-huh. Van ideje bőven a növényeknek felszívni ugye a nedvességet, és nem fog akkora kipárolgás történni, tehát jobban hasznosul, de mondjuk egy átlagos öntözés esetén azért szokták mondani a reggelt, mert ugye föl tudja szárítani a növények felületét a napsütés egyebek, és akkor ugye a gombakártevőkből lesz kevesebb, vagy gombakórokozókból lesz ugye kevesebb a növények környezetébe, tehát kisebb a növényvédelmi kockázata. De mivel most ilyen asszálynál a pára is egy nagyon értékes dolog, az esti öntözés jelen pillanatban én azt tapasztalom legalábbis, hogy sokkal hatékonyabb tud lenni egy fenntartható kert esetében. A másik meg az, hogy gondolj bele, egy átlagos reggeli öntözés, ha nem tudsz megcsinálni 5-6 óra magasságában, 9-kor mostanában az utóbbi időben elképesztő forróságok voltak.
1: Igen.
2: Tehát ebbe ez is benne van ez a kockázat, hogy ott már az UV nagyon erős, ott már a kipárolgás a napsütés miatt sokkal nagyobb, tehát nagyobb lesz a vízveszteség ahhoz mérten, ami föl tudna szívódni.
1: Még egy ilyen, hát nem tudom, hit vagy tévhit eszembe jutott, de majd mindjárt mondod, hogy a csigák ellen sót szórnak ki, ilyen, ez létezik, nem?
2: Ilyen is.
1: Ez hit vagy tévhit? Ez mármint, hogy ez oké, hogyha ilyet csinálunk?
2: Hamut szoktak, mézport szoktak, meg sót szoktak, mindegyiknél ugyanaz van, hogy a talajnak, ahogy bemosódik, megváltoztatja a kémiáját, és inkább itt ez a probléma, tehát csiga ellen jó, ez tény. De hogy azon túl mit csinál a talajba, na az lesz az izgalmas inkább.
1: Tehát akkor, ha innen nézzük, hogy mi mit csinál a talajban, nem is szabadna semmi ilyesmit használnunk, csak amit szakember ajánl esetleg. És azt is bizonyos időközönként, bizonyos mennyiségben úgymond figyelve, hogy milyen hatást érünk el vele.
2: Alapvetően igen, most gondolj bele, viszont ott van most egy szakember, főleg, hogyha mondjuk gazdaboltja van, azt fogja mondani, hogy itt van ez a csiga ellenes granulátum, vidd el, méreg. Oké, de megeszi a csiga azt a mérget, az vajon ugye az őt megevő madarak és igen, egyéb kisemlősök sünikre, ugye megint csak közvetett hatást fog gyakorolni alapvetően. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés a növényvédelem esetében, mert szoktuk ajánlani a sárga raggacslapozást, hát ezért gyakorlatilag keresztre is feszítenek, mert hogy beleragad bármi más is. Igen, de azt is észre kell tudni használni. Uh-huh. Tehát úgy kell tudni használni, olyan rövid ideig kell kitenni, hogy nem azt jelenti, hogy kiteszem, mit március és behozom októberbe azt a szegény ragaslapot, és akkor tényleg tele van hasznos kártevőkkel, még akár ne adj Isten madár is beleragadva, hanem kiteszem egy rövid időintervallumra, és megnézem, hogy mit apad bele. Uh-huh. És akkor utána ezt vissza is veszem. Tehát, hogy ezeknek is megvan az észszerű használata, amikor azt mondom, hogy minimalizálható a hasznos élőlényeknek a veszte, ahhoz képest, amekkora előnyt tud jelenteni mondjuk egy bionövényvédelemnél.
1: Tartunk egy rövid szünetet, legfrissebb hírek, életörömzene, után pedig jövünk vissza, és még további tévhiteket is átbeszélünk. Tartsanak velünk!
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk!

0: Van ugye, amit már annyiszor hallunk a növényekről és vagy a kertről, hogy egy idő után már eszünkbe se jut megkérdőjelezni, pedig a természet nem feltétlenül úgy működik, ahogyan azt megszoktuk vagy megtanultuk. A témánk a hitek és tévhitek a kertészkedésben, és Topor Erika segít nekünk megfejteni ezeket a kérdéseket. Hírek és zene után pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el. Országszerte napos idő lesz. Orosz dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Hétfőn kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Súlyos orosz dróntámadásért tegnap egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A nappal elkövetett légicsapásban legalább 15-en meghaltak, 130-an megsebesültek. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszul azt mondta, hogy Recep Tayyip Erdoğan diktátorként viselkedik. Itthon palesztinpárti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek, Palesztinának és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátásáért is tüntettek. A rendezvény ellen korábban a Mazsi Hisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztinpárti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. A generációk találkozása fő gondolat mentén a könyvek mellett helyet kap a zene, a képzőművészet, a színház, a mozgás és az alkotás öröme. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések, a Szent Györgyhegyről fotókiállítás. Farkas Levente András kék cetli installációján pedig bárki otthagyhatja fontosnak vélt gondolatait. Az alkotóház történetét irodalmi sétán Sumonyi Pap Zoltán íróval lehet megismerni. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Tegnap a dél-balatoni vasútvonalon felső vezeték szakadás miatt egy szakaszon vonatpótló buszokra kellett átszállni, de reggelre helyreállt a menetrend szerinti közlekedés a vonalon.
1: Időjárás.
0: Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
4: hitek és tévhitek a kertészkedésben, ez a témánk ebben az órában. Ugye sokszor éppen a jó szándékkal követett rutinok okozzák a problémát, nem csak a kertészkedésben, egyébként, hanem az élet nagyon sok területén. No, de most visszatérve a kertészkedésre, nem biztos, hogy több víz, több gondoskodás, vagy több beavatkozás mindig jobb a növényeknek. De vajon honnan tudhatjuk, hogy mikor segítünk, és mikor avatkozunk be feleslegesen a természet dolgába? Ezekről beszélgetek vendégemmel, Topor Erikával. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Hitek, tévhitek a kertészkedésben. Erről beszélgetek Toppor Erikával ebben az órában. Ugye szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya, mondhatjuk így is a kertészkedést illetően, mikor mit kell metszeni, mit hogyan kell csinálni, tehát rengeteg hit és rengeteg tévhit övezi ezt a tevékenységet, úgymond. Itt én ugye kerestem, hogy milyen tévhitek vannak így a kertészkedéssel kapcsolatban, és például egy ilyet is találtam, hogy fekete fóliát vagy geotextilt a gyomok ellen. Hogy ez hosszú távon valóban jó megoldás?
3: Én egyetlen kertünkben nem javaslok agroszövetet, meg geotextilt. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy ugye a benne lévő ragasztóanyagok, műanyagok, egyebek, ugye mint mikroműanyag, most egy nagyon üldöző dolog is, nem véletlen. A másik, most ha meg talaj oldalról nézzük, ez ugyanolyan, mintha kb. Képzelj el, amikor eltöröd a kezedet, és begipszelik a kezedet. Uh-huh. Hát annak milyen szaga lesz, milyen lesz a bőröd állapota.
2: Igen.
3: És ehhez nem kell, hogy borsólevest öntsél bele, mint a volt évfolyam társam a lábgipszébe, amikor voltunk az egyetemen, és akkor beleborult a borsóleves, és amikor szedték le neki a gipszet, akkor már így mumifikálódott borsószemek voltak benne, tehát ez nem kell ilyen szürreális esetnek történni, hanem csak egy alapgipszelés, vagy amikor hosszabb ideig mondjuk ott van egy állítólag vízáteresztő raktapasz az ujjadon, nem?
2: Igen.
3: Tehát már ott ugye a bőr károsodik, na most ez a geotextil agroszövetek esetében a talajban ugyanúgy egyfajta levegőtlenséget okoz, de például egy fenntartható kert szemléletben nem fér bele, mert ott ugye nagyon sok olyan indával és gyökérsarjakkal terjedő talajtakarót alkalmazunk, amit hogyha letakarod, akkor nyilván nem fog tudni ugye talajt fedni természetes módon. Ahol indokolt, az olyan, mint az ilyen száraz patak, hogy ugye a kavics közül ne kelljen a talajból jövő gyomokat kiszedni, de az, hogy most, vagy mondjuk a ház mögötti vízelvezető kavicságynak az ajzatába, ott teljesen rendjén van. De az, hogy most én a virágágyásomat a gyomok ellen így védjem meg, a tarackkal ugyanúgy kell szívni, csak maximum nem látszik sokáig a felszínen, viszont alul karvastagságú, vastagságban gyakorlatilag be tudja szőni alatta is a talajt, tehát a probléma nem oldódik meg, csak nem látszik.
2: Van még esetleg olyan tévhit, ami így beugrik, ami jellemzően találkozol vele, mert nyilván te sokkal többel találkozol, mint mondjuk én, amiket itt hallottam, vagy amiket itt most olvastam.
3: Hát nekem a kedvencem a diófa alatt nem marad meg semmi, és én akkor ezen szoktam egy kicsit kuncogni. De nyilván nem ilyen egyszerű a dolog. Nekem például meténggel van, titóvirággal, és bármilyen meglepő kaktuszokkal beültetve. Mert ugye én a Kiskunságban vagyok, és ott ugye nagyon komoly invazivitási probléma van a medvetalp kaktusszal, ezt nem tudom, mennyire tudod, vagy mennyire tudják a hallgatók, ott ugye elkezdte kiszorítani a természetes flórát.
2: Wow.
3: Mert hogy ugye mindent kibír alapon. Egyébként itt pont a 14. kerületben, ahol itt is ülünk, a Szugló utca és társai környékén, Egressi úton rengeteg van ám a közterületen belőlük. Mert hogy milyen szép, aha, de ez tipikusan az, amit nem tehetsz a komposztba, ha kukába teszed, ugye megint visszajut a rendszerbe, mert egyszer csak valahonnan megint csak ki fog szabadulni. Ezért én, hogyha kirándulok és látok medvetalp kaktuszt, akkor ilyen zsebimporttal begyűjtöm, és beültetem a diófám alá. És ott senki is nem zavar, mert ugye onnan már nem kerül ki tovább, és vígan el vannak, még virágoznak is. Tehát a diófa alatt lehet, csak nyilván nem akkora szortimentben lehet növényeket ültetni, de nekem relatív szép gyep van alatta.
2: Tehát ez az, megint ugyanaz, hogy tudni kell, hogy mit, mivel, mit, hova, hogyan tudják egymást úgymond kiegészíteni, és akár segíteni egymást a fejlődésben.
3: Igen, és egyébként lombhullás idején, hogy a diónál maradjunk, ugye nagyon sokan kérdezik, hogy mi legyen a lombbal, elégessük, Isten ments. Nem, én az olyan ágyásokba teszem be töményen a diólombot, ahol nem akarom mondjuk a cserjék alatt, hogy gyomok nőjenek. Mert az allelopatikus hatás ott tud érvényesülni komposztálódási folyamat során. De amúgy meg belekeverve adott százalékig a komposztba, tehát ha magyarán azt mondom, hogy nem abból áll az egész komposztom, hanem maximum 30-40 százalékig van belőle a lomb, akkor lebomlik komposztálódási folyamat során, és ugyanúgy visszajut a kertbe. Tehát, hogy itt nincsen a hitek, tévhitek onnan alakulnak ki, hogy mindenki fekete-fehérben gondolkodik.
2: Igen.
3: És a természet ezt nem ismeri. Tehát, hogy ott nincsenek ilyen fekete-fehér dolgok.
2: Most egy rövid életöröm zenét hozunk a hallgatóinknak, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést Topor Erikával, maradjanak velünk. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna.
1: Hitek, tévhitek a kertészkedésben. Erről beszélgetek Toppor Erikával ebben az órában. Ugye szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya, mondhatjuk így is a kertészkedést illetően, mikor mit kell metszeni, mit hogyan kell csinálni, tehát rengeteg hit és rengeteg tévhit övezi ezt a tevékenységet, úgymond. Ugye azt már említettük az elején, hogy mindenféle ilyen, nem is tudom, hogy fogalmaztad, influencer kertészeknek a, vagy lehet, hogy még a korábbi adásban, már nem tudom, de beszéltünk erről már egészen biztos, hogy itt is elterjedt ez, hogy mindenki mindent jobban tud, ez a nem tudom hány millió orvos és hány millió, most már kertész országa is vagyunk, meg folytathatnám. Kicsit még erre is így rátérnék, mert ez nagyon hozzátartozik, azt gondolom, a hitek tévhitekhez, hogy vannak ezek az ilyen egyperces kertészeti tanácsok, meg mindenből vannak már szinte ilyen egyperces. Elmondom neked egy percbe, hogy hogyan gondozzam, most itt van előttem a nem tudom, a kaktuszt, a karácsonyi kaktuszodat. Hogy ezeknél mennyire, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam szépen, mennyire higgyünk ezeknek, na így ez elég szépen fogalmazom.
2: Most megfogtál. Azért fogtál meg, mert laikusként ez egy borzasztó nehéz dolog eldönteni, hogy kinek higgy.
1: Igen.
2: És én például, ha csak most két nevet kell említenem, aki valójában nem szakember, mármint abban az értelemben, hogy nem a Kertészeti Egyetem köpte ki magából mérnöki diplomával szakember, ott van a vadvirágos Török Zita. Uh-huh. Még megkockáztatom, hogy gyomokból és vadnövényekből és azokhoz tartozó beporzókból nagyobb tudása van, mint nekem. Uh-huh. És közben, ha most innen nézzük, köze nincs a szakmánkhoz, de közben meg az autodidakta tudása hatalmas. Vagy ott van például a Csodás Kertem magánarborétumnak a létrehozója, tudója, Androsovics Petronella alias Petra, nem véletlenül előadók a Kertakadémián. Én dendrológusként végeztem a Kertészeti Egyetemen, tehát fa és cserjetamból. A Petra mindig meg tud lepni. Mindig tud olyan fajtát mondani, vagy kereszteződést, vagy bármit mondani, ami még én is így főhúzom a szemöldökömet, hogy wow, miket nem talál az interneten. És most az ott van a kertjébe. És én voltam a kertjébe, és mentem úgy el növény mellett, hogy na most nem azt, hogy nem mertem neki elmondani, hogy halványgőzöm nincs, hogy mi mellett megyek el, de hogy alapvetően olyan különlegességei vannak, amiben igenis azt kell mondanom, hogy idézőjelben hobbi kertészként hatalmas tudást épített föl. Uh-huh.
1: Tehát így nehéz, igen.
2: Tehát így nagyon nehéz, mert közben meg van olyan, aki szakember, és a hátamon föláll tőle a szőr, mert a pénz többet ér neki, mint az igazság, ha most ezt így le akarnám egyszerűsíteni, és azt mondta a legutóbb egy videójában, hogy a huminsavval lehet tafrina ellen védekezni. Na most...
1: Ezt fordítsuk le, mi ez a tafrina, bocsánat.
2: Hát ugye az egy kortani probléma, ugye a baracknál, amikor így befodrosodik a levél tavasszal. Na most az ugyanaz a kategória, mint a lisztharmat, a peronoszpóra, hogy ismertebb dolgot is mondjak így a hallgatóknak, és akkor azt mondta, hogy rá permetez huminsavat, és az megoldja. Nem fogja megoldani. Tehát, itt egy kicsit az is a baj, hogy a szakemberek egy részét, nyilván nem mindegyik, meg a hobbi kertészekből az influencer típusok is ugye ráálltak arra, hogy a pénz nagyon sokat számít, és már emiatt például a biostimuláns és készítménypiacon is totál káosz van. De vagy nézd meg ott a fogalomismereteknél, ugye erről is nagyon sokszor szoktam beszélni, ugye a fenntartható mit jelent. És akkor rányomják ugye, hogy a műfű fenntartható. A robotfűnyíró fenntartható. De közben ökológiailag értelmezendő valójában, meg közgazdasági értelemben értelmezendő a fogalom.
1: Igen.
2: És persze abban az értelemben fenntartható, hogy nem kell nyírni a füvet, nem kell locsolni, nem kell gyomlálni, gyomírtani, műtrágyázni, stb. Ökológiai értelemben meg egy akkora kapufa, hogy ihaj. Viszont reklám szinten fenntartható, de ezt azért most szeretném mondani a hallgatóknak, és ez lehet, hogy neked is egy ilyen újdonság, hogy hoztak egy új uniós jogszabályt. Most paragrafusra pontosan nem tudnám visszamondani, de már ott van kinyomtatva az íróasztalomon, hogy átolvassam. Nagyon szigorú szabályok közé rakták a eco-friendly, zero waste, fenntartható, aha, és ilyen-olyan fogalmakat, pontosan emiatt, mert hogy most már gyakorlatilag kereskedelmi húzó szó lett, és már a szegény hétköznapi átlagember nem fogja tudni, vagy eddig nem, mostan már nem tudta megkülönböztetni, hogy mitől lesz valami fenntartható, de ő jót akart.
1: Igen, igen.
2: Tehát az a baj, hogy jó hiszeműen megveszi, de valójában nem tesz vele jó.
1: Sőt, még jobb esetben árt is.
2: És ez ott döbbenünk rá, hogy ugye nekem enyém egy biogazdabolt lánc, és ugye jönnek be listával az emberek, hogy kell neki mikor iz a gomba, ilyen alga, olyan alga, humusz, fulvósa, stb. És amikor elkezd a szakértőnk, mert nálunk a boltban is mindenki szaktanácsadó, tehát hogy mi nem hiszünk abban, hogy nem hozzáértő szolgál ki, ezért mi kérdezünk. És tudom, hogy saját zsebünkre kéne dolgozni, de a visszatérő vevő és az elégedett vevő mindig többet fér hosszú távon nyilván.
1: Hosszú távon kifizetődő, igen.
2: Mint az, hogy utána szomorkodjon, hogy mégse jó. Nagyon sokszor nem azokkal a termékekkel megy ki, mint amiért bejött. Mert amikor elkezdesz vele beszélgetni, kiderül, hogy nem az az alap probléma. Persze, eladhattuk volna neki, de ha nem az az alap probléma, akkor ki lesz az idióta, a kertészet, a faiskola, a gyártó, a termék.
1: Persze.
2: Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog.
1: Hát és ez egy teljes mentalitásbeli változtatásra lenne szükség, amúgy teszem hozzá, hogy így gondolkodjanak az emberek, hogy nem az a lényeg, hogy most eladjam a 30 ezres valamit, most mondtam valamit, hanem inkább segítsek annak az emberek, és a valós problémájára akár olcsóbb termékkel segítsem ki.
2: Hát még ha nem is olcsóbb, mert ez sajnos
1: vagy
2: viszont
1: drágább.
2: Nem mondhatom, igen, hogy olcsóbb, hanem az, hogy az eszünket használnak.
1: De hogy adott
2: igen.
1: Probléma esetén lehet, hogy nem tudom, ami a problémája, arra pont egy olcsóbb termékre van szükség, úgy értettem ezt most.
2: Én nekem volt egy év, másfél év, amíg egy kertészeti, nagy ismert kertészeti láncnak voltam az áruház igazgatója. És a sorok között autószerelőtől, a manikűrösön át, és semmi bajom az adott szakmákkal, mielőtt bármelyik hallgató a szívére veszi, nem, ez nincsen velük bajom, de ők álltak a pult mögött, akik úgymond a kertészetben dolgoztak, mert ez nem akartam így mondani, hogy alattam dolgoztak, mert az olyan bután hangzik, semmi ilyen dolog nincs. Viszont amikor bejött a vásárló, és megkérdezte, hogy ez bírja az árnyékot? Igen. Kösz. Tehát, hogy, és közben ott álltam fönn a karzaton, és néztem, mert az iroda az középen volt, és leláttunk az egész eladótérre, és így fogtam a fejemet, hogy de nem. Hm. És nyilván az megint az, amikor a kertészetből egyszer csak kereskedés lesz.
1: Hát és mint mindenből, igen, ez sajnos e felé tart a világ, igen.
2: Igen, tehát hogy sajnos a hitek tévhiteket ez is nagyban erősíti, hogy a témánál maradjunk, de sokkal nagyobb körültekintéssel kellene a vásárlóknak is lenni sajnos, amire tudom nagyon jól, hogy a ChatGPT meg társai nagyon okosak, de nem mindig mondanak most már sajnos, mivel ezek a egymásról másolt információk okosítják, nem fognak mindig igazat mondani, illetve az, hogy talán a kereskedőknek is felelősebbnek kéne lenni, hogy nem minden esetben a pénz számít.
1: De magyarul lezárva ezt az interjút, ezt a beszélgetést, akkor onnan indulva, hogy ezek a kis most egy perces videókat mondok, de lehet ez bármi, nem tudom, megkérdezek valakit, aki azt se tudom, hogy van-e bármi köze, csak annak hirdeti magát, hogy ő nagyon jó tanácsadó, és ő kertész, és mérnök, és stb. Ne higgyünk el mindent elsőre, ha jól értem, és próbáljunk meg olyan kérdéseket feltenni, ami tehát speciálisan a problémánkra, és nyilván úgy válasszuk ki a segítő szakembert, ha érezzük, hogy releváns válaszokat kapunk a kérdéseinkre.
2: Igen, viszont ehhez is kell egy generációváltás, ez is biztos, mert ezt meg a mezőgazdasági szaktanácsadói hátterem mondja, hogy nagyon sok gazda példát hozzak szándékosan, úgy hívja föl a növényorvost, hogy mondd el, mivel permetezzek és hányszor, és nem úgy indul a kérdés, hogy mi a baja a növényemnek. És emögött látszik az, hogy ki kell úgymond cserélődjön egy olyan réteg, aki megoldásfókuszú, holisztikusan tudja nézni a problémákat, mert például a gazdaboltban is rengetegen jönnek úgy be, hogy beteg a növény, és közben tápanyag hiánya van, a kettő nem ugyanaz.
1: Több tudásra van szükségünk, igen, azt gondolom.

0: hitek és tévhitek a kertészkedésben, ez volt a témánk. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész volt a vendégem. Következő órában pedig Szeszler Szilviával egyenesen Makaóba utazunk. Tartsanak velünk!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el.
6: Enyhül a forróság. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szigligeten. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drontámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő

0: Országból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt. Így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tisza párt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Sziget Fesztivált a Balaton felvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szent Györgyhegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki ott hagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz, ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Utazási rovatunkban így augusztus elején Szeszler Szilvia utazási szakújságíró és utazási szakemberrel beszélgetünk, a desztináció pedig nem más, mint Makaó. Ugye Kína különleges közigazgatási területe Makaó, Hongkongtól mintegy 60 kilométerre található, és több mint 400 éven át portugál fennhatóság alatt állt, egészen 1999-ig, és ekkor került vissza igazából Kínához, és ez a hosszú közös múlt egyedülálló kulturális örökséget hozott létre, ugyanazon az utcán kínai templomok, barokk templomok, portugál csempék és modern felhőkarcolók is sorakoznak. No de, hozunk minden részletet, tehát Szeszler Szilviával tartsanak velünk ebben az órában is.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggel kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A mai desztináció, amiről beszélni fogunk, az nem más, mint Makaó, amiről sokaknak elsőként a kaszinók és a csillogó szállodák juthatnak eszükbe, ha fotókat láttak mondjuk, vagy éppen jártak arra, pedig ez a különleges úti cél jóval többet kínál ennél. A kínai és portugál kultúra találkozása sajátos hangulatot teremt. Történelmi épületek, templomok, szűk utcák, izgalmas gasztronómia és modern látványosságok várják az odautazókat, de vajon önálló úti célként is érdemes-e felkeresni, vagy inkább egy, mondjuk egy hongkongi utazás kiegészítéseként? Erről is beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Rögtön ezt az utolsó kérdésemet szeretném, ha így meg is válaszolnánk elsőként, hogy önálló úti célként, vagy mondjuk egy hongkongi utazással összekötve?
2: Hát, ha már elmegyünk ilyen messzire, mindenképp át kell menni Hongkongba, én azt mondom. Nincs olyan messze, 60
1: kilométer.
2: Átmentem, igen, kalandos volt, igen, majd beszélünk róla. Mindenképpen érdemes összekötni ezt a két különleges helyszínt, mert Kínán belül ez annyira más-más két világ. És ugye pontosan, amit említettél, a történelmi múltja miatt, Makaó is, illetve Hongkong is, ugye teljesen más, ugye a portugál-kína, illetve az angol-kína, és hát óriási élmény, tehát, de hát majd beszélünk róla, igen, úgyis mindjárt részletesen.
1: Igen. Mit mondhatunk arról, hogy azt kérdezem, mi az első benyomás, amit rád tett ez a hely? Makaó, és nem Makó, mert így már nem mindegy, ám azért itt csak egy betű választ el ugye Makótól, de ez most Makaó, amiről beszélünk, igen.
2: Hát leesett az állam első körben, tehát én gondoltam, hogy szép lesz, de hogy ennyire, tehát ez valami egészen döbbenetes, az a gazdagság, ami ott felhalmozódott. Óriási szállodakomplexumok, épületek, pazar egyszerűen az egész, és én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire szép. Én ugye egy szakmai rendezvényre voltam meghívva, és naponta átmentünk a városon, legalább egy 20 percet buszoztunk. Azt tudni kell, hogy maga a város a félszigeten, tehát a kontinensen is rajta van, és még kettő kisebb szigeten, és az egyik sziget mellé még, ami folyamatosan zajlik azóta is, egy feltöltött területre építették fel a kaszinóknak a legnagyobb részét. De mindenhol van a városban, tehát mindenhol találhatóak ezek a kaszinókomplexumok, ezekről majd beszélni fogunk, de folyamatosan töltik fel a területet, ugye nagyon kevés a terület, 33 négyzetkilométer az egész, némelyik város, magyar város is nagyobb tud lenni, tehát a helyhiány miatt ugye töltik fel, és hát döbbenetes, tehát mondom, az állam esett le, tehát majd beszélünk róla, hogy mi, igen, milyen épületek konkrétan.
1: Ugye itt említetted a kaszinókat, meg így én is itt a bevezetővel, tehát gyakran Ázsia Las Vegas-aként emlegetik ezt a Makaót, ezt a desztinációt. Ezzel hasonlat, ez abszolút igaz, és megállja a helyét?
2: Ez több szempontból is igaz. Egyrészt azért igaz, mert Kínán belül csak itt engedélyezte a kínai állam a kaszinóknak a működését. Sehol máshol nem lehet, még Hongkongban sem lehet. Hongkongban lottozni lehet, lóversenyre nem tudom mire lehet fogadni, de kaszinózni nem lehet. Egyedül itt engedélyezte, és Makaó a saját közigazgatási, jogi és mindenféle rendszerén belül működteti ezeket az intézményeket. Azt tudni kell, hogy nem városállam, nem különálló országrész, hanem egy speciális közigazgatási terület, ennek van egy definíciója, hogy azon belül működik, tehát az ország, tehát én is azt mondom ország, tehát beléptető rendszere van, kiléptető, mintha országot lépnénk, külön jogi rendszere
1: tehát
2: van.
1: Tehát útlevéllel minden?
2: Igen, vagy igen, útlevéllel lehet be és kijönni, tehát úgy lehet elhagyni az egészet. Akkor külön jogrendszere van, parlamentje van, külön pénzneme van. Úgyhogy mi úgy hívtuk, hogy a makaói dollár, de nem dollár, hanem pataka, azt hiszem így hívják.
1: Egyszerűbb az, hogy makaói dollár.
2: Makaói, igen, dollár, ami a hongkongi dollárral majdnem ugyanaz az árfolyam, nekik is külön valutájuk van. Úgyhogy igen, tehát az országon belül csak itt. És itt így egy olyan gazdagság halmozódott fel, és ez a Kína Las Vegas abszolút érthető. Ugye egyrészt mivel a kaszinóiparra épül, ami egy óriási bevételt hoz az országnak, Másrészt pedig azért, mert valójában olyan cégek, cégcsoportok is állnak az egyes kaszinók mögött, amelyek amerikaiak. Nagyon sok amerikai befektető csoport áll ezek mögött. Tehát úgy tudják ezt az irdatlan, gazdagságú épületeket, komplexumokat létrehozni, hogy aki például a Venecián nevezető szálloda, hívjuk akkor szállodának, a Szent szállodaláncnak a tagja, az ugyanaz a befektetője, mint aki a Las Vegas-i Veneciánnak. Tehát megépítették ugye itt Velencét, tehát ez a Velencé. Ott volt például nekünk a szakmai rendezvényünk, egy utazás kiállítása Makaónak, de ugyanúgy megépítették Párizst vagy Londont.
1: A Párizs... Az utazás kiállításra?
2: Nem, ezek más-más épületek, más-más szállodák, hívjuk szállodának. A Venecián az ugye Velence, megépítették Velencét. Tehát van nekem egy kínai kollégám, aki által itt kint is voltam ezen a rendezvényen, és ő vele mászkáltunk jobbra-balra, például ebben az épületben, a Velencében, fölmentünk valamelyik emeletre, ahol meg volt építve a Szent Márk tér, gondolák úztak vizen, nem hittem a szememnek. És valamelyik emeleten, igen, csak ez... Iszonyat. Az egész épület komplexum akkora volt, hogy nem tudtam, hol az eleje a vége, mint egy kisebb város. És csak azt akarom mondani, hogy ugye nagyon-nagyon sok szálloda, hívjuk annak, mögött amerikai befektető, nem csak befektetők, befektetői csoportok állnak, tehát én kérdezgettem azért erről, mert nem hittem, hogy nincs az a pénz, amiből ezt meg lehet építeni.
1: Igen. Tehát óriási... Mondjuk, ahol kaszinók vannak, ott pénz is van bőven.
2: Van.
1: Ez abszolút érvényes, igen.
2: Óriási pénzt hoz ugye Makaónak is, az országnak is, a befektetőknek nyilván, tehát így az életszínvonal rendkívül magas, tehát láthatóan gazdagok, majd erről is beszélünk, hogy mint.
1: Most megállunk egy életörömzene erejéig, és akkor innen jövünk vissza, és folytatjuk is a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A desztináció pedig, amiről ma beszélgetünk, ez nem más, mint Makaó. Nemrégen volt ott Szilvi. Hát mikor volt ez az ottani utad?
2: Február, március, valahogy így.
1: Talán március elején voltál, azt gondolom, Fülöp-szigetek előtt voltál pont, vagy után valahogy így.
2: Szerintem, utána három héttel.
1: Akkor március, igen, március-április lehetett körülbelül, tehát nagyon friss még mindig még az élmény, ugye arról beszélgettünk, hogy igazából Makaó az Ázsia Las Vegas-aként emlegetik, kaszinó, pénz, gazdagság, csillogás. Ha jellemezni akarnám néhány szóval, akkor ezek így, nekem ez jött le ebből a néhány perces beszélgetésből eddig, hogy akkor ezeket abszolút, ezek a jelzők teljesen helyén valók.
2: Ez teljesen helyén való, úgyhogy a városnak a szimbóluma, a egyik szimbóluma a Grand Lisbon Hotel, ami egy óriási lótuszvirágra emlékeztet. Uh-huh. És mindez aranyborítással, tehát ez nagyon messziről látni. Az utolsó napon tudtam meg, amikor elhagytam a szállodámat taxival, hogy pár száz méterre voltam tőle, tehát simán át tudtam volna menni, és annak az egyik testvér hoteljében laktam, ami lényegesen egyszerűbb egyébként, de azért ki lehet bírni. Úgyhogy, és ilyenek vannak, tehát ilyen, ez is jellemző egyébként, hogy ilyen aranyborításúak a hotelek kívülről, tehát nem lehet belátni ki, és csillog egyébként, ahogy a nap rásüt, döbbenetesen szép, éjszaka pedig ki vannak világítva. Úgyhogy
1: az, hogy, mert úgy említetted, bocsáss meg, hogy szabadba vágtam, hogy a gazdagság, hogy miből élnek ott az emberek? Vagy én azt értem, hogy kaszinó, tehát gondolom, hogy nyilván legtöbb ember ez látja el, feltételezem, meg gondolom, akkor turizmus is.
2: Igen, elsősorban a szerencsejáték, ugye, tehát a kaszinóknak az üzemeltetés, ezek nem csak kaszinók, hanem szállodák, tehát hogy ne kelljen messzire menni a kedves vendégnek, luxusbutikokkal vannak tele, üzletekkel, színháztermekkel, de akkorákkal, hogy az valami döbbenet. Én végignéztem ezeknek a szállodáknak a bemutatóit is az utazás kiállításon, tartottak egy hatalmas színpadon bemutatókat, ugye vetítéseket, minden, és ott láthattam, hogy milyenek ezek a szállodakomplexumok belülről, tehát komplett fellépőterem, tehát színházterem, de nem ám akár mekkora, tehát több tízezer embert látnak el egy nap.
1: Jézus.
2: Egy épület. És ugye ezek, mint ahogy mondtam az előbb, a Sands Hotel például, ami mögött amerikai befektetők állnak, de ugyanakkor a Grand Lisboa, amit említettem előbb, és nekem ez nagyon bakancslistás a jövőben, hogy oda valahogy bejussak. Annak a tulajdonosa például makaói üzletember, egy mágnás, tehát rendkívül gazdag ember, és ez makaói tulajdonban van, tehát ez érdekes, vegyes, mert azért mondom, hogy ilyen nemzetközi befektető csoportok jellemzően ők teszik bele a pénzüket, és utána óriási profitokat is termelnek vele. Tehát óriási pénzeket hoz, igen, valóban, és nagyon jól lehet itt keresni ezeken a munkahelyeket. A munkavállalók száma körülbelül 400 ezer, és ennek a fele olyan 180 ezer az, aki kívülről jön. Most arra törekszenek itt Makaón belül, hogy a krupi állásokat, a vezető állásokat, a menedzseri állásokat a helyi lakosoknak adják, tehát minél kevesebb legyen az, aki ugye beszivárog. És de ettől függetlenül ugye a mainlandről, ahogy ők mondják, tehát a kontinensről, a Kínából jönnek át nagyon sokan alkalmazottak, jönnek a Fülöp-szigetekről, jönnek az Ázsia más országaiból is jellemzően. De nyilván azokban az állásokban, ahol nem ennyire, ott is még nagyon-nagyon jól keresnek, tehát olyan az átlag kereset egy ilyen 20 ezer, ez a panaka az ő valutájukban, ami durván 800 ezer forint. De a menedzseri állások az ennek bőven a duplája, vagy a háromszoros.
1: De gondolom az árak is hasonlóak, tehát hogy mármint, hogy magasabb mindennek az ára, mint mondjuk
2: igen.
1: Itt van.
2: Igen, tehát ugye itt vannak a sztárállások, sztármunkakörök, és ugyanakkor vannak az alkalmazottak, a helyi lakosok, akik kisebb-nagyobb lakásokban, olyan 40-től 80 négyzetméteres egy lakás, amiben élnek, és a megélhetési költségek igen magasak. Tény, hogy jól keresnek, de a megélhetés is azért nem egyszerű, nagy a drágaság, azt lehet mondani, bármi, na mindegy, mert erről beszélünk még.
1: Igen, hát ezt azt gondolom, hogy nem árt így ilyenkor így összevetni, hogy te is most összevetetted, hogy az rendben, hogy magasabbak a fizetések, de hát nyilván a kiadások is mellette vannak, tehát hogy igazából kérdés, hogy így arányaiba akkor valóban többet keresnek-e, hogyha ezt nézzük.
2: Hát ugye van a menedzseri réteg, amit mondtam, akik kifejezetten nagyon jól keresnek, de azért az átlagnál mondjuk egy, hát én azt mondom, egy európai átlagnál is jóval magasabb, amikor
1: akkor számunkra, ha mi megyünk ki, akkor nekünk ott nagyon keveset ér a pénzünk, mondhatnánk így is.
2: Hát igen, de azért mondjuk ez nem volt annyira éles, tehát én vásároltam, és beültünk ott az egyik kolléganővel, aki oda valósi, és Írországba ment férhez, de beültünk este szétnézni egy, hogy milyen kis éttermek vannak, elmentünk nézelődni körbe-körbe, teljesen kezelhető költségen tud az ember vacsorázni, úgyhogy a helyi éttermek, portugál éttermek, hát ugye a idézőjelben anyaország, ugye az is ott van jelentősen, beültünk portugál étterembe is, úgyhogy na ez egy érdekes még ez a kettőssége.
1: Pont ezzel akarom folytatni, de most akkor előbb jön egy életörömzene, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: utazási rovatomban Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval beszélgetünk, ugye a desztináció pedig nem más, mint Makau, amit ugye legtöbben a kaszinókról ismernek. A szerencsejátékból származó bevétel hosszú ideig még Las Vegas-t is meghaladta. A város ennél jóval összetettebb, mint hogy csak a kaszinóiról beszéljünk. Ugye vannak itt ikonikus szállodák, üdülőkomplexumok, és néhány kilométerrel arrébb csendes történelmi utcák, hagyományos piacok és évszázados templomok várják a látogatókat. Van itt kérem modern luxus és a történelmi örökség különleges egyensúlya is. Hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
1: Manna Morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
2: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Enyhül a forróság. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szigligeten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drontámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt. Így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Sziget Fesztivált a Balaton felvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szentgyörgyhegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki ott hagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar-díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Koring énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz. Ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
2: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
4: Manna FM. Manna FM.
0: Utazási rovatomban ma Makau a desztináció, amit meglátogattunk Szeszler Szilviával. Ázsia egyik legizgalmasabb gasztronómiai célpontja is. Egyébként a várost az UNESCO a gasztronómia kreatív városai közé is beválasztotta, elismerve több mint 400 éves kulináris hagyományát. Mi most annyira Szilvivel nem fogunk beszélgetni a gasztronómiáról, de sokkal inkább a történelméről, meg mindarról, hogy miért is érdemes ide utazni. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Szeszle Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában. A desztináció, amit meglátogatunk a mai napon, az nem más, mint Makaó. Sok mindenről szó esett. Ajánlom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza a honlapunkon is, megtalálják a nem sokára, most még nyilván nem, de délután folyamán már ott lesz a honlapunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz ez az adás is, mint ahogy az összes többi beszélgetésünk. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a portugál vonal, hogy erről is beszéljünk, és hogy erről akartalak éppen kérdezni, hogy ez a mindennapokban hogyan jelenik meg a portugál múlt és a kínai kulturális örökség. Van-e itt bármilyen, hogy is mondjam, ilyen összefüggés, az összhatásában mit érzékelsz?
2: Hát azt lehet érzékelni, hogy egyrészt ugye az identitás tudatuk is más. Uh-huh. Tehát ott azért ne felejtsük el, az 1500-as évek végétől 400 évig ott voltak a portugálok. Tehát egy teljesen más mikrokultúra alakult itt ki. Ugye ez volt a lépcső Európa felé, a porcelántól kezdve a selyemig mind itt hajózták be, itt vitték el Európa felé, ennek a központja volt, egy teljesen más identitású népesség alakult ki. Ráadásul a kantoni nyelvet beszélik, még a mainlanden, ugye a kontinensen a mandarint. És ezt is úgy elszigetelik magukat, hogy igen, ők makaóiak, noha a származásuk nyilván a mainlandről való. Egy másfajta emberek, ugye 400 év az 400 év, tehát a mentalitásban, a gazdaság fejlődésében, a kultúrára, a gasztronómiára, az égvilágon mindenre hatással volt ez a 400 év, tehát van egy olyan tér, ami ugyanolyan hullámos csempékkel van borogatva, mint Lisszabonban voltam 2 éve, ugyanaz. Ugyanazt a tojásos süteményt kínálták, amit Lisszabonban ettünk, mint híresség. Tehát döbbenet, tehát úgy, hát óhatatlanul ugye összemosódnak a kultúrák, bár teljesen távoli kultúrák, de ez lehetetlen, hogy mondjam, tehát elválasztani.
1: Fent kell tartania azoknak az embereknek, akiknek mondjuk nagyon erős identitása mondjuk a portugál vonal, akkor nekik nyilván ez fontos, ez ugyanúgy, mint mondjuk nekem Erdélyig, nem ugyanaz, de hogy mint mondjuk egy másik országban született ember elmegy bárhol máshova, akkor mindig ugye a kisebbség az erősíti magát, meg ugye egyáltalán a közösséget.
2: Igen, olyannyira, hogy portugál üzletemberek vannak ott a mai napig, turizmusban, ebben, abban, amabban. Tehát a jelenlétük teljesen nyilvánvaló a éttermekben, a üzletekben, tehát annyira a kultúrának a része. Úgyhogy nem lehet szétválasztani. 1999-től csatolták vissza Kínához, ugye egy lényegesen fejlettebb, gazdaságilag fejlettebb város, hogy úgy mondjuk, és kevésbé vannak konfliktusban az anya országgal, mint mondjuk Hongkong, ami ugye egy 7,5 milliós város, itt 700 ezer ember él, tehát lényegesen kisebb. Hongkongnak a kis öccse, vagy nem is tudom, mit lehet mondani, de a sorsát illetően ugye ott az angolok eresztettek gyökeret, ők tették rá a kezüket erre a 60 kilométerrel odébbi kikötőbe, itt pedig a portugálok, és hát mély nyomukat hagytak mind a két nemzet. Nem lehet kitörölni belőle, tehát teljesen nem tudom.
1: Nem is kell, azt gondolom, tehát, hogy...
2: Nem is kell, és igen. Ugye ragaszkodnak hozzá, és nem tudom, hogy fogják ezt összefésülni a mainlanddel, ugye az anyaországgal, miközben teljes mértékben tőle függnek, azért ezt ne felejtsük el. Tehát ezeknek a szállodáknak, hívjuk mondjuk szállodának, az energiaellátása, az élelmiszerellátása, a vízellátása, ez egy irtózatos mennyiségű, amit meg kell oldani, és ennek a nagy része ugye Kínából jön, még a személyzetnek is a nagy része onnan jön. De hát ugye a vízellátás, nincs önálló vízre, nincs semmi, hát ugye a Gyöngyfolyónak a torkolatában van, de hát azért ez nem elég. Az élelmiszerellátás itt semmi nem terem meg, tehát ez egy kis sziget, félsziget, ez így feltöltött tengeri terület, és hát gondoljuk el, hogy csak egy ilyen szállodakomplexum, ahol több tízezer ember van egy nap, hogy az ott az ugye luxus éttermek, tehát ezek rendkívül magas színvonal, itt nincs gyenge étterem, nincs
1: tehát
2: gyenge szálloda.
1: Egy háromcsillagos szálloda is teljesen.
2: Tehát ott olyan színvonalat kell produkálni, amihez annak a egy ilyen logisztikai lánc az nagyon-nagyon fejlett, és hát kőkeményen függnek Kínától. Uh-huh. Szóval érdekes, és ugyanakkor ugye a teljesen önálló beléptetési rendszer, tehát mondom, meséltem neked, elmentem, átmentem Hongkongba, elmentem város nézni, és országot léptem. Ki és be, itt is, és ott is, tehát Hongkongban ugyanez van. Nagyon érdekes, nagyon érdekes.
1: De vajon ezt miért tartják fontosnak? Vagy ez, ennek mi lehet a háttere?
2: Valamilyen szinten az önállóságot meg akarták tartani, hiszen az a gazdaság teljesen másképp működik, mint a kínai gazdaság. Tehát nem lehet egyszerűen egy az egyben összefésülni, az lehetetlen.
1: Igen.
2: Egészen más automatizmusok tele van külföldi befektetővel, tehát ez nem úgy működik, mint a Kína jelenleg. Tehát lehet, hogy másképp fog ő is, de itt egészen más. Ez nem lehet.
1: Igen. Na most újra jöjjön egy kis életöröm zene, de innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Rádió Anna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában, a desztináció pedig, amit meglátogatunk a mai napon, az nem más, mint Makaó, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a beléptető rendszer, hogy útlevéllel tudsz ki bemenni, és hogy Hongkongba is úgy mentél át, hogy útlevéllel kellett átlépned meg ugye vissza. Illetve még egy, vagy szeretnél volna valamit mondani erre?
2: Nem, csak azt akartam ebből erre mondani, hogy nem mondanám, hogy túlgondoltam volna a dolgot, utána sem néztem, hogy fogok oda belépni. Nem gondoltam, hogy ilyen idézőjelben országot lépek, és ott is ugye be kell lépnem, majd ki, tehát egy napon belül ki és be, Makaóba és Hongkongba is. Úgyhogy csak azt akartam mondani, ha valaki oda utazik, akkor semmi különösebb nem kell. Tehát még formanyomtatványt se kell kitölteni. Kapunk egy kis cetlit, azt viszont meg kell őrizni, tehát a kilépésnél azt kérik. Amit ha belépünk, akár Makaóba, akár Hongkongba, tehát azt meg kell őrizni, azt a kis, vannak ilyen helyek, ahol ez van, Kubában is ez van például egyébként.
1: Most viszont is volt valami ilyesmi, nem?
2: Hát ott érkezési vízum is valami, lehet, vagy igen, előre vízum, ott azért vízum van. Itt nincs, tehát magyaroknak nincs ugyanakkor, a kínaiak nem léphetnek be csak úgy.
1: Hoppá!
2: Igen, tehát őnekik azért leadminisztrálják, hogy ők hogy léphetnek be. Mi bemehetünk simán, csak ennyit akartam erről mondani.
1: Azért ez is érdekes egyébként, hogy ez miért van így, meg az is, amit még nem tudom, picit korábban említettél, hogy a munkavállalók, hogy főként helyieknek adják, vagy helyieket tesznek olyan pozícióba, ami mondjuk nagyobb pozíciókban, nyilván ennek is van valami, akár történelmi háttere.
2: Hát, vagy védik ugye a helyieket, tehát a nagyon nagy a beáramlás, tehát ezek a helyek ugye vonzák a beáramló munkavállaló tömegeket, és nem akarják, hogy felhiguljon, hogy túl sokan jöjjenek be, attól is félnek. Nagyon magasak az ingatlanárak így is, hogy nagyon sokan jönnek. A világ egyik legsűrűbben lakott országa, 22 ezer ember lakik egy négyzetkilométeren, tehát nem véletlenül épülnek ezek a ugyanolyan nagyon magas épületek, mint Hongkongban láttam, és utána nem is voltam korábban azokon a területeken, csak arra mentünk taxival, hogy láttam, hogy akik ott laknak ezekben a 40-80 négyzetméteres lakásokban, azok bizony 30-40 emeletesek.
1: Hogy a 40. emeleten lakni azért.
2: De most már 50 emeleteseket is építenek folyamatosan, tehát egyfolytában építették a házakat, nincs hely, nincs föld, töltik fel a tengert, tehát a dél-kínai tenger van itt, töltik fel és építik a lakásokat. Tehát itt is, hogy ugye ne higuljon fel, ne olcsósodjon el ez az egész, erre azért igyekeznek odafigyelni. Most ezek nem az a kimondott lakótelepi lakás, hanem nyilván olyan minőségűek, hogy a légkondicionáló rendszertől kezdve minden olyan, hogy az alsóbb szinteken üzletek, éttermek, és utána...
1: Tehát magas minőségben érkeznek, mint mindenre, tehát akkor ezt elmondhatjuk, hogy így alapvetően jellemző Makaóra ez a magas minőség, nem csak az építkezésben, hanem úgy egyáltalán mindenben.
2: Igen, ez így van. Igen.
1: És van olyan része Makaónak most így, mert eddig az az érzetem van, hogy egyrészt csillog-villog minden, az egy dolog, de hogy ilyen zsúfoltságot érzek. Tehát, hogy van azért egy kicsit ilyen olyan része is, ami mondjuk egy kicsit nyugisabb. Tehát itt gondoljunk arra, hogy nem tudom mit, Budapest agglomerációja, vagy nem tudom, tehát hogy valamilyen hasonló.
2: Hát a belváros, tehát ahol a portugál épületek vannak még egyébként, az úgy szellősebb, tehát mi is úgy lementünk, azért nyugodt, a terek vannak, tehát szellősebb, mindenhol ki lehet menni a tengerhez, ugye, akárhol, melyik részén vagy a városnak, valamilyen sétával, pár perces sétával kiérsz a tengerhez, ott parkok vannak, erre odafigyelnek, úgyhogy nem mondanám, hogy annyira, még ezek a idézőjelben lakótelepi környékek is azért olyan színvonalasak voltak nagyon.
1: Az étkezésben a Kína van hatással rá inkább, vagy portugál?
2: Hát van itt minden, úgyhogy van itt minden. A kiállításon, ahol részt vettem, ott például fizették az étkezésünket is ilyen jegyek formájában, és ez azt jelentette, hogy ezt beválthattuk ott. Én meg nem mondom mennyi, 100-valahány ilyen kisebb, hát nem tudom, ilyen vendéglátóipari egységnél. Aha. Mondanánk, hogy Laci konyha, de
1: mondjuk ez a kínai Laci konyha.
2: Ahol aztán voltak csodák, úgyhogy... De hát voltak persze teljesen számunkra ismerősebb ételek is, de volt, hogy meg nem mondtam volna, hogy ott mi. Tehát a abszolút klasszikus kínai konyha, de hát keverednek ezek ugye portugál dolgokkal is, tehát az európai hatásokkal. Nyilván a japán, a környező ázsiai országok is hatással vannak rá, tehát mindent kapsz, de ott aztán volt a Kínából bőven, tehát De sokat kellett keresnem, mire azt mondtam, hogy na jó, ezt megmerem venni. Kaptam hozzá két pálcikát, szervusz, úgyhogy...
1: És utána letette a pálcikát, és elfogyasztottad kézzel, mert én nem tudom, hogy tudom, ugye? Tehát én nem értem, hogy
2: körülbelül.
1: Pálcikát. Bár a gyerekem nagyon tökéletesen használja, no, de nem is az a lényeg. Így most már beszélgetésünk végén, hogyan lehet a legegyszerűbben eljutni, ha el lehet jutni egyszerűen Makaóba, akkor ezt mondjuk el.
2: Ma már azért könnyebb, mert több kínai légitársaságnak van közvetlen járata, és azért ez nagyon jó dolog, ugye tudjuk, akik így messzire utazunk, hogy mennyi ideig vagy úton, az nem mindegy. A távolsága sajnos adott, tehát egy olyan 11 órás, mondjuk én Sanghaj felé mentem, és onnan visszafele egy olyan 2-2,5 óra volt Makaó. Úgyhogy ezek azért szerencsés dolgok, tehát többféleképpen meg lehet ezt oldani, de mondom, ezekkel a közvetlen járatokkal azért ez így elég jó. És jók voltak jó volt a kínai légitársaság, amivel mentem, teljesen színvonalas volt az ellátás, az utasokkal való foglalkozás, étkezés, minden, tehát teljesen rendben volt.
1: És ugye azt mondtuk, hogy ott tehát, hogy egészen, tehát hogy nyilván nem nagy bevásárlásokra, meg nem nagy, nem tudom, ruhatár feltöltésre nem alkalmas a hely, de alkalmas nyilván, ha valakinek jó sok pénze van, de hogy most nyilván aki egy kicsit mondjuk kevesebb, vagy kisebb pénztárcával rendelkezik, maga a repülőút, az ott lehet, ki lehet fogni jó áron jegyeket?
2: Ki lehet.
1: Tehát, hogy ez nem az elrugaszkodott kategória.
2: Nem, ezek teljesen kezelhetőek, ezek a költségek, de én azt mondom, hogy ezt bízzuk arra, aki ezzel foglalkozik, tehát repjegyesre, profi repjegyesre, hogy az figyelje. Figyelje az árakat, ugye több légitársaság is megy, hogy mikor mennyi. A kínai légitársaságok alapvetően a legolcsóbbak egyébként. Tehát amikor Ázsiába utaztatunk, akkor nagyon sokszor inkább elküldjük valahova, Kínába vagy Tajvanra, és akkor onnan egy kicsit vissza, ha jön valaki, még mindig 100 000 forintot akár spórolhat egy jegyen, ami nem mindegy. Tehát ez alapvetően ez egy jó árkategória, amivel dolgoznak, tehát egy turista osztályon ki lehet nyugodtan jutni. De én mindig azt mondom, tehát ne vadásszunk az interneten, bízzuk ezt egy profil, aki teljesen képben van, hogy most melyik akciózik, most ebbe a két hétbe az van, ő meg fogja nekünk mondani, hogy most vegyél jegyet akkor, hogyha mondjuk szabad az utazási időpontunk, és tudunk alkalmazkodni, mert ők még a legjobb megoldást fogják találni nekünk.
1: Hát Szilvi, nagyon köszönöm, hogy Makaót is meglátogathattuk veled és általad. Majd legközelebb majd kitaláljuk, hogy melyik desztinációval fogjuk folytatni, hiszen van bőven a tarsolyodban, azt gondolom. Még van néhány, amiről nem beszéltünk, szerintem. Ugye?
2: Meg lehet.
1: Előfordul még egy-kettő, ott, ahonnan ez jött, hogy mondani szokták. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Utazási rovatomban ma Makaóról beszélgettünk Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval. Csodálatos ez a város, érdemes meglátogatni, ugye a történelmi központ több mint 20 műemléket és teret foglal magába, és ugye a legismertebb látnivalója Makaónak az a Szent Pál székesegyháza romja, mi a város jelképe is. Hát sok-sok információt megtudhattunk Szeszler Szilviától a mai napon is, a beszélgetésünk visszahallgatható, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Ennyi volt már a családi Manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, holnap is érkezem 7 és 11 óra között. Tartsanak velem akkor is, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
6: Napos, de szeles idő lesz. Megújítják a Veresegyházi vasútvonalat. Szatmárban kezdődtek az idei nyitott portanapok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg, nem sokkal

0: éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza a drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadephul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyszállítmány aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Itthon palesztinpárti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztinának és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. A palesztinpárti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P+R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. Túlnyomóan napos, száraz, de szeles az idő. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, akkor megkezdjük a bőség kosarát. Arra gondoltam, hogy most Péter Petrát hívom be vendégnek, akivel nagyon sokszor találkozunk, ő jön a stúdióból, én megyek, vagy pont fordítva, kicsikét beszélünk, de soha nem beszélünk alaposan. Úgyhogy most éppen remek alkalom erre a bőség kosara, hogy beültessem a stúdióba, és egy picikét beszélgetünk, nyugodjatok meg, minden a témához fog kapcsolódni. Zene, aztán érkezik hozzánk Péter Petra kolléganőm.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát, most verbális tartalommal töltjük meg, amíg üres kosarat. Hát mi mindig elmegyünk a stúdióban egymás mellett Péter Petrával, és arra gondoltam, hogy...
2: Nem, azért megöleljük egymást.
1: Hello. Meg, persze, hello. Csak nem beszélgetünk, és mind a ketten azért szeretünk gasztrotémákról beszélni, szeretjük megkezdeni a másik a kiskertjében.
2: Szeretünk
1: és
2: fejben főzni.
1: Igen, és most már együtt is fogunk főzni, akkor ott lesz egy mikrofon. De mindenek előtt, ha már egymás kiskertje lesz a témánk, hoztam neked, mi egy fajtamentést végzünk Zuglóban. Na. Ez piszkosalma, bőralma, Mátyás király kedvenc almája, kóstold meg,
2: hogy bőralma, tényleg úgy néz ki, mint hogyha bőr.
1: Igen, mint meg, hogyha piszkos lenne, nem? Szerintem alma a köbön.
2: Hol teszini?
1: Alma a köbön, nem? Egy annyira töményen alma. És képzeld el, hogyha ezt megasszalod, akkor még... Na, és hol lehet venni? Hát van egy bácsi, egy úriember, aki az Őrségben fajtamentést hajt végre, és ezeket a fákat menti meg. Nem hazudok, 200 valahány alma fája is van, és mindegyikből főz pálinkát. Amikor ott forgattam például, bementünk egy ilyen veremszerű létesítménybe, és rá kellett mutatom három üvegre, már három pálinkát meg kellett kóstolnom. Uh-huh. És aposomik ott voltak, és vették ezt a fát 10 éve, ami itt Zuglóban nem messze a stúdiót, nekem nőttön nő. Na, hogy ízlik?
2: Nagyon finom, olyan, annyira koncentrált alma íze van, mint amikor a legfinomabb olyan szűretlen almalét iszta az
1: annak
2: ember.
1: Annak is az alját.
2: Igen, nagyon finom.
1: Na, beszélj már a picit.
2: Még rághatok?
1: Persze, nyugodtan, ez egy gasztronősor, Tehát mind a ketten kertes házban lakunk, mindenkinek van egy kis mesekertje.
2: Igen.
1: Hogy neked mit ad ez a kert tulajdonképpen, amikor kicsi? Van egyáltalán konyhakerted?
2: Van.
1: Kis fűszerkerted?
2: Van.
1: Mik vannak benne a sorod?
2: Van veteményes, cuki kerítése, klasszik, tudod, hegyes léces kerítés, kicsi kapucska, Levi csinálta nekem.
1: A Juliska bab fölfut rá?
2: Igen, nem, a bab futott rá tavaly. Idén is futott bab, tényleg lesezettük a babot.
1: Az már száraz bab lesz, nem? Ez is jó.
2: Már az a jaló bab, olyan nagyot ültettünk bablevesnek. Bablevest szoktunk készíteni szilveszterkor is, kórhely bablevest.
1: Aha.
2: És bablevest szoktam csinálni húsvétkor is, hogy a sonka leve ne veszten el. De ez már egy másik rész. Bármi
1: de még mindig gasztos.
2: De még mindig kaja. Most a mesekerítése, kérlek szépen, a tök futott föl a sütőtök. Mert történt, hogy én tavaly ősszel az utolsó sütőtökök darabjait, mert nagyon szeretem, és nagyon finom sütőtök krémlevest tudok csinálni, meg Levi anyukáját, a Marikától tanultam tökösrétest is, ami nem főzőtök, hanem sütőtök, uh-huh. És barna cukorral és fahéjjal készül, de hogyha valaki kókuszvirágcukrot tesz rá, hogy édesítőt, azzal is működik, de ahhoz kell a barna cukor, hogy ez a karamellás, és igazából csak a leveles tészta kell hozzá, majd elmondom, tök. A világ legegyszerűbb, olyan finom, hogy sírsz.
1: Uh-huh.
2: Nem viccelek? Kifolyik a könnyed.
1: Kimegyek hozzá sírni.
2: Belállam, sírni fogsz.
1: Jó.
2: Mindenki. Annyira finom, becsukod a szemed, és Istenem.
1: Ez melyik tök ez? Az a hosszúkás, vagy a klasszikus tököt képzeljem el?
2: Nem, ez az orincs töknek hívják.
1: Igen, igen, megvan melyik. Aha.
2: Amelyiknek főzőtök alakja van, de narancssárga.
1: Igen, igen, igen.
2: Hátul is van a kert hátsó részében, mert hogy ugye tavaly ősszel az egyik utolsó töklevesnek a tökének a magját, azt én fogtam, azt kidobtam a magas ágyásba.
1: A legjobb.
2: És hát mit tesz Isten, tavasszal ott lett egy tökóvoda, annyi kis tök palánta bújt ki, csak na, úgyhogy ez egész telkünk most, vagy a kertünk egy tök telep. Mindenhol van tök, ide-oda felfutott, van, amelyik sötét-zöld maradt és círmos, uh-huh. Gondolom, neki még kell egy kis napocska, és most kezdenek el narancssárgulni.
1: Hát itt a tök szezon. Ezek a legjobbak, különben,
2: sok paradicsom magát, is van.
1: Az palánta vagy, te magad ültetted?
2: Mi ültettük? Nem, kaptunk palántát Ákos barátomtól, mindig kapunk nagyon különlegeseket, kinyerjük a magját, úgyhogy mi fogunk most palántázni, csak mi picike helyen lakunk, ezért nehéz úgy megoldani, hogy mondjuk a macska ne feküdjön rá, hogy kezd kibújni a palánta, mert ugye neki kell azért egy kis meleg, tehát hogy a fagyban nem rakhatjuk ki őket, ez nem ilyen szabadvetésű, mint mondjuk a borsó, de volt már olyan, hogy mi is palántáztunk, sőt volt olyan, simán elszórtam a magot, és gyönyörű fekete paradicsom nőtt belőle.
1: Simán elszórsz, az a legellenállóbb, hogyha néha veszel kész palántát, tehát az, amely ki tudja, milyen bajt hozol haza. Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, látjátok, van miről beszélni. Már most jelzem, hogy kevés lesz az idő. De nem baj, majd egyszer folytatjuk talán a helyszínen. Zene, aztán folytatjuk Petrával.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, és Remek a vendége. Most nem csak futtában öleltük meg egymást, a folyosan végre beszélgettünk is, és ugye az a téma, hogy van mind a kettőnek kiskertje, ott tartottuk, hogy tök paradicsom. Fűszerekkel, hogy állsz fűszernövényekkel?
2: Van egy nagy, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hello, kedves hallgatók. Szóval, és hello, kiskert. Van egy babérbokrom, ami ugyan edényben van, mert ő nem fagyálló, máhogy nem télálló, és akkor őt beszoktam vinni térre, gyönyörűen hozza télen is a kis leveleit.
1: Itt is van Zuglóban, nagy babérbokor.
2: Igen, de ez nem a babérmegy, hanem ez babérlevél, tehát amivel főzünk.
1: Na, azért azt mondom.
2: És kint van.
1: Nem, ugyanúgy hozzuk, visszük, anyósom kell.
2: Ja,
1: egy nagy dézsába, ez
2: igen,
1: egy nagyobb.
2: Ez egy kisebb dézsába van.
1: Most a levele.
2: Egyelőre, és gyönyörűen lehet használni a levelét.
1: És amikor saronyan káposztát csinálunk, abból szedek, és abból teszem.
2: Igen, vagy amikor bablevest csinálunk, a vagy amikor krumplifőzéket csinálunk például, ugye, sőt a csilibe is, csilis babba is nagyon jó. Az van, őt visszük, hozzuk ki be. Mindig van bazsalikom, és mindig volt oregano, most a szegény kém az ugye eltűnt, de oregánót is szoktunk ültetni. Illetve lenni macska menta a cicák miatt. A macska menta az a macskáknak való, tehát hogy ez nem nekünk való.
1: Ők eszik, ők reggel?
2: A macskáknak ez egy kicsit ilyen pszichotikus hatása van, tehát teljesen bepörögnek tőle, így mondom. Nagy edénybe szokott lenni, és akkor megszagoljak, és akkor látni, hogy dörgölőznek hozzá, mint amikor neked mondjuk azzal a fejvakaróval vakarják a fejed, na az az érzés.
1: Megvan,
2: azt látod a macskán. És hát nagyon sokféle növény, és mi mindent mentünk, de egyébként nagyon sok olyan növény van a kertünkben, ami vadárcsőrébe potyant oda már, hogy mi nem ültettünk el eperfát, mi nem ültettünk el, igen.
1: Ez a fa eper,
2: igen.
1: Arról van
2: szó? Igen, a fekete.
1: Jó, de jó. Az is lehet jól lenni, szerintem.
2: Sőt, annak nagyon finom.
1: Az egy jó fajta.
2: És nagyon egészséges, és van egy ölelkező ostorfánk is, ami valami egész varázslatos dupla törzs, és össze vannak csavarodva. Az is madárcsőrből van, szóval, hogyha az ember hagyja a természetet, ahogy kéne tisztelnünk és szeretnünk, ahogy a japánok mondják, hogy hagyd, és megmutatja magát a kert.
1: Ezt picibe meg lehet oldani, nagyban azért nehezebb. Nekem van egy picike füvem, de az se fű. Nem. Hát az, ami nő jó. De
2: az ős fű, vad fű.
1: Igen.
2: Ez zöld és tartós.
1: Messze van a wimbledoni fűtől, nagyon messze van, de nem is érdekes. És van egy kis rész, komposztálok, azt majd összebeásom, és azt látom, hogy nagyon szeretem a csirát például. És nem tudom, megfigyeltél-e.
2: A mikronövényeket? Meg képzeld, hogy kaptam egy csomó magot, és én is szeretném kipróbálni, de sosem mertem,
1: még
2: pedig kétféle tálam is van.
1: Na, a tálal az majd télen, hogyha bemegyünk, de most például nekem el van kerítve, tehát van borsó, retek, és a retek az két nap alatt kijön, és a levelét teszem, nem várom meg, míg gumos, mert az macerom, nem.
2: Tehát a pici növénynek a mini
1: levelei? Annál azt is megnézem, amikor
2: megnőnek.
1: Én, ha olyan helyen veszem a hónapos retket, aminek a zöldje jó, és tudom, hogy mert a néninek elhiszem, hogy nem műtrágyába, vagy ilyen tápanyag gombócban nevelte, akkor levelét is megeszem, nagyon finom. De a borsó...
2: Tudod, hogy abból lehet olyan főzeléket csinálni, a karalábi leveléből is, a retek leveléből is, a jégcsap retek leveléből is, mint a sóska főzelék, sőt, levest is. Tejszínnel, vajjal, fokhagymával, olyan finom, hogy...
1: És ezeket kidobjuk, vagy ugye nyúlnak adjuk, akinek van nyula. És a másik pedig a borsócsira, amit ilyen nagyon szuper drága étermek, oda tesznek egy-egy szárat. Ott sem várom, amíg hüvelyesedik, hanem magát a szárát, amikor ekkora elvágom, szeretelem, és azt...
2: Vajas kenyere, vagy pirítós.
1: Igen, vagy bele salátába. És most, hogy kijött valami a kertből, újra forgatom, borsót szerintem még fogok ültetni, szerintem még november.
2: De van egy ládát?
1: Nem, ez a föld, szabad föld, semmi. Hát a borsó bírja hideg, a borsó az első, amit kiültetnek, azt hiszem februárban.
2: Igen.
1: És egy borsócsira, ha megnézed, ott
2: na jó, de hogyha kis ládába teszem, az is jó, nem?
1: Az tehát, is jó, mondjuk... persze. De valakinek van, kedves hallgatom, csak erkélye van. Vagy erkélye van, hát az is jó.
2: Vagy ablaka van, persze. Lehet kapni egyébként ezekben a hogy mondjuk, építészeti áruházak.
1: Igen, barkácsáruházak.
2: Köszönöm, igen. Vannak olyan kifejezetten kis pindur, virágláda, de pindur. És lehet látni, hogy ez olyan aranyosan kicsi. Olyan mi lehet ez? Na, olyankor, amikor ilyet látunk, kell megfordítani, és ott van az alján, hogy mikronövény nevelő edény, tehát van kis tálcácskája, van kis ládika, van ilyen nekem három, a Levi direkt vette, hogy kis virág legyen benne, és nézem a múltkor, mondom, mi van ennek az alján, és ott van egy egész, hogy hogyan nevelj mikrozöldséget, igen, és valójában ennyi az egész, mert nálunk azért a cicák szeretik az ilyen, ami ilyen friss arra úgy szeretnek ráfeküdni, úgyhogy inkább ezt a magasba teszem, de olyan földet veszünk neki, ami az otthoni komposztos föld, illetve van benne egy pici alginit, ami nagyon jó, tehát hogyha bárki bármit növeszteni egészségesre szeretne, az alginit az nagyon jó. és a komposzt, meg az egészséges föld. Plusz, visszatérve még egy kicsit, tényleg kevés lesz az idő. Nem szabad engem kérdezni, mert hagyom abba.
1: Tudtuk ezt.
2: Bármit locsolunk otthon, mondjuk télidőben főleg, inkább igaz, a biobanán, más miatt nem. Csak a biobanánnak a helyet fogjuk, megtartjuk, ne dobjuk ki sose. Ha van ismerős, akinek pici baba van, és biobanánt, ezt kérjük el a helyet. Áztassuk be befőttes üvegbe, egy banához legalább egy 2 liter víz, tehát 5 literes kovászos uborkás üvegbe, és azzal kell locsolni. Gyönyörűen nőnek.
1: Innen folytatjuk, addig ezt elképzeljük, de ki lesz próbálva. Zene, aztán folytatjuk, addig mi folytatjuk, amíg ti zenét hallgatok, addig mi meg elfogyasztjuk Mátyás Almáját. Halljátok, milyen jó. Na,

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Tele még a szánk az almába, bocsánat.
2: Nem baj, nem baj, de hát a remek zenék után vagyunk, és a vendégem Péter Peta most a Bőség kosarába ült bele. Hát így nem teljesen
1: egy
2: úgy
1: nagy,
2: csak...
1: Egy jó nagy kosárban.
2: Van egy jó kosár, így van. No, azt képzeld el, hogy mi akkor kezdtünk el otthon csiráztatni, amikor láttam, hogy ezek a mini tánca csiránk a szupermarketben mennyire drágák. És a legegyszerűbb dolog, van ez a dunsztos üvegszerű valami műanyag üveg, ami ugye átlátszó műanyagból készült. Abba például az utifű szénamagot, a retek magot.
1: Várj, milyen üveg?
2: Nem, ez egy csiráztató üveg. Úgy néz ki, mint egy 5 literes dunsztos üveg.
1: Igen.
2: Csak műanyagból van. Van Igen. egy teteje, ami Igen. egy ilyen szúnyoghálószerű valami van, ami Igen. hogy levegőzzön. Ebbe bele kell tenni a magot, be kell áztatni. 2 napot áztatod, ha ez megvan, akkor leöntöd róla a vizet, legyen nedves, összerázod, fölragad a falára, fény kap mindenhol, és elkezd csirázni. 3-4 nap múlva tele van csirával. Na majd hozok neki.
1: Hogy szeded ki?
2: Hát letekerem a tetejét.
1: És belenyúlsz? És
2: minden nap át kell mosni egyszer. Marad annyi nedvesség benne, hogy megforgatod, és körbe ragad a falára. Majd mindjárt megmutatom, akkor rákeresek a neten. És iszonyatosan bőséges csira van 4 nap alatt a tányérodon. Kiszeded, beteszed hűtőbe, műanyag, és jó pár napig eláll, és már is mehet be a következő. A csira igazából egy superfood.
1: Ezt akartam mondani, hogy gondoljunk abba bele, hogy mennyire egyszerű, mert egyébként bioboltokban, bionagykerekben lehet kapni direkt csiráztatásra való magot, ami szintén bio, tehát nincsen műtrágyázva, nincsen műanyaggal elfertőzve, tönkretéve. És az a lényeg, hogy gondoljunk ebbe bele, hogy egy kicsit, lehet, hogy merész hasonlat, de egy kicsit nekem olyan, mint az anyatej, vagy az anyatejnek, mint a kolosztrum, tehát az előtej, hogy ott van a mag. Minden fontos információ és a legjobbja az ott van ebben a pici növényben, mert ő növekszik még, ezért a quintesszenciája annak ott van jelen. Tehát, hogyha valaki tényleg vissza akarja táplálni magát, akkor nézzen utána, hogy melyik növény mire van legjobb hatással, és abból csináljon csirát.
2: Na de ha már mag, én ugye mindig nézem azokat, akik kiköpik a dinnyemagot, és utána néztem, hogy a dinnyemag is egy szuperfood, mi minden van benne.
1: Tényleg.
2: Én örömmel ropogtatom a dinnyemagot. Sőt, a szőlőmagot is, tehát kitenyésztették emberek a magtalan szőlőt, de jó azt ropogtatni a szőlőmagból. Különböző biológiai hatás és gyógyászati hatású.
1: Há, persze, kinyerik és porítják, és
2: én,
1: lehet...
2: Én örömmel ropogtatom.
1: Otelló szőlőnk van, az az igazi fekete otelló szőlő. Olyan erős, hogy igen, hogy viszket tőle a szám. És most azt találtam ki, hogy mert nagyon finom, amikor megcsípi a fagy utána.
2: Igen,
1: amikor többet lesz, igen. De hogy azért néhányat leszednék, és nem csak simán megenni, hanem tudod kipréselgetni, és akkor az, ami ott marad, a mag meg a héj, azt én kilapítom, megszárítom, leporítom, és ugyanúgy a zöld turmixba, a joghurtba, bármivel lehet tenni.
2: Mint egy háztartás vinénk, hát nekünk rengeteg ilyen volt, sütőpapírra tettük kilapítva, rengeteg mag meg héj volt benne, és akkor ezen bele műzlibe, ilyen házi műzlibe igazából. És örömmel
1: de leporítottad?
2: Nem, megszárítottuk sütőbe 50 fokon egy picikét, és akkor lapokra törögetve betettük egy üvegbe, és akkor ugyan bele. És érdemes utána olvasni, kedves hallgatók, hogy a szőlőmag az mire jó, az is maga egy szuperfood.
1: Az csodálatos.
2: Mag. Minden, ami mag, hiszen a magban benne van minden, a jövő, nem? Na, hát ez ilyen.
1: Az élet ígérete.
2: Az élet. Úgyhogy ezt mind ki kell, próbáljátok ki, ezek kedves hallgatók, hogy vesztek rendes görögdinnyét, ami tele van maggal, és azt írja a fám, hogy ha megpirítod, akkor még sokkal jobb. Na de innen folytatjuk, akkor vendégem Péter Peta, az idő nagyon röpül, de majd többet csinálunk ilyet, sőt azért kimegyünk egymás kiskertjébe, van nekem riporter szettel.
1: Na jó, hogy.
2: Megnézzük a tököt, meg azt a töksütjét, amit mondtál. Arra kíváncsi vagyok.
1: Azt elmondom most is, mert nagyon egyszerű, de
2: csinálom
1: neked.
2: Sírni akarok. Na, innen folytatjuk. A vendégem Péter Petra, a témánk pedig a mindannyiunk kiskertje.

0: Ez a Hőség kosara. Manna FM.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, és remek kollégám itt a vendégem, Péter Pet. Az előbb kitaláltuk, hogy most ő van a Hőség kosarában, benne a szószoros értelemben. Engem különben a kerti munka, én olyan házban lakom, hogy fölöttünk a sógoromék laknak, és ők nem törődnek a kerttel. Néha lemennek, akkor inkább baj van, meg károkodás van. Ne csináljátok semmit, majd a hullik a levél, azt szeditek, a kín az utcán kell, többi legyen az enyém. Engem tökre megnyugtat, de egy fűracsolás is, egy gerebzés is, egy meccés, amikor megtanultam idén, ahogy a lugast hogy kell metszeni, hogy ilyenkor, amikor ilyen nagy melegek vannak, akkor alatta milyen jó üldögélni.
2: A szőlőlugas?
1: Igen, igen. Van kutam,
2: azt majd mondd el.
1: Van kutam például, vagy rendes furtkút, és nagyon jó megtervezni. Még nincsen megtervezett locsolórendszer, ott állok, de van kis locsoló szerkezetem, ide teszem, oda teszem, fölmegyek.
2: Meg villegős, meg mindenféle.
1: És ez a, én mindenfélevel el vagyok, jelen szívesen, és nagyon egyszerűen megkóstoltam a kútát, nem annyira jó az, de finom voltam.
2: Meg lehet vizsgáltatni egyébként, hogy iható a
1: kút víz. Azért 6 ott van már a víz, az elég magas, szóval az lehet, hogy nem olyan jó. Na szóval neked most ebből a csodakertből, mesekertből mondjuk be kellene menned mondjuk egy angyalföldi panelban, meg örülnél?
2: Nem, soha többet, nem.
1: Tehát van valami olyan kerítésen belül, ami a te világod, meg a Levi világod.
2: Konkrétan így, igen. Azt kérdezted az elején, hogy mi nekem a kert, igen. Minden. Az az én világom, az a mi buborékunk, az a nyugalom.
1: Uh-huh. Mekkora kerítő
2: van? Meg az a biztonság, 700 valahány négyzetméter.
1: Na, az nem olyan kicsi.
2: Nem kicsi. Igen.
1: És ez be van kerítve?
2: Van egy óriási diófa, van az öreg hölgy, akit így hívunk.
1: A aki... jó?
2: Nem, ő egy nagyjából 50-60 éves cseresznyefa.
1: Jó.
2: Nem éred át a törzsét akkor, és esernyőszerűre vágta a bácsi, aki korábban a telek volt. Van még két másik cseresznyefa, egy korán érő, meg az öreg hölgy, aki szerintem Germersdorf, mert az a nagy fekete van rajta. És van egy elképesztően finom almafa, de már olyan szépen összenőtt a lombja egy ostorfával és az öreg hölgy lombjával, hogy már kevés alma van rajta. Egyébként, amíg sütötte a nap, addig óriási gyönyörű almákat, az ott van egy zöld almafa is, de mi inkább törekszünk arra, hogy legyen egy összefüggő ernyő a fejünk felett, mert hogy így még akár 8 fokkal is kevesebb van, sokkal hűvösebb és egészségesebb idő, úgyhogy hagyjuk, hogy ők úgy nőjenek, ahogy szeretnének.
1: Ezt tapasztalom én is, nekünk is már inkább egy árnyékos erdő vesz minket körbe karikával.
2: De főleg a Levi az, aki gerebjézik, söpör, levágja a csodasövényt, rendezgeti a növényeket. Ültetni én is szoktam, meg a virágokat én is bingizgetem, meg vannak ilyen edényes szigetek, mint Olaszországban, tudod, hogy itt ott van. Tehát, hogy ez a mediterrán idézőjeles rendetlenség, amit
1: nagyon
2: igen, az jelentkezzen a kertben is. Van sásunk, amit nagyon szeretek, és van egy valami ősfajta, úgy kaptuk egyszer ajándékba, őszi barackfa, amin idén nincs, mert ugye volt ez a fagy, és hiába fóliáztuk le, nem maradt rajta, de tavaly volt barack. Nincs az a barack íz, mint ami ott van. Kicsit többet volt, kis olyan kis aprócska, kis olyan kis furcsácska.
1: De az íze tömény volt, mint a Mátyás
2: kérdelem csalmány. Mint a Mátyás kérdelem csalmány.
1: Rondalma, bőralma, piszkos alma. Nem hinnéd el, hogy mennyi alma fajta volt, és igazából, hogyha bemegyünk, akkor már Jonathan sincs. Az nagyon a piacra, igazi Jonah Gold van, igen. Jonah Red van, Jonathan az nagyon, Golden van, ez a mucsú, van a zöld alma, van a pink alma, ami Ausztriában jön, és piszok drága.
2: A rétás almát például már sehol nem látok, pedig az igazi finom savankás alma.
1: Piacon lehet, igen, aha. Igen, és jó lédes.
2: Ki kell mennünk a Bosnyákra valamikor megint enni egyet, meg ezt-azt csinálni. A tökös rétes.
1: Na igen.
2: Veszünk egy kész, nem rétes labból van, hanem, hogy mondják ezt, leveles tésztával. Olyan friss leveles tésztát kell venni, pucikám, amit kitekerünk, ott van alatta a sütőpapír. Oké, fogod, kitekered. Meg kell bucolni a sütőtököt, kimagozni, lereszelni a nagy lyukúreszelőn, egy kicsit hagyni állni, de csak egy kicsit hagyni állni, hogy úgy azért ne legyen annyira merev, ropogós, vagy res, de hogyha 10 percnél többet nem kell, tehát ha akarjuk elkészítjük tök frissen, rápakoljuk a tésztára, amit először egy picit grízzel megszórunk, hogy legyen mi föl így a töknek a nedvességet. Egy picit megszórjuk grízzel, és rápakoljuk az egészre, nem csak egy csíkba, az egészre, pakolhatjuk egy csíkba is, akkor vastag körülött a tészta. Rápakoljuk a reszeltököt, megszórjuk barna cukorral, fahéjjal, föltekerjük, benyomjuk a végét, megszurkáljuk egy picit, hogy a gőz kijöjjön, berakjuk sülni, áldás békesség.
1: Ennyi.
2: Annyira finom lesz benne egy amit az amerikaiak ebből a can akartam mondani, konzervből szednek ki, sütőtök püré. Na lesz egy olyan püré, de édes, fahéjes, olyan, mintha az ősz leggyönyörűbb pillanatait és a karácsonyt meg tudnád enni egyszerre.
1: Áldás, békesség, sírás. Na, én azt hiszem, hogy kedves hallgatók,
2: jöhetek
1: most.
2: Mi?
1: Persze, Péter Petra miatt Magyarország egyik legjobb adását hallottát. Na jó így beszélgetni, tényleg, és pikpak elrepült ez az idő, úgyhogy
2: annyi mesélni való van.
1: Maradjunk az, hogy folyt kőv, a bőség kosarában mindig lesz helyed.
2: Jó.
1: Érted? Ennyi, kedves hallgatók, jelenk az jövő héten, akkor is igyekszem.
2: Tudod, mit ennék ma?
1: Mond, mit?
2: Most ebben a pillanatban enném azt az apróra vágott darabolt, nem oldalas, hanem az, amit a kínaiak, ázsiaiak is sütnek, az a, hát de mondjuk oldalas, de húsosabb oldalas. Igen, és hermelinne lenném azzal a finom fokhagymás cseh kamamberrel, erőssel.
1: Egy igazi gurmé is volt, hogy amikor tulajdonképpen a vendégem. Na, jövő héten, semmi gond, jövő héten igyekszünk újra megtölteni érdekes és finom témákkal a bőség kosarát. Én Puccatilla voltam, és a vendégem pedig ma a mindenki Péter Petra.
2: Köszönöm szépen.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklám hangzott el.
4: Enyhül a forróság. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szigligeten. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drontámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt. Így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tisza párt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek

0: hírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szentgyörgyhegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki ott hagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz, ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
2: 98.6 Manna FM.
1: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. augusztus 22-én. Szakértő vendégem ma Buzás Dóri kócs, akivel az anyaságról beszélgetünk, annak minden szépségéről és minden nehézségéről. Szia Dóri, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na kezdjük azzal mondjuk, hogy mitől olyan nehéz néha anyának lenni, még akkor is, hogyha nagyon szerettünk volna azok lenni, hogyha nagyon szeretünk azok lenni, ha imádjuk a gyerekeinket, de mégis vannak olyan pillanatok, amikor az ember arra vágyik, hogy hadd legyen másképp, hadd legyek egyedül. Mitől tud nehéz lenni néha az anyaság?
2: Nagyon-nagyon jó volt a felvezető, mert szerintem pont innen ered az egyik legnagyobb nehézségünk, hogy többnyire szeretnénk, vágyunk egy gyermekre, és emiatt óriási bűntudattal küzdünk, hogy mégsem olyan rózsaszín, meg színes szavos maga az anyaság. Azért ebben nagyon-nagyon sok nehézség van, és hogy a valóság az ugye nagyon árnyalt. És fontos arról beszélni, hogy miért hordozunk magunkba például ilyen rengeteg bűntudatot. Sokan úgy gondolják, hogy ha én már szerettem volna gyermeket, akkor nincs jogom panaszkodni. Nem érezhetem magam egyedül, nem érezhetem magam rosszul, és ilyenkor úgyként például az a feladatom, hogy megálljunk egy pillanatra, és elgondolkozunk azon, hogy igen, az egy dolog, hogy valóban akartad, meg igen, nyilván mindennél jobban szereted, de ebben el lehet fáradni, hogy ez a kettő sosem zárja ki egymást. És hogy anyasságról nagyon sokáig kétféleképpen beszéltünk, vagy idealizáltuk, mintha egy ilyen mindig mosolygós rózsaszín köd lenne az anyaság maga, vagy pedig csak a nehézségeit emeljük ki. És ha kiemeled, akkor is sokszor már bűntudatot érzed, és úgy érzed, hogy magyarázkodnod kell, mert hát nem érezheted magad rosszul ebben a helyzetben. És az igazság nyilván a kettő között van, mert az anyaság csodálatos, de közben az életed legnagyobb változása, amin keresztül mehetsz. De gondoljuk csak abba bele, hogy nagyjából 15-20 évig úgy éljük az életünket, hogy mindenről mi magunk döntünk, hogy mikor alszunk, dolgozunk, mit és mikor, hogyan eszünk, mikor mehetünk el futni, vagy találkozni a barátainkkal. Aztán egyik napról a másikra egy olyan döntés középpontjába kerül, a döntésed középpontjába kerül egy olyan személy, akiért te vállaltál felelősséget, akinek a bioritmusa határozza meg a tiédet. Neked kell az ő szükségleteit kialakítani és kielégíteni oda a függetlenséged, és ott találod magad, hogy megint anyukától kell majd engedélyt kérned, hogy el akarsz menni valahova, és pont úgy érzed magad, mint tini korodban. Mert egy kétrányú függőségben vagy. Függsz a babától, a gyermekettől, és függsz egy segítségtől, akitől segítséget tudsz kérni, hogy újra önmagad hozhass döntéseket az életedben. Ez iszonyú fára.
1: Akkor ez azt is, és akkor ez azt is jelenti, hogy le kell nyelnem a békát, úgymond idézőjelben, hogy újra kérnem kell. Tehát, hogy ez már önmagában az, hogy kérnem kell, már az is nehézséget okoz.
2: Pontosan, nagyon-nagyon nehéz és kiszolgáltatott tud lenni ez a helyzet, és például az a szituáció, amikor mondjuk az, akitől te segítséget akarsz kérni, ő nem ért egyet minden szülői döntéseddel, és feljogosítva érzi magát arra, hogy ő ezekbe beleszóljon, iszonyú belső konfliktusokat tud szülni, mert rá vagy szorulva, muszáj vagy segítséget kérni, és milyen hálátlan vagy, hogyha kifejezed a nem tetszésedet az ő véleményével kapcsolatban. Szóval ez a fajta függőség, ez iszonyú nehéz és leterhelő egy anya számára szerintem.
1: Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a rétegekben érkeznek a nehézségek, amikor az ember anyává válik, és nem csak azért, mert ott van egy gyerek, akire mindennél jobban vágytunk, és akivel össze kell barátkoznom, és meg kell tanulnom a szokásait, és át kell alakítani az életemet, hanem azért is, mert visszaköszönnek olyan szerepek, vagy olyan helyzetek, amiket mondjuk történetesen akár kiskamaszkoromban, vagy fiatal felnőttként nem szerettem a családi dinamikán belül.
2: Pontosan. Ilyenkor sokan újraélik a saját traumáikat, gyerekkori traumáikat anyaságukon keresztül, és ez is nagyon-nagyon meg tudja nehezíteni magát az anyaságot.
1: Buzás Dóri a mai szakértő vendégem, akivel az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy létezik-e egyáltalán olyan, hogy jó anya. Ez az óriási dilemma, és ez a kifejezés, eleve a minősítés már megnehezíti az anyaságot. Ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: Szörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az anyaság szépségéről és nehézségeiről beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri kócs, és azt ígértem, hogy azzal folytatjuk, ugye, hogy létezik-e egyáltalán jó anya. Mert ugye legtöbbször ezt halljuk, hogy jó anya akarok lenni, vagy nem vagyok jó anya, vagy nem vagyok elég jó anya. Tulajdonképpen honnan veszük egyáltalán a merszet arra, és ezt most szép és kedves értelemben mondom, hogy azt gondoljuk, hogy létezik egy olyan, hogy a jó anya.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, Petra. Szerintem az a társadalmi elvárásokból ered, hogy azt gondoljuk, hogy létezik a jó anya fogalma, pedig nem létezik. Tehát, hogy ezt tudni kell, hogy nincs jó és nincs tökéletes anya. Mindenki hibázik, mindenki folyamatosan kudarcot van mindenben, de azt gondolom, hogy a hiba a legjobb tanítónk, és abból fel kell tudni állni. És én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy próbáljon meg maga számára és a gyermeke számára elég jó anya lenni. És ez az elég jó anya fogalma, ez egy relatív új fogalom. Donald Winnicott gyermekorvos és pszichoanalitikus vezette be, és ez óriási felszabadulást jelenthet, mert nagyon sok terhet le tud venni rólunk. Azt mondja, hogy a gyerekeknek nem egy hibátlan szülőre van szükségük, hanem pont ellenkezőleg fontos az, hogy tudjon a gyermek is csalódni egy kicsit, hogy megtapasztalja azt, hogy anya sem tud mindig mindent azonnal megoldani, mert ebből tanulja meg a rugalmasságot és az önállóságot, az alkalmazkodást, hiszen a gyerekek mintából tanulnak. Tehát azt fogják lekövetni, amit a szüleiktől látnak. Nagyon fontos megtanítani a gyerekeinknek, hogy ér hibázni. És hogyha mi magunknak sem akarjuk megengedni a hibát, akkor ők ezt hogy tanulják meg? Nagyon-nagyon fontos szerintem a saját tökéletlenségünket láttatni nekik. Erről azonban, mert elindult egy diskurzus, már elég sokat hallunk az elég jó anya fogalmáról, de nagyon az elején járunk még, és hogy folyamatosan tényleg magunkon érezzük a társadalmi elvárásokból eredő nyomást, például a szomszéd néni vizslató szemét, vagy azt, amikor a gyerek visítva fetreng a boltban a földön, és nem tudod megoldani a helyzetet, és látod, hogy négyen, öten téged néznek, hogy na ebből most mi lesz. Nagyon-nagyon nehéz ilyen helyzetben jól és tudatosan cselekedni, és akár a saját kapcsolódásotokat a gyermekeddel, akár a gyermek szükségleteit figyelembe venni, mert hogy egyből arra kezdesz el koncentrálni, hogy úristen, mit gondolnak rólam, és ez óriási terhet tud tenni az anyákra. De ha ezt le tudod vetkőzni, és ki tudsz ebből lépni, akkor könnyebb fókuszálni a saját gyermeked igényeire, és tudsz elég jó anyává válni. És hogyha belegondolunk, régen sem volt könnyű anyának lenni, de egy dolog biztosan más volt. Nem látunk naponta több száz másik anya életéből példákat. Most viszont mi történik? Fölmész a közösségi médiára, és azt látod, hogy van olyan anya, aki már reggel 6-kor jógázott, a másik házi készítési uzsonnát csomagol, a harmadik egy gyönyörű rendezett nappaliban játszik a gyerekkel, és te ott állsz és nézel, hogy ez hogy történhet meg. És hogy ilyenkor jönnek a kétségek, jön az önvád, hogy én ezt miért nem tudom így csinálni, pedig hát mindent megteszek, és hogy miért másnak ez hogy sikerülhet, és egy nagyon fontos dolgot elfelejtünk ilyenkor, hogy amit a social médiában látunk, az mások kirakata. Az a legjobb formájuk, a legszebb ruhájuk, a éppen belőtt sminkjük és a filterek együttese, és mi a saját kulisszatitkaink hasonlítjuk össze. És hogy ezt nyilván más sem látja rólunk, hogy nálunk például vendégség előtt meg után milyen rumli van, csak azt látja, amikor vendégségbe jön, és csilli-villi minden. És hogy amúgy nem rossz önmagában a közösségi média, lehet belőle nagyon sokat tanulni, nagyon sok inspirációt adhat, de nagyon fontos, hogy ne az önvád mércéjével, meg szemüvegén keresztül vizsgáljuk mások posztjait, hanem nézzük meg azt, hogy mondjuk mit tudunk ebből hazavinni. Mi az, ami nekem ad?
1: Az az érdekes különben, hogy ez nem csak az anyaság szempontjából, vagy a gyereknevelés szempontjából súlyos és nagyon veszélyes ingoványos talaj, ez a hasonlítgatás, mert nem csak összehasonlítjuk magunkat, és most már olyan szinten van ez szerintem jelen mindenkinek az életében, hogy észre sem vesszük, csak azt vesszük észre, hogy valamitől az ember szorong, hogy valami nyomaszt, hogy valami nem oké, hogy egy kicsit olyan rossz érzésem van, és ez megeszi az embert belülről, és anyaként ez szerintem százszorosan veszélyes, mert ugye egyrészt tudjuk, hogy az egy kirakat, nem tudjuk, hogy a másiknak hány millió segítsége van, és hogy semmi dolga nincsen esetleg, csak az, hogy a gyerekkel legyen, és nem kell mosnia, vasalnia, főznie, semmit, nem kell takarítania semmit, mert mindenre van ember és vagy segítség a családból. Tehát, hogy van valaki, aki mellette van. Plusz, ugye az is lehet, hogy valakinek annyira számít, hogy mit gondolnak róla, hogy csinál olyan kamu pillanatfotókat, ami úgy tűnik, mint hogyha az ő életében semmi probléma nem lenne. Csak hogyan lehet ezt megcsinálni, hogyha már a gyerek előtt is ebben az elvágyódásban vagy megfelelésben, megfelelési kényszerben voltunk?
2: Szerintem pont ezzel, hogy megpróbálsz átkeretezni, megpróbálod nem a hiányt látni mások kirakatában, tehát hogy azt észrevenni, hogy nálatok mi hiányzik ahhoz képest, hanem elgondolkozni azon, hogy mi lehet az az egy pici plusz, amit hogyha te mondjuk megváltoztatsz az életedben, akkor az eredményezi azt a szép nappalit. Meg kell tudni tanulni, tényleg elvonatkoztatni attól, hogy nem lehet mindent ugyanúgy csinálni, muszáj látni a saját lehetőségeinket, a saját korlátainkat, és ennek tükrében vizsgálni a többiek képeit és momentumait. Nekem amúgy az a hitvallásom, és ez nagyon-nagyon sokszor beigazolódott, hogy amikor ilyen nagyon tökéletes képeket látunk közösségi médiában másoknál, ott valamit mindig takargatnak. Ott nincs rendben. Amikor kifelé elkezdünk egy ilyen tökéletes képet közvetíteni, akkor az részükről is sokszor egy vágyálom, mert valami belül nem jól működik.
1: Buzás Dori coach, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Azzal folytatjuk majd, hogy hányféle szerepe van egy nőnek, hányféle szerepet kell betöltenie, hiszen anya, feleség, dolgozónő, háziasszony, hogyan tudunk ennyi szerepben egyszerre helytállni, és mi az a láthatatlan munka, amiről olyan keveset beszélünk. Ez is egy nagyon fontos része az anyaságnak, ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az anyaságról beszélgetünk a mai műsorban, annak minden szépségéről és nehézségéről. Buzás Dóri kócs az én mai szakértő vendégem, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy milyen sok szerepben kell helytállni, hiszen egyben anya, feleség, dolgozónő és háziasszony az anyuka, és mi ez a láthatatlan munka mindezek mellett, amiről olyan keveset beszélünk, Dóri?
3: Azzal kezdeném, hogy szerintem nem lehet minden szerepben megfelelni. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy a modern társadalmak kialakulása előtt több generációs családok látták el a funkciókat, és annak például a nő tagjai egymást vált-válnak, vetve támogatták a család körüli teendőkben, ma ezt többnyire egy szülőpáros végzi, jó esetben segítséggel, rosszabb esetben segítség nélkül, de ha körbenézünk, hogy milyen magas Magyarországon a válások száma, akkor láthatjuk azt is, hogy nagyon sok anya egyedül küzd ezekkel a helyzetekkel, illetve nyilván az apák ugyanúgy, őket sem felejtjük ki azért. Azt kell megtanulni szerintem ebben a helyzetben, hogy nem lehetünk mindig, minden pillanatban, mindegyik szerepünkben 100%-osak. Viszont ez egy iszonyúan nehéz élethelyzet szerintem minden nő számára, de meg kell próbálni ebből is kiragadni a pozitívumokat, és látni azt például, hogy egy anya nem csak elvégzi a feladatokat, hanem ő a család projektmenedzsere. Ő az, aki mindent fejben tart, aki mindent összeegyeztet, a programokat, a gyerekeket a család életével, és itt jön be például a láthatatlan munkának az a része, ami iszonyú mentális leterheltséggel jár együtt, hogy mindent fejben tartunk, hogy mikor kell tornacuccot vinni az iskolába, hogy melyik nap milyen ebédet főzzünk, hogy milyen külön órára kell hordani a gyerekeket, éppen kinek hol, mikor, hol kell lennie, ez iszonyúan fárasztó tud lenni. Emellett nyilván észben tartod a sógornő születésnapját, hogy arra ajándékot kell venni, hétvégén a gyereket szülinapi zsúra kell vinni. Szóval ez iszonyatos nagy mentális teher tud lenni egy anya számára, és nagyon-nagyon sok erőforrást el is visz magával ez a fajta láthatatlan munka. Ugye a láthatatlan munka másik fele, az pedig a nem fizetett munka, a házi munka és a család kiszolgáló funkciója tulajdonképpen. Tehát amellett, hogy te anya vagy, megpróbálsz még feleség is lenni, eljársz dolgozni, ha éppen már akkorák a gyerekek, hogy el tudsz járni, vezeted a háztartást, és mindeközben fejben próbálod ezt az egész rendszert egyben tartani. És én azt látom, hogy az apák nagyon sokszor kiveszik ebből a részüket, de ők mondjuk sokszor segítenek a logisztikában, hogy eljuttatják a gyerekeket A-ból B pontba. De ha te nem mondod meg, hogy mikor és hova kell odaérni, akkor nem fogják tudni. Én szoktam mondani a férjemnek néha, amikor ilyen teljesen kiborulok, hogy mi lesz veletek, ha engem egyszer elüt egy villamos? Honnan fogod tudni, hogy hova kell jutnia a gyereknek, milyen külön órái vannak, vagy nem tudom, bármi ezzel kapcsolatos dolog, ha én nem vagyok. És nyilván ez egy morbid példa, de hogy nagyon sok család küzd ezzel, meg nagyon sok anya küzd ezzel, hogy az ilyen projektmenedzseri feladatokat

0: teljesen egyedül viszi a hátán. És ezért szerintem tök hasznos lenne erről beszélni, nagyon fontos lenne ezeket mindenkinek transzparensen lerakni akár a párja elé az asztalra, nem segítséget kérni, nem azt mondani, hogy nekem nem tudom, teregessél ki, most ki, hanem megbeszélni azt, hogy ezek közül a feladatok közül ki miben komfortos, ki mit tud jól ellátni, és e szerint felosztani a háztartás és a gyerekek körüli munkákat is. Mert tényleg én azt mondom, hogy nálunk nagyon sokat segít a férjem a családi dolgokban, de mégis, amikor leülök ezt végigmondani, azt kell mondanom, hogy a család ellátásával kapcsolatos dolgok 70%-át én végzem. Uh-huh. És a 30 az a logisztika, és ő az, aki sokat segít. És ez ritka, hogy ennyire sokat segít egy apa szerintem.
1: Hogy mit tapasztalunk a környezetünkben, az is nagyon fontos részlet egyébként ezzel kapcsolatban, mert megpróbálhatunk a környezetünktől függetlenül, akkor is, hogyha konstatáljuk, hogy itt mennyit segít egy szülő, nagyszülő vagy a rokonság, hogy mi magunk a magunk mércét kialakítsuk, és ne nézzünk kifelé. Viszont ilyenkor mindig eszébe jut az embernek, hogy vajon hová tűnik az idő. Ugye nagyon sokszor beszélünk erről, a manapság olyan divatos kifejezés, hogy én idő, mert manapság mindent el kell nevezni valahogyan. Tehát a magunkra fordított, vagy a magunkkal töltött idő vajon tényleg luxus-e, vagy inkább szükséglet, vagy mind a kettő tulajdonképpen azért, mert már alig van időnk magunkra. Ugye Buddha mondta azt, hogyha jól tudom, bár van, amikor más nagy gondolkodónak tulajdonítják ezt a mondatot, hogy az a baj, hogy azt hiszed, hogy van időt. Hát vajon van-e egy anyának ideje, és hogyha igen, akkor mire? Van-e magára ideje? Ezzel folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Az anyaság szépségeiről és nehézségéről beszélgetünk. Ma a szakértő vendég, aki velem van és segít ebben a gondolkodásban, Buzás Dóri coach, és ígértem, hogy ezzel folytatjuk, hogy vajon az idő, mint faktor, hogyan jelenik meg egy anyuka életében, hová tűnik az idő. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Istenem, hát pedig csak most volt fél éves a gyerek, és már érettségizik. Ebből a szempontból látjuk, hogy rohan az idő, de vajon magunkra van-e időnk? Én idő és mi idő egy anya életében?
2: Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az én időről is sokat beszélgessünk, és ne egy ilyen felkapott, új, népszerű fogalomként tekintsünk rá, mert nagyon sok anya szokta azt mondani, hogy majd pihenek a sírban. De gondoljunk csak abba bele, hogy a telefonunk
1: mondjuk
2: is
1: egyébként,
2: lemerül.
1: Bocsánat, félbeszakítalak, de erről a mondatról nagyon gyorsan és nagyon komolyan le kéne szokni. Tehát ez a legnagyobb hülyeség, amit ember mondhat.
2: Ez így van, ezzel teljesen egyetértek, és tök jó példa erre, hogy a telefonunk is nap mint nap lemerül, és fel kell tölteni ahhoz, hogy utána újra funkcionálni tudjon. Egy anya is így működik, lemerül. Uh-huh. Ebben az iszonyú sok szerepben, elvárásban, megfelelésben, a folyamatos anyai bűntudatban irgalmatlanul ki lehet égni. Nagyon-nagyon fárasztó. És fontos lenne, hogy lássuk azt, hogy az én idő nem luxus, az nem egy jutalom, az nem olyan, amit akkor érdemlünk ki, ha már mindenki másnak megfeleltünk és mindent elvégeztünk, hanem ez egy karbantartás. Olyan, mint amikor az autónkat is elvisszük a szervízbe. Nem azért tesszük, mert elromlott, hanem azért, hogy ne romoljon el, és hogy ez ránk is igaz. Ahhoz, hogy jól tudjunk működni, ahhoz szükség lenne arra, hogy mi is folyamatosan karbantartsuk saját magunkat. Coachként például én nagyon-nagyon sokszor hallom ezt a mondatot, hogy majd akkor foglalkozom magammal, ha a gyerekek nagyobbak lesznek. De ilyenkor mindig elgondolkozok azon, hogy na, és mikor lesznek elég nagyok ehhez? 6 évesen, vagy 10 évesen? Mikor van az az idő, amikor ők elég nagyok ahhoz, hogy mi foglalkozzunk saját magunkkal? És hogy sajnos azt már megtanultam, hogy mindig van valami, mindig van egy extra feladat, amit el kell látni, és ezért nem szabad várni a megfelelő pillanatra, mert majd 10-15 év múlva teljesen lerokkanva, kiégve ott állunk majd a gyerekeink fölött, miközben azt sem tudjuk, hogy saját magunkhoz hogy találjunk vissza. Van egy mém is ezzel kapcsolatban, illetve rettentő sok ilyen részt lehet látni a közösségi médiában, amikor megkérdezik egy anyát, hogy mi a hobbid, és akkor az a válasz, hogy hobbi, mert mi az a hobbi? Hát 3 gyereket nevelek munka mellett. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés időnk van. Szerintem, ha 38 órából állna egy nap, az is végtelenül kevés lenne arra, hogy minden feladatunkat el tudjuk látni. Úgyhogy ezért nem szabad arra várni, hogy legyen megfelelő pillanat. És nagyon abszurd, de nekem volt az olyan időszakom, amikor az volt az én időm, hogy elmenekültem bevásárolni. Aha. És ez egy funkció, ami kiszolgálja a családot, ételt veszel magatoknak, ez nem hobbi, nem én idő, ez nem rólad szól. És hogy ezt, amit látni kell, hogy az én idő az nem arról szól, hogy mit csináljunk, hanem arról, hogy egy rövid időre nem várnak el tőle semmit, hanem kapcsolódhatsz önmagaddal, olyat csinálsz, amit téged tölt. Tehát a bevásárlás ebből a szempontból egy ilyen álca volt számomra, vagy őhitegetés, hogy amúgy én törődök magammal. Uh-huh. És hogy ilyenkor, amikor én időben vagy, akkor nem döntesz, nem szervezel, nem figyelsz, nem megoldasz, hanem vagy, és magadra koncentrálsz, és ezt szerintem mindenkinek meg kell tanulni, és fontos azt látni, hogy ehhez nem kell egy wellness hétvége, nem kell 2 hétre lelépni külföldre, hanem elég napi 10-15 perc, amikor tényleg csendben magadra tudsz fókuszálni.
1: Az is nagyon érdekes, hogy mi volt előbb, tehát, hogy valójában ez most a karriervágyunknak, vagy az önmegvalósításnak a vágya miatt nehezebb, már mint az anyaság, vagy egyáltalán gyorsabb a világ, és már nem élnek együtt a generációk, tehát ezt is érdemes végig gondolni, mert szerintem fontos dolog, hogyha az ember nem csak mint anyát vizsgálja önmagát, hanem a személyiség fejlődésében vagy az önismeretben elindul valamilyen szinten, amennyire van ideje, mondjuk egy-egy olvasása vagy egy podcast meghallgatásával, mert már az is segíteni tud. Hamarosan folytatódik a Lélekszörf, a második órát azzal kezdjük majd, hogy megváltozik-e valóban az anya agya, és mi az a brain fog, vagyis az agyi köd, ugye szokott gyakran történni velünk, hogy bemegyek a szobába, és már elfelejtem, hogy miért jöttem, vagy hogy mit akartam mondani. Mondjuk ez egyébként nem csak anyasság idején történik meg az emberrel, hanem ennek a gyors világnak köszönhetően. nyilván szinte már bárkivel, de egy több gyerekes anyukánál ez nyilván sokkal többször és gyakrabban történik meg. Segítségemre van ma a szakértő vendégem Buzás Dóri kócs, vele folytatjuk majd a beszélgetést az anyasság szépségeiről és nehézségeiről hamarosan.
3: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
0: Hamarosan folytatjuk.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Marad a napos, de szeles idő. Modernizálják a Veresegyházi vasútvonalat. Gyújtogatással gyanúsítanak kanadai turistákat Horvátországban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz, az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre és kapacitás bővítésre, okosmérők telepítésére is, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtő vízellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energiatermelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 10 napja állították le.

0: Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfő meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupa meccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra.
1: Időjárás.
0: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. A szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
2: 98.6 Manna FM.
1: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. augusztus 22-én az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Buzás Dóri kócs, a mai szakértő vendégem. Bementem a szobába, de már nem tudom, hogy miért vissza kell menjek. Ugye ezt szoktuk mondani a KH-hoz, hogy aztán újra végigjárlom az útvonalat, hogy eszembe jusson, hogy mit is akartam. Mi ez az agyiköd, vagyis a brain fog, amit olyan sokszor emlegetnek, és vajon tényleg megváltozik-e egy anyának az agya?
2: Azt gondolom, hogy igen, sőt erre már vannak tudományos kutatások, hogy megváltozik egy anya agya, de onnan kezdeném, hogy volt olyan időszakom, amikor iszonyatosan megijedtem, hogy én Alzheimeres leszek, ez cupi, mert olyan szinten feledékeny voltam, nem jutottak eszembe szavak, nem tudtam neveket előhívni, rettentően ijesztő tud lenni egy ilyen szituáció, és mint említettem, már kutatások foglalkoznak ezzel, hogy hogyan változik meg egy anya agya már a várandóság alatt, és ez folytatódik, ez az átalakulás a kisgyermekes évek alatt is, és ilyenkor az agy bizonyos területei átrendeződnek, bizonyos mértékben csökken a szürkeállomány, de azok a területek érzékenység és aktivitása viszont erősödik, ami a gondoskodással, a túléléssel, az empátiával és az érzelmi kötődéssel kapcsolatosak. Felkészül az agy is arra, hogy jobban észrevegye egy babának a szükségleteit. Érzékenyebbé válik a hangokra, az arckifejezésekre, a veszélyekre. De teljesen átáll az agyunk egy új üzemmódba, és nem elromlik, nem rosszabb lesz, hanem alkalmazkodik egy új élethelyzethez. Ami viszont a brain fogot magát létrehozza, az pedig az, hogy egy kisgyermekes anya ritkán alszik végig egy éjszakát. És mindeközben az egész napja azzal telik, hogy döntéseket hoz, folyamatos készenlétben áll, és próbál mindenhol teljesen megfelelni. Én például mind a két fiamnál észrevetem, hogy percekkel azelőtt megébredtem éjszaka, hogy ők jeleztek volna, hogy bekapcsolt volna a babaőr, hogy mennem kell letetni, vagy éhesek, vagy bármi problémáik van egyszerűen. Még álmomban is folyamatos készenlétben voltam. És nagyon sokáig kerestem rá a logikus magyarázatot, hogy biztos amúgy már egyet zizeg előtte a babaőr, és arra ébredek meg, de valószínűleg sokkal inkább ez az állandó készenléti állapot az, ami ezt eredményezi. És ez nagyon-nagyon fárasztó tud lenni. És az agyunknak van egy nagyon egyszerű szabálya, hogyha túl sok információ érkezik be egyszerre, akkor elkezd valahol takarékoskodni. Ilyenkor jelennek meg azok a jelenségek, amiket brain fognak nevezünk. Nehezebb koncentrálni, lassabban találjuk meg a szavakat, elfelejtünk apróságokat, és hogy eklatáns példával éljek. Alapvetően működünk mondjuk úgy, mint egy böngésző, van nyitva 5 ablak, és 5 keresésünk fut egyszerre, ez az anyasággal megváltozik, az 5 helyett 15, 20 vagy 30 ablak lesz egyszerre nyitva. És ilyenkor mi történik a böngészővel, hogyha hirtelen leterheled a rendszert, belassul, megáll, lassabban működik. És ugyanezt történik az anyaagyával is, hogy egyszerűen elkezd olyan területeken spórolni és belassulni, amire per pillanat nincs akkora fókusz és akkora szükség, mint amúgy. Nagyon sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy régen összeszedettebb voltam, vagy szétszórt lettem, hogy már nem tudnék úgy dolgozni, mint régen, pedig itt fontos különbséget tenni, hogy nem az intelligenciája csökken az anyáknak, hanem a mentális kapacitásuk van iszonyatosan leterhelve, és muszáj ezt látni, és jól kezelni, és nem az önvádat alkalmazni, hanem segítséghez nyúlni ebben az esetben is.
1: Buzás Dóri kócs, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Azzal folytatjuk majd, hogy mi történik, amikor visszamegy az anya dolgozni, vagy vissza kell mennie dolgozni. Ugyanaz az ember lesz-e? Az anyaság és a munkába való visszatérés dilemmái, a másik nagy merítés és nagyon nehéz dolog az anyukák számára, ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Megszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az anyaság szépségei és nehézségei, erről beszélgetek ma a szakértő vendégemmel, Buzás Dóri kóccsal, és hát akkor jön az a pillanat, amikor vissza kell, vagy vissza kellene menni dolgozni. Jó-e, hogyha visszamegyek dolgozni? Mennyi idős legyen a gyerek, amikor visszamegyek dolgozni? Mi van, hogyha muszáj visszamennem dolgozni? Ugyanaz az ember leszek-e? Jó anya leszek-e? Az anyaság és a munkába való visszatérés dilemmái az egyik legnagyobb probléma az anyukáknál, vagy a legszomorúbb kérdés talán.
2: Nagyon nehéz érzéseket tud szülni egy ilyen dilemma, mert úgy, mint az élet más területein, itt is jellemző az anyákra az, hogy tökéletes anyák szeretnének maradni, miközben tökéletes munkavállalók lesznek. És nagyon sok édesanya számára a munkába való visszatérés ezért nem csak új napi rendet jelent, hanem rengeteg kérdést vet fel, hogy hol tud helyt állni, hogy nem marad-e le valamiről, el tudja engedni a gyereket, lehet-e egyszerre jó anya és jó munkatárs. Ez egy óriási fordulópont egy anya életében, mert amikor megszületik a gyerek, akkor arról mindenki beszél, hogy megváltozik az életed, de utána arról, hogy amikor te visszalépsz a munkavilágába, az milyen változásokat hoz magával, arról sokkal kevesebb szó esik. És egy nagyon fontos identitásválság jelenhet meg egy anya életében, annak kapcsán, hogy akkor én most ki vagyok? Anya vagyok? Vagy munkavállaló vagyok? Hol vannak a többi szerepeim? Bekerül a kisgyerekes évek mellé egy napi 8 órás munka, plusz az utazás, hogy lehet mindenhol így helyt állni. És hogy ugyanígy igaz ez, amit előbb is említettem, hogy már nem csak az az 5 ablak van nyitva a böngésződben, hanem több mint 20. És hogy nehéz úgy egy munkahelyen is koncentrálni, hogy közben a háttérben folyamatosan pörög a processz, hogy mit kell még csinálni, hogy amikor hazaérsz, vacsorát kell főzni, hogy hányra kell odaérni a gyereknek, hogy egy folyamatos újratervezésben vagy, hogy amikor csörög a telefon az óvodából, hogy gyere a gyerekért, mert beteg, hogy akkor hogy oldod meg, hogy leszel így teljes értékű munkavállaló. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés tud ilyenkor megjelenni az anyákban. És hogy alapvetően amúgy én szeretném ennek egy másik aspektusát megvilágítani, mert hogy úgy gondolunk a gyesre meg a gyedre, mintha ez egy kihagyott idő lenne. Nagyon sokszor fordultak hozzám azzal a kérdéssel a munkába visszatérő anyák, hogy mit írjanak be arra az 5-6 évre mondjuk, amíg ők otthon voltak. Mert hát hogy néz ki az önéletrajzukban az, hogy ott van egy óriási nagy gap. Szerintem ez nagyon-nagyon rossz szemléletmód, sajnos még ez uralkodik a munkavilágában, de ha megnézzük azt, hogy amúgy mit csinál egy anya nap, mint nap? Döntéseket hoz, problémákat old meg, konfliktust kezel, alkalmazkodik, rugalmasan működik.
1: Egy tökéletes munkaerő.
2: Pontosan, iszonyatosan jól megtanulják, hogy kell kevés idő alatt jó döntéseket hozniuk, hogyan kell rugalmasan reagálni. Ez óriási nagy érték, és munkavállalóként is óriási nagy érték, és szerintem ezért nagyon fontos lenne, hogy ennek legyen helye egy önéletrajzban, és ezt lássa egy vezető, hogy igen, az anyák megbízhatóak, és iszonyú jó skillekkel rendelkeznek az anyaságuk révén. Úgyhogy ez szerintem ez ilyen még átalakulásra vár ez a terület, meg ez a szemléletmód, de nagyon-nagyon fontos lenne. És ugyanakkor most pont belefutottam egy olyan példába, hogy mennyire nehéz egyenlő munkavállalóként megjelenni a férfiakkal.
1: Még mindig?
2: Még mindig, és hogy képzeld el, Petra, ez a nővéremmel történt meg, új munkahelyen dolgozik, iszonyú leterheltség mellett, és két férfi kollégájával, az egyik a főnök, a másik pedig egy szintén vezető beosztású férfi, arról beszélgettek, hogy mindenkinek hogy hiányoznak a gyerekeik. És az apák is, mert ők mint apák jelentek ott meg, elmondták azt, hogy nekik mennyire nehéz, hogy mióta elindult ez az új vállalkozás, azóta szinte alig vannak otthon, és nem látják a gyerekeiket kvázi felnőni. És a nővérem ezt nagyon átérezte, azzal a különbséggel, hogy ő nem teheti meg azt, hogy nem megy haza 7 órakor, és már a 7 óra is nagyon késő, de nem teheti meg azt, hogyha telefonálnak az iskolából, hogy beteg a gyerek, akkor nem megy érte, mert ő az anya. És ebből a szempontból sosem lesznek egyforma munkavállalók az anyák és az apák szerintem.
1: Hol állunk most mi? Ez csak pár mondatban még ehhez a témához zárásképpen, mondjuk egy európai, nyugat-európai országhoz képest, amikor egy anya visszamegy dolgozni, vagy az anyaság és a munka viszonylatában, vagy a munka újrakezdésének viszonylatában.
2: statisztikát erre most nem fogok tudni hozni.
1: Csak tapasztalatokra gondolok.
2: Abból a szempontból nem állunk jól, hogy sem az otthoni munkavégzés, sem a részmunkaidős munkavégzés nem támogatott olyan mértékben még Magyarországon, hogy az anyák sokasságának legyen segítség. Arról nem is beszélve, hogy a részmunkaidős állások megfizetettsége, az sokszor mondjuk nem arányos a munkaidő csökkenésével, hanem még kevesebb, és így nehéz anyaként boldogulni és helytállni. Mert hogy neked is 8 órát kéne a munkahelyeden ülni, míg a gyermeked 8 órát van intézményben, és akkor arról nem beszéltünk, hogy jutsz el még A-ból B-be közben.
1: Az anyaság szépségeiről és nehézségéről beszélgetünk, érdemes nem csak az anyukáknak, de a család összes tagjának figyelni. Azzal folytatjuk majd, hogy vajon miért kíséri ennyi bűntudat az anyaságot. Ugye ezt még a legelső részben már említettük, illetve elkezdtünk róla beszélni, de most szeretnénk ezt jobban szétszálazni. Hogyan lehet ebből kilépni? Hogyan tudjuk magunkat meggyógyítani ebből? Mi a megoldás? Kihez forduljunk? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Ezzel folytatjuk majd, szakértő vendégem Buzás Dórikó.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az anyaság minden szépségéről és nehézségéről beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem Buzás Dóri kócs, és ígértem, hogy a bűntudattal folytatjuk, ami az anyaságot kíséri. Amit már említettünk, de most egy kicsit jobban szétszálazzuk és körbejárjuk ezt a témát, mert hogy ez az, ami a legnagyobb részben jelentkezik problémaként az anyaság idején. Hogyan lehet ebből kilépni? Hogyan lehet ezt megszüntetni? Mikor forduljunk szakemberhez?
3: Szerintem nincs az életben még egy olyan szerep, amihez ennyi bűntudat kapcsolódna. Az élet szinte minden területén egy anya tud bűntudatot érezni, és folyamatos önvádban létezni. Ha magunkra szánunk időt, akkor önzőnek érezzük magunkat. Ha elmegyünk dolgozni, lelkiismeret furdalásunk van, hogy nem a gyerekünkkel vagyunk. Ha nem szánunk elég időt saját magunkra, akkor kimerülünk. Ez egy ördögi kör, és hogy ezt nagyon nehéz jól csinálni. És még nekem is vannak ezzel nehézségeim, mert én nagyon sokszor találkozom az életemben azzal, hogy szorongok a bűntudattól, amikor mondjuk elmegyek egy hosszabbat futni. És ezzel azt érem el, hogy magát, azt a cselekvést, ami az én időt biztosítaná számomra, vagy a feltöltődést, azt már nem tudom élvezni. Tehát pont, hogy a funkcióját veszti el ezáltal, hogy én saját magamra rakok egy akkora terhet, hogy rosszul érzem magam attól, hogy otthon hagyom a családomat. És azt gondolom, hogy ez szinte minden édesanyát összeköt, mert én úgy gondolom, hogy bűntudata mindenkinek van. Sokszor nem is azért érezzük ezt, mert valami rosszat tettünk, hanem azért, mert nem tudunk egyszerre mindenhol jelen lenni. Mert amikor a munkahelyünkön vagyunk, akkor hiányzik a gyerek. Amikor a gyerekkel vagyunk, akkor eszünkbe jut, hogy még nem válaszoltunk egy fontos e-mailre. Vagy ha korábban lefekszünk pihenni, akkor ott motoszkál a fejünkbe, hogy de lehet, hogy még azt a mosogatást el kellett volna indítani. Ha inkább rendet rakunk, akkor bánt, hogy nem játszottunk még egy kicsit a gyerekkel, és hogy mindig lenne valami, amit éppen nem csinálunk elég jól, és hogy folyamatosan egy ilyen hiányfókuszba tudunk létezni, hogy miért nem más csinálok a helyett, amiben éppen vagyok, mert hogy annyi teendő tornyosul fölöttünk, és ez iszonyatosan kimerítő. Folyamatosan azzal szembesülni, hogy mindig másban kellene lenned, vagy nem csinálod jól, amiben éppen benne, vagy ez felülről. És akkor elkezdesz ezen is szorongani, hogy azért nem vagy jelen, mert a gyerek mellett a telefont nyomkodod, mert éppen egy e-mailre válaszolsz, vagy észreveszed játék közben, hogy te fejben teljesen máshol vagy. Ezek mind iszonyatosan leterhelőek egy anya számára. És ilyenkor meg szoktam kérdezni, ha ilyen témával érkezik hozzám egy ügyfél, hogy ki az, aki szerint ennyi mindenben kellene teljesítened. És akkor tudod, így az elején gondolkoznak, hogy hát a munkahelyem szerint, vagy a család szerint bejön a társadalmi elvárás, és aztán amikor gördítjük tovább ezt a beszélgetést, akkor kiderül nagyon gyorsan, hogy a legszigorúbb bíró az mindig mi magunk vagyunk, és ez rám is igaz. Én vagyok saját magammal a legszigorúbb. Én mondom a saját magamnak, hogy na, egy jó anya ezt is megoldaná, meg biztosan más jobban csinálná, meg nekem is ezt bírnom kellene. Elég lenne 4 órát aludni, hát akkor még mennyi mindenre lenne időm. És észre sem veszük, hogy olyan mércét állítunk fel magunknak, amit amúgy egyetlen ember sem tudna megugrani.
2: Szerinted ez így volt régen, és bocs, hogy félbeszakítalak, tehát hogy ez mennyire kortünet?
3: Szerintem ez kortünet, és éppen pont abból adódóan, hogy a régi családmodellekben, a több generációs háztartásokban megoszlottak a feladatok. És egy anyának nem kellett minden szerepében helytállnia, ezért tudott fókuszálni arra, amit éppen csinálnia kellett, mert a többi támogató feladatot ellátták a család többi tagjai. Ezért ez szerintem sokkal jellemzőbb a mai világra. Bármilyen történelmi könyvet olvasunk, ott például látható, hogy magasabb társadalmi osztályokban nem az anyák nevelték a saját gyermekeiket, hanem volt nevelőnőjük. És a nevelőnő nevelte a gyermeket, volt szoptatós dajka. Nem neked kellett a napi etetésekért felelni. És ott soha nem jelenik meg a bűntudatérzés az anyákban. Én nem találkoztam még olyan könyvvel, de talán egyet tudok mondani, ugye Sisziről láttuk azt többször, hogy ő szerette volna ő saját saját maga nevelni a gyermekeit, de nagyon ritkán jelent meg ez a fajta anyakép, hogy ő szerette volna a nevelő női szerepeket betölteni.
2: És ez ilyenkor egyébként manapság már nyilván teljesen másképp van, szóval felborultak ezek a dolgok, úgyhogy nem csak azon kell balanszíroznia egy anyukának, amit most elmondtál, hanem azon is, hogy észleli, hogy ez nem biztos, hogy így kellene, hogy legyen, és lehetne másképp is, és az még egy réteg terhet rak rá. Úgyhogy ezért is kell, hogy beszélgessünk időről időre az anyaság nehézségeiről is, mert a szépségeit mind el tudjuk mondani, de ahogyan változnak az idők, úgy változnak a nehézségek is, vagy változnak a súlypontok is talán. Buzás Dóri kócs, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az anyaság szépségeiről és nehézségéről beszélgetünk, és jó szokásunkhoz híven természetesen jön Dóritól egy jó adag útravaló, amit magával vihet a hallgató. Ezzel folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri kócs, és ígértem, hogy összefoglalva mindezt, jön egy jó adag útravaló. Mik a legfontosabb jó tanácsok a családtagoknak, nem csak az anyukáknak e témával kapcsolatban?
2: Én mindenképp azzal szeretném kezdeni, hogy úgy tűnik, mintha nem tudom, nálam lenne a bölcsek köve, és mindent nagyon jól tudnék működtetni. Elméletben tudom is, de gyakorlatban én is nagyon sok mindennel küzdök, és ezt azért szeretném mindenképp kihangosítani, hogy lássa mindenki, hogy nem lehet tökéletesen csinálni, és hogy nem is kell tökéletesen csinálni. Senkinek sem szabad rosszul éreznie magát attól, hogy neki nem jutnak eszébe olyan apró trükkök vagy gyakorlatok, amikkel könnyíthet a saját helyzetén. Ezért vannak a szakemberek, ezért érdemes akár pszichológushoz fordulni, vagy coachhoz, vagy meghallgatni a podcasteket, önsegítő könyveket elolvasni, amikből ki tudjuk lopni azt, ami számunkra fontos. De ha erre nincs időd, mert éppen túlélő üzemmódban vagy, az is teljesen okés. És erre mindenképp rácsatornáznám, talán így a beszélgetésünk legfőbb gondolatát, hogy tényleg nem kell tökéletesnek lenni, mert pont elég az, hogyha elég vagy. És hogy minden ember hős a maga módján, de az anyaságot valahogy olyan természetes dolognak tartjuk, és most talán egy kicsit látja a család is, és nem csak magák az anyák, hogy mennyire fárasztó, és mennyi árnyalata van, és hogy tényleg az egy anya lényének mindenére kihat, és ezért teljesen oké, ha elfáradsz, vagy ha bizonytalan vagy, és hogy nem kell mindig türelmesnek lenni a gyerekkel, lehet sírni, lehet hibázni, sőt, rengeteget hibázni, és ahogy mondtam, ez azért is fontos, mert a gyerekeink abból tanulják meg, hogy ők is hibázhatnak, és hogy lehet a hibákat kijavítani. Én nagyon sokszor szoktam a fiúktól bocsánatot kérni, hogyha bármi olyat mondok, vagy csinálok, amivel látom, hogy nekik az nem oké. És szoktam mondani, hogy már elkezdtem félretenni a pénzt, hogy majd mehessenek terápiára a jövőben, hogy feldolgozzák azt a sok traumát, amit én okoztam nekik, mert igen, hibázunk, és igen, ilyen van, és szerintem tökre megéri ezt kihangosítani. Tegnap például elmentem szapozni a fiammal, és folyamatosan azzal szórakozott, hogy nehezítette azt, hogy én ne tudjam úgy hajtani a szapot, vagy kifelé tolni. Nagyon fáradt voltam, kétségbeesett, és így mondtam neki, hogy hát nekem senki nem mondta, hogy ez ilyen nehéz lesz. És így nézett rám, de azért nehéz, anya, mert a lábammal visszatartom. Mondom, tudom, cicám, de én nem erre gondoltam, hanem az anyaságra, hogy ez tényleg soha senki nem mondja el az elején, hogy ez ennyire nehéz, és hogy ilyen sok színezete van anyának lenni. És hogy tudnunk kell magunkról, hogy senki sem pocsék anya, és hogy mindenki megpróbálja a legjobbját beletenni, és lehet, hogy az egyik nap elég, lehet, hogy másik nap nem elég, de fejlődünk, és nem szabad folyamatosan azt kérdezgetni magunktól minden este, hogy mit rontottunk el, hanem inkább azt, hogy ma hogyan kapcsolódtam a gyerekemhez. Ez teljesen mást fókuszt ad neked is, átkeretezi a saját napodat, és hogy mire fog a gyerek emlékezni, hogyha felnőtt lesz, nem arra, hogy mindig ragyogott-e a lakás, hanem arra, hogy volt-e biztonság, hogy tudtatok-e kapcsolódni, hogy meghallgattad-e őt. Ezekre kell koncentrálni szerintem.
1: Dóri, köszönöm szépen, hogy ránk szántad a szombat délelőttödet nyaralás közben, mert áruljunk el ennyi kulisszát, hogy így tudtam elcsípni Dórit a balatoni nyaralásnál. Köszönjük szépen a sok jó tanácsot, remélem, hogy mindenki el tud vinni magával valami olyat, ami segít neki éppen az aktuális problémájával, mármint az anyasággal kapcsolatban. Buzás Dóri kócs volt a Lélekszörf mai szakértő vendége. Köszönjük szépen az idődet még egyszer.
2: Köszönöm szépen, Petra, a lehetőséget.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a derült napos idő, aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energia hálózat fejlesztésére. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác-vas útvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg. Tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítják. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állít. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó 2 ember meghalt, a repülő Csehországból indult és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy 1000-nyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott porta napokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse, a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 portanyit

0: ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg.
1: Időjárás.
0: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor, a szél több felé megerősödik, napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható, a Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
1: Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
2: Ez a Manna Selection.
1: Manna FM.

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Az elhívásban rejlő erős sorozatunknak a következő vendége mai Hitem szerintben Kövesdi Áron, a Szombat 5 egyik vezetője, vele beszélgetünk ma erről. Szia Áron, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy szerinted és számodra mit jelent az elhívás?
2: Az elhívás számomra azt jelenti, hogy van valami nagyobb terv, amiben részt vehetek. Sokat jelent nekem az a gondolat, hogy igazából Isten teremtett, és hogy Isten egy céllal teremtett. És olyan jó, nekem ez biztonságot is ad, hogyha erre gondolok, hogy Istennek van velem egy terve, ami nagyobb, mint amit én gondolok, vagy amit most érzek, vagy amit én jónak tartok, egy jó terv, amit megkeresetek, megtalálhatok, és aztán abban azt szerint élhetek. Uh-huh. Szóval valami is mit jelent.
1: Akkor ez azt is jelenti szerinted, hogy ez elhívás, az gyakorlatilag a hivatásunk, ha megtaláljuk, lehet az bármi, illetve az elhívás az a tökéletes terv, ami mentén Isten megteremtett minket egyénenként, tehát az a tűpontos isteni terv, amit ő belénk helyezett, és amire fel kéne ébrednünk?
2: Aha, szerintem tök jó, ahogy megfogalmaztad. Van egy kedvenc igeversem az Efézusi levélből, ami szerintem nagyon jól elmondja, vagy összefoglalja, hogy ez mit jelent. Ha gondolod, akkor azt
1: Kérlek.
2: Tudom pont fejből.
1: Uh-huh.
2: Az Efézusi levélnek a második fejezetében van a 10. vers, hogy mert az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szóval úgy kezdődik az egész, hogy az ő alkotásai vagyunk, ami nagyon izgalmas, mert az eredetiben az azt is jelenti, hogy mintha egy mestermunka lennénk. Hogy mindannyiunk, akik vagyunk, minden ember egy külön mestermunka, és olyan jó, hogy egymásra nézni, hogy én is, meg te is egy ilyen mester, mintha Picasso megfestett volna. Az eredetiben egy ilyen fajta művészeti remekműt is jelent ugyanaz a szó, uh-huh. amit Isten egy jó céllal, egy jó életre teremtett, amit igazából előre elkészített, hogy felfedezzük. És igen, ez nyilván vonatkozik a hivatásunkra is, hogy hol fogjuk élni az életünket, mit fogunk csinálni, milyen erősségeink, ajándékaink vannak, de azt is jelenti, hogy igazából hogyan találom meg azt, aki vagyok. Szóval nem csak azt, amit csinálok, hanem amilyennek így Isten teremtett minket.
1: Uh-huh. Bármikor megtalálhatjuk az elhívásunkat, vagy ennek van úgymond feltétele?
2: Hát nyilvánvalóan, hogyha van egy alkotónk, akkor őt kell megkérdezni, hogy mire alkotott. Nekem például ez mint szerintem mindenkinek, ez egy hosszabb folyamat, amin így az ember elindul, de ha például csak eszembe jut mondjuk egy jó versenyautó, ez sokszor ez a példa jut eszembe, amikor ezen gondolkodok, hogy minden autó egy bizonyos specifikációval készül, és lehet, hogy versenyautónak készül, lehet, hogy városi forgalomra, lehet, hogy hosszú távú útra, de igazából akkor tudod meg, hogy mire készült igazán, hogyha megérted, hogy mi, akik tervezték, akik megalkották, azok milyen céllal hozták létre. És nyilván ahhoz, hogy megértsem, hogy engem Isten mit gondolt el felőlem. Van egy másik igeversem, ami azt mondja, hogy az anyám méhében te raktál össze. Az anyám méhében Isten összerakott, megalkotott, és ahhoz, hogy ezt így mélységében jobban fel tudjam ismerni, hogy ki is vagyok valójában, és hogy mi lehet ez az elhívás, ahhoz nyilván Istennel kapcsolatba kell lenni. Például az én életemben sokszor volt az, hogy én azt gondoltam, hogy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, vagy biztos, hogy ilyen nem lehetek, de mégis aztán, ahogy így Istennel éltem az életemet, és vezetett, és olyan helyekre is vezetett, amire én alapból nem mentem volna, vagy nem szerettem volna, de igent mondtam neki, akkor felfedeztem, hogy azt nem is gondoltam, hogy ez a dolog így bennem van, vagy ott lehet ez nálam is.
1: Áron, hogyha valaki nem biztos az elhívásában, vagy még nem találta meg azt, nem tudja, hogy hol és hogyan keresse, de nagyon szeretne rájönni, hogy mi az Isten terve vele, akkor hol kezdje el a keresést, és hogyan?
2: Hát ez a legjobb kérdés, amit fel lehet tenni. Szóval én azt mondanám, hogy keresztény emberként az első és legfontosabb, hogy megértsük, hogy Isten első körben az ő tanítványának hívott el minket. Hogy vele közösségben legyünk. Ugye Jézus, amikor olvassuk a Bibliát, az Új Szövetséget, akkor arról beszél Jézus is, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. A tanítvány az követőt jelent, és magat az akkori korban a tanítványnak három fő célja volt. Az egyik az, hogy a mesterével legyen, akitől tanul, vele élt, aztán utána, hogy olyanná váljon, mint a mestere, és utána pedig, hogy ugyanazt csinálja, mint a mestere. Szóval a keresztény emberként nekünk van egy ilyen alapvető célunk, hogy nem csak az, hogy én legyen egy menő, vagy jó karrierem, vagy tudjak valami nagyot alkotni, mert az egész üres akkor, hogyha nincs ez az elsődleges feltétel, hogy igazából én az elsődleges célja az életemnek az, hogy Istennel legyek, vagy Jézussal legyek, megismerjem őt, és ő meg tudjon gyógyítani, segítsen olyanná válni, mint ő, szeretni ott lenni, segíteni, áldani más embereket, és utána pedig Jézus hív minket arra, hogy kövessük őt abban a feladatban, amit ő csinált, hogy hozzuk el Isten országát, bocsánat, ez most lehet, hogy kicsit ilyen szaknyelves volt, akik nem keresztények, az lehet, hogy sok, de igazából, hogy közvetítsük őt. Aminek van olyan része, ami a szeretett szolgálatok része, de a másik az, hogy segítsünk őt bemutatni másoknak. Szóval alapvetően ebben a gondolatban ennek kéne az alapvető.
1: Ez a téri, lennie, bocsánat, hogy... ez a megtérítés, vagy az Isten felé való terelés, az, hogy megmutatni őt mindenkinek, vagy lehetőség szerint minél több embernek?
2: Igen, ebben nyilván az is van, hogyha mondjuk most visszamegyünk ahhoz, hogy ugye a tanítvány követi azt, amit a mestere csinált, ugye Jézus mit csinált? Eljött a földre, és elhozta az örömhírt, ugye az evangélium, az azt jelenti, hogy az örömhírt, hogy élsz egy életet, de ez az életed olyan, ami elszakadt az Istentől, attól az örökkévaló tervtől, amire te készítve lettél, amire teremtve lettél. És az örömhír az, hogy Jézus ugye eljött, és ő aztán később meg is halt a mi bűneinkért, hogy mi aztán kapcsolatba lehessünk így Istennel. Szóval maga a megtérítés szó az azt jelenti, hogy kiestél egy olyan kapcsolatból, amire szükséged van. Egy olyanból, ahol valódi megnyugvást találhatsz a lelkednek. És a másik probléma ugye az is, hogy ugye mindannyiunknak vannak olyan bűnök, amiből fontos, hogy Isten megtisztítson minket, és őt kapcsolódhassunk hozzá, és amúgy a megtérítés erről szól, hogy van egy olyan élet, ami működik. Van egy olyan, amire te teremtve lettél, ami alapvetően az Istennel való kapcsolatban van, amiben van helyreállás, van gyógyulás, van remény, van valódi élet, amire teremtve lettél.
1: Aha. Ez azért nagyon érdekes, mert azt mondtad ugye, hogy elszakadtunk, tehát hogy ez a kapcsolat nincsen most, és azt kell újra megtalálni, vagy fölvenni újra a fonalat, hogyha szabad így fogalmazni. De én ilyenkor arra gondolok, hogy ez nem az én választásom volt, hogy vissza az idő kezdetére valaki, mondjuk ugye ott Ádám és Éva bűnbe estek, tehát nem az én választásom volt, hogy ezt a kapcsolat, hogy én úgy születek meg, hogy ez a kapcsolat nincsen.
2: Igen, ez sokszor igazságtalannak tűnhet, és meg is értem azt, hogy ha valaki azt gondolja, hogy úgy érzi első körben, hogy ez igazságtalan, hogy nem az én hibám. De mégis vannak olyan örökkévaló törvényszerűségek, amik igazából működnek. Sokszor ma is, hogyha belegondolsz, a szüleink vagy a nagyszüleinknek a döntései azért befolyásolják azt, hogy mi kik vagyunk, hol vagyunk, és milyen körülmények között születünk. És Isten ezeket a törvényszerűségeket, amikor megteremtette a világot, akkor ezeket belehelyezte abban, hogy ma hogyan működünk. És igen, akkor is, hogyha ez igazságtalannak hangzik, a jó hír vagy az örömhír az, hogy Isten szeret most is, és itt a megoldás. Szóval nem az van, hogy jaj, egyszer elrontotta valaki, milyen igazságtalan, hogy én innen beszorultam egy olyan életbe, amit innen kényszeresen le kell élnem, és hogy ez egy borzasztó dolog, hanem igazából ott is van a megoldás, és Isten annak az igazságossága ott jön ki, hogy ő hozott egy megoldást, és hogyha csak gondolkodunk erre az elhívás témára is kérdezted, hogy hogyan tudjuk ezt így jobban felfedezni. Pont ez az, hogy Isten ebben is hozott egy megoldást, hogy ahogy az Istennel való közösségünk elindul, és megtérünk, és Istennel kapcsolatban kerülünk, akkor Isten igéje azt mondja, hogy ahogy Jézus belép az életünkbe, ő egy változást hoz. És ebben a változásban az is benne van, nem csak, hogy megbocsátja a bűneinket, hanem egy helyreállító munka is elindul. Az olyan helyreállító munka, ami a bensőnkben, az érzelmi világunkban, a gondolkodásunkban, de abban is egy helyreállító munka, ami arról szól, hogy megtaláljuk azt, hogy kinek és hogyan teremtett. Mert pontosan, ha visszatérünk ahhoz a képhez, vagy vegyünk egy versenyautót, lehet neked a legkirályabb Ferrari versenyautód a világon, tele lóerővel, tényleg tudnál menni, de ha azt egy városi környezetben tudod használni, egy dugóban, a csúcsforgalomban Budapesten, akkor jobban idegesít, hogy ennyi lóerő van benne, mert nem erre lett kitalálva, és nehezebb, mint egy kisebb elektromos autóval, csak vagy egy robogóval végig menni a városon. Aha. Szóval, hogy ebben is van egy nagyszerűség, ami igazi reményt ad. Nekem mondjuk ez egy nagy szenvedélyem segíteni embereket megtalálni azt, hogy Isten mire teremtette őket, és hogy kik ők valójában.
1: Tehát, hogyha ezt elkezdjük magunkban kutatni, az már önmagában egy jó jel, ugye? Hogy én valamit szeretném venni a kapcsolatot az Istennel, vagy hát én nem is szeretem ezt mondani, hogy felvenni a kapcsolatot, hanem sokkal inkább azt, hogy kezdjünk el beszélgetni. Tehát, mert azt tudom, hogy annyira jó fej az Isten, ő nem fog itt rángatni engem, de Petra, figyelj már rám, vagy Júcsi, vagy Karcsi, vagy Zolika, figyeljetek már rám, hanem ő hagyja, hogy válasszuk azt, hogy akarunk vele kommunikálni. És szerintem az, amikor valaki elkezd már ezen gondolkodni, elkezd figyelni egy ilyen podcastra, elkezd az agyában motoszkálni ezt, hogy elhívás, vajon mi lehet az enyém? Van nekem vajon? Hogyha igen, akkor hogyan? Akkor kérdezzem meg az Istent, hogyan tudom megkérdezni? Mondjuk akkor imádkozok, vagy megkérem, hogy mutasd meg Istenem. Hogyha van nekem ilyen, mi az, ugye? Tehát, hogy ez már önmagában szerintem, és akkor ezt most a hallgató kedvéért így aláhúznám háromszor, vagy kihúznám egy rózsaszín szövegkiemelővel, hogy ez azért nagyon lényeges, mert ne higgyük azt, hogy nincs kapcsolatunk az Istennel, mert van, mert ez is az. Hogyha elkezdek azon gondolkodni, hogy van-e például, nem? Tehát, hogy ez már igen. Sok-sok lépés felé. Uh-huh. Erre reagál az Isten?
2: Igen, az a jó, hogy újra és újra olyan ígéretek vannak a Bibliában, hogy kiálts hozzám, és én meghallgatlak. Vagy azt mondja, hogy te, ha teljes szívvel keresel engem, akkor meg fogsz engem találni.
1: Na jó, itt azonnal megáll az ember, bocs, és azt mondja, hogy oké, teljes szívvel. Honnan tudom, hogy én ezt teljes szívvel csinálom? Mi van, hogyha az Isten szerint ez nem teljes szív, csak egy fél?
2: Hát figyelj, az most ezen belemelhetnénk így részletességébe.
1: Azt, hogy azt az ember érzi, nem? Igen. Tehát most nem kötözködésből kérdezem, hanem ez az emberben felmerül.
2: Figyelj, azt mondtam, az őszinte kérdés az, hogy van-e benned keresés. Ugye az egésznek a fő kérdése az, hogy itt vagyok én, és nekem van egy elképzelésem az életemről. Mondok gyakorlati példákat, szóval én, ez, ahogy bemutattál, a Szombatőt mozgalomnak az egyik vezetője vagyok, de emellett egy keresztény lelkigondozói szervezetben dolgozom, mint munkatárs itt a közép-európai régióban, utazok és különböző országokban, ilyen keresztény lelkigondozói és mentális egészséges témákba tanítok és foglalkozok emberekkel. Uh-huh. És ha van egy nagyon élő emlékem, amikor kb. 20-21 éves lehettem, akkor már ilyen fiatalokkal foglalkoztam, és mentoráltam őket, és mindig így a szívem közepén volt az, hogy fiatalokat, vezetőket foglalkozni, segíteni, és segíteni megtalálni, hogy mi az elhívásuk. És akkor emlékszem egy nagyon élő beszélgetésre, amikor mondtam valakinek, hogy figyelj, én nagyon szívesen segítek neked megtalálni, hogy mik az erősségeid, ugye majd erről még beszéltünk, hogy hogyan tudom felismerni, mik azok az egy-két ilyen gyakorlati dolgok, ahonnan el tudok indulni, megismerni azt, hogy kinek is teremtett Isten valójába. Szóval ezekről beszélgettünk, de mondtam neki, hogy figyelj, azok a problémák, amik az életedben vannak, azokban én nem tudok segíteni. Én abszolút nem ilyen vagyok, aki akar embereknek segíteni a problémáikkal, a lelki bajaikkal. Fú, én tőlem ez nagyon távol áll, a többi dologban szívesen beszélgetek veled, de máshol nem. És ez volt a teljesen őszinte megérésem, hogy ezek nagyon nem nekem valók. Akkor pont sok probléma volt, a nehézség volt körülöttem, a családban is küzdöttünk egy-két dologgal, és csak úgy annyira azt éreztem, hogy na ez nem én vagyok, ez abszolút nem, és nem hozzám tartozik, de főleg azért volt ez, mert féltem ezektől a dolgoktól, nem értettem, hogy hogyan működnek, nem hallottam róluk jó előadást, vagy egy jó podcastet, ugye, amit most csinálunk, és utána viszont most meg nézd meg, hogy hova jutottam. Aha. Hogy ahogy így Istennel jártam az utamat, utána az volt, hogy nyilván, ahogy egyre többet elkezdtünk beszélgetni, foglalkozni emberekkel, ugye a gyülekezetben is, ahol járok, vagy a szombatötben is, így jönnek különböző emberek, és ott vannak a problémáik. És az ember segíteni akar, és az, ott vagy, imádkozol, keresed, és képzeld el, hogy egyszer... így lerövidítem a történetet, egy ismerősöm mesélt egy angliai lelkigondozói bibliaiskoláról. Uh-huh. És akkor mondtam neki, én biztos, hogy nem megyek külföldre, én annyira jól vagyok, persze, mert féltem, hogy az angolom mennyire jó, hogy egy egész ilyen képzést meg tudok-e csinálni, uh-huh. lelkigondozós tudott teleszak, szóval meg tudom-e csinálni, uh-huh. biztos, uh-huh. hogy nem, meg ilyesmi, de képzeld el, hogy az Isten nem engedte kiverni a fejemből azt a gondolatot. Bárkivel beszéltem, bármilyen könyvet olvastam, újra és újra arról szólt, hogy mozdulj, menj, én küldelek. Nem tényleg, tudod, amikor így próbálod lerázni, megmagyarázni, kimagyarázni.
1: De folyton szembe jön.
2: Uh-huh. Igen. És akkor egy fél év ilyen birkózásom volt az Istennel, mire csak így ki tudtam mondani a végén, hogyha ha tényleg azt szeretnéd, akkor segíts. És mert ott az egy viszonylag drágább képzés volt, körülményeim nem úgy voltak, és egyszerűen minden így összeállt. A pénz összejött, a körülmények úgy alakultak, és kimentem, és aztán ráébredtem, hogy a sok fájdalom meg a múltamnak a sebei miatt nagyon féltem ezektől a témákból, aha. témákkal kapcsolatban.
1: De ahogy Isten, tehát, hogy féltél ezzel találkozni?
2: Igen. Aha. Nagyon.
1: Az, amit az imént mondtál, Áron, hogy azt mondtad, hogy akkor segíts, ha tényleg ezt akarod, ha ez a terved velem, akkor segíts. És akkor ezek szerint ebből a szempontból is érvényes az, hogy kérjek még akkor is, hogyha az Isten tervét akarja nekem mutatni, és én azért félek, mert úgy érzem, hogy nem alkalmasak a körülményeim bennem vagy körülöttem, vagy a körülmények bennem vagy körülöttem, akkor is kérjek, mondjam azt, hogy Isten, akkor segíts, mutasd meg nekem, hogyha ezt akarod, és ez a terved velem, kérlek, tedd egyértelművé.
2: Igen, de még nem is csak azért imádkozhatsz, hogy tegye egyértelművé, hanem azért is, hogy segítsen megfordítani a szívet, hogy engedelmeskedni tud. Azt mondja az Isten igéje, hogy ő munkálja az akarást, és a véghez vitelt is, amiben, hogyha a környezetét megnézed annak az igének, akkor csak azt mondhatja az az ig, hogy Isten segít még abban is, hogy tudd őt követni. Figyelj, annyira jó, nem egy szerető apa, most gondolj bele, unokaöcsém itt van. Én nem csak azt akarom, hogy így dirigálok neki, és azt csinálja, ami tudom, hogy neki jó, hanem oda jövök mellé, elmagyarázom neki, próbálok segíteni. Mondom, hogy itt vagyok, fogom a kezed, akkor nem mész egyedül, hanem veled megyek. És ilyen az Isten is. Annyira jó, hogy képzeld, azt mondja, hogy ezek a legmélyebb döntések, meg akik mi vagyunk, azok a szívhez kötődnek a Biblia szerint. És azt mondja, hogy ha végignézed a szívvel kapcsolatos igeverseket a Bibliában, akkor újra és újra azt fogod találni, hogy a szívet Isten formálja. Te nem tudod kicserélni a szívedet. De Istenhez oda tudod hajtani a szíved, vagy közeledni hozzá, és ahogy az Isten jön, és meggyőz, és beszélget veled, mint ahogy én az unokaöcsém mellé oda jövök, és elmagyarázom, hogy figyelj, Olika, ez most nem jó, már ne edd meg a 80. édességet, mert nagyon fog fájni a pocid, és gyere inkább ezt és azt, amaz. Ugyanígy az Isten mellénk jön, és segít meggyőzni. Figyelj, Petra, nekem sokszor van olyan, hogy nincs kedvem azt csinálni, ami a feladatom, vagy amit úgy érzem, hogy kihívás, és hogy Isten hív.
1: De
2: hív
1: jó,
2: rá.
1: Ezt mondod. De
2: és ilyenkor csak teljesen őszintén, ha van egy szerető apa, aki nem csak egy dirigáló, kiosztó,
1: kritizáló, igen.
2: Igen, hogy na tudod, ez a vagy megcsinálod, vagy nem, vagy engedelmeskedsz, vagy nem.
1: Én is amíg meg tudtam csinálni, ne nyavajogjál. Uh-huh. Tudom.
2: Na igen, de hogyha te szeretsz valakit, akkor biztos, hogy nem ezt csinálod. Ugye a mentorlok is sok embert, pont ez az, hogy mellé jövök, szeretem, kivárom, szabad akaratot adok neki, hagyom, hogy megérjen a szívében egy döntés. Figyelj, te is tudod, nem? Ha valamit ráderőltetnek csak azért, mert meg kell csinálni, az körülbelül addig is fog tartani.
1: Ezt olyannyira tudom, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a legklasszabb dolog is utálatossá válik, hogyha muszáj.
2: Így van. De épp ez az, hogy van, tehát a bibliai akaratnak, meg a gondolkodásnak is több szintje van. Van egy, amit így a fejben eldöntünk, tudod, hogy akkor én na ezt most megcsinálom, és tudom, hogy kell, de az mindig erőfeszítés. De amikor valamit szenvedélyből csinálsz, gondolom te is ezt a rádiózást nem azért csinálod, mert nem tudom, bele vagy kényszerítve x éve.
1: Nem, én ezt szeretem.
2: Hanem mert azért, mert ez te vagy, ez a szenvedélyed. Ugye így is lehet legjobban felismerni az első út, hogy mi is az elhívásod, mire teremtett Isten, hogy mi az, ami úgy szenvedéllyel tudsz csinálni, amiben jól érzed magad, amiben úgy önmagad tudsz lenni. És ezek a dolgok hiába feladatok, és nyilván fáraszt, de közbe tölt is. Uh-huh. És de ezek olyan dolgok, amik így a szívünk mélyéről jönnek, és amikor úgy nem tudok megérkezni egy döntéshez, vagy tudom, hogy nem kéne csinálni, és mégis csinálom, vagy tényleg kell egy döntés, akkor én leszoktam térdelni, és imádkozok. És ugye a Istennek itt van a Szent Szelleme, ami a Szent Háromságnak ugye a harmadik személye, az Atya, Fiú, Szent Szellem, és a Szent Szellemről mondja a Biblia azt, hogy ő segít meggyőzni téged, hogy mi az, ami jó, mi az, ami helyes, mi az, ami tényleg neked a legjobb. És akkor el szoktam ezen imádkozni, keresem az Istent, olvasom Isten igéjét, és tudod, van az a pillanat, amikor úgy összeáll a szívedbe valami, és eddig nem tudtad meghozni szívből azt a döntést. De aztán így ott vagy, és azt tudod mondani, hogy jó, most engedek, és tudom. És úgy valahogy elvégződik a szívedbe. Nehéz így a szavakat jól megtalálni, de talán érted, hogy miről beszélek. És én így szoktam könyörögni. Szóval persze vannak olyan kisebb-nagyobb döntések, amiket csak el kell dönteni, és meg kell csinálni. De ezek a mélyebb dolgok, amik így ott vannak, és úgy minden ellenáll a szívedbe, Isten csak ad időt, hogy ezen végig menjünk. Nem egy ilyen irreális, kikényszerítős, leuralós, uralkodó ő.
1: Tehát tudunk útmutatást kérni, tudunk egy spotlámpát kérni, hogy világítsa meg az Isten azt, amerre mennem kell, ami valóban az enyém. Erősítsen meg abban, hogy jól érzem azt, amit érzek bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Ilyenkor a legjobb az, hogyha szólunk hozzá, hogy mutassam meg az utat. Nagyon sokszor hallottam azt is már a hitem szerint, benne hitben jár a emberekkel történő beszélgetések alatt, hogy az Isten szereti, hogyha challenge-elik őt úgy mond, tehát hogy azt mondják, hogy na akkor, hogyha ezt tényleg ezt akarod, akkor mutasd meg, mert itt most már nekem minden veszve látszik, mutasd meg, hogy tényleg így, mutasd meg magad, mutasd meg a mindenhatóságot. Én ettől mindig egy picit fázom, hogy merek én ilyet mondani az Istennek, hogy na hát akkor mutasd meg, hogy ki vagy te, de közben mindig azt mondják a hitbe járó emberek, hogy erre szükség van, és az Isten ezt szereti. Ez most úgy kapcsolódik az elhíváshoz, hogy nyilván akkor ebben is lehet segítséget kérni tőle.
2: Így van, de ez tényleg abból az Isten képből jön, hogy akkor én egy ilyen szigorú, nem tudom milyen Istennel
1: de ezt gondolok. Ezt kikapok majd, vagy tudod?
2: Igen, tehát hogy így tényleg, ha az emberben így átfordul, és hogy olvasod így a Bibliát, nyilván ott van Isten uralkodik, a legnagyobb, leghatalmasabb személy, aki az egész világot teremtette. Na mégis rengetegszer atyaként, apuciként, egy bensőséges apaként ebben a kapcsolatban gondolkozik a Biblia, és apaként vagy, meg még nem vagyok apa, de hogy miért ne segítenék, vagy miért lenne az, hogy így amikor a fiam vagy a lányom elbizonytalanodik, akkor ne lépnék mellé, és azt mondom, hogy figyelj, érdekel, hogy ki is vagy valójában, vagy visszajelzés kell arra, hogy ki vagy, akkor gyere, üljünk le, beszélgessünk, vagy gyere, elviszlek olyan helyzetekbe, ahol meg tudom neked mutatni, hogy miben vagy erős. Ugye, hogyan tudja az ember felismerni, hogy ki valójában, hogyha most az önismeret kérdésébe is belehelyez Isten különböző helyzetekbe, amikor így felismeréseket kapsz, hogy fú, ebben a körülményekben nagyon jól érzem magam. Például én ugye a mostani így elhívásomból, vagy munkámból, vagy ahol éppen állok az életemben, elég sokat beszélek emberek előtt. De ez igazából már amúgy ott volt visszamenőleg az iskolában, a versmondó versenyeken, egyetemen demonstrátorként tanítottam. Tehát mindig ott volt valahogy, hogy a beszéddel nem volt problémám, vagy egy másik terület, hogy, és akkor ez is benne van, hogy hogyan ismerjük föl, hogy kinek teremtett Isten, hogy mik azok az erősségek, amik olyan természetes képességekként ott van. Mert hogyha tényleg te készítesz valamit, akkor az bizonyos körülményekben vagy helyzetekben jól fog működni az autóra is, hogyha visszatérünk. És ez mondjuk vicces sztori, hogy bennem mindig volt egy ilyen vezetői dolog. Én mindig szerettem vezetni, csapatot alkotni, kitalálni rendszereket, és ez már kijött nálunk az oviban is. Anyukámnak volt szülinapja, képzeld el, akkor nem tudom, oviba lett volt, tehát azt hiszem középsős voltam, és láttam a tévében egy hirdetést, hogy akkor most valamilyen speciális porszívó, és tudtam, hogy anyukám nem jó porszívó, és akkor kitaláltam, hogy én veszek neki ennyit a szülinapjára. És mit csináltam az oviba? Alakítottam egy csoportot, és akik a barátaim vagy a játszótársaim akartak lenni, azoknak be kellett lépni. És a belépésért havidíjat szedtem 4 évesen. 20 forintokat, 10 forintokat.
1: Ügyes.
2: Amíg az egyik addig, ha nem jött be ordibálva, hogy a gyereked miért lopja el az én gyerekemnek a pénzét. Szóval, de hogy érted, hogy bennem volt ez a szervezkedés, ez a csapatot csinálunk, le van egy ilyen elképzelésem, és akkor azt megvalósítani. Na az oviban, érted? De ma ugyanez vagyok. Vannak nagy álmok, vannak olyan dolgok, amik előttem vannak, és így szívesen harcolok értük, szívesen álmodok, szívesen találok ki rendszer, szívesen hívok meg másokat ebben, és ez már így úgy a részem, tudod, ez én vagyok.
1: Nagyon értem, amit mondasz. Igen, nagyon értem, amit mondasz, mert hogyha én ennek a mesdjének a mentén visszagondolok az életemre, én ugyanúgy szavaltam, mesemondó versenyen voltam, alsó tagozatban, engem állítottak ki az oviban, a 3 nyulak közül én voltam az egyik nyúl, aki szerepelt, aztán 9 éves voltam, 8 vagy 9, amikor kaptam egy mikrofont, amit egy 2 kazettás magnóban lehetett használni, szóval így most, hogy ezt mondod, végül is tulajdonképpen nekem, mint egy leszálló pálya ki volt jelölve ez az út, nekem is.
2: Igen. És nyilván, hogyha ha mondjuk egy autót is megtervezel, akkor most ott városi használatra, vagy egy elektromos autót, amin tudod, hogy kb. Mi az, amennyit el lehet vele menni, nem azzal fogod bejárni Európát, vagy egy versenyautót, ami arra is, nyilván ezek az különböző autók is azokban a környezetekben mennek a legjobban, és az egyik legjobb módja elindulni, felfedezni azt, hogy ki vagyok, hogy jó, akkor milyen erősségeim vannak, mi az, amiben jó vagyok, mi az, amit szenvedéllyel csinálok, amiben úgy ez a flow élményem megvan, és milyen olyan képességeim, ajándékaim vannak, ugye majd ehhez jön hozzá, hogy akkor ebből hogyan tud Isten tovább vezetni, de hogy mik azok az ajándékok, képességek, amiket Isten adott, és nyilván, hogyha te nagyon jó vagy a beszédben, a önkifejezésben, a beszélgetés, ezek mind olyan dolgok, amik kellenek ahhoz, amit most csinálsz, és ezek egy jó alap elindulni ahhoz, hogy jó, akkor valószínűleg ebben az irányban Isten azért ad nekünk mindig valamit, a Biblia ezt talentumoknak, ajándékoknak, vagy ilyen, mintha befejeztetne az életünkbe Isten, hogy azokat felhasználjuk, és másoknak áldás legyen, másoknak is segítsünk ezekkel.
1: Hogyan tudjuk megtalálni ezeket a jeleket? Tehát, hogyha most azok, akik hallgatnak minket, elkezdenek gondolkodni, hogy aha, nekik mit mutatott a gyerekkoruk, mit mutatott az óvoda, az iskola, a kezdeményező készség, vagy annak hiánya, inkább a csendesség és a belső munka, hogy kinek mire világított rá így a jó sorsa és az Isten, hogyha elkezdi ezeket így szemezgetni és nézegetni, akkor hogyan tud segítséget kérni abban, hogyha esetleg bizonytalan, hogy most jól gondolom ezt? Ez lehet az én elhívásom, hogy ne vigye magát tévútra, értesz, mire gondolok?
2: Persze, persze, és ez nagyon fontos is, és jó kérdés. Én bátorítanék mindenkit, aki ezen a témában így csak szívesen leülne és gondolkodna ebben, hogy vegyen egy üres lapot, üljön le a kis asztalához, vegyen egy tollat a kezébe, mondjuk első feladatként írjon össze 5 olyan talentumát, vagy képességét, vagy erősségét, amiben ő mondjuk jó. Ez legyen, nem tudom, jó vagyok a vezetésben, logikus gondolkodás, vagy kommunikációs képesség, bármi más is lehet. Aztán mondjuk írjon fel 5 olyan helyzetet, amiben nagyon szeret lenni. Aztán mondjuk azt is lehet, hogy feltett egy olyan kérdést magának, hogy na mások hogyan látnak engem? Mi az, amit visszajelzésként szoktak tenni? Ugye az egyik legjobb ilyen mód, ami így segít nekünk a realitásban maradni, hogyha a hozzánk legközelebb álló embereket, akik úgy igazán ismernek, leülni velük. Én ezt megcsináltam a feleségemmel is amúgy, de hogy leülsz és megkérdezed, hogy figyelj, segítenél, szerinted mi az, amiben én jó vagyok, amiben mondjuk kiemelkedő vagyok, vagy amiben úgy azt éreznéd, hogy az mondjuk segítség neked, amikor melletted vagyok, és a külső visszajelzések is nagyon sokat segítenek, és akkor itt jön rá még az, hogy akkor de amúgy itt van az élő Isten, aki meg segíteni akar, és ahogyha az ember úgy van vele, hogy ugye az egésznek az alapja szerintem az Isten vezetésével kapcsolatban. Itt is van egy ige vers, ami mindig forog a szívembe, de most nem mondom el, csak a lényegét, hogy a Róma 12-ben, a Róma beliekhez írt levélnek a 12. fejezetének az első két verse beszél arról, hogyha igazán meg akarod ismerni, hogy mi az Istennek az akarata, a jó, a tökéletes, ami a te életedre vonatkozik, ott két feltételt mond. Az első az, hogy te, amit te szeretnél, aki vagy, azt vidd oda, mint egy ilyen áldozat, vagy mondd azt, hogy itt vagyok, én ezt akarnám, ez vagyok én, de én ezt oda teszem, hogy legyen meg inkább az, amit te szeretnél. A másik pedig az, hogy azt mondja, hogy van egyfajta gondolkodásmód, ahogyan te gondolkodsz magadról, a világról, ahogyan itt most működnek a dolgok, és azt mondja az az ige vers, hogy annak, hogyha engeded, hogy Isten megváltoztassa, akkor az változást fog hozni az életedbe. És igazából ez a két ilyen fő feltételt, vagy mond ebben az igében az Isten, hogy figyelj, akarod-e azt, hogy mondjuk én mondjam meg, hogy mi a legjobb? Akarod-e igazán tudni, vagy csak így ragaszkodsz a saját biztonságodhoz, elgondolásodhoz, hogy mások mit gondolnak, vagy mi az, ami úgy kényelmes, vagy neked jónak tűnő. A másik meg az, hogy hajlandó vagy-e megváltoztatni azt a gondolkodásmódot, ami benne vagy. És hogyha ebben csak így adjuk magunkat, hogy uram, igen, te mondd meg, hogy mibe vagyok, segíts megtalálni, és igen, kész vagyok arra, hogyha eddig így gondoltam, akkor utána másképp gondolom, mint ahogy én is. Eddig azt gondoltam, hogy ebben vagyok jó, erre kéne mennem, ez lesz jó, ettől fog megváltozni a világ. Vagy tényleg elhiszem, hogy te elkészítettél különböző dolgokat, és engem érdekel, és meg akarom ismerni, és hogyha kell az életről, a pénzről, a családról, a munkáról való gondolkodásmódomat is hajlandó vagyok megváltoztatni. És hogyha ez így benne van az emberben, akkor így a Istennek van egy ígérete, hogy akkor meg fogjuk ismerni, hogy ő mit gondol, és hogyan, és ebben a vele való közösségben fog minket vezetni.
1: Ide hozzátenném azt, hogy nagyon fontos, akik még csak közelednek a hit felé, vagy még nem tértek meg, vagy nem hitben járok, de hát azt gondolom, hogy mindenki valamilyen szinten és módon halad a maga tempója szerint e felé. Szóval nagyon fontos tudni azt, hogy tisztába tegyük, hogy ez az Isten, akiről mi beszélünk, és az Isten önmagában nem egy büntető, rossz fej Isten. Ő nem akar megleckésztetni, nem akarja, hogy te elessél, nem akarja, hogy megtörölhesse a vérző orrodat, és ezért elgáncsol. Ilyenről nincsen szó. Nem fogja soha azt mondani, hogy na ugye én megmondtam, és nem fog csak azért egy akadályt gördíteni elét, hogy aztán azt mondtas, hogy na tessék, megint hülye voltál. Tehát erről nincsen szó, tehát az, amit te idáig elmondtál, azzal kapcsolatban egy nagyon fontos hozzáfűzni valót tudok én hozzátenni a magam tapasztalatából, és abból, hogy amikor az ember a hit felé gyalogolva, félig világiként, de mégsem most már az nem igazán világiként, sokkal inkább hívő emberként, Isten szerető emberként, hogyha elgondolkodik ezen, akkor ez az egyik sarokpont szerintem, hogy ő nem akar megleckésztetni, tehát hogy ami nehézség jön, az vagy a mi választásunk, vagy egy másik sztori, mert ugye mindig van választásunk, és ezt minden epizódban elmondom, hogy szerintem az Istenben ez a legfantasztikusabb, hogy mindig azt mondja, nézd, válasz, megmutatja azt is, hogy melyiknek mi a következménye, és akkor sem bánt, hogyha rosszul döntöttünk idézőjelben. Szóval ez azért ad bátorságot, amit mondasz, nekem is, meg szerintem sok embernek, mert Azt tudni kell, és ezt el kell fogadni, az Isten jó, tehát hogy különben nem volna lényeg értelme az egésznek, és hogyha az Isten jó, már pedig igen, akkor ő meg fogja mondani, hogy mi a terve, és az a terv biztos, hogy jó, és biztos, hogy az a legjobb nekem.
2: Ez
1: tehát, hogy
2: van.
1: Ahol egyfolytában orra bukok, a kezemre csukják az ajtót, lekicsinyelnek, nem becsülnek, nem fizetnek meg, nem érzem jól magam, rossz érzésem van tőle, ugye az érzések nagyon jó iránytűk, hiszen oda kapcsolódik a szívünkhöz, akkor ott nincs dolog, akkor az nem az. Szóval, hogy vannak szerintem olyan jelek vagy dolgok, amik nagyon jól tudnak segíteni abban, hogy detektáljuk azt, legalább azt, hogy nem vagyunk a helyünkön, és akkor már sokkal nagyobb lendülettel ül az Isten ölébe az ember, és mondja azt, hogy jó, akkor tedd már meg, hogy segítesz. Nem?
2: Igen. Abszolút így van, meg annyira jó, így sokszor eszembe jut, így nem tudom, én lehet, hogy ez így béna kép, de én nagyon így át tudom képzelni, mint amikor én sportoltam, és akkor volt olyan, amikor voltak nézők, tudod, és úgy buzdítják a csapatot. Egy jó foci meccsre én szoktam kiállni meccsre is, és így tényleg ott van Isten, és így támogat, igen, meg tudod csinálni, igen, van jobb, igen, készítelek, igen, szeretlek, és tényleg... Tehát, hogy nem valami rosszba bele akar kényszíteni, mert tényleg sokszor úgy érződik, hogy jaj, de miért kell már megint, meg persze az a jó, meg tudom én, de így vagy úgy, de nem, ő a legjobbat akarja. Én képzeld el, szóval nekem már így kialakult egy ilyen belső meggyőződés, ami érdekes, most, hogy így beszélgetünk, tudom jól megfogalmazni, hogy én már szerintem eljutottam oda, hogy kevésbé akarom a sajátomat, mint az Istenit. Így visszanézve így az életemre, annyi olyan pont volt, amikor így egy-egy helyzetbe máshogy döntöttem volna, de Isten egyértelműen szólt, és minden alkalommal, ezt tényleg őszintén tudom mondani, minden alkalommal, amikor az Isten mellett döntöttem, kiderült, hogy az volt a jobb kimenetelű döntés. Nem is feltétlenül rövid távon. Mert például mondtad, nagyon jó, amit mondtál, hogy ha azt érzem, hogy be vagyok szorulva egy helyzetbe, egy közösségbe, vagy egy munkahelyre, ahol bántanak, nem becsülnek meg, és mi, akkor az valószínűleg nem a te helyed. De nekem volt olyan, amikor ilyen helyen voltam, és kész volt, el akartam jönni onnan, váltani akartam, és nem is értettem, hogy miért kerültem oda, és akkor ahogy így imádkoztam, így Isten újra és újra azt mondta, hogy a helyeden vagy, még nincs itt az ideje, hogy elmenj, és ilyen igeversek jöttek, amikor imádkoztam, Isten mindig csak ebben adott békességet, és akkor így miért szívatsz, miért kell ebben még benne lennem, aha, miért van az, hogy akkor még tényleg szenvednem kell ezen a helyen.
1: Szűkölködök, rosszul érzem magam.
2: Akkor hol van a jó Isten? Hol igen. van a jó terved? És képzeld el, hogy így például ez a közösség, amelyikre most gondolok, így ott vannak a legjobb barátaim, és ott van a változás. És igen, nem egy-két év alatt változott meg, de Isten nem mondott ne erről a közösségről. És igen, Isten amúgy azt szerintem meg kell érteni, hogy az Isten nem csak személyekbe gondolkodik, sőt, a Biblia gondolkodása az sokkal inkább közösségi. És van az, hogy a közösségnek az előre meneteleért egyéni áldozatokat kell hozni. De Isten nem azt mondja, hogy nem marad az adósunk, hogyha te egyéni áldozatokat hozol, hogy egy közösség előre tudjon menni. Figyelj, te is tudod, hogy amíg benne vagyunk sokszor, az, hogy én amit teszek, az én részem, ami hogy csak a közösségnek jó legyen, az nem mindig a szexi része, nem mindig a mondani, hogy de el tudtam volna képzelni magamnak. De ahogy az a közösség előre megy, és hogy együtt megyünk előre, az azt mondom, hogy ó, igen, ezért úgy az egész megérte. És annyira jó, hogy így visszanézve pár év, azért ez egy évek teltek el így, és annyira jó nézni, ahogy az így megváltozott, megújult, ahogy előre megy, ahogy Isten nagyon sokat formált engem, hogy mit jelent vezetőnek lenni, hogy mit jelent kitartani valaki mellett, hogy mit jelent tényleg csak így szeretni akkor is, amikor nehéz, és mind ilyen skillek, meg mindaz, amit ott megtanultam, nem cserélném el semmire. És most meg, ahogy így áttört, ahogy megváltozott, a világ legjobb helye is, nem hagynám el. Aha. Szóval így ezért is fontos, hogy igen, vannak ezek az emberi érzékelőkénk, de hogy Isten nélkül az emberi érzékelő az olyan, mintha féllábasak lennénk. A két láb az kell. Az emberi érzékelő, hogy, hogy miben érzem jól magam, miben vagyok jó, hogy nyílnak ki ajtók, ahogy megyek előre, mi így emberileg végig gondolom, hogy mi az, ami jó, és utána van még az isteni érzékelő, ami meg nyilván csak a vele való közösségben működik, de a kettő együtt az működik.
1: Áron, említetted az időt, mert ez tényleg csodálatos, és egyébként szerintem nagyon sokan felismerünk belőle pontokat, amik egyeznek a saját életünkkel, élettörténetünkkel, helyzetünkkel. De említetted az időt, hogy ugye évekig történt ez, és hogy várni kell, mert még nem jött el az idő. Ez azért van, mert az Istennél nincs idő, csak itt a Földön van idő? Tehát, hogy ez a folyamat, ez csak nekünk tűnik hosszúnak, mert egyébként azon a másik síkon, ahol Isten létezik, ott nincsen ilyen, hogy hét, meg hónap, meg nap, meg órák, meg nem tudom.
2: Szerintem ez benne van, nem ez a magyarázata, hanem az, hogy az életnek van egy olyan természete, amit a mai korban, most bocs, hogy ezt mondom, de hogy amit ma mi nem szeretünk hallani. Tehát mi azt szeretjük, ha gyors, ha könnyű, ha nekem egyszerű, ha nem kerül erőfeszítésbe, kényelmes, erről szól minden termék, szolgáltatás, amit igénybe veszünk, e körül forog. De az élet nem így működik. Tehát gondolj el egy sportolót, vagy most te is, amit te csinálsz. Ahogy idáig eljutottál, az nem arról szól, hogy mindig a legkönnyebb utat, a legkényelmesebbet, mindent eléd raktak, hanem hát kitartás. A kitartás, kemény munka, felállás, megbocsátás, újrakezdés, harc, de vagy egy sportoló is. Sokszor a Biblia amúgy egy sportolóhoz, egy maratonfutáshoz hasonlítja azt, amiben benne vagyunk. Hát arra is föl kell készülni, ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, ahhoz nem úgy van, hogy akkor majd én hirtelen oda fogok pottyanni, és hirtelen éleszek a legjobb rádiós, vagy a legjobb pénzügyi szakember, vagy a legjobb szülő is, akár most bármit mondhatnék. Annak van felkészülés része, amivel meg kell tanulni, ahhoz tapasztalni kell. Ugye olyan tudunk legjobban tanulni, kipróbálom magam, nem csinálom tökéletesen, azok elrontom, és abból tanulok, hogy hogyan kéne jobban csinálni, nem? De hát ez nem kényelmes. Ki az, aki szeret úgy biciklizni a legelején, hogy még nem tud biciklizni? De ahhoz, hogy tudj biciklizni, az el kell esni párszor, hogy megtanult, hogy hogyan lehet biciklizni.
1: Meg hogy hogyan kell esni, hogy ne sérülj meg.
2: Az így van. Ez is igaz. De, ez is igaz. És az időben...
1: Mert bocs, de hogyha belegondolunk, a cselgáncsnál először esni tanítanak meg. Legelőször esni tanítanak meg. Igen. Szóval ez tök érdekes dolog, igen. Bocs, folytasd.
2: Nem, csak az idővel kapcsolatban ezt szerettem volna így a gondolatot befejezni, hogy ha az ember...
1: A szükséges tanulási folyamat az idő.
2: Uh-huh. Igen, meg hogy nem kell azt annyira forrón enni azt a kását. Szóval ez egy bizalomjáték is. Uh-huh. És ez egy kapcsolódási bizalmi dolog, hogy akkor is, hogyha nem úgy van, a Biblia beszél ilyen érettségben különböző korokról, gyerekkor, ifjúkor, felnőtt érettkor, és a gyerekkor az, amikor egyből hisztizek, ha nem kapom meg azt, amit akarok, nem? Uh-huh. De egy felnőttként tudom, hogy van folyamata, van, ami befektetéssel jár, ha szeretnék egy lakást venni, arra föl kell készülni, ahhoz gyűjteni kell pénzt, ahhoz vannak részek, és hogy az időzítésben meg kell tanulni, mert a Biblia azt mondja, hogy ezekben az időbeli eltolódásokban Isten formál minket. És amikor felmerjük tenni az őszinte kérdéseinket, hogy mit, miért, hogyan, és neki föltesszük, akkor Isten válaszol, és mélységében jobban megismerjük őt. És nekem is olyan dolgokban, amik nem úgy történtek az életemben, akkor is nem hiszem azt, hogy minden nehézség és minden fájdalom, meg minden ilyen dolog az Istentől van. Az egy helytelen istenkép. Én nem hiszem azt, hogy Isten ilyen bántásokkal, mondjuk egy bántalmazáson, vagy egy nem tudom, min keresztül tanítana minket. Az az ellenségnek a munkája, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ez az ellenség munkája. De azt mondja Isten igéje, hogy ha Istennel tudunk abból is tovább menni, ha vele próbáljuk meg feldolgozni, akkor ő mindent a javunkra tud formálni. Bármilyen nehéz, bármilyen rossz dolog is legyen, ő azt át tudja formálni, hogy abból a helyzetből meggyógyítson, helyreállítson, és azon abból ki tudjuk szedni a legfontosabb dolgokat, amik ott lehetnek aztán az élet hátizsákunkban, mint tanulságok, mint kulcsok, amik később jól jöhetnek.
1: Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy ez az a beszélgetés, amit sokszor is többször vissza kell hallgatni, értelmezni magunkban, keresgetni ezt szerint akár a Bibliában, vagy akár a kis lelkünkben, a gondolatainkban, a múltunkban, az életutunkban, úgyhogy Kövesdi Áronnak nagyon kiemelten és különösen köszönöm, hogy ránk ért. Imádtam ezt a beszélgetést, Áron, köszönöm szépen.
2: Na jó, én is köszönöm, mindig jó veled beszélgetni, Petra.
1: Köszönöm szépen. Az elhívásban rejlő erő sorozatunkban most, ma a Hitem szerintben Kövesdi Áron, a Szombatot egyik vezetője volt a vendége.

0: tettesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a derült napos idő, megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal 2030-ra. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítják. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állít. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse, a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Itt a szombati kanapé. Sziasztok, Argyeren Kriszta vagyok, és mivel három van, mondom is, hogy milyen témákra számíthattok a következőkben. Elsőként Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével hozunk nektek suli kezdésre, sulira hangolódó társas játékokat, de olyan játékokat, amik abszolút minden háztartásban fellelhetők, és mondjuk régi nagy klasszikusok, esetleg újra gondolt verziói. Aztán utána grafológia, azt nézzük meg, hogy mi a különbség a grafológus és az igazságügyi írás szakértő között. Az utolsó órában pedig arról beszélgetünk majd, hogy egy kutatás szerint minden negyedik fiatal diétára kényszerül valamilyen egészségügyi probléma miatt. Dua Lipa és a These Walls után kezdünk bele a mai témánkba, a társas játékozásba, gyertek velünk!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok! Hát bárhogy is szépítjük, már 20-a is elmúlt, úgyhogy vészesen közeledik a suli kezdés, de nem kell ezt azért olyan tragikusan felfogni, sőt, egy csomó-csomó jó kis játék van, amivel lehet hangolódni már az iskola kezdésre, de ezúttal Zoli azt ígérted, hogy régi klasszikus játékok fognak előkerülni, akár új köntösben is. Szia!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Kriszta! Valóban minden tanévhez közeledve itt a beszélgetésünkben átnézünk iskolára hangoló játékokat, iskolába megérkező, osztályközösséget építő játékokat, és a játékkunyhónak a SoundCloud felületén ezeket tematikusan össze is gyűjtöttem, minden évre visszamenőleg meghallgathatóak ezek a beszélgetések, és ami nagyon fontos, hogy külön tematikusan is kigyűjtöttem ezeket a témákat, tehát például élménypedagógiai témájú játékok és beszélgetések, tanév elejéhez kapcsolódó társasjáték pedagógiai beszélgetések, és ahogy én ezeket minden böngészem így minden év tanév kezdésén, én rájöttem, hogy a klasszikusokról nem nagyon ejtettünk szót.
0: Jó, de mit értesz a klasszikus játékok alatt?
1: Itt a klasszikusokon a francia kártyát, magyar kártyát és az egyszerű dobókockát értem. Ez az egyik, hogy nem beszéltünk róla. Másik pedig az, hogy elgondolkodtam egy nagyon érdekes kis találkozáson, beszélgetésnek voltam része sem, és hát ez úgy állt, hogy barátaink eljöttek hozzánk játszani, és hát föltették a nagy kérdést, hogy hát bevallják, hogy ők nem tudnak römizni, nem igazán tudnak römizni, és hogy megtanítanám-e őket. Az izgalmas az, természetesen igent mondtam, megtanítottam őket römizni. Az izgalmas ebben az volt, hogy a barátunk 30 éves lesz hamarosan, és nagyon-nagyon komoly és komplex társas játékokkal játszanak, például a Pierrot-féle Kalmár, az nekik nagy kedvencük, de valahogy a gyermekkorából sokunknak kimarad a klasszikus kártyajátékokkal, vagy dobókockás játékokkal való ismerkedés, pedig ez egy nagyon egyszerű kis doboz, elfér bármelyik farzsebben, elfér bármelyik iskolatáskában, elfér bármelyik osztályteremben, két francia kártyacsomag, egy magyar kártyacsomag és néhány dobókocka, és ezekkel rengeteg-rengeteg játékot tudunk játszani. És az is nagyon érdekes számomra egy ilyen klasszikus játéktanításnál, hogy lehet, hogy száraznak találjuk mai fejjel, mai gyerek fejjel mondjuk a francia kártyát vagy a magyar kártyát, és hiányzik belőle valami tematika. És például a Römi játéknál a Pagony kiadó megjelentette a Rumini Römi játékot, amely ugye egy ruminis grafikai környezetben hozza be a klasszikus francia kártya számozásokat és figurákat, és egyszerűen ezt a hajózós, kalózós tematikát ráhúzza az egyébként is létező rabló römi változatra, és gyakorlatilag ott a sztori, ott vannak a kedvenc hőseink, szabaduljunk meg a lapoktól, sorozatokat gyűjtve. Ennyi ugye a röminek az alapszabálya, és hogyha ez egy általunk ismert, kedves mesefigurával jelenik meg, már is lehet, hogy nagyobb kedvel ülünk rá megtanulni a römi játék szabályait. És az se rettentsen el senkit, hogy mondjuk a röminél sok-sok kártyát kell a gyermeknek, a játékosnak kézben tartani, és hogy hát szétesik, hogyan matatja, hogyan nézi át, hogyan tekinti. Nyilván a kézügyesség fejlesztéshez, a finom motorikus fejlődéshez ezek fontosak, hogy tartsunk kártyát a kezünkbe, és matassunk, és nyissuk ki, és zárjuk ki a kezünket, de egy segítséget mindenképpen adnék. Nagyon sok iskola szer ellátótól lehet kártyatartó sínt rendelni, és gyakorlatilag ez megkönnyíti a kártyák asztalon való tartását, és ne ijesszen ez meg senkit, ne tartson távolságot senkit attól, hogy úristen, ne ijedjünk meg, hogy rengeteg kártyát kell kézben tartani. A kártyatartó sínnel ezt könnyen meg tudjuk oldani. Tehát, ha römit tanítunk, akkor akár rá tudjuk húzni erre a kedves ruminis témára a römi tanítást, és már is a kalózos römi változatban a rabló römit megismertetjük a gyermekünkkel.
0: Folytatjuk akkor Indét, mert hogy biztos vagyok benne, van még egy csomó olyan klasszikus kártyajáték, amit érdemes elővenni így suli kezdés környékén. A vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, akivel várjuk továbbra is a hallgatói kérdéseiteket a 0677 1986-ra.

0: Szombat délután van, sziasztok, ez a kanapézás ideje és a társasjátékozás ideje is egyben. Érdemes megtanítani a gyerekeknek a legegyszerűbb kártyajátékokat, amiket aztán a suliban, szünetben is elő tudnak venni, és egy kicsikét könnyebb talán visszarázódni az iskolás hétköznapokba ezekkel. Ezt tűztük ezúttal célul ki a műsorunkban, és hát biztos, hogy van még Zoli régi klasszikus játék, amit érdemes a suli kezdés előtt elővenni. Na, menjünk tovább.
1: Következő játék, amit behoznék, az a Rikiki. Ugye ezt klasszikusan francia kártyával játszuk, egy pakli francia kártyával, egy 52 lapos francia kártyával, jokerek nélkül, és ebben az az izgalmas, hogy tulajdonképpen ütéseket viszünk benne. Először egy lapot osztunk ki, a hívó játékos megmondja, hogy ő vajon elviszi az adott ütést, vagy sem is, illetve mindenki ütést fog vállalni benne. Először egy kártyát, aztán két kártyát, aztán három kártyát, egészen fölmegyünk 13-ig, majd aztán visszafelé. Színre szín kötelező, és gyakorlatilag egy jópofa taktikus mérlegelés jelenik meg a játékban, és ennek a játéknak is van olyan tematikus változata, ami lehet, hogy könnyedebbé teszi ennek a Rikiki alapnak az elsajátítását. Ez a játék pedig nem más, mint a Wizard kártyajáték.
0: Légy szíves, mutass be nekünk egy kicsit részletesebben is a Wizard társasjátékot, kártyajátékot.
1: A Wizard kártyajáték kicsit felturbózott Rikiki, ugyanis ebben most már beszélünk aduról, ami egy olyan szín, ami ugye az alapütéseket is el tudja vinni, illetve van benne két különleges karakter a pakliban, egy mindent vivő varázsló, és egy semmit nem vivő bohóc. Illetve most már az új kiadásban Bohóka névre hallgat, ugyanis mennyivel könnyebb egy tematikát, egy grafikát adni a játéknak, és mennyivel könnyebben fogyasztható egy klasszikus francia kártya játékváltozat, azaz a Rikikinek az átalakított változata Wizardá. Azt mondom, hogy megnyitott egy újabb mágikus kapu a Wizard varázslatos világában, hogyha minden évben négy törzs tagjai összegyűlnek, hogy összemérjék varázserejüket. Mennyivel izgalmasabban hangzik, és bizony ez a Wizardnak a fülszövege, és mennyivel könnyebb egy csábító, mesés, figurás grafikájú játékkal megtanulni ezeket a klasszikus játékalapokat. De természetesen ezek az alapok itt is a magyar kártyában és a francia kártyában megjelennek, esetünkben a Wizard esetében a Rikikiben.
0: Na, milyen kártyajátékkal megyünk tovább most?
1: Ma már meg kell tanítani a gyerkőcöket a magyar kártyával, mondjuk svindlizni. Egy végtelenül egyszerű játékról beszélünk, ott van a 32 lapos magyar kártya. Egyszerűen csak számsort fogunk építeni, 7-es, 8-as, 9-es, vagy hogyha éppen többen vagyunk, akkor francia kártyával, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, stb. Ha még többen vagyunk, akkor már akár két pakli kártyával is játszhatjuk, tehát hogy nagyobb létszámmal is lehet játszani. És ugye a számsor esetében, hogyha úgy érzi valaki, hogy blöffös, svindlizik, akkor kihívjuk, és az utoljára lerakott kártyát megnézzük, és hogyha nem illik a számsorba, akkor bizony-bizony ez a játékos büntetést tud kapni, aki pedig a kihívást jókor, jó időben tette meg, az pedig bezsebeli a kártyákat, és gyakorlatilag győzelmi pontokat kap a kártyák formájában. És igen, a svindlit magyar kártyával, francia kártyával klasszikusan játszhatjuk, de hogyha ennek is akarunk valamiféle tematikát keresni, akkor szintén a boltok polcain találunk egy felturbózott, megfűszerezett svindli kártyát, mégpedig Győri Zolinak a Spicy elnevezésű játékát, amelyet 2-6 fő játszhat 15-20 perces játékidővel bír, és 10 éves kortól ajánlható, és gyakorlatilag tényleg a svindli alapokra, a blöffelési alapokra kell visszatekintenünk. Egyszerű szabály, parti játékként nézhetünk rá, egymás után játszunk ki kártyákat képpel lefele fordítva, és mindig megfelelő színűt és erősebbet kell rakni, mint az előző kártya. Igen, itt a színnek is van jelentősége már, és nem csak egyszerű számsort építünk, hanem ebben a játékban háromféle szín jelenik meg, fűszerként megjelenítve, chili, wasabi, bors, és hát vannak benne joker kártyák, számjoker és fűszer joker, tehát már látjuk, hogy már is megvan fűszerezve az alap svindli játék, és a tematika itt is eladja a játékot, és a mai gyerekek számára fogyaszthatóvá teszi a klasszikus játékot, de hogyha úgy érezzük, hogy ez a kelet-ázsiai grafika esetleg valakinek sok lenne, akkor a Spicy-nak megjelent egy Sweet and Spicy elnevezésű változata is, amelyben cuki macskák kapnak helyet a kártyákon, és gyakorlatilag ezt is 2-6 fő játszhatja 15-20 perces játékidejű, itt már ezt 7-8 éves kortól ajánlom jó szívvel, és gyakorlatilag tényleg ugyanaz a szabálya, mint a sima Spicy-nak, annyi különbséggel, hogy van egy úgynevezett Super Joker kártyája a játékosnak, amit szintén kijátszhat, és ez ad egy új ízt ennek a játéknak, és biztonságot ad a játékosnak. Tehát játszhatunk francia kártyával is, magyar kártyával is, klasszikus játékokat, mint ahogy itt elmondtam. Érdemes megtanulni otthon, megtanítani az iskolákban a klasszikus zsírozást, römizést, rikikizést, findlizést, csapdecsacsizást. Nincs olyan nap alatt valóban csomó játéknak, csomó mai társasjátéknak, amit modern társasjátékként tekintünk, vannak klasszikus kártya játék alapjai.
0: Hogy mi a helyzet a dobókockákkal, mert hogy ezek is könnyen elférnek a táskában, és egy csomó-csomó játék variációjuk ismert, ezekkel fogjuk folytatni Horváth Zolival, a Játékkunyhó játékmesterével. On the

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Mindenki ismeri a kockapókert, de hogy ennek a játéknak milyen modernkori verziói léteznek, az AC/DC dala, a You Shook Me All Night Long után fogjuk kideríteni Horváth Zolival, a játékkonyhó játékmesterével.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
1: Élet, öröm, zene.
2: Manna FM.
1: Ez a Manna.

0: Köszi, hogy ti is a Manna kanapét választottátok. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és szombat délután Horváth Zoltánnal, a játékunyhó játékmesterével kitűztük célul, hogy hát bizony vészesen közeledik a suli kezdés, úgyhogy ráhangoljuk a gyerekeket erre az időszakra is, például olyan klasszikus kártyajátékokkal és dobókockás játékokkal, amik régen is voltak és vannak új köntösben is. Na nézzük akkor, Zoli, a kártyák után a dobókockákat.
1: Dobókockákkal rengeteg-rengeteg játékot játszhatunk osztályközösségben, vagy éppen otthon is. Ehhez egy nagyon jó segítséget adnék egyébként, mind a kártyajátékokhoz, mind pedig egyéb játékeszközökhöz, például pénzérmékkel, vagy éppen csípeszekkel, vagy babzsákokkal játszható játékokat gyűjtenek össze Besnyi Szabolcs, Boruss Balázs, Mókus és Nagy Gábor Mápó. A játék nem játék harmadik kötetében, amely kifejezetten a játékeszközökre fókuszál, rengeteg-rengeteg dobókockás vagy éppen kártyás játéknak a szabályát kapjuk meg, amelyek nem klasszik, például a kártyajátékok esetében nem klasszikus römit vagy éppen zsírozást tanít, hanem hogy hogyan lehet mondjuk egy osztályközösségben nagyobb létszámmal, mondjuk egy vagy két pakli francia kártyával egy élménypedagógiai energetizáló játékot játszani. De hogyha a kockára ránézünk, akkor nekem a kockapóker jut eszembe leggyakrabban, mint legismertebb kockajáték, és hát a kockapókernek egy híres változata a Játszi elnevezésű kockadobós társasjáték.
0: Na ezt én például nem ismerem. Hogyan kell játszani?
1: Gyakorlatilag igyekszünk különböző kombinációkat kidobni a játékban, a kockaértéknek megfelelően, és ugye maximum háromszor lehet dobni, a végén pedig följegyezzük a játék lapunkra a kidobott értékeket. És igen, a kocka pókernek is van olyan tematikus változata, illetve kocka póker alapokon nyugvó modernkori társasjátékot is tudok most hozni kapásból kettőt, amelyet érdemes esetleg megismerni. Az egyik a nagyon népszerű Tokió királya társasjáték, 2-6 fő játszhatja, 30 perces játékidővel bír és 8 éves kortól játszható. Már is ez a tematika kiemeli a sima klasszikus kockapókerek világából, ugyanis, hogyha a játék dobozát elkezdjük olvasni, és ránézünk a játék dobozára, akkor azt látjuk, hogy óriás szörnyek, különleges formájú óriás szörnyek jelennek meg a játékban, és ezek méretes figuraként is jelen vannak a játékban. Az öböl felül egy állatias üvöltés tör fel, amelyre városszertre 5 másik válaszol. Egy pillanattal később 6 gigászi bestia feszül egymásnak, és ez a felvezetése a játéknak, és a dobókockák kombinációjával tudunk sebzést okozni, tudunk gyógyulni, tudunk győzelmi pontot szerezni, tudunk pénzként funkcionáló energiakockát szerezni, amellyel értékes kártyákat tudunk megszerezni, amely vagy egyszer hatású kártya, vagy éppen egy tartós hatású kártya. Szóval a Tokió királya is egy klasszikus kockapókeren alapuló társasjáték, amelyet jó szívvel merek ajánlani.
0: Azt mondtad, hogy kapásból két kockás modernkori társast kockapókert tudsz mondani, akkor a Tokió királyai után nem sokára megnézzük a másikat, és itt a Manna kanapéban a vendégem Horváth Zoltán, a játékunyhó játékmestere, és természetesen visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a mostani beszélgetésünket is, kereshetitek majd a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Jó, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM kanapéjában, ahol csörögnek a kockák, és a kártyajátékok, klasszikus kártyajátékok után már ráfordultunk a klasszikus kockajátékokra, és azt mondtad, Zoli, hogy kapásból tudsz két modernkori társasjátékot, aminek a kockapóker az alapja. Hát a Tokió királyait már megbeszéltük, mi a másik? Jöjjön most ez.
1: Ez a Bang kockajáték változata. Ezt 3-tól 8 fő játszhatja, 15-30 perces játékidővel bír, és 7-8 éves kortól simán jó szívvel merem ajánlani. A Bang vagy nyugati környezetben játszódó kártyajátéknak, titkosszerepes kártyajátéknak a titkosszerepes kockajáték változata. Gyakorlatilag ebben is vagy nyugati hősök és banditák bőrébe bújnak a játékosok, és kockák gurításával igyekeznek leszámolni ellenségeikkel, azaz itt is megjelenik a maximum 3-szor újradobás, mint a kockapókerben, mint a Tokió királyában, és igyekszünk a kocka kombinációk segítségével a többieket nehezebb helyzetbe hozni. Tehát jó szívvel ajánlom a Bang kockajátékot is, hogyha valaki kockapóker alapú játékot szeretne játszani.
0: Összegzésről, Zoli, mit mondanál a mai témánk végére a hallgatóinknak?
1: Összefoglalásként tehát érdemes megtanulnunk klasszikus kockajátékokat, klasszikus magyar kártyajátékokat és klasszikus francia kártyajátékokat, amelyeket bármikor elővehetünk, bármikor magunkkal vihetünk az iskolatáskában, az osztályközösségben, mindig jelen lehet egy-egy ilyen klasszikus kártyajáték, vagy éppen kockajáték. Érdemes megnézni, megtanítani a gyermekeinket ezeknek a játékoknak az alapjaira, hiszen ezek mindig ott lesznek, mindig elérhetőek lesznek, és érdemes, ha tematizált változatokat keresnünk, akkor az itt az adásban bemutatott játékokat is megismerni, legyen az a Bang kockajáték, legyen az a Tokió királya, legyen az a Spicy játékcsalád, vagy éppen a Wizard játékcsalád. Mindig is elmondom, és az elmúlt hetekben mindig azzal igyekszem zárni a beszélgetésünket, és ezt most is így fogom tenni, hogy a társasozás, a társasjátékozás, a kártyajáték sokkal több, mint a kártyáknak, a kockáknak és a lapoknak az összessége, hiszen ott van mögötte az élmény, amit mi magunk játékosok szerzünk, és mi magunk gazdagodunk ezáltal. Én az iskola időszakban is azt kívánom mindenkinek, hogy az iskolában eltöltött időben, a szünetekben, a napköziben, a közösségi időkben legyen lehetőségünk játszani, és ezekhez kiváló lehetőséget ad klasszikus kártyajátékoknak és klasszikus kockajátékoknak a megismerése. Jó játékot kívánunk mindenkinek!
0: Nagyon szépen köszönöm Horváth Zolinak, a Játékkunyhó játékmesterének, aki elmondta, hogy igenis érdemes megtanítani a régi klasszikus kártyás, illetve dobókockás játékokat a gyerekeknek, legyen szó akár a Römiről, a Rikikiről, vagy éppen a Snapszerről, és a kockapóker is előkerült persze, és hát nincs új a nap alatt, ezt is megbeszéltük, mert hogy ezek a társasjátékok, ezek a kártyajáték szabályok előkerülnek a modernkori társasjátékokban is, egy kicsikét más ruhába öltöztetve, egy kicsikét más színezetet adva nekik, például itt volt a Rumini Römi is, amiről beszélgettünk. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, kereshetitek nyugodtan a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on visszahallgatható lesz, és jöhetnek kérések, kérdések is, hogy mivel foglalkozunk a következő hétvégén is akár itt a társasjátékos órában a kanapéban.

4 óra után is folytatódik a kanapé, és a grafológiai rovatunkban egy kicsikét tisztába tesszük azt, hogy mit jelent az, hogy írásszakértő, igazságügyi írásszakértő, miben különbözik a grafológusi munkától. Harry Styles és a Golden után fogunk belevágni ebbe a témánkba, persze most is egy hallgatói kérdésből kiindulva. Maradjatok ti is velem!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
1: Reklám hangzott el.
3: Folytatódik a derült idő. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az Öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. 1-es blokkját július végén, 2-es blokkját pedig 10 napja állít. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140-szer támadták a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brjanszkból és Krasznodárból is. Az utóbbi város kormányzója 2 gyermek haláláról számolt be. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott porta napokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott porta napokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a derült idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható. Hasonló idő lesz hétfőn is. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Mannázzunk együtt 4 óra után, és sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és hálás, hogy itt vagytok velem. A grafológiai rovatunkban azt nézzük meg, hogy miért nem ugyanaz a grafológusi munka és az írás szakértői munka, és hogy mi a különbség az igazságügyi írás szakértő és az írás szakértő között. Harry Styles és a Golden után fogunk kezdeni.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hello mannások, ez a kanapé a 98.6 Manna FM-en szombat délután, és nagyon örülök, hogy itt vagytok velem, és 4 óra után mindig grafológiával szoktunk foglalkozni, a kézírásunkat vesszük górcsó alá, két állandó szakértőmmel, Hakkel Hedviggel és dr. Szőlősi Csománikővel, akik mind a ketten grafológusok és igazságügyi írásszakértők is, a www.írásszakértők.hu munkatársai. És hát most egy picit tisztába tesszük azt, hogy melyik fogalom mit is jelent a grafológiában. Egy hallgatói kérdés érkezett ugyanis aláírás nélkül. Van egy vitatott örökösödési ügyünk, aláírást kellene vizsgálni, mert nem hiszem el, hogy az anyukám csak a testvéremre hagyta a családi házát. Szakértőt keresek hozzá, de elakadta. Mi a különbség, hogy grafológus, írásszakértő, vagy igazságügyi írásszakértő valaki? Melyik kell most nekem?
1: Kedves kérdezőnk, sajnálom, hogy elveszítette édesanyját, és azt is, hogy ilyen családi vitahelyzet alakult ki önöknél. Ha jól értem, akkor előkerült egy végrendelet, vagy valamiféle egyéb szerződés, amelyen kedvezményezetként a testvére lett megjelölve, és önt kihagyták az örökségből. Ilyen helyzetekben szokták a végrendelkezői, vagy a szerződő fél, ajándékozási szerződési fél aláírásának a valódiságát megvizsgáltatni, ellenőriztetni. Ugyanakkor bár többször volt már szó itt a rádió keretein belül erről a szakkérdésről, azt kell mondjam, hogy bármennyire szomorú történet ez kérdésként, ez egy teljesen jogos és jó kérdés, úgyhogy köszönjük. Sokakat érinthet is, ezért én igyekszem megválaszolni.
0: Kezdjük az elején. Milyen szakemberre van itt szükség?
1: Ilyen helyzetekben írásszakértőre lesz szüksége. De nézzük meg a definíciókat, hogy hogy is kell ebben a témakörben eligazodni. Az írásszakértés az a szakmai terület, amit úgy foglalhatunk össze, hogy azon kézírásvizsgálatok összessége, amelyeknek a célja vagy kézeredet azonosítás, tehát klasszikus írásszakértés, vagy pedig a személyiség, a lelki-fizikai állapot, a kényszerítettség vagy befolyásoltság feltárása a kézírásból. Tehát a kérdésére már részben itt van a válasz, mert az első esetben a cél az azonosítás, tehát a személy azonosítás, ez lesz a klasszikus írásszakértői területünk. Míg a második esetben az írásvizsgálatok célja az, amikor grafológiai személyiségvizsgálati körökről beszélünk. Tehát azt kell tudni, kérdésére egy röviden megválaszolva, hogy a grafológusra akkor van szüksége, hogyha személyiség működést szeretne vizsgáltatni, írásszakértőre akkor van szüksége, hogyha kéz eredet azonosítást szeretne elvégeztetni. Tehát az ön esetében ez a kérdésben jelölt feladat aláírásvizsgálat, vagy aláírások vizsgálata, az aláírások hitelességének a vizsgálata. Önnek tehát írásszakértőre, vagy igazságügyi írásszakértőre van szüksége.
0: Na, hát akkor innét fogjuk folytatni, hogy mi a különbség az írásszakértő, vagy az igazságügyi írásszakértő között, mert az biztos, hogy egy ilyen helyzetben, amit a hallgatónk feltett kérdésként, hogy vajon a végrendelet az igazi-e, mert nem hiszi el, hogy az édesanyja csak a testvérére hagyta a családi házat, ilyenkor az aláírást kell vizsgálni, és ez nem grafológiai munka, hanem írásszakértői munka. Na, itt tartottunk, és innét fogjuk folytatni dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írásszakértővel. Szóljatok hozzá ti is a mostani beszélgetéshez, 0677 1098 6, jöhet ide SMS Viber.

0: Kellemes napot és jó rádióhallgatást a Manna FM-mel. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és egy nagyon izgalmas téma az örökösödés, öröklés kérdése és a végrendeletek kérdése került elő ezúttal a grafológiai rovatunkban. Egy hallgatónk azt mondja, hogy egy aláírást kellene vizsgálni, nem hiszi el, hogy az édesanyja a testvérére hagyta csak és kizárólag a családi házat, és ott tartottunk, hogy szakértőt keres ehhez a témához, de elakadt, mert nem tudja, hogy grafológus, írásszakértő, vagy igazságügyi írásszakértő az, amire neki most éppen szüksége van, és ott tartottunk a beszélgetésünkben, hogy mivel az aláírást kell vizsgálni, írásszakértőre vagy igazságügyi írásszakértőre van szüksége a hallgatónknak. Na de, mi ezek között a különbség? Menjünk ezzel tovább, Benikő.
1: Akik igazságügyi írásszakértők, azon személyek szakvéleménye bizonyíték. Egy-egy bírósági eljárásban, vagy közjegyzői folyamatban, vagy nyomozás során is. A többieké, tehát akik nem igazságügyi írásszakértők, csak írásszakértők, az ő szakvéleményük egy írásos dokumentum. Azt ön tudja, és mindig a felhasználó tudja, hogy a konkrét élethelyzetében milyen célra szeretné felhasználni az elkészített szakértői véleményt. Tehát ennek tükrében kell választania, hogy igazságügyi szakértőt akkor, hogyha azt hivatalos bírósági eljárásban vagy nyomozási folyamatban szeretnék felhasználni. Hogyha csak tájékozódni szeretnének, akkor elegendő a írásszakértővel dolgoztatni.
0: Hol találhat a kérdezőnk egyébként megfelelő szakembert?
1: Szakértőt keresni az interneten lehet. Az Igazságügyi Minisztérium szakértői adatbázisa jelent egy alapot. Itt vannak fellistázva azok a szakértők, akik igazságügyi szakértői minőségben dolgozhatnak. Tehát lehet ebben az adatbázisban keresgélni, lehet a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapján keresgélni, szintén ott az igazságügyi szakértőket találják, de általában az internetes keresők minden szakértőt fel tudnak kutatni. Ugyanakkor manapság már a mesterséges intelligencia segítségével is lehet ebben tájékozódni. Itt a kérdés nyomán bevallom, hogy én is meg kipróbáltam ezt, hogy a mesterséges intelligenciával beszélgetve keresgéljek, és én azt tapasztaltam, hogy nem teljes körű és nem pontos a találata, tehát szerintem érdemes még minden csatornán lefolytatni ezeket a kereséseket.
0: Tehát biztos vagyok benne, hogy van itt még egy-két dolog, ami fontos lehet és hasznos támpontként szolgálhat hallgatónknak, aki ezt a kérdést feltette. Hogyha ti is szeretnétek kérdezni, akkor a 0677-1986-ra SMS-t, Viber-t írva megtehetitek ezt, vagy Messenger üzenet is jöhet. A Manna Facebook oldalát is megtaláljátok. Én Argyelen Kriszta vagyok, és itt a Manna kanapéban dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írásszakértővel beszélgetünk az órában.

Ez a Manna kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en, hogy hogyan tudja vizsgálni az írásszakértő vagy az igazságügyi írásszakértő egy végrendeleten az aláírást, ezt fogjuk megbeszélni még a folytatásban a kanapéban, miután Sam Smith-től meghallgatjuk a Diamonds-t, maradjatok velünk!

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Köszönöm, hogy ti is a 98.6 Manna FM kanapéjában itt vagytok velem, Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem ezúttal dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő, aki azt a hallgatói kérdést kapta, hogy vitatott örökösödési ügynél a végrendelet aláírását kellene vizsgálni, és szakértőt keres ehhez, de elakadt, mert nem tudja, hogy grafológus, írásszakértő vagy igazságügyi írásszakértő az, ami kell neki. És akkor megállapítottuk, hogy bírósági eljárásban bizonyító erejű az igazságügyi írásszakértő véleménye, a többi pusztán csak egy dokumentum, és ilyenkor igen írásszakértőre van szükség, nem pedig grafológusra. Na de van-e itt még valami, ami hasznos tanács lehet a kérdezőnk számára, Enikő? Dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő a vendégem.
1: És ha már itt tartunk, hogy önöknek esetlegesen írásszakértőre lesz szükségük ebben a családi vita helyzetben, ebben a hagyatéki helyzetben, érdemes akkor átbeszélni, hogy mi mindent kell összegyűjtenie ahhoz, hogy sikerrel járjon, amikor eljut a írásszakértőhöz, ha már eldöntötte, hogy ezt a lépést meg fogja tenni. Szükséges lesz ugye a kérdéses aláírás lehetőség szerint eredeti példánya, tehát az, ami a vita tárgya, ahogy írta, hogy édesanyja csak a testvérére hagyta a családi házat, hát amilyen dokumentum ezt rögzíti, ha ez egy végrendelet, akkor a végrendelet eredeti példányára van szükség, ha ez egy eltartási szerződés, akkor arra, ha ez egy örökösödési szerződés, akkor arra, ha egy ajándékozási szerződés, akkor arra van szükség, tehát amely iraton ez a bizonyos vitatott aláírás szerepel, azt az iratot szükséges a szakértő elé tárni, és a másik oldal is lényeges, hogy legyenek viszonyítási alapok, amit a szakmánk úgy hív, hogy legyenek összehasonlító aláírás mintáink, ugyanattól a személytől, tehát akinek az aláírásáról éppen szó van, ezeknek hitelesnek és korabelieknek kell lenniük.
0: Az adatok összegyűjtésénél mire kell még figyelni?
1: Nagyon fontos, hogy aláírást aláírással lehet összehasonlítani, kézírást pedig kézírással. Tehát, hogyha itt mondjuk egy végrendelet aláírása a vita tárgya, akkor nem lesz megfelelő összehasonlító minta a Rákóczi túrós receptje, amit édesanyja kézzel írt le, mert abban nem azok a betűkapcsolatok szerepelnek. Tehát aláírásra van szükség tőle. Ezen belül is fontos, hogy ha folyóírásos aláírása volt, akkor folyóírással írt aláírás mintákat kérünk, mert nem lehet összevetni a folyóírásos aláírást egy nyomtatott betűs névleírással. Vagy egy egyszerű szignóval sem. Hogyha ez nincs meg, akkor a szakértő úgyis jelezni fogja majd önök felé, és kötelessége lesz bekérni még önöktől összehasonlító mintákat.
0: Na hát ez egy nagyon jó kérdés, amit most feltett Leila, hogy honnan lehet összeszedni ezeket az összehasonlító mintákat, és honnét lehet könnyen felkutatni ezeket, amikre szükség van egy ilyen aláírásos helyzetben, pontosabban az aláírás vizsgálatakor. Erre fogunk még választ adni a folytatásban dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértővel. Ez a Manna kanapé, amiben ezt a témánkat, rovatunkat is vissza tudjátok hallgatni, ha az elejéről lemaradtatok volna. Fel fogom tenni a Manna podcastjára, iTunes-on, Spotify-on is kereshetitek majd.

0: Jó kanapézást a 98.6 Manna FM-en szombat délután, amikor a témánk az, hogy egy örökösödési ügyben, amikor nem hisszük el, hogy a szülő csak az egyik vagy másik örökösre hagyta a családi házat, akkor hová lehet fordulni, milyen szakértőt lehet keresni az aláírás vizsgálata miatt, és ugye oda eljutottunk, hogy igazságügyi írás szakértő a legtutibb, mert hogy ő bírósági eljárásban is bizonyító erejű dokumentumot tud nekünk kiállítani, de hát ilyenkor feladat hárul a családra, mert egy csomó összehasonlító mintát kell összegyűjteni, nagyjából ugyanabból az időszakból, mint amikor a kérdéses aláírás készült, illetve ugyanolyan aláírásra van szükség, tehát nem szignóra, hanem teljes névre, nem nyomtatott betűvel kiírt aláírásra. És hát ez nem könnyű feladat, Leila is azt kérdezte, hogy honnan lehet ezeket az összehasonlító mintákat felkutatni.
1: Leginkább hivatalos iratokról, például ügyvéd előtt kelt, egyéb szerződésekről, közjegyző előtt írt iratokról, vagy az okmányokról, a mindenkinek van személyigazolványa, lakcímjelentője, ezeknek a hivatalos kérelemkor kiállított nyomtatványain szereplő aláírásokról beszélhetünk, mint összehasonlító mintákról. Ehhez viszont tényleg csak hivatalos folyamat során a kirendelt igazságügyi szakértő jut hozzá, de egyébként korábbi munkahelyi szerződések vagy banki aláírások a család birtokában lehetnek, és ezek is fontos alapokként jelennek meg. Ha pedig valaki nagyon beteg volt az élete végén, tehát például egy végrendeleti vizsgálatnál szóba jön gyakran az is, hogy a kórházaktól szükséges bekérni azokat az iratokat, vagy otthon megkeresni azokat az iratpéldányokat, amelyeket az adott családtag a betegség folyamán, a kórházi kezelés során aláírt, mert vannak ilyenek.
0: Így ez azért elég macerásnak tűnik, hogy a megfelelő számú minta összegyűjjön.
1: Abban az esetben, amikor nem ennyire távoli írásról, kérdéses aláírásról van szó, vagy még él az adott személy, akkor némileg egyszerűbb szokott lenni a helyzet, mert akkor még írásmintavételt is tudunk bonyolítani. Tehát röviden így tudtam önnek összefoglalni ezt a helyzetet, remélem valamennyit segített a tájékozódásban. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írásszakértő volt a beszélgető partnerem, és hát abból a történet indultunk ki, amit egy hallgatón küldött, hogy vitatott örökösödési ügye van, és egy aláírást kellene vizsgálni. Nem hiszi el, hogy az édesanyja csak a testvérére hagyta a családi házat, és ehhez keres szakértőt, de elakadt, mert nem tudja, hogy mi a különbség a grafológus írásszakértő vagy igazságügyi írásszakértő sztoriban. És hát ugye Enikő tisztázta, hogy ilyen helyzetekben írásszakértőre van szükség, mert hogy az írásszakértés azon kézírás vizsgálatok összessége, ami abból a célból készül, hogy kézeredett azonosítás történjen, vagy a személyiség, a lelki fizikai állapot, a kényszerítettség, vagy a befolyásoltság feltárása történjen meg a kézírásból. Itt az azonosítás, személyazonosítás kérdése történik meg, tehát ez a klasszikus írásszakértői terület, amire a hallgatónk kérdezett, és hát ugye a második esetben a cél, amikor a személyiség lelki fizikai állapot a kérdés, grafológiai személyiségvizsgálati területekhez vezet el. Az aláírás vizsgálat, ami itt ugye kijelölt feladat ebben a kérdésben, az aláírás hitelességének vizsgálata, tehát írásszakértőre vagy igazságügyi írásszakértőre van szüksége a hallgatónknak ebben az esetben, és hát a különbség nagyjából, a lényegi különbség az az, hogy az igazságügyi szakértők szakvéleménye bizonyíték is, tehát bírósági eljárás is elfogadható, míg a többieké csak egy dokumentum. Aztán utána ráfordultunk arra, hogy mik kellenek majd ahhoz, hogy ez az aláírás azonosítás meg tudjon történni. Természetesen visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésünket is, a Manna FM podcastján megtaláljátok majd, akár iTunes-on, akár Spotify-on keresitek, és jöhetnek természetesen a továbbiakban is hallgatói kérdések, melyik az a téma, ami érdekel benneteket, milyen konkrét ügy van esetleg, ami foglalkoztat titeket. Az e-mail címem argyelen.kristina@manna.fm.hu. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, 5 óra után is folytatom, és arról beszélgetünk, hogy mennyire vannak tisztában a fiatalok az egészséges táplálkozás alapelveivel, és miért van az, hogy minden negyedik fiatal diétára szorul. Ed Sheeran is jön az óra elejéről, az American

0: Manna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
5: Folytatódik a derült idő. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Nyitott portanapokat tartanak országszerte 19 térségben 5 hétvégén keresztül. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus elmondta, a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelte el, amely az Öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. 1-es blokkját július végén, 2-es blokkját pedig 10 napja állít. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140-szer támadták a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brajnszkból és Krasznodárból is. Az utóbbi város kormányzója 2 gyermek haláláról számolt be. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg.
0: Időjárás.
5: Folytatódik a derült idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható. Hasonló

0: idő lesz hétfőn is. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 5 óra múlt, és hálás vagyok, hogy letettétek a voksatokat a Manna kanapé mellett. Ezen a szombaton is minden negyedik fiatal diétázni kényszerül, derült ki egy kutatásból. Na de hogy miért, és hogy mennyire vannak tisztában azzal, hogy milyen étellel tesznek jót a saját szervezetüknek, erről is beszélgetünk Ed Sheeran és az American Town után itt a Mannán.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy ti is itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és benne egy nagyon izgalmas kutatásról beszélgetünk ezúttal. A beszélgető partnerem Székely Levente, az Ifjúság Kutató Intézet vezetője, és 4-ből egy fiatal kénytelen diétázni, derült ki egy kutatásból, méghozzá egészségügyi okokból fordulnak a fiatalok a tudatos étkezés felé. Levente, kezdjük azzal, hogy milyen céllal indult egyáltalán ez a kutatás?
1: Magát a kutatást azzal a céllal készítettük, hogy korábbi kutatásainkban láttuk azt, hogy az étkezés, az egészség, az egészségtudatosság az fontos a fiatalok számára, ezért egy kicsit mélyebbre akartunk nézni, kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan látják a fiatalok a saját maguk egészségét, mit gondolnak egyes élelmiszerek fogyasztásáról, ennek egészséggel kapcsolatos következményeiről. Például vizsgáltuk azt, hogy mit gondolnak a gyors éttermekről, mit gondolnak az otthoni ételkészítésről, mit gondolnak az éttermekről, milyen gyakran tudnak eljutni éttermekbe. Tehát több ilyen kérdéskört vizsgáltunk, és úgy tűnik, hogy ez valóban egy aktuális kérdéskör, mert éppen a napokban jött ki az Eurostat új adatsorával, amiben a fiataloknak az egészségi percepcióját vizsgálták, tehát hogy mennyire tartják magukat egészségesnek, és ebből a kutatásból az látszik, hogy 10 megkérdezett európai 16-29 évesből 9 egészségesnek vagy jó egészségügyi állapotúnak tartja magát. Egyébként érdekes, hogy nemek között nincsen nagy különbség ebben a korcsoportban még. Ugye az idősebbeknél látható már különbség, ott általában a hölgyek rosszabb egészségügyi állapotúnak vallják magukat, mint a férfiak. És ami még látszik ebből a kutatásból is érdekes számunkra, hogy a magyarországi adat jobb, mint az átlag európai adat. Ugye az átlag európai adatban a 16-29 évesek 90%-a, a magyarországiban 94%-a mondja azt, hogy jó vagy nagyon jó az egészségügyi állapota. Egyébként még azt érdemes ide hozzátenni, hogy ha ezt a 16 éves és idősebb európai társadalomra nézzük, akkor itt ez az arány, akik magukat jónak vagy nagyon jónak tartják egészségügyileg, az 68% mindössze. Tehát, hogy ezek a nemzetközi kutatások meg az előző kutatásaink azok, amelyek fókuszba állították ezt a témát.
0: Na hát van még egy-két kérdésünk ezzel kapcsolatosan, persze a bennetek is fölmerült bármi, akkor írhattok nekünk SMS és Viber számunk 0677 1986, illetve e-mailt is lehet írni nekem adás közben is, az e-mail címem argyelen.krisztina@krisztina@manfm.hu.

0: sose lesz vége.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Köszönöm, hogy itt vagytok ti is velem szombaton, és hát Székely Leventének is köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll ebben az órában az IFISEK Kutató Intézet igazgatója, a beszélgető partnerem. Mert hogy kijött egy friss kutatás, ami szerint a 15-39 éves magyar fiatalok 24%-a egészségügyi okokból kénytelen diétázni, és hát eleve itt az ifjúság, fiatalok kérdését azért nem árt tisztába tenni, mielőtt tovább megyünk és jobban belemélyedünk ebbe a kutatásba, hogy mi számít egyébként fiatalnak?
2: Ugye a fiataloknak a korcsoportjának a meghatározás az nagyon sokféle lehet. A leggyakrabban a szociológia tudomány 15-29 éveseket szokta a fiatalok kategóriájába sorolni, azonban a szociológusok magukkal sem értenek egyet, tehát hogy vitatkoznak folyamatosan azon, hogy érdemes-e ezt a kategóriát fenntartani, vagy érdemes-e kibővíteni. Sok olyan tény van, amely amellett szól, hogy a korcsoportot érdemes tágítani, fölfele is és lefele is, hiszen ma egy 30-as évei közepén járó ember, az nagyon sok tekintetben életmódjából fakadóan, élethelyzetéből fakadóan sokkal inkább hasonlít egy, nem tudom én, 50-60 évvel ezelőtt a 20-as évei közepén járó embernek az életmódjára, élethelyzetére, mint az akkori 30-as ére. Tehát érdemes gondolkozni azon, hogy ezt a kategóriát, ezt szélesítjük. Az Ifjúság Kutatóintézetnek a kutatásában a 15-39 éveseket vizsgáltuk. Nem belemenve most ennek ugye a korcsoport tekintetében a vitájába. Mi ezt a csoportot tekintettük most ebben a kutatásban ifjúsági csoportnak.
1: Folytatjuk innét hamarosan a beszélgetésünket Székely Leventével, az IFISEK Kutató Intézet igazgatójával, mert hogy egy friss kutatás készült, ami arra világított rá, hogy bizony a fiataloknál a fokozott érdeklődés megvan az egészséges táplálkozás irányába. A hölgyek azok, és a budapestiek, akik tudatosak egyébként, és ilyen típusú közösségi média fogyasztás is jellemző egyébként rájuk. Még beszélgetünk erről a kutatásról hamarosan, rövid életöröm zene után, itt a Manna FM-en jövünk vissza.

0: de több, mint amit vársz most én.
1: Ez a Manna kanapé szombat délután a 98.6 Manna FM-en. A fiatalok táplálkozási szokásairól és tudatosságáról beszélgetünk még a folytatásban is Székely Leventével, az Ifjúság Kutató Intézet igazgatójával. De a Fools Garden féle Wild Days is érkezik nem sokára. Hallgassuk ezt együtt itt a Mannán.
2: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
5: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük. Reklám hangzott el.
2: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-mel, én Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem Székely Levente az Ifjúság Kutató Intézettől, akivel arról beszélgettünk, hogy egy kutatás szerint minden negyedik fiatal diétázni kényszerül. Ez mit jelent pontosan? Mit árult el ez a felmérés?
1: Ugye itt az okok azok ebben a kutatásban nem kerültek górcső alá, tehát ezeket nem vizsgáltuk. Azt tudjuk, látjuk nemzetközi tapasztalatokból, hogy egyrészt az egészség tudatosság az jobban fókuszban van ma, mint évtizedekkel korábban, és nyilván az egészségtudomány fejlődése, ennek a kérdéskörnek, elsősorban a táplálkozásnak a fókuszba kerülése, az most függetlenül attól, hogy tényleg többen küzdenek-e ma táplálkozási problémákkal, mint ezelőtt évtizedekkel, de hogy jobban fókuszba került a téma, az emberek jobban reagálnak rá, és ugye fejlettebbek vagyunk abban a tekintetben is, hogy például az étel intoleranciákat, illetve érzékenységeket, allergiákat, azokat jobban ki tudjuk mutatni, és hát ebben a tekintetben látjuk azt, hogy nem csak, hogy jobban koncentrálunk rá, de el is érhetőek azok a diéták, amelyek mondjuk gluténmentesen, laktózmentesen és egyéb allergiákkal mentesen kínálnak megoldást azoknak, akik ilyen problémákkal küzdenek, és jobban koncentrálnak maguk a fiatalok is rá, és hát igen, valóban négyből egy megkérdezett fiatal valamilyen módon él ezekkel az eszközökkel.
0: Folytatjuk innét a beszélgetésünket. Nyilván azt is több hallgatónk kérdezte, például Ági írta, hogy oké, hogy ez az elmélet, meg ezt válaszolják a fiatalok, de a gyakorlat azért talán egészen más. Igen, nem mindegy, hogy tudjuk, hogy mit kellene tenni, de azért néha elcsábulunk és egészségtelenebb ételeket is eszünk. Folytatjuk a beszélgetésünket nem sokára itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Székely Leventével, az Ifjúság Kutató Intézet igazgatójával. Mert hogy egy felmérés szerint négyből egy fiatal hazánkban kénytelen diétázni, úgyhogy egy kicsikét még ebbe a tudatos étkezésbe bele fogunk menni a folytatásban, és ha nektek is van kérdésetek, SMS és Viberen jöhet, ez 0677 1986. Right.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, hello mindenkinek, Argyelán Kriszta vagyok, és Székely Levente, az Ifjúság Kutató Intézet vezetője a beszélgető partnerem ebben az órában, és a témánk egy friss kutatás, ami kihozta, hogy a 15-39-es korosztályból 24%-nak kell egészségügyi okokból valamilyen diétát tartania. És akkor ott tartottunk, hogy elmélet kontra gyakorlat, Ági is kérdezte, hogy persze-persze elméletben tudja a fiam, hogy nem szabad gyors éttermi kaját enni, mert egészségtelen, mégis minden második nap ott van a haverjaival. Tehát mi a helyzet a kutatásból, ez mennyire látszik, vagy látszik-e ez egyáltalán, hogy az elmélet kontra gyakorlat hogy áll?
1: Hát látjuk azt a kutatásból, hogy ilyen tekintetben is változik, vagy megváltozott a helyzet. Tehát, hogy a gyors értelmekkel kapcsolatban azért a fiatalok, vagy hát legalábbis ez a korcsoport, az ma már mondhatjuk azt, hogy egy kicsit kritikusabb, mint ami talán a fejünkben él, hogy mennyire kritikus, vagy mennyire fogyasztanak a fiatalok gyors értelmi ételeket. Tavaly év végén a nagymintás ifjúság kutatás, és ebből azért az látszik, hogy gyorsételmi ételt a fiataloknak csak a 6%-a fogyaszt. Itt egyébként a korcsoport, csak hogy még jobban megkavarjam adott esetben a hallgatókat, a 34 évesekig terjed ki. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy különböző kutatások különbözőképpen fogják meg a fiatalokat.
0: Van arra mutató adat, hogy mennyire zöldek a fiatalok, hogy esetleg arra is ügyelnek az étkezésük kapcsán, hogy ne legyen olyan nagy az ökológiai lábnyomuk, tehát mondjuk ezért nem esznek annyi húst?
1: Biztosan látszana, erre friss kutatási adataink nincsenek, hogy a fiatalok vagy a fiatalok egy csoportja ilyen megfontolások miatt táplálkozna húsmentesen. Egyébként pont ez a tavalyi nagymintás ifjúságkutatás az azt mutatja, hogy minden második megkérdezett fiatal, vagy közel minden második megkérdezett fiatal naponta fogyaszt húsételt.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Székely Leventével, az Ifjúság Kutató Intézet vezetőjével, igazgatójával beszélgetünk ebben az órában. Mégpedig annak apropójából, hogy készített az Ifjúság Kutató Intézet egy kutatást a 15-39 éves magyarok körében, és a 24%-uk egészségügyi okokból kénytelen tudatosan étkezni, tehát valamilyen diétát választ, de egészségügyi probléma miatt. Hogyha szívesen visszahallgatnátok, vagy elküldenétek akinek ezt a beszélgetésünket, megtehetitek, a Manna FM podcast felületén megtaláljátok. Akár iTunes-on, akár Spotify-on, illetve a SoundCloud-on is visszahallgatható a beszélgetés, vagy www.mannafm.hu, hallgassd vissza menüpontot, keresétek a kanapét.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected.
1: Véget ért a szombati kanapé, én köszönöm szépen a figyelmeteket, és búcsúzom, Argyelen Krisztát hallottátok. Na meg szakértőimet, Horváth Zoltánt, a játékkunyhó játékmesterét, akivel régi klasszikus kártya, illetve kockajátékokat elevenítettünk fel. Aztán megnéztük azt, hogy mit tud a grafológus, és mit egy igazságügyi írás szakértő kezdeni egy kézírással. Az utolsó órában pedig a fiatalok tudatos táplálkozásáról beszélgettünk. Jövök holnap is, amikor is tisztába tesszük azt, hogy lesz-e változtatás az otthonstarttal kapcsolatosan vagy sem, de megnézem azt is, hogy hogyan lehet már a gyerekeket az iskolára hangolni, akár egy picikét az egészséges táplálkozás tekintetében is. Szóval találkozunk holnap 3 és 6 között, addig is nagyon kellemes szombatot, sziasztok!
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
2: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
5: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyék.

0: Oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a kettes blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakításáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben maga választja meg a vezetőit és készíti el a gazdálkodási tervét. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek, Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre. Rendőrautóba rohant egy autó az angliai Middlesbrough közelében. A balesetben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A balesetet okozó jármű menetirányjal szemben hajtott. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek fel a forgalommal szemben az utakra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható.
2: Cross GPS
3: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
5: A generációkutatás nem az emberek címkézéséről szól, hanem a viselkedésük értelmezéséről. Kitaláltad, generációkutatóval beszélgetünk a Cross GPS új epizódjában. Hello, én Bali Mónika vagyok, itt van velem szokás szerint Pajor Tomi, és sziasztok. A vendégünk Berezki Enikő. Hello, Enikő, köszi, hogy itt vagy.
6: Sziasztok, köszönöm, hogy elhívtatok.
5: Enikőről tudni kell, hogy generációkutató és tréner is, a Pán Péter Stop blog szerzője, a Rejtélyes Z generáció című könyve által országos ismertségre kuncog a Pajor Tomi, ismertségre és elismertségre is szertett és nagyon gyakori média szereplő, és már régóta tervezzük, végre befutott hozzánk. Vegy egy levegőt, majd nem bírja ki a Tomi, hozzánk. Na mi van? Mondd, na mi van?
7: Ez volt, mint a Hófinál, amikor a Kádárt parodizálta, hogy nem tudom, őt is. De itt adott egy szünetet.
5: Ja, oké. Okay. Okay. Amiről szó lesz ma, a Z-generáció, vagy Eper-generáció, vagy Hópehely-generáció vallási viszonyulásai, kiemelve azt, hogy természetesen ez sem egy homogén generáció. A Z-sek munkahelyi attitűdjéről is beszélgetünk, a vezetőkhöz, tekintély személyekhez való viszonyulásukról is. Azért is, mert az a terv, hogy valamikor augusztus végén kerül adásba a Crosson és a Mannán is ez a beszélgetés, és ősszel megjelenik a következő könyved, Generációk a munkahelyen, én ezt írtam fel. Vagy ez a munkacím?
6: Igen, ez a munkacím.
5: Ez a munkacím, igen. Akkor még rejtélyes.
6: De ez a téma, okay.
5: Oké, okay, nagyon szuper. Márciusban én részt vettem egy konferencián, a Baptista Egyház szervezte, Generációk együtt, ez volt a téma. Te is az egyik előadó voltál. Elhangzott ezen a konferencián, hogy a Z-generációban az 57%-uk klinikai szintű szorongást mutat. Ez borzalmasan nagy szám. Mielőtt erről beszélünk,

0: beszélünk. Természetesen szeretném, hogyha fókuszba állítanánk azt, hogy milyen a vallási viszonyulásuk, de beszélnünk kell arról is, hogy kik is ők, miért olyan nehéz, ha egyáltalán nehéz hozzájuk kapcsolódni, és tudjuk róluk, hogy ők nagyon szerették az őszinteséget, örülnek, hogy áprilisban Magyarországon hallathatták a hangjukat, tehát részt vehettek nem csak a választásokon, hanem a talán választási marketingben is, de miért annyira mások ők, és miért eprecskék, meg még miért hópihek generáció, ez szerintem degradáló.
1: Nagyon degradáló, de ezt az eprecskét én nem hallottam.
0: Na, nem hallottad?
1: Nem, nem.
0: De az eper az mehet?
1: Igen.
0: Az úgy nem degradáló.
1: Hát az eper sem szerintem így, de a hópehely generációs kifejezés az kifejezetten degradáló, mert arra vonatkozik, hogy annyira érzékenyek, túlérzékenyek, hogy egyetemeken olyan témákat hallanak, akkor külön kis sarkokat kell kialakítani, ahol felnőtt színezők vannak, és megnyugodhatnak.
0: De ez komoly, vagy ez most?
1: Vannak ilyen egyetemek valóban, de ez megint egy túlzott általánosítás.
2: A Monika legközebb hozza nekem is színezőt.
0: Jól.
2: Nem jutok szóhoz, akkor hagyj színezgessek egy kicsit.
0: Oké.
2: Okay. Dörmögödömötört, légy
0: szíves. Jó.
1: De lehetnek természetesen közöttük is olyanok, akik különféle problémákkal küzdenek, érzékenyek idegrendszerileg jobban, mint mondjuk társaik, és hát a kutatások is, a neurológiai kutatások is már számos olyan zavarra, vagy személyiség problémára is felhívták a figyelmet, ami korábbi generációnál nem is foglalkoztak, nem volt beazonosítható. ADHD például, ezzel nem foglalkoztak, vagy nem foglalkoztunk az autizmus spektrum különféle zavaraival, és most már erre is jobban odafigyelünk, és lehet, hogy csak arról van szó, hogy vannak ilyen hallgatók ott abban a körben, akiknek tényleg segít az, hogyha kimehetnek, és felnőtt színezőtvel foglalkozhatnak egy kicsit arra, hogy a lelki egyensúlyuk helyreállhasson.
0: Változott szerinted az E-generáció megítélése, és ha igen, mennyiben az elmúlt néhány évben a pandémia után kezdtünk el sokat beszélni róluk, és pontosan azért, hogy tudjunk kapcsolódni, hogy legyenek hídépítések egyházi körön belül is, és természetesen munkahelyen is, de még én még mindig úgy érzem, hogy nem értjük őket. Mennyiben változott a megítélés ennek a generációnak?
1: Én sem tapasztalom azt, hogy pozitív irányban megváltozott volna a fiataloknak a megítélése, sőt én rendszeresen találkozok olyan felhangokkal, amikben kifejezetten negatív kifejezéssel illetik őket. Legtipikusabb az, hogy lusták, kütyümániások, nem tisztelik a tekintélyt például, ezt is nagyon gyakran megkapják, de én úgy gondolom, hogy talán azért, mert nagyon félreértjük őket, vagy nem ismerjük meg azt a világot, amiben ők szocializálódtak. Ez általában gyakran megtörténik velünk, akik idősebbek vagyunk tőlük.
2: Most ne rám nézni. Én felismertem magamba ezeket a tüneteket, úgyhogy én biztos az éhez tartozom.
0: Meg rajong az E-generációért, a Tomi.
1: Ez különben, hogyha valaki sokat van fiatalokkal, megnyitott a mindsetje, akkor nem feltétlenül hozza saját generációnak a sajátosságait, hanem inkább a fiatalabb generációjét. Van ilyen.
0: Jaj, de jó, akkor te Z-tüneteket produkálsz.
2: Ezt infantilizmus, Pán Péter szindróma.
1: Nem feltétlenül, mert ugye az pedig az, hogyha a felelősséget nem vállalja, vagy hárítja. Tehát ennek így nincs köze ahhoz, hogyha valaki fiatalosabb valóban. Mondjuk a fiatal.
2: De mindennek mindenhez köze van, csak nem ugyanannyira.
1: De a fiatalok azt nem szeretik, ha fiataloskodunk túlzottan. Az visszatetsző nekik, tehát azt elvárják, hogy önazonosok legyünk, de azt díjazzák, ha nyitottak vagyunk. Szeretnék megismerni őket, szeretnék megismerni az ő világukat, gondolkozásmódjukat, azt díjazzák. De valami olyasmiről beszéltünk, igen, hogy sokan félreértik őket,
0: igen.
1: Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy benne ragadunk a saját fiatalkorunkba, és idealizáljuk az akkori időszakot, mert ezek az emlékeink... Ezek
2: akkor volt jó, amikor 82-ben a Kati Presszóba nyomtuk a Hard Rock Blues-t.
1: Igen.
2: Az volt az igazi. Onnan a vége a világnak.
1: Igen, igen. Ez tipikus, vagy igen, hát ez én időben. De ezek utána megkopnak ezek az emlékek, kiegészülnek a felnőttkori érettebb tapasztalatainkkal, ezt plusz még rávetítjük a fiatalkori énünkre, akkor azok a hibáink feloldódnak ebben, és úgy látjuk, hogy mi sokkal jobbak, rátermettebb, erkölcsösebb, stb. Voltunk fiatalon, és az is nagyon gyakran megesik, hogy ezek az akkori időszak elvárásait vetítjük rá a fiatalokra elvárásként, annak ellenére, hogy a mostani korszak kívánalmai már mások.
0: Mitől szoronganak? 57% klinikai szorongást mutat. Ezt olvastam fel, ezt az adatot a beszélgetés elején. Mitől félnek, szoronganak ők?
1: Nagyon érdekes az, hogy készült egy kutatás, reprezentatív kutatás, ami 4 évente ismétlődik, magyar ifjúság kutatás, és feltérképezik a fiataloknak a problémáit, és ezen probléma térképen is láthatók a változások. 2008-ban, amikor a mostani Y generáció került ki a munkaerőpiacra, vált felnőtté, az egzisztenciális szorongás vezetett. Tehát akkor legjobban attól féltek, hogy lesz-e munkahely, a megélhetésük hogy fog alakulni, és ez kezdett lejjebb csúszni a ranglétán, és 2020-ra már körülbelül a harmadik helyre került, és az első helyen nem az egzisztenciális szorongás van, hanem a jövőtől való félelem, a kiszámíthatatlanságtól való félelem.
2: Ennek a szimbóluma Billie Eilish szerintem.
1: Mert miért gondolod?
2: Hát azért, mert az ő előadói tónusa, az ő frekvenciája, az ő artikulációja, habitusa, zenei irányvonala, és minden, ami sugárzik belőle, az egy ilyen posztapokaliptikus nihilizmusnak az ilyen paradigmatikus megteremtője. Tehát ő az első, aki ezt az egészen új, ilyen a jövő félelmébe vetett, rezignált passzivitást, ezt az ilyen melankolikus flót kiárasztotta magából, és azóta, amennyire én követtem, azóta erre csatlakoztak rá nagyon sokan.
1: Igen, mondjuk ez tényleg így van, én nem gondoltam bele ennyire, de valóban ez megjelenik, és felerősödik ilyenkor, amikor a jövő annyira kiszámíthatatlan a ma. Ugye ez a jól, hogy you only live once, te csak egyszer élsz, akkor legalább most próbáljuk meg jól érezni magunkat, amennyire tudjuk, hogyha nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő.
0: Hogy tudjuk őket kisegíteni, vagy kicsatornázni az érzéseiket, hogy tudjuk ebből a szorongásból? Beszélhetünk munkahelyi közösségekről is ebből a vonatkozásban, vagy akár egyházi körökből is, hiszen itt mi a stúdióban hívő emberként is ülünk.
1: Szerintem nagyon fontos első lépésként, hogy próbáljuk meg megérteni őket, és ne negligáljuk ezeket a nehéz érzéseket, hogy szoronganak, félnek a jövőtől, hogy ugyan már, hát ez nem kell ettől félni, hanem tényleg validáljuk az érzéseiket. Ez nagyon fontos.
2: Hát nem kell félni, ettől rettegni kell.
1: Nem, de hogy azért megértem, igen, hogy ettől félsz. Mert például részt vettem egy konferencián az UNICEF szervezésében, egy kerekasztal beszélgetésen, főként gimnazista fiatalok voltak, budapestiek, és kérdéseket is tehettek fel, volt jövőkutató, mérnök, volt, aki az egészségügy területén vizsgálja az AI-t, és elképesztően megdöbbentő kérdések érkeztek, ami kifejezetten a saját jövőjüket érinti. Hogy érdemes például agysebésznek tanulni, amikor már robotok is végezhetnek műtéteket, vagy pszichológusnak.
2: Szerintem tudod, minek érdemes tanulni? Robotnak.
0: Robot... Ne, na, na.
1: Olyan embernek, amúgy, aki ért a robotokhoz. Ez biztos, hogy hiányterület lesz. Különben van egy ilyen elemző oldal, robotstakeyourjob.com, és ott elemzik azt, hogy mennyire kockázatos vállalni egy munkát, vagy mekkora kockázata van, hogy el fog tűnni. És az emberekkel, akik emberekkel foglalkoznak, ott azért szerencsére nem nagy kockázat. Például a gyógyszerészeknél nincs nagy kockázat, de mondjuk már a gyógyszerész asszisztensnél nagy a kockázat.
0: Igen, igen.
1: És itt valószínű, hogy a lelkészek, vagy az pszichológusok, emberekkel foglalkozó szakemberek is felértékelődnek majd a jövőben. Tehát nem minden fiatal akar az lenni.
2: Nem mindenki, de az, nagy, az biztos, hogy nagyon felértékelődik, de arra te nem látsz veszélyt, hogy az AI ilyen konyhapszichológia szinten kihasít ebből a szakmából? Mármint, hogy az AI ingyen van, nem kerül semmibe, vagy az előfizetési díjban benne van, és egy tényleg szakembert megfizetni az drága, és a kettő közötti, hát hogy is mondjam, piaci rés végül is le fog faragni a pszichológus szakmából egy jó nagyot, mert lehet, hogy nem azt fogja adni a Gemini meg a ChatGPT, de azért valamit mond neki, és akkor nem megy el szakemberhez, ami persze nem jó.
1: De hát ez a kockázat szerintem valós. Nagyon sok fiatal használja a lelkisegi szolgáltatásra az AI eszközöket, és sok esetben teljesen félrevezetheti őket.
2: Persze.
1: Vagy szimulál, vagy helytelen diagnózist ad.
2: Uh-huh. Mert kezdjük ott, hogy elve nyalizik, ami szerintem egy tőke áttétel, semmi más. Az inputnak az a szándéka, hogy benyalizza magát, és többet használ. Ennyire zseniális vagy, ilyen gondolattal még sose találkoztam, igen, közben. Igen. Más sincs a padláson, mint ilyen gondolat. Ez már félrevezető és manipulatív, és akkor hát arra nem is beszélve, hogy mondjuk csak most a napokban arra lettem figyelmes, hogy valami konkrét adatot kértem, hogy miből mennyi van nyitva, megadott 3 nyitva lévő gyógyszertárat, és akkor te, az nincs még nyitva szintén éjjel-nappali XY helyen? Ja, de! És akkor ez akkor miért nekem kell ezt mondani, hogyha ő a mesterséges intelligencia? De ez csak a legkevesebb, és jelentőség, nincs jelentősége, hiszen a boltba bárki el tud menni, vagy ha nem megyek el, nem dől össze a világ, de ha azzal kapcsolatban kérek útmutatást, hogy most én nekem, mit tudom én, ADHD szindrómám, vagy bipoláris, vagy és mit kell tenni, vagy szedjek esetleg gyógyszert, hogy még rosszabbat mondjak, és mond valamit, és azt nem kéne, akkor mi van?
1: Hát akkor nagy probléma van, de ez is hosszú távon negatív következményei lehetnek a fiatalok életében, de én azt is óriási nagy problémának látom az AI használatnál, hogy akár mentális egészség kérdéseibe, de akár hit, akár kapcsolatok terén, hogyha csak az AI-jal beszélget, akkor lekopnak a személyes beszélgetések még.
0: De ez nem csak az Z-generációra jellemző, nem minden csak. Generációra,
1: igen.
0: Ugye?
1: De talán az Z-generáció, mivel életkorilag vulnerábilisabb, tehát sebezhetőbb, talán emiatt jobban ki van téve annak, hogy illetve a kapcsolat tőkével nem rendelkezik úgy, mint, igen, az idősebb generáció tagjai, mert hogy demográfiailag jóval kevesebben vannak. Kisebb létszámú családokban vannak, kisebb közösségekben vannak, és nincs már meg az a falu, aki, uh-huh, ott legyen körülöttük, és azért magányosabbak is.
0: És ezért is van az, hogy elvárják, hogy minden generáció partnerként kezelje őket, gondolom. Elkaptam egy beszélgetést, Seres Samu barátunk volt már itt nálunk vendég, az egyik influencer vendégünk ő volt, és ő tőle hangzott el, hogy a Z-generáció tiszteletét bizony ki kell érdemelni, azt ők nem adják csak úgy, és ő azt mondta, aztán helyesbített, hogy már nem olyan nagy érték talán a bölcsesség, mert hogy mindenki számára elérhető az AI és az internet, és ott te finomítottál egy kicsit, nagyon, nagyon tetszett a szóhasználatot, hogy egy kicsit árnyalnád, pontosítanád, az ismeret az, ami elérhető, de a bölcsesség az korral jár, és ő elfogadta ezt, de mégis én úgy éreztem nála, hogy azért a tiszteletüket ki kell érdemelni. Hát mi nem így szocializálódtunk, én X generációsként. A tisztelet az idősnek, akit már megpróbált az élet, jár. A Bibliában is ezt olvasom, hogy tiszteld apádat és anyádat. Tehát nekünk valahogy ez olyan zsigeri. Nekik miért nem az?
1: talán az őket körülvelő vevő világ is formálja őket, és hát a saját szüleik, a család, az elsődleges szocializációs közeg, a család is meghatározza. Ugye zömében X generációsok nevelik a Z generációsokat, és vagy átviszik azt a mintát, amit ők is láttak a szüleiknél, nagyon tekintélyelvűséget, de azért azt is lehet látni, hogy sokan szakítani akarnak ezzel, és jobban akarják csinálni. Tehát nem azt akarják már megvalósítani, hogy mert megmondtam, és így van, hanem bevonják a gyerekeket a beszélgetésekbe, bevonják a döntésekbe a családba. Ilyen nem volt a korábbi generációnál, hogy gyerekként megkérdezték, hogy te mit gondolsz erről.
0: Sőt, ha mondtad, én gyerekként mondtam, akkor már hát ez, Monika, ez nem a te dolgod, most menj be a szobába, holott nekem tényleg rugalmas szüleim vannak. És ott ez volt, hogy akkor el kellett fogadni, én vagyok a gyerek, és akkor nekem be kellett menni a szobába, mert itt a felnőttek beszélgetnek, és igen, döntenek. És nagyon furcsa ez, nekem nincs gyermekem, és nagyon furcsa lehet ez. Ebből egyáltalán felnőttként, akár egy X generációsként kijönni, hogy igen, tudatos vagyok, és akkor most leülök a vacsoraasztalhoz a gyerekemmel, és most ez a nagy családi dilemma, és akkor mondjátok el a véleményeteket.
1: Igen.
0: Hát ez döbbenet, de lehet, hogy te a 10 éves gyerekeiddel is ezt csinálod már otthon?
1: Hát én is bevonom a döntésekbe, meg sokszor azt vettem észre, amikor a lányom most 14 éves, meg kicsi volt, hogy még nem, elég késő tanult meg beszélni, és a boltban is megkérdeztem, hogy mit szeretne, és akkor elég volt rámutatni, tehát még beszélni sem kellett, de ezen sokan vitatkoznak, hogy ez jó-e hosszú távon, vagy inkább negatív hozadékokkal jár a fiataloknál. Akik amellett érvelnek, hogy jó, érdemes bevonni őket a döntésekbe, ők azt mondják, hogy azért jó, mert asszertívabbak lesznek, önérvényesítőbbek lesznek. Tehát már nem lehet mindent lenyomni a torkukon. Ők is el akarják mondani a véleményüket. És ezt tényleg lehet látni, de ugye azért a közösségi médiában is azt látják, hogy ott bárki elmondhatja a véleményüket.
2: Meg azért ne felejtsük el, hogy bocs, közben vágtam fejezbe.
1: Csak a negatív része pedig az, hogy a döntés, hogy sokszor azért, ha úgy látják, hogy maga a szülő ezt azért teszi, mert bizonytalan, akkor ők is egy ilyen bizonytalanság felé sodorja, ugyanis azért nagyon fontos, hogy a szülő legyen, ne más, ne a legjobb barátja, a haverja, hanem a szülő legyen, akire tud támaszkodni, ad egy stabilitás számára.
0: Tekintély személy maradjon a szülő, igen, ilyen helyzetben,
1: igen,
0: is.
1: Igen, egy referenciapont is, és a döntéssel együtt járó felelősség, ami ugye, hogyha döntést hozunk otthon, a felelősség, az egy gyerekként az még nincsen ott a vállukon, és ugye ezt megszokják, hogy döntetünk úgy is, hogy a következményeket nem kell vállalni, az a munkaerőpiacon, vagy a későbbiekben nehézséget okoz számukra.
2: Meg azért ne felejtsük el azt, hogy szerintem éppen a Billie Eilish szindrómából kiindulva, szóval szerintem a történelemben ők az első olyan generáció, legalábbis az én nagyon szerény kis perspektívámból, akikkel úgy tényleg ki van cseszve, de nagyon. Tehát, hogy nagyon durván negatívra determinálja őket a sors. Nincs jövőképük, az egzisztencia teremtési lehetőségük nagyon alacsony, a kapitalizmus csutkára van csavarva, a potméter tövig van tekerve, és az elvárások meg a maximumra. Ez egyik. A másik, amire még akartam reagálni, a tudás versus bölcsesség témában, nem véletlen az influencer jelenség sem. Az influencerek megint csak az idős generáció esetében sok esetben közmegvetés tárgyát képezik. Előttem nem csak azért nem, mert valahogy én is az lettem, hogy így maradjak fiatal, na mindegy, ez csak egy viccesnek szánt beszúrás volt, szóval nem, azért van, gondolom, mondani való, meg tulajdonképpen eddig is az voltam, csak máshogy nevezték. De a lényeg, hogy ez az új típusú influencerkedés, tehát ez a self-made man, megmondó emberség az interneten, ez valójában pont azt bizonyítja, hogyha valakiben van kellő kurázsi, akkor az legalábbis relatív többletértéket tud produkálni, mert valami olyan van benne, amire mások kíváncsiak. Más számára is elérhetőek azok az információk, amiket ő feldolgoz az interneten, de ő tudja úgy feldolgozni, hogy az közérdeklődésre tartson számot. Ebben szerepet játszik a személyes varázs, a kifejező erő, a expresszivitás, sok minden, és valószínűleg valamiféle bölcsesség is, amely persze életkörtől függően kinél mennyi, de hát nem is lehet egy fiatal embertől bölcsességet elvárni, még jó, ha időstől el lehet. De mindesetre figyelve az ifjú influencer kollégákat, én azt látom, hogy nagyon sokan azért sokkal többször teljesítményt raknak le az asztalra, mint csak úgy megúszást.
1: Igen, de ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ki lehet az influencer, vagy te influencer vagy-e, vagy a mostaniak influencerek, mert talán az különbözteti meg a mostani influencerként, mondjuk apostrifált Pajor Tamást, a régebbi sztártól mondjuk, hogy most már ott a média felületeken, amikkel jelen vagy, lehetőség van az azonnali interakciókra.
2: Igen.
1: Még régebben erre nem volt lehetőség, igen. Tehát akkor, ha valaki akart veled találkozni, vagy kíváncsi volt valamire, akkor meg kellett, hogy várjon a koncert után. Tehát az év kemény erőkész.
2: Vagy papíralapú levelet. Jó, mondjuk az e-mail is azért már pár évtizeden működik, de az se ennyire gyors.
0: Meg az aláírás, az autogramgyűjtés a koncertek
2: az
0: után.
2: Még most, de most is van, az nem kopott ki. Nem, itt alapvetően a Web 2, Web 3, Web akárhány megjelenése, egy paradigmaváltás, amikortól tulajdonképpen az állandó jelenlét, a hozzáférés vált a kulcsa, nem pedig a mondjuk hanghordozók előállítása, vagy a szerkesztőségek szerepéről is beszélhetünk, amely nagyon leredukálódott, sőt igazából jó, hát nem szűnt meg, leredukálódott. Leredukálódott, mert bárki lehet szerkesztőség, aki úgy szerkeszti a valóságot, ahogy arra igény van. Persze az más kérdés, hogy itt a újságírói etika, meg általában a morális érzék mennyire számon kérhető, de szerintem van ennek az egésznek egy öntisztító jellege. Tehát ha valaki hülyeséget beszél, abból negatív mém lesz, és nem azon nevetnek, vagy szórakoznak, amit mond, hanem aki mondja, és ahogy. És az nem egy pozitív stigma, hanem egy negatív. Viszont akik meg tényleg tudnak tartalmat nyújtani szellemesen, szórakoztatóan, komolyan, szakértően, mert ilyen is van, meg kinőttek közben. Azokat értékelik. Én nemrég egy műsorban voltam egy olyan fiatal lányjal, tényleg nagyon, nagyon fiatal, hát ilyen, nem is tudom, mennyi, ilyen 20 körüli volt, tehát abszolút Z, hanem még annál is fiatalabb, aki egy ilyen, nem is tudom, műkörmös vagy kozmetikai vlogot vezetett, és hirtelen egyszer csak ilyen belső inspirációra beleállt a politikába, de még akkor, amikor az ennek tétje volt, és egyre többet és többet, végül átment ilyen politikai influencerbe, és nagyon becsültem, mert utána elkezdett utána járni, képezte magát, hogy ne hülyeséget mondjon, és jól bejött neki.
1: Igen,
2: szimpatikus.
1: Ez nagyon félrevezető szokott lenni, ahogy az idősebb generáció látja, hogy ó, hát 2-3 perces TikTok videó, az mit számít? És nagyon sokszor ilyen lavinákat tud elindítani.
2: Meg ugyanúgy meg kell érte dolgozni, tehát ahhoz, hogy jól legyen, sok
0: ez munkát nagyon kell,
2: sok munkát kell végezni. Arról nem ők tehet, vagy mi tehetünk, vagy a fiatalok tehetnek, hogy a tömegkommunikáció, a technológia állandóan változik, nem mondom, hogy fejlődik, de állandóan változik. Azért nem ők a felelősek. Volt nemrég egy ilyen, illetve most már rég, mert gyorsul az idő, egy jelentőségteljes vita, amely ezt a paradigmaváltást jól szemlélteti. Szerintem már jó 8-10 éve is volt. Arról volt szó benne, hogy vajon Anna Frank történetét lehet-e Insta-sztori-szerű filmben megcsinálni, vagy filmrészletekben megcsinálni. És a két egymással vitázó oldal érvei körülbelül abban merültek ki, az egyik azt mondta, hogy nem szabad ezt a ezt az étoszt lerombolni és feldarabolni és ilyen töredékes gagyi nyelvezetre lefordítani. A másik oldal pedig azt mondta, hogy jó, de ha ezt nem tesszük, akkor el fog veszni Anna Frank története, akkor most melyik kezembe harapjak. Én inkább az utóbbit támogatom, mert így még mindig visszamentünk valamit az eddig felhalmozott kincseinkből és történeteinkből. Noha lehet, hogy nem azt. De ez ugyanaz a problematika, csak máshogy, mint hogy mondjuk egy nyelvet le lehet-e másik nyelvre fordítani. Tehát már a magyar és az angol között is óriási ugrás van, pedig az a legkézenfekvőbb fordítási kísérlet, de mondjuk, hogyha az eszkimók nyelvére vagy szuahélire szeretnénk lefordítani József Attilát, akkor igencsak bajban lennénk, mert ott a fogalomkészlet, a történelem, a pszichológia olyannyira más, hogy azt el se tudjuk képzelni. Magyarul, hogyha nem csak a térben, hanem időben is, és a technológiára vetítve képzeljük el ennek az egész kommunikációnak a nehézségét, akkor én inkább azt mondom, hogy adjunk teret, úgyhogy azért van, mert én mondom, de hogy fogadjuk el inkább akkor így az új generáció hangját és működési modellét, akkor is, hogyha joggal emelhetünk kritikát is a dolgnak a működésével szemben, mert természetesen töredékes, felszínesedik, bizonyos komplexitású dolgokat nem lehet elmondani két percben, de hát erről nem azok tehetnek, akik ennek a generációnak a tagjai.
1: Igen, nem ők tehetnek, de érdekes különben, hogy van ilyen az Instagramon 2010-es évek végétől, és a magyar Anne Frank naplóját dolgozta fel egy izraeli stáb, Neumann, ha jól emlékszem, Neumann Éva történetét, és a holokauszt áldozata.
0: Utána járunk, és nem hallottam.
2: Kérlek, járjunk.
1: Több millióan követik az Instán, és Instagram sztorikban lehet nyomon követni az ön.
0: De legalább életi. Úgy befogadható, mert igen. Tudjuk, hogy az Z generáció hosszú, nagy, tömény szöveget, prózát nem tud befogadni. Pörögnek.
1: De a történetek.
0: A történetet igen, rövidekre szabva. És az Z generációról azt is tudjuk, mert már nagyon megy az időnk, és most már muszáj
2: fókuszálni. Akkor lehet, hogy én most a magyar közlönyből egy hosszabb részt így felolvasni.
0: Légy szíves, most ne, inkább most színez. Színez, jó? Színez. Arról is híres a generáció, az Z-generáció, hogy nagyon nyitott a spirituális témák felé, erkölcsi dilemmázók, és nyitnak a vallások felé is. Ami nagyon izgalmas, és én még nem kaptam rá választ, hogy hány évesen kezdtek el ők nyitni, és tulajdonképpen mit keresnek?
1: Hát az, hogy mennyire nyitottak, vagy különlegesen nyitottak-e, arról nem olvastam adatokat még, viszont az hosszú ideje kimutatták kutatások, hogy rendkívül érdektelenek a politika iránt.
0: Ez nem ezt támasztja alá a magyar valóság?
2: Nem változott?
1: Most ugye változott, de korábban néhány évvel ezelőtt több kutatás, és teljesen mindegy, hogy milyen politikai irányultságú stáb állt az adott kutatócég mögött, akár jobboldali, akár baloldali kutatások egyértelműen kimutatták, hogy a Z-generáció konformista, alkalmazkodik a szüleinek az értékrendjeihez.
2: Ez nagyon érdekes. Ez nekünk nagyon más volt a mi generációnk. Mi abszolút
1: kevésbé lázad. Igen, hogy kevésbé lázad, és nem érdeklik a politikai ügyek. Ez nagyon érdekes volt.
0: Hol készült ez a kutatás?
1: Ez több volt. A magyar ifjúságkutatás is, talán az aktív fiatalok, tehát több kutatás is.
0: Okay.
1: Több kutatás is így hozta ki. És ennek ellenére, és de ugyanakkor az már látható volt hosszabb ideje, hogy a társadalmi ügyek iránt érzékenyek a fiatalok. Uh-huh. A politika ügyek iránt nem, de a társadalmi ügyek iránt nagyon érzékenyek, főleg azok iránt, amik az ő életüket közvetlenül érintik. És ez úgy nagyon megragadta a figyelmemet, mert ugye most az lehet látni már ősztől, szerte a világban, nem csak Magyarországon, hogy az Z-generációs fiatalok nagyon aktívak lettek a politikai ügyekbe, Madagaszkáron, Perúban, Indonéziában, rezsimeket is döntöttek meg, legalábbis ezeknek az élére álltak.
2: Pont oda akartam elutazni, hogy elnökké válasszanak.
1: De, és ugye Magyarországon is nagyon aktívak voltak, és én úgy gondolom, hogy eljuthattunk egy olyan pontig, amikor már valahogy a társadalmi ügyek és a politika összekeveredett, és az életüket érintette már a politika. És ezt már nem tudták szó nélkül hagyni ők.
2: De ezek
1: sem.
2: Milyen érdekes, ilyen látlehetek a korszellemről, hogy egy hullámban óriási az érdeklődés, csak a mi generációnk, vagy a nálunk egy picit idősebb boomer generáció, tehát akik ugye 68, ennek az emblémája, hogy a fiatalság étosza, a beat nemzedék, a stb. Hát ez
0: a forradalmak
2: forradalom lett.
0: Igen.
2: És utána hogy konformizálódott egy későbbi hullámban, még azért nálunk is ezt tartott, akik mondjuk a 80-as években voltunk fiatalok, de akkor most újra feljövőben van a lázadás kultusza.
1: Igen, de azért is, mert valahogyan a korszellem, az adott korszellem, az formája a generációknak.
2: Na akkor erről beszélj kicsit, hogy mik ennek a korszellemnek a jellemzői szerinted szociológiai és pszichológiai szemmel?
1: Hát ez jó kérdés. Mindenképpen individualistábbak a fiatalok, meg maga a korszak. Nem annyira a közösségeknek a szerepe értékelődik fel, hanem az egyénnek a szerepe értékelődik fel.
0: És ez a vallási viszonyulásukban is megmutatkozik, hogy nem vágynak közösségbe, ezt is egyedül szeretnék, vagy online?
1: Nem mondom, hogy nem vágynak közösségbe, bár nehezebb megmozdítani, nehezebb kimozdítani a fiatalokat, mert nagyon sokszor az online közegben is megélnek valamilyen közösségi létet. Tehát,
0: akár ott, spirituális élményt is.
1: Akár spirituális élményt, akár barátságokat is csetelnek. Videóhívásokat hívásoznak, és ott kapcsolatban vannak egymással. Persze ezt teljes egészében nem tudja pótolni a szemtől szembeni kapcsolatot, de nagyon sokan azért vannak fenn a világhálón, meg a közösségi média oldalakon, mert ők kapcsolatot akarnak teremteni, főleg egymással, a kortársakkal. És hát az intézmények azok gyengébbek lettek. Az intézmények gyengültek, és a bizalom, az intézménybe vetett bizalom újra gyengült, hasonlóan, mint a 60-as években történt mondjuk Amerikában. Most megint azért...
2: Lehet, hogy ezért szimpatizálok én velük ennyire.
1: Lehet, igen. De amúgy is talán jobban megértik magukat, inkább nem a szüleik nemzedék, hanem azután a jövő nemzedék az, akikkel jobban megértik egymást.
2: Hát ezt most sértésnek veszem.
1: Igen, attól függ, hogy hány évesek.
0: Amikor Z generációról beszélünk, mindig szóba kerül az igényük az őszinteségre, és az is, hogy bár multiknál végzik általában ugye ezeket a felméréseket, hogy nagyon gyorsan váltanak, és munkahelyet, és nem... nincs stressztűrő képességük, olyan, mint mondjuk egy Y vagy egy X generációsnak, és a tekintély személyek tiszteletével gondjuk van. És ez csak a munkahelyre vonatkozik? Esetleg más társadalmi szférában, közösségekre, vagy netán egyházi személyekre is?
1: Mi mindenhol jelen. Mindenhol jelen van. Akár az oktatásban, a tanárral szemben is, akár kisebb közösségekben is, tehát, hogy a vezető az már úgymond nem az Atya Úristen.
0: Aha.
1: Tehát az nem úgy van, hogy ott egy pozíció, és jön a bizalom. Hogy én megbízok benne, mert ő a vezető. Szóval ez egy ilyen bizalmi kérdés.
2: Én szerintem ez egy nagyon üdvözlendő jelenség, mert azt erősíti, hogy a társadalom meritokratikus legyen, hogy a tekintélyért teljesítményt kelljen letenni, és ráadásul nem egyszer aztán abból megélni egy életen át, hanem folyamatosan. Szerintem ez egy igazságosabb berendezkedés felé tart, és ennek a kommunikációs forrását szerintem nagyon is pozitív módon teremtette meg az internet. Én most direkt ilyen provokatív dolgokat mondok, mert általában ezeket mindig divat szapulni, a technológia, az internet, ha nem tudom, minden egyre rosszabb, és egyébként persze ez sok mindenre igaz is. De azért ne feledkezzünk el a dolgok pozitív oldaláról. Tehát hát az én személyiségemhez legalábbis, vagyis az őszintesség igényemhez sokkal közelebb áll az, hogyha két-három ilyen demitizáló, földre lehozó, brutál őszinte felütéssel indul egy műsor, és nem pedig a Kossuth Rádió 1972-es hanghordozásával, ahol a hajóvonták találkozása tilos kellett hallgatni 15 perc terjedelemben. Tehát érted, mire célzok? Tehát hogy a transzparencia lemesztelenítette a bullshitet, a mellébeszélést, az udvariaskodást, a fölösleges diplomáciát, és in medias res, belevághatunk a dolog közepébe, az időt takarít meg, hazugságot spórol, és a többi.
0: De ez nekem is marha szimpatikus. Igen, de személyiségfüggő is, és nem húzhatjuk rá egyetlen generációra sem. Meg személyiségfüggő, meg szerintem mentális állapottól is függ, mert én nem tudok például mindig folyamatosan ilyen tartalmakat befogadni, de mondjuk én sokkal jobban szeretem a csendet, és én nem vagyok...
2: Hát az jó. Ez nem
0: én nem vagyok exhibicionista.
2: De bocs, ennek nem a csend, ennek nem ellentéte a csend, amit én most mondok, sőt, nyilván. Nagyon jó kiegészítője.
0: Persze, de akkor sem, de nem vagyok egy exhibicionista ember, és például egy ilyen felütésű tartalmat, mindegy, hogy 3 perc vagy egy 40 perces tartalom, televíziós, rádiós podcast, akkor sem tudom mindig befogadni. És hallottam, hogy a Z-generáció meg készít, direktben készít ilyen bro-talk-szerű indítást, hogy az első, nézed a stúdiót, és 5 percig csak ez van. Most tényleg kifigurázom őket, és hello, jó vagy? Aha, aludta, nem.
2: De ez, nem ugyanaz, amire most én
0: persze, gondoltam. Nem, de hogy az indítás, de hogy igazából a műsorok, a tartalomkészítésre vonatkozóan, igen.
2: Igen, de ez amit mondasz, szerintem ez ugyanennek a kommunikációnak a póz rétege. És mindenkinek voltak pózai, annak a hagyományosnak is, meg minden kultúrkörnek, tehát nyilván az avantgárdnak is megvannak a pózai, mindenhol meg van ez a fajta ilyen melléktermékgyártás, de én most nem erre gondoltam, hanem arra, ami nem csak a TikTokos, meg egyéb platformokon történő tartalomgyártásra vonatkozik, hogy dur belevágunk a közepébe, és leveszünk minden sallangot, hanem az újságírásra is, a hagyományos sugárzott médiára, vagy az olvasott médiára is ugyanez igaz, hogy egészen más, hogy néz ki egy 444, vagy egy telexik, de még egyébként mondjuk Magyar Nemzet, vagy szerette volna a pesti srácok, meg a vadhajtások is ugyanezt csinálni, csak ugye a durváskodás, meg a fasiszta beszéd, az nem lesz attól kedves, hogy ezt a stílus elemet ráhúzzuk. De ez az egész tömegkommunikáció fölött átvette az irányítást, és én erre mondtam, hogy ez egy üdvözlet. Nem arra, hogy itt ilyen direkt azért, hogy az idősek ne értsék ott hűmögünk mindenféle órunk alatt mindenféle hülyeségeket, mert ez csak egy...
0: De jó, hogy ezt tisztáztad, hogy ez gyakorlatilag egy póz, mert már beszélgettünk fiatalokkal póz, erről.
1: De lehet, hogy az önazonosságnak a kifejezése.
2: Lehet, nem kell bántani. Hát a póznak,
1: egy kicsit ilyen nyersen, hogy milyenek is vagyunk, ez is belefér.
2: Meg a póznak is van helye. Hát most ki mondja azt, hogy állandóan tökéletesnek, meg állandóan őszintének kell lenni. Hát ki az, aki állandóan őszinte?
0: Veszélyes is lenne.
1: Igen, de viszont ez a transzparencia, amit említesz, ami berobbant a közösségi média oldalakkal, az információs dömpinggel, ami azért a szorongást is okozhatja, visszatérve a korábbi témához, mert a COVID alatt elterjedt egy úgynevezett infodémia, amikor már az információk miatt is szorongtak, és az is megbetegítette az embereket, nem csak a járvány, de azért ez a transzparencia segíti őket abban, hogy tudatosabban válasszák meg azt, hogy ők kiben bíznak, kiben érdemes megbízni. Akár a munkahelyen, akár a kisebb közösségekben, akár az egyházakban. Tehát ők nem úgy választanak közösséget, hogy ez van, és akkor ide járunk. Ez is mondjuk általánosítás, mert vannak ilyenek is, hanem inkább megnézik az embert, aki azt vezeti, utána járnak, lecsekkolják az interneten, a véleményeket is, tehát ütköztetik, nem csak a Wikipédiát, hanem milyen vélemények, rétingek vannak róla. Ők is nagyon szeretnek rétingelni, véleményt nyilvánítani. Ebben is azért másak, mint a korábbi generációban szabadabbak. És
0: ez viszont valahol még bölcsesség is. Nekem ez nagyon szimpatikus. Így utána járni a dolgoknak, nem benyelni mindent, és elfogadni engedelmesen, mert most az engedelmesen ezt inkább idézőjelbe teszem, mert azért elég nagy kára lehet ennek is.
1: Igen, igen. De utána járnak, és utána megnézik, hogy a viselkedése alapján, nem csak a szónoklatok alapján, vagy a bullshitelés alapján, hanem a viselkedése alapján mennyire megbízható valaki. És az a valaki, a vezető, akár egyházi, akár munkai, akár tanár, valamilyen tekintésszemély, ember számba veszi-e őket, meghallgatja-e őket. És itt Tom Tyler, amerikai jogi és szociálpszichológiai szakembernek az egyik jelenség, egy dolgot elnevezett, egy jelenséget, most így nem jut az eszembe, hogy valamilyen igazságosságnak itt az jelenti, hogy kedvezőtlen döntéseket is jobban elfogadunk akkor, hogyha a döntésnek a módja számunkra megfelelő.
2: Ez jó.
0: De szép. És az, ahogy átadják, tehát ahogy a kommunikáció is.
1: Igen, ahogy átadják a kommunikációja, meghallgattak-e minket például a vezető a munkahelyen, vagy csak kiállt és azt mondta, hogy nem tudunk több fizetésemelést adni gyerekek. Hanem megkérdezett minket, a véleményünket, mennyi fizetésemelésre lenne szükségünk, hogy ott maradjunk mondjuk annál a cégnél még egy vagy két évig, meghallgatta a véleményünket, elmondta az, hogy ők mit tesznek annak érdekében, hogy javítsanak a helyzeten, és hogyha még így is ez kedvezőtlen számukra, jobban elfogadják, mint hogy csak egy döntést a fejük fölött meghoz.
0: Őket be kell vonni. Minden, igen, az élet minden területén igénylik a partnerséget.
1: Igen. Partnerként, igen, megszólítani őket.
0: Azt a bélyeget is rájuk szokták nyomni, hogy nincs tudásszomjuk, tudásvágyuk, ami az internetes rövid kis tartalmakat leszámítva, aminek te ellent mondtál nemrég egy stúdióbeszélgetésben, talán a TV2-ben voltál jelen, egy nyári témát boncoltatok, filéztetek ki. Én felírtam, remélem jól, hogy a skillcation, ez is jellemzi őket, vagyis készségek tanulása nyaralás idején. Tehát ők úgy választanak úti célt, hogy ott ők mondjuk megtanulnak főzni, vagy horgászni.
1: Igen, de azért nem mindenki. Tehát,
0: ez sem általános.
1: Igen, nyári punyadás, édes semmit tevés, ez is ugyanúgy megvan náluk is, mint a többi generációnál, de azt lehet látni, hogy tájékozottabbak, és akikben megvan ez az igény, szeretnének tanulni. Az, hogy folyamatosan tanulni kell, az számukra az természetes, sőt, sokszor azért frusztráló is, és ahogy Tamás is mondta, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak. Tehát itt már nem elég az, hogy megszerzem a diplomát, a papírt, vagy a szakmát, mert lehet, hogy semmire megyek két év múlva. Én is ismerek olyan grafikus fiatalokat, akik tényleg kétségbe vannak esve, hogy mit fognak kezdeni.
2: Most hallottam erről egy adatot egy komoly cégnél, hogy egy ilyen álláshívásra hányan jelentkeztek vérprofi momét végzett szakemberek, grafikusok, AI-hoz értőizek, marketingesek is, de alig vettek föl valakit, és hogy micsoda túl jelentkezés van, szóval azért én régebben nem voltam lelkes támogatója az alapjövedelem gondolatának, de azért egyre jobban kezdek megbarátkozni vele, mert azért most miért hajlanak éhen a kiváló emberek? Azért, mert a nagy tőke mindig föltalál valami újat, de olyan tempóban, hogy ezt nem lehet már lekövetni. Úgyhogy ez egyébként elnézést kérek a kedves nézőktől, nem azért pötyörészeknél a telefonomban, mert egy SMS ezek ki van kapcsolva, csak jegyzetelek, mert a téma érdekel.
0: Pár percünk maradt. Össze megjelenik az új könyved, Rejtélyes még a címe, nem tudjuk, de biztos, hogy arról szól, hogy a Z-generáció mit tesz, mit nem tesz, és hogyan tesz a munkahelyeken. Mi az, amit mondjuk meg tudsz már osztani? Akár tízer is lehet erről a könyvről, és akkor ezzel le is zárjuk ezt a beszélgetést sajnos.
1: Valójában nem a Z-generációval foglalkozik.
2: Kicsit gyerek közebb a mikrofonhoz.
1: Valójában nem jó, csupán tényleg. A Z-generációval foglalkozik majd az új könyvem, hanem az összes munkahelyen jelenlévő generációval, négy generáció munkahelyenhez lesz ez a munka címe.
0: Négy generáció.
1: Igen. Okay. Tehát a Z-generációval foglalkozom, ők jelentenek most a legnagyobb kihívást a munkáltatóknak, mert kevesen vannak, mert más attitűddel, más elvárásrendszerrel kerülnek be a munkahelyre, de természetesen a tőlük idősebb Y, X és baby boomer generációról is fogok szót ejteni a könyvben, és az alfa generációt sem hagyom ki. Ők a legfiatalabbak, 16 év alattiak jelenleg, de nagyon kevés kutatás áll még rendelkezésre, ezért én ezzel óvatosan bánok még.
0: És mi az, ami arra vitt téged, hogy erről egy könyvet ír, hiszen folyamatosan beszélünk már erről, társadalmi kérdések fókuszában van, hogy a generációk hogyan tudnak hatékonyan, jól kapcsolódni. Mi vitt rá, hogy erről könyvet kell írni?
1: Személyes tapasztalatom vitt rá, ugyanis gyakorta hívnak cégekhez, vagy előadást tartani ebben a témában, vagy tréninget tartani, vezetői tréningeket is, tartok munkavállalói tréningeket is, és érdekes mostanában már külön a Z-generáció számára is van igény, hogy nekik is tartsak tréninget, hogy ők hogyan tudnak szocializálódni egy több generációs munkahelyre teljesen pályakezdőként. És ezeken a tréningeken, vagy workshopokon tapasztalom azt, hogy még mindig nagyon nagy meg nem értettség a generációk között. És ezt nagyon nehéz áthidalni. Sokszor nem elég egy előadás, meghallgatnak egy előadást, hanem különféle módszerekkel érdemes megtanulni, amiket el lehet sajátítani, akár kommunikációs módszerek, vagy konfliktuskezelés, és ezeket jól lehet alkalmazni ahhoz, hogy jobban megértsük egymást.
0: Várjuk a könyvedet, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, Berecki Enikővel beszélgettünk arról, hogy bezzeg az én időmben, és ezt húzzuk át vörössel. Enikő, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm.
2: Tényleg köszönjük.
1: Köszönöm.
0: A Cross GPS-ben a premier adásokkal keddenként este 7-kor jelentkezünk. Kövesd be a Cross Rádió YouTube csatornáját, ott találsz szuper izgalmas tartalmakat. Nem csak izgalmas ez, meg már le akarok szokni erről a szóról, mert volt nálunk egy rabbi, rendszeresen idézem, aki azt mondta, hogy legyünk már inkább irgalmasok, ne annyira izgalmasak, mert annyira zűrös, zajos, zaklatott ez a világ. A Manna FM-en szombatonként este 6-kor jövünk a Cross GPS-szel. Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
2: Sziasztok!
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket és komolyan venni

0: Gíró labdarúgó szakíró. A Szepesi és Ezüstgerejdíjas újságíró, a Magyar Sport Újságírók Szövetségének életműdíjasa, a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa rovatvezetője volt. A Nap TV-nél műsorvezetőként, 2009-es megszüntetéséig pedig főszerkesztőként dolgozott. Számos nagy sikerű könyvet írt, köztük a legendás labdarúgó edzőnek emléket állító Apám regényét. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet megépül a második vágány is. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőr kocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben két rendőr és az autóban ülő 5 ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több 100 millió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csaknem 1000-en haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a derült napos idő. Reggeli főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható.
2: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: I've still got Jesus. Oh, I've still got Jesus.
3: Around January of 2021,
4: 2021 elején, három hónap leforgása alatt több olyan embert veszítettem el, aki fontos volt nekem. Olyanokat, akik nagyon közel álltak hozzám, és kedvesek voltak a szívemnek. Én azokban a nehéz napokban is szolgálatban voltam. Utaztam, vezettem, repülőn vagy buszon ültem. Egyszerűen azt tettem, amire Isten elhívott. De voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Néha reggelente még mindig arra ébredek, hogy igazán magányosnak érzem magam. Kimerült vagyok és fáradt, mintha nem is aludtam volna semmit. De tudom, hogy a nehéz időszakokon túl kell jutnom. Ilyenkor Jézusra nézek, és a Jakab levelének ezt a részét ismételgetem magamban. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Tudom, hogy Jézus a legjobbat akarja nekem, és azt is tudom, hogy mindig velem van az úton. Ő a barátom, és sosem hagy el.
3: He is my friend, and he is your friend too.

0: Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadékre lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: is a Manna hit.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. God. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló, meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül, Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.

0: Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Folytatódik a derült idő. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Elismeréseket adtak át a mesterségek ünnepén a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészeti és népi kézművesség területén. Az

0: tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, az adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban. Legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több százmillió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén, csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék, a szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
2: Manna Hits.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song...
2: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.
1: As well as your listeners, and I pray that it brings a message of hope.

0: űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you give all my praise. Jesus, only you give all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the
2: beginning. Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem, remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret, és tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis. Be blessed.

0: Manna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés

0: útvonal 2030-ra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác-Vas útvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők, egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brjanszkból és Krasznodárból is, ahol meghalt két gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták, az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsiát, és a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Pénteken legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deribláti homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásra. Legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál, egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Az észak-afrikai ország a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Song, Living Water.
2: What yeah, so that? What happened is dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Flower felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hús szívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.
2: Live more on purpose. There's only one thing that counts, is that anything we do for Jesus is the only thing that matters.

0: Precious. Manna sztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey y'all, this is Rhett Walker, and this is the story behind Gospel Song. Ain't nothing like a gospel song.
2: Egy nap az jutott az eszembe, hogy szükségünk van egy emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
1: Our God is and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song, Gospel.

0: és az élet összejön.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Élet, öröm, zene.
1: Élet, öröm, zene.
4: Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Szóval mi kellene, hogy a fő célunk legyen keresztényként? Nos, biztosan nem az, hogy mindent megkapjunk, amit akarunk, ahogy akarjuk és amikor akarjuk. Ma arról beszélek majd, hogy mi legyen az igazi célunk, és ezért maradjanak velünk.

0: Nos, arról beszélek, hogy mennyire fontos megtanulnunk Istent követni. A Biblia azt mondja az Efézus 5.1-ben, hogy legyünk Isten követői. Az Ézsaiás 54 azt mondja, hogy Krisztus szolgai formájának kell kiábrázolódnia bennünk. Kereszténynek lenni nem arról szól, hogy hetente ellátogatunk a gyülekezetbe. Ehelyett ki kell fejlesztenünk Isten jelenvonásait az életünkben, és engednünk kell, hogy ezek megnyilvánuljanak, hogy az emberek tényleg láthassák Jézust. Menjünk a Róma 8.29-hez. Azt mondja, mert akiket eleve kiválasztott, akiket már régóta ismert és szeretett, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy az ő belső tulajdonságait hordozzák, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Tehát mondhatod, hogy Jézus a mintapéldány. Ha engem láttatok, láttátok az atyát is. Én csak azt mondom, amit az atyától hallok, csak azt teszem, amit az atya tesz. Mi a mesterünknek hívjuk őt, ezért mondjuk azt, hogy ő a mintapéldány, és azt akarja, hogy sok-sok milliónyi másolata legyen a Földön. Ez a te célod keresztényként. Nem az a célod, hogy mindent megkapja, amit szeretnél. Nem is az, hogy elérj arra a szintre, amikor már semmi nem zaklat fel téged, és az ördög soha nem támad rád. A célod az, hogy Istent képviseld ezen a Földön, és megtanulj úgy viselkedni, ahogy ő. Ezért az emberek, akiknek szükségük van őrá, láthassák őt rajtad keresztül. Amen. Ezért ma az Isten szeretetéről fogunk beszélni, és annak különféle oldalairól, mert azt láthatjuk a Bibliából, hogy bármit is ad nekünk Isten, szeretné, ha az átáradna rajtunk. Nem adhatsz tovább olyasmit, amivel nem rendelkezel. Nem lehetsz irgalmas például, ha nem tanulod meg, hogy miként fogadd el az Isten irgalmát a magad számára. Holnap majd az irgalomról fogunk beszélni, és arról, hogy milyen fontos elfogadni azt, és aztán mások felé irgalmasnak lenni. Beszélni fogunk az ítélkezés veszélyeiről. Közületek hány embernek van szüksége erre az üzenetre? Hányatoknak lenne szüksége arra, hogy egy kicsit irgalmasabb legyen, és időnként egy kicsit kevésbé kemény szívű? Mondjátok azt, hogy a holnapi tanítás nekem szól majd. Az Isten szeretet, ez nem csak valami, amit ő tesz, hanem az, aki ő. De a Biblia a szeretetnek különféle típusairól beszél. Valójában a görög nyelv három különféle szót használ, amit mi szeretetnek fordítunk, de mindegyiknek kicsit különbözik a jelentése. A philia szó barátságot és gyengéd ragaszkodást jelent. Nos, mi mindannyian érezhetünk ragaszkodást a csokoládéhoz, de Isten azt akarja, hogy kicsit mélyebbre menjünk ennél. Amen? Amiről mi beszélünk, az különbözik ettől. Aztán ott van az eros, amiből az erotikus szó is származik, és ez az, amit a szerelmünk iránt érzünk. Ezzel nincs semmi gond, de meg kell értenünk, hogy ez az érzés jön és megy. Ezért Isten egy mélyebb és nagyobb dologra hív minket. Az a szeretet, amire Isten hív minket, az az Isten agapéja. Ez az a fajta szeretet, az a fajta hozzáállás és viselkedés, amit Isten a gyermekei és az emberi faj felé tanúsít. Ez egy teljesen másfajta szeretet. Az agapé az áldozatot hoz, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az ő egyetlenét. Ha rossz a hozzáállásod, amikor valaki adakozást vezet a gyülekezetben, akkor neked nagy szükséged van erre az üzenetre. Mert a szeretet adni akar. Nem bosszankodik. Ha megkérik, hogy adjon, keresi az alkalmat, hogy adhasson. Amikor jó hozzáállással adakozol, akkor sokkal inkább hasonlítasz Istenre, mint bármikor. Köszönöm, hogy ott van valaki, aki egyetért velem. Hadd ismételjem meg, amikor jó hozzáállással adakozol, akkor sokkal inkább hasonlítasz Istenre, mint bármikor máskor az életedben. Azt kérdezed, miért? Azért, mert Isten ad. Az ő egész természete olyan, hogy adni akar. Tehát a szeretet áldozatot hoz. Adakozik. Nem önző. A szeretet türelmes. A szeretet egyik első jelenvonása, amit az 1 Korintus 13-ban tanálunk, az az, hogy türelmes, kedves, jó, irgalmas, hűséges. Mindig együtt örül az örülőkkel. Nem irigykedik valaki más sikerére. Nem büszke és gőgös, hanem alázatos. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a szeretet egy abszolút gyönyörű dolog. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én nagyon vágyom arra, hogy igazi szeretetet lássak. Annyira vágyom olyan embereket látni a Krisztus testében, akik tényleg Istent képviselik, és úgy szeretik egymást, ahogy szeretnünk kellene egymást. Az a nagyszerű dolog ezen a konferencián, hogy minden felekezetből vannak itt emberek, meg felekezeten kívülről is. Vannak itt baptisták, meg pünkösdiek, meg olyanok, akik bapti pünkösdiek, és még nem is döntöttek el, hogy hova is tartozzanak. Amen! Lapozunk a Máté 5-höz, és nézzük meg, milyen szeretetre hív minket Isten. Én sokat prédikálok a szeretetről, és ma inkább valami másról akartam beszélni, de soha nincs békességem, ha valami másról akarok beszélni. Úgy érzem, hogy ez az üzenet része annak a hagyatéknak, amit Isten akaratából rátok kell hagynom most az életem késői szakaszában, mert miután 32 éve prédikálok, arra következtetésre jutottam, hogy ez valóban a Biblia legfontosabb üzenete. Nekem nagy szükségem van erre. Ezért, ha nem akarjátok ezt hallani, akkor magamnak prédikálok majd, mert valahányszor hallom, ez segít nekem jobban viselkedni. Tudjátok, mi nagyon önző személyek vagyunk. És ha nem hallunk sok ilyen tanítást és bátorítást, akkor megint belesünk abba a hibába, és mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Amen. Háborút kell indítanunk az önzőség ellen. Céltudatosan jónak kell lennünk az emberekhez. Tanulmányoznod kell a szeretetet. Ez nem csak egy szó, amivel dobálzunk, igen, testvér, hogy szeretlek az Úr szeretetével. Ó, hagyjál már békén! Miről beszélsz? Hol voltál, amikor segítség kellett volna a költözéshez? Hol vagy, amikor el kéne vinned valahová? Hol vagy akkor, amikor nem tudom kifizetni a lakbért, mert elveszítettem a munkám, de neked még megvan a tiéd? Gyerünk! De én az Úr szeretetével szeretlek. Tanulmányoznunk kell a szeretetet. A szeretet látható. Sok különféle módon érezhető. A szeretetet el kell juttatni az emberekhez. A szeretet türelmes. Azzal is szeretheted az embereket, hogy türelmes vagy velük, azzal is, ha megértő vagy velük. A szavaiddal is szeretheted őket. És azzal is, hogy úgy döntesz, nem mondasz ki dolgokat, amiket kimondhatnál. Gyerünk! Nekem időnként nehéz megállnom, hogy ne mondjam Dave-nek. Már megint égve hagytad a lámpát a gardróbban. Nektek nem mondja az Isten időnként, hogy fogjátok be? Nem tudom, hogy beszél-e így hozzátok. Hogy most semmit se szólj, csak kapcsold le, és tegyél lakatot a szádra. Amen. Ez áldozattal jár, mert ez a szeretet nem önző, hanem türelmes, kedves, jó az emberek. Ez milyen gyakran? Mindenkor. Jól van, látom, tegnap este itt voltatok. A szeretet irgalmas és hűséges. Ma este beszélünk majd a hűségről. Mindig együtt örül másokkal. Olyan sok gyönyörű tulajdonsága van a szeretetnek. A Máté 5:44, nézzük meg, hogy milyen szeretetről beszélünk itt. Egy másfajta, egy magasabb és mélyebb fajta szeretetről. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. És imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai. Aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők? És a bűnösök is? Nincs szükséged üdvösségre ahhoz, hogy olyan embereket szeress, akik szeretnek téged. Ezt bárki meg tudja tenni. Nincs szükséged a Szentlélek erejére az életedben ahhoz, hogy olyan emberekhez légy jó, akik jók hozzád. Ezt bárki meg tudja tenni. Ehhez nincs szükség erőfeszítésekre. Ehhez elegendőek az érzelmeink. Vannak érzéseink, amik motiválnak majd minket. Ha azokat szereted, akik téged szeretnek, szeretnek, akkor milyen jutalmat kapsz majd ezért? Ezt még a vámszedők is megteszik, és ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel lesztek többek másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek. A magyarázó Biblia megmondja, mit jelent ez a szó. Azt, hogy az elme és a jellem teljes érettsége az Istenhez való hasonlatosságban. Elme és jellem. Amikor elérjük az erkölcsi tisztaság és becsületesség megfelelő szintjét, mint ahogy a mennyei atyátok is tökéletes. Keresztényként nekünk növekednünk kell. Isten nem zavarja, ha még nem értük el a végcélt. Egyikünk sem fogja elérni, amíg a testünkben vagyunk. Pál azt mondta, még nem értem el a tökéletességet, de növekednünk kell. Képesnek kell lennünk visszanézni az életünkre és látni a változásokat. Ha már 20 éve ugyanazt a buta kis hegyet kerülgetett körbe-körbe, akkor itt van az ideje, hogy otthagyd azt a helyet ma és túllépj rajta. Ha már 100 üzenetet hallottál arról, hogy bocsáss meg az ellenségeidnek, akkor nincs szükséged még egy üzenetre, csak tedd meg. Amen. Ha ismered az összes adakozásról szóló igét, de még mindig nem adakozol, akkor hagyj fel a buta kifogásokkal és kezdj el adni. Tudod miért? Mert csak engedelmesség útján nyerünk áldásokat. Ne énekeljünk több dalt arról, hogy szeretjük Istent, ha nem engedelmeskedünk neki a tőlünk telhető legjobb módon. Soha nem leszünk tökéletesek. Hibákat fogunk elkövetni. Korábban már elmondtam még az adás előtt, hogy néhány hete feldühödtem egy kis buta távirányító meg a tévé miatt, 1-2 percen keresztül nem viselkedtem valami szépen. Aztán megbántam, és kértem Istent, hogy bocsásson meg. Az nem számít bukásnak, ha az ember próbálkozik. Az igaz eleshet akár 7-szer is, de aztán fel kell, és tovább megy. Gyerünk! Azt mondtam, az nem számít bukásnak, ha az ember próbálkozik. Szóval kijöttem a sodromból aznap este, épp ezt a nagyszerű szellemi témájú könyvet írom, erre kijövök a sodromból, és persze emiatt elég rosszul éreztem magamat. Ha azt hiszed, rosszul érzed magad, akkor képzeld a helyembe magad, majd nézd meg, hogy hogyan érzed magad, amikor elrontasz valamit. Szóval azon gondolkoztam, oké, arról írok, hogy mindenben találjunk ünnepelnivalót. Szóval mi ünnepelnivalót találhatok abban, hogy kijöttem a sodromból? Aztán rájöttem, ünnepelhettem azt, hogy Isten megbocsátott, és nem kell vádlás alatt élnem. Amen. Ne hagyd, hogy a gonosz szétszedjen a bűntudattal és a vádlással. Tökéletesnek lenni azt jelenti, hogy a szívedben vágy van a növekedésre. Hogy olyan akarsz lenni, mint Isten. Hogy jól akarod csinálni. Az ilyen üzeneteket habzsolnod kellene. Szeretned kellene őket, és azt mondani, még. A keményebb témákról kellene tanításokat beszerezned, nem csak a desszert témákról. Ne csak olyan könyveket vásárolj, ami a bővölködésedről, a te áttörésedről, a te ilyen meg olyan dolgaidról szólnak. Olyanokat is szerezd be, amik arról szólnak, hogy meg kell halni az önzésünknek, a testünknek, fel kell nőnünk, építenünk kell a jellemünket, olyanokká kell válnunk, mint Isten és mint Krisztus. Tegnap említettem ezt, és ez egy idézet talán Moody-tól, azt hiszem ő mondta, de nem tudom pontosan, a jellem sötétségben fejlődik. Amen. Nem akkor fejlődik a jellemed, amikor minden jó. Nem igazán tanulod meg, hogy mi is a szeretet, ha csak olyan embereket szeretsz, akik viszont szeretnek téged. Nem tanulod meg, hogy mi a szeretet, ha csak olyanokat szeretsz, akik jók hozzád. Azonban, ha elkezdesz imádkozni az ellenségeidért, és jó vagy olyanokhoz, akik rosszul bántak veled, és ahelyett, hogy csak a barátaiddal lennél a gyülekezetben, odamész az idegenekhez is, az olyanokhoz, akik szerencsétlennek és magányosnak látszanak, és még ha nem is jelent ez neked öröm, mert megteszed értük. A szeretet jó dolgokat tesz, nem csak azt teszi, ami kényelmes. Amen. Jobban prédikálok, mint ami látszik rajtatok. Ez a fajta szeretet az agapé. Ez nem egy érzésből fakadó indítatás. Ez egy döntésből fakad. És lehet, hogy nem jár majd érzésekkel. Bizonyos napokon kedvem van ahhoz, hogy kedves legyek. Más napokon nem. Bizonyos napokon kedvem van adakozni, más napokon meg nem. Időnként ahhoz van kedvem, hogy barátságos legyek, de más napokon csak egyedül lennék. Amen. Halleluja. Időnként elmegyek vásárolni, mert szeretnék normális lenni, normálisnak akarom érezni magam. És valaki odajön, te meg mit csinálsz itt? El sem hiszem, hogy te itt vagy. Én meg magamban, hát valahol lennem kell, nem élhetek egy dobozban. Amen, van életem. De lehet, hogy egy ilyen napon nem akarok barátságos lenni, lehet, hogy csak kifizetném a gyümölcsöt és hazamennék. De a szeretet. Gyerünk! Tudjátok, hogy van ez. A szeretet bizonyos tettet igényel, hogy látható és érezhető legyen. A szeretet tesz valamit. Bizonyos viselkedéssel jár. Tudjátok, ez nagyon fontos számomra, mert hogy őszinte legyek, legalább 16-17 éven keresztül úgy dobáloztam a szeretet szóval, hogy soha nem tanulmányoztam mélyebben, hogy mi is ez. Amen. Szerezd meg minden könyvet, amit csak tudsz a szeretetről, és minden tanítást is, amit csak fellelhetsz a szeretetről, és folyamatosan bizonyos időközönként olvasnod kell a szeretetben járásról, mert ez a legnehezebb dolog, amit megtanulhatunk, és azután fenntarthatunk. Az egyik ok, amiért nem járunk szeretetben, az az, hogy a szeretet mindig belekerül valamibe. Valahányszor tényleg az Isten agapéjában jársz, az belekerül majd valamibe. Olyat kell megtenned, amit nem akarsz. Olyat kell odaadnod, amit inkább megtartanál. Olyan módon kell majd viselkedned, amihez nincs kedved. A szeretet drága. Jézusnak az életébe került, az atyának meg a fiába. Honnan fogja tudni a világ, hogy keresztények vagyunk? Onnan, hogy van egy halacskás matricánk az autónkon? Ó, nézd, egy keresztény. Vagy lehet, hogy mégsem, mert éppen gyorsan hajt. Ó! És mit látok? Mit csinál? Arról ismeri meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ha folyamatosan szeretetet mutatok egymás felé. Amen. Szeretetet kell mutatnunk egymás felé. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de nekem ezt céltudatosan kell tennem. A szavak kifejezhetik a szeretetet, vagy időnként azoknak a hiánya is. A segítségnyújtás, adakozás, odafigyelés. Kifejezhet szeretetet. Tudjátok, én nem nagyon szeretek olyasmit hallgatni, ami nem érdekel. Tudom, ez önző dolog, de ez az igazság. A világ egyik legnehezebb dolga számomra az, ha meg kell hallgatnom valakit, aki olyan témáról beszél, ami nem érdekel. Ez van. De hányan vagytok úgy, hogyha valami érdekel benneteket, és meséltek róla, akkor szeretnétek, ha odafigyelnének rátok. Mert másrészt semmi sem idegesít jobban, mint amikor beszélek valakihez, és ő úgy viselkedik, mint aki arra vár, hogy mikor fogom már be. Adjatok, és adatik nektek. Ha türelmes vagy másokkal, az egy módja a szeretet kifejezésének. Nagyon sok csodálatos oldala van a szeretetnek. Szeretném, ha megnéznénk néhány igét az 1 Jánosból. Lapozzunk az 1 János 4:7-hez. Fel kell ébresztenünk magunkban a szeretetet. 1 János 4:7, szeretteim. Szeretném, ha odafigyelnétek ezekre az igékre, mert nagyon erőteljesek. Valahányszor olvasom ezeket, csak ülök és ingatom a fejemet. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szereti a társait, az Istentől született, és növekszik az Isten ismeretében, hogy felismerje őt. Jobb és tisztább ismeretet szerezzen róla. Aki pedig nem szeret, annak nincs köze Istenhez, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Szóval mi a helyzet azokkal, akik azt mondják, hogy ismerik Istent, de közben gonoszak? Ha elhisszük, amit az ige mond, akkor ott az áll, hogy ha rosszul bánsz az emberekkel, akkor nem ismered Istent. Lehet, hogy vallásos vagy, de nem ismered Istent. A vallásos emberek a legrosszabbak. Jézus azt mondta, olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, tele halottak csontjaival. Mindenkinek megmondjátok, mit tegyenek, de ti a kisujjatokat sem mozdítjátok, hogy segítsetek. Nos, őszintén el kell mondanom, hogy régen én is egy farizeus voltam. Szerintem a farizeusok királya lehettem volna. Úgy értem, megvolt a vallásos viselkedésem. De őszintén semmit sem tettem, hogy bárkinek segítsek. Azt hiszem, meg kell kérdeznünk magunktól, hogyan segítek én bárkinek? Mit teszek, hogy valaki más életét jobbá tegyem? Csak azért vagyok itt, hogy Isten jobbá tegye az életemet? Vagy minden reggel odaadom Istennek a 20 pontból álló imalistámat arról, hogy neki mit kell tennie értem? Egy kicsit csökönyös kedvemben vagyok ma, azt hiszem rajtatok töltöm ki. 1 János 4.9. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy elküldte a fiát, az egyszülött fiát a világba, hogy éljünk ő általa. 11. vers. Szeretteim, ha így, ilyen nagyon szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Rendben, akkor most szeretném, ha odafigyelnétek a 12. versre. Ez az, ahol az érted és a rajtad keresztül dolog található. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk. Vagy kicsit másként mondva, Isten soha senki nem látta, de amikor mi szeretjük egymást, akkor Isten ott van. Szóval látjátok, végül megértettem, hogy ahelyett, hogy órákig ülnék azon igyekezve, hogy megteremtsem a szellemi kapcsolatot, és szentnek érezzem magam, igazából azt kell tennem, hogy menjek és jót tegyek. Fel kellett kelnem, hogy imádkozzam és időt töltsek Istennel, és olvassam az igét azért, hogy felkészült legyek, és megfelelő módon tudjam képviselni Jézust. Aztán csak ki kellett mennem, és el kellett kezdenem jót tenni és áldássá válni mindenhol, ahová csak mentem. Ez nem olyan bonyolult, nem kell egy nagy bibliaórában élned az életed. Ki kell menned a világba, és a Bibliává kell válnod valaki számára. Gyerünk már! Tudjátok, sok történetet hallunk a több száz évvel ezelőtt élt misztikusokról, akik kimentek a pusztába és ott éltek. Ha jól emlékszem, az egyik ilyen ember egy fa tetején élt. Igazából már elfelejtettem a történetet, de tudjátok, mi csodáljuk az ilyeneket. Én viszont arra gondolok időnként, hogy mi haszna van ezeknek, bárki számára. Mert nem sok haszna van annak, hogy otthon ülök egész nap és próbálok nagyon szellemivé válni, ki kell mozdulnom, hogy áldás legyek, érted, és rajta keresztül. Engedd, hogy Isten tanítson neked valamit, majd menj és cselekedd meg. Menj gyülekezetbe vasárnap reggel, tanulj valamit, majd menj és cselekedd meg. Ha elkezded gyengének érezni magadat, akkor menj el egy másik alkalomra, hétközben, tanulj még többet, majd menj és cselekedd meg. Nekünk az ige cselekvőivé kell válnunk. Hányan értetek egyet azzal, hogy van itt egy kis hiba, hogy mi sokkal nagyobb tudással rendelkezünk, mint amekkora engedelmességgel. Senki sem látta Istent, de ha szeretjük egymást, akkor Isten lakik bennünk, és bennünk marad a szeretete, az a szeretet, ami az övé. Teljesen beérik, és tökéletessé válik bennünk, és elvégzi a feladatát, tehát itt láthatjuk ezt. Isten kitölti belénk a szeretetét, amikor újjászületünk. Róma 5:5, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Isten szeret téged, és ha nem bonyolítod ezt halára, akkor elkezdheted élvezni mindezt. Hogy érted, hogy ne bonyolítsam halára? Nos, tehát hogy szerethetne engem Isten? Ő azt mondja, ő szeret. Ő céltudatosan választott téged, és már mindent tudott rólad, még mielőtt kapcsolatra hívott volna magával. Nem tudod meglepni Istent. Nem fogja azt mondani, ó, mit tettem. Mielőtt anyád méhében voltál, ő már ismert és elfogadott téged, mint kiválasztott eszközét. Csak lépj túl azon, hogy nem vagy tökéletes, és kezd el imádni azt, aki viszont tökéletes. Tehát Isten szeret téged, ezzel nem változtathatsz. Ő szeret, soha nem szűnik meg szeretni. Nem képes rá, mert ő ilyen. A szeretet az nem olyasmi, amit Isten néha ad, néha nem. Nem függ attól, hogyan viselkedsz. Isten szeret téged. És amíg ezt nem hiszed el, amíg nem gyökerezel bele ebbe, amíg nem ismered az Isten feléd való szeretetének a magasságát, a mélységét, a hosszúságát, addig félelemben fogsz élni, szerencsétlen leszel, vádlás alatt élsz majd, és soha nem leszel képes másokat szeretni, mert nem adhatsz olyasmit, ami neked nincsen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna itt. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai.

0: turbinájából jelenleg 2 üzemel, és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék, a szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Hát szinte már hagyomány, hogy nyár végén többnapos jazzünneppel búcsúztatja a fesztivál szezont, és egyben nyitja meg a saját új évadát a MÜPA. Augusztus 28 és 30-a között három kivételes előadót köszönhetnek a nézők a Jazz Time-on, akik más-más oldalát mutatják meg ennek az ezerarcú műfajnak. Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra vendégeként érkezik, a Grammy-díjas Nicole Zuraitis egyfajta modern songbook feltárására invitál a MAO társaságában, az elbűvölő Aubrey Logan pedig harsonáját sem hagyja otthon. Veronica Swift igazi műfai kaméleon, aki ugyanolyan természetesen hozza a féktelen rock énekesnő és a kifinomult jazz diva figuráját. Legutóbbi itt járt, akkor az előbbivel találkozhattunk, most azonban bebizonyítja, hogy a klasszikus jazz standardek és a nagyzenekari kíséret ugyanolyan jól áll neki, mint a Netz harisnya és a 80-as évek rock slágerei. Ehhez pedig keresve sem találhatott volna jobb partnert a Budapest Jazz Orchestránál, amelynek hagyományos big band karaktere és megszólalása tökéletes hátteret biztosít a velük fellépő főhősnőnek. Swift pedig örömmel tette eleget a felkérésnek, hiszen bármikor szívesen kalandozik a klasszikus zenétől az operán át a blues, a bossa nova, a funk, vagy éppen az industriális rock területére. Először találkozhat a MIPA közönsége Nicole Zuraitis-szel. A kétszeres Grammy-díjas amerikai művésznő szeretett szeret több kalapot is viselni. Ének, zongora, dalszerzés, metaforikus értelemben mind-mind közel állnak hozzá. Szinte minden szerepben otthonosan mozog, ráadásul mindegyikben igen sikeres is. Ebben pedig állandó partnere és társa, férje, a zseniális dobos és hangszerelő Dan Pugács, aki ezúttal is elkíséri. A Fekete Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra kortárs jazz szemlélete tökéletesen illeszkedik Zuraitis közvetlen előadásmódjához és Pugás ötletes hangszereléséhez, így kétség sem fér hozzá, hogy egy kifinomult és intellektuális modern jazzest elé nézünk. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten, ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. Folytatódik a Duna medrének megtisztítása. A korábbi Margit sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékokat találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pick-up teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják, ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba viszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai Hulladék kukac.kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés az érdemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékot. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki. Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Dunapartot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni. Közben óriási a káosz Budapest utcáin, rengeteg gyanútlan utazó fizethet 10 000-es büntetést egy népszerű szolgáltatás miatt. A felhasználók sokszor tévedésből hagyják rossz helyen a bicikliket, 10 000 forintos pótdíjat kockáztatva, a káosz azonban hamarosan enyhülhet, hiszen idén ősszel mintegy 1000 új mobilpontot integrálnak a rendszerbe, amivel a szolgáltatás a külső kerületek felé is jelentősen terjeszkedik, számolt be mindenről a Telex. Egyre nagyobb fejtörést okoznak a szabálytalanul leállított molbubi kerékpárok, tehát Budapesten, miután több korábbi forgalmas gyűjtőállomás engedélyezési viták miatt jelenleg nem üzemel. A korábbi évek rollerkáoszát idéző helyzet részben abból fakad, hogy az első és az ötödik kerületben több állomás megszűnt vagy szünetel. A déli pályaudvarnál és a Clark Ádám tér környékén például a szolgáltatási szünet alatt más mikromobilitási cégek foglalták el a korábbi helyszíneket. A BKK legkorábban október elején kaphatja vissza a pályaudvari területet, míg az ötödik kerületben 11 állomás kialakítása csúszik az önkormányzattal folytatott arculati viták miatt. Ezek átadása legkorábban szeptemberre várható, addig viszont a Szél Kálmán tér és az Erzsébet híd között lényegében nincsenek hivatalos lerakópontok, ezért a felhasználók sokszor egyszerűen szétszórják a bicikliket az utcákon. A szabálytalan parkoláshoz a megtévesztő környezet is hozzájárul. Sokan abban a hiszemben hagyják hátra a járműveket, hogy a többi szolgáltató, például az előző generációs bubikat használó Manfred gyűjtőpontjai, vagy a jelenleg még főleg rollereknek fenntartott mobipontok is érvényes leadási helyszínek. Bár a rendszer a korábbi 222 ellomás 92%-ával, azaz 205 helyszínnel jelenleg is működik, a BKK elismeri, hogy a felhasználóknak időbe telik megszokni az új hálózati struktúrát. Azt ugyanakkor nem árult el a közlekedési vállalat, hogy mekkora összeget szedtek be eddig pótdíjként a rossz helyen parkoló kerékpárok után. Ősszel Magyarországra látogat Stephen King fia, akit már Hollywood is felfedezett magának. Az 54 éves Joe Hill írói munkásságát olyan művek fémjelzik, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. 2026. októberében jön Magyarországra a horror szerző, a legenda Stephen King fia, mindenről saját Facebook oldalán a Gabó Hill hazai kiadója számolt be. A bejegyzésben a horror könyvek egyik nagyágyújaként beharangozott művész 1972-ben Joseph Hilmser King néven látta meg a napvilágot, és noha már a vitathatatlanul a műfaj egyik legjelesebb képviselőjévé nőtte ki magát, még mindig mázsás terhet cipel a vállán, hiszen munkásságát gyakorta iskola és kultuszteremtő édesapja életművéhez mérik, amivel valljuk be, roppan nehéz állni az összehasonlítást. Hill ugyanakkor már számos könyvével bebizonyította, hogy egyedi látásmódú, izgalmas szerző, a múltban olyan opuszokkal rukkolt elő, mint a Szarvak vagy a Fekete Telefon. Közben drónról vadázták a szabálytalan autósokat Budapesten. Egy 10. kerületi vasúti átkelőnél tartott egésznapos ellenőrzést a rendőrség. Többen is akadtak, akik csak feltételes ajánlásnak tekintették a pirosan villogó szemafort, meg is fizették az árát. A budapesti rendőrfőkapitányság és a MÁV vasútbiztonság munkatársai közösen szerveztek akciót Budapest 10. kerületében Kőbányán. Augusztus 11-én reggel 7 és délután 2 óra között 1 óra szünettel figyelték a terület egyik legforgalmasabb vasúti átkelőjét. A Keresztúri út és a Jászberényi út kereszteződésénél található átkelő megközelíthetősége kifejezetten összetett, forgalom nélkül is figyelmet igényel. Tilos jelzésnél könnyen akadít össze a forgalom, így nem meglepő, hogy néhányan olyankor is szabadulnának a kaotikus helyzetből, amikor az nem szabályos. Ez most is így történt. Az egész napos ellenőrzés során 6 olyan járművezetőt fogtak el, aki a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva hajtott át a vasúti kereszteződésen, írja a polisz.hu. Őket összesen 600 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották, záróvonal átlépése miatt további 4 autóvezetővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyig tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a világra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta adott otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Viláv Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző, majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályasjáratok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit-szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali fél három lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit-szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A Budai Bárban található mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró majd a Szél-Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Bár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. augusztus 22-e van szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 200 embernek segítettek a mentők az augusztus 20-ai rendezvényeken. Nem csak a blitzelőket bírságolhatja meg a BKK. Újabb intézkedésekkel próbálják visszaszorítani a gyorshajtást és az éjszakai hangoskodást a budai váralagút környékén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 200 alkalommal volt szükség a mentők segítségére a fővárosi augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeken. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint 67 beteget kellett kórházba szállítani további ellátásra. A fővárosi tűzijáték idejére kiemelt egészségügyi biztosítással készültek. A Duna két partján összesen 56 helyszínen települtek ki a mentőegységek, hogy szükség esetén minél gyorsabban elérjék a bajba jutottakat. Az ünnepi programokat az időjárás is befolyásolta, a felerősödött szél miatt azonban a mentőszolgálat közlése szerint senki sem sérült meg. A rendezvények egészségügyi biztosításában nagy létszámú mentőállomány vett részt, miközben a főváros mindennapi sürgősségi ellátását is folyamatosan biztosították. Nem csak az érvénytelen jegy vagy bérlet miatt szabhat ki pótdíjat a BKK. A közlekedési társaság szabályzata szerint büntetés járhat például az étel és italfogyasztásért, az elektromos cigaretta használatáért, a rollerezésért vagy gördeszkázásért a metróállomásokon, valamint a túl hangos zenehallgatásért is. Pótdíjat vonhat maga után az ajtók záródásának akadályozása, a vészjelző indokolatlan használata, az engedély nélküli árusítás vagy zenélés, illetve a botrányos viselkedés is. A helyszínen fizetett bírság 12.000 forint, később 25.000 forintra emelkedik, 30 nap után pedig akár 50.000 forint is lehet. A BKK ugyanakkor kedvezményt biztosít azoknak, akik a pótdíjazás napján bérletet vásárolnak, és azt két munkanapon belül bemutatják egy ügyfélközpontban. Ebben az esetben a fizetendő pótdíj akár 1000 forintra is csökkenhet az éves bérlettel utazók számára. Teljes járműcserére készül a budapesti HÉV hálózat a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként, még az idei évben kiírják a közbeszerzést 42 új motorvonat beszerzésére, amelyek a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalon közlekedő több évtizedes szerelvényeket váltják le. A jelenlegi HÉV kocsik többsége 45-60 éves, ezért a járműpark megújítása régóta időszerű. Az új 120 méter hosszú motorvonatok klimatizáltak, teljesen akadálymentesek lesznek, korszerű utastájékoztató rendszerrel, nagyobb utastérrel és modernebb felszereltséggel. A fejlesztés célja, hogy kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítson a főváros és az agglomeráció között. A közbeszerzési eljárás még az idei évben elindulhat, az első új szerelvények pedig a tervek szerint 2030-tól állnak forgalomba. A beruházás uniós forrásból valósulhat meg, és a teljes érintett HÉV-flotta lecserélését teszi lehetővé. A fejlesztés azért is kiemelten fontos, mert az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest környéki települések lakossága, miközben a HÉV-hálózaton érdemi járműfejlesztés nem történt. A korszerű szerelvényektől azt várják, hogy vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést, így többen hagyhatják otthon az autójukat. Ez hosszabb távon a fővárosi forgalom csökkenéséhez, a levegő minőség javulásához és a fenntarthatóbb közlekedéshez is hozzájárulhat. Az új HÉV-ek beállításával nem csak az utazási komfort javul, hanem a szolgáltatás megbízhatósága is. A modernebb járművek várhatóan kevesebb meghibásodással közlekednek majd, gyorsabb utascserét tesznek lehetővé, és a mozgásukban korlátozott, valamint a babakocsival vagy kerékpárral utazók számára is könnyebben használhatók lesznek. A beruházás a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés egyik legjelentősebb fejlesztésének ígérkezik az elmúlt évtizedekben. Átfogó felújításra készül a budavári önkormányzat a több mint 230 éves múltra visszatekintő Horváth kertben. A történelmi jelentőségű közpark megújítását közösségi tervezéssel készítik elő, így a kerület lakói és a park használói is elmondhatják véleményüket arról, milyen is legyen a terület a következő évtizedekben. Az Attila út és a Krisztina körút között fekvő Horváth kert Budapest egyik legrégebbi közparkja. A terület 1789-ben került Szent Györgyi Horváth Zsigmond birtokába, később pedig közparkká alakították. A park kulturális emlékeket is őriz, itt áll Nepomuki Szent János és Dériné szobra, valamint a Haydn emlékmű, a közelben pedig egykor a magyar színjátszás egyik fontos helyszíne a budai színkör működött. A park fenntartását idén vette át az első kerületi önkormányzat a fővárostól. A tervek szerint felújítják az elhasználódott sétányokat, korszerűsítik a parki berendezéseket, bővítik a zöld felületeket és olyan új funkciókat alakítanak ki, amelyek a kisgyermekes családok, az idősek, a fiatalok, a sportolók, a kutyások és a pihenni vágyók számára is vonzóbbá teszik a parkot. A fejlesztés előkészítésének első lépéseként online kérdőíven várják a lakosság javaslatait. A véleményeket pedig augusztus 30-áig lehet beküldeni, ezt követően készülhet el a Horváth kert hosszú távú megújításának részletes terve. Élénkülést mutatott a lakáspiac júliusban, bár éves összevetésben 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet. A szakértők szerint ezt elsősorban a tavaly bejelentett otthonstart program okozta kiugró érdeklődés miatti magas bázis magyarázza. Havi összevetésben viszont már 9%-ot meghaladó növekedést mértek. Az ingatlan.com adatai szerint különösen a családi házak iránt nőtt az érdeklődés. Ebben a kategóriában 13,5%-os bővülést regisztráltak júniushoz képest, míg a lakások esetében közel 6%-kal emelkedett a kereslet. A piac élénkülését elsősorban a kelet-magyarországi vármegyék hajtották, Szabolcs-Szatmár-Berekben, Hajdú-Biharban és Csongrád-Csanádban 30% körüli növekedést mértek. Budapesten ugyanakkor alig változott a vevői aktivitás. A kínálati oldalon már érződött a nyári uborka szezon hatása. Júliusban kevesebb új ingatlant hirdettek meg, mint egy hónappal korábban. Ennek ellenére tovább bővült a választék. Országszerte már több mint 146 ezer eladó lakás és ház szerepel a kínálatban, ami közel 7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy jelenleg több ingatlan kerül a piacra, mint amennyit a vevők felszívnak. Emiatt a kínálat folyamatosan növekszik, ami kedvezőbb alkupozíciót teremthet a vásárlóknak, miközben az eladóknak egyre nagyobb versennyel kell számolniuk. Újabb intézkedésekkel próbálják visszaszorítani a gyorshajtást és az éjszakai hangoskodást a budai Váralagút környékén. Az első kerületi önkormányzat szerint, ha a tervezett sebességmérő kamerák sem hoznak eredményt, akkor kezdeményezhetik a Váralagút éjszakai lezárását az autóforgalom előtt. A tervek szerint hamarosan trafipaxokat helyeznek üzembe a budai Váralagútnál, valamint a Hegyalja úton és az Attila úton is. Az önkormányzat azt várja, hogy a sebességmérők visszatartják a gyorshajtókat és azokat a motorosokat, akik rendszeresen hangoskodnak a környéken, különösen a Lánchíd-Pesti híd főjénél. Ha ezek az intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek, akkor az első kerület a fővárosnál kezdeményezheti, hogy az esti órákban a pontos időpontról még egyeztetnek, a Lánchídhoz hasonló forgalmi rendet vezessenek be a vár alagútban. Ebben az időszakban csak a buszok, a taxik és a kerékpárosok használhatnák az alagutat, a személyautók nem hajthatnának át rajta. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy ez egyelőre csak lehetséges következő lépés, amelyhez csak akkor nyúlnának, ha a sebességmérő kamerák nem javítanak a helyzeten. A végső döntés ráadásul nem a kerület, hanem a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik, így az éjszakai forgalomkorlátozás bevezetéséről csak a főváros dönthet. A cél minden esetre az, hogy a környéken élők nyugodtabb és biztonságosabb környezetben tölthessék az éjszakákat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm,

0: Dicsőt meg! Manna FM, Budapest Update.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain, de ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Villa Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Westbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak húzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. a 20 hektáros Sehol szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és öt játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfeled programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni. A Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsénbára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilde esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioksziddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élő adásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel, és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn

0: polgármester a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra továbbadódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem ma Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője, akivel már találkoztunk, de most egy másik irányból közelítjük meg a testtartásnak a fontosságát, méghozzá a jó alvás szempontjából. Szia Vera, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást.
1: Hogyan függ össze a jó testtartás, ami nyilván egy tudatosságból épül fel, a jó alvással? Melyik hat melyikre?
2: Ez nagyon jó kérdés, Petra, mert hogy oda-vissza hat a kettő egymásra. Ugyanis ha rosszul alszunk, és nem kipihenten ébredünk fel fáradtan, akkor ez nyilván hatással van a testtartásunkra, hogyha rossz testtartással élünk egész nap, görnyetten ülünk, állunk, akár a fáradtságtól is, de ennek sok oka, sok más oka is lehet, akkor rosszul fogunk aludni. Az, hogy a testtartás

0: fájdalmakkal, és nem tudunk jól aludni.
1: Mi a teendő akkor, hogyha most ezt halljuk, és elkezdünk gondolkodni rajta, hogy vajon mi hogy alszunk? Milyen feltételeknek kell teljesülnie alvás közben az ágyunkban, mondjuk a párnát, stb. Tekintve, hogy jól tartsuk magunkat napközben, és hogyan tartsuk magunkat napközben, mire figyeljünk oda egyáltalán, hogy kezdjük el a tudatos odafigyelést erre ahhoz, hogy aztán az alvásunkat ez is jól kiegészítse?
0: Nagyon fontos, amit kérdezel, és egy kicsit távolabbról indítanám
1: jó,
0: a kérdést.
1: Jó.
0: Tehát már nem is csak arról van szó, hogy amikor már benne vagyunk az ágyban, akkor hogyan alszunk, nagyon fontos, és mindjárt ki fogok erre is térni, de hogy mi előzi ezt meg egész nap során, és közvetlenül alvás és lefekvés előtt. De nagyon fontos tényezőket fogok felsorolni, hogy mik azok, amik javítják a jó alvást. Az első fontos tényező az, hogy megfelelő alváskörnyezetet biztosítsunk, tehát sötétítsük be a szobát, csökkentsük a zajokat, amennyire lehet, hogyha zajos környezetben alszunk, akkor van, aki füldugót használ, vagy fehér zajt az elalváshoz, legyen megfelelő hőmérséklet a szobában, ugye a magas hőmérséklet nem segíti a jó alvást, a 18-20 fokot javasolják. A második tényező, amivel segíthetjük az alvásunkat, az az, hogy egy pihentető alvás előtti rutint alakítsunk ki. Tehát alkalmazzunk meditációs, relaxációs technikákat, légzőgyakorlatokat, fogyasszunk gyógytát, mondjuk ne közvetlenül alvás előtt, mert akkor meg éjszaka sokat kell járunk esetleg vécére, de mondjuk alvás előtt egy órával végezzünk izomlazító, nyújtó gyakorlatokat, hogyha azt tudjuk magunkról, hogy olyan panaszokkal küzdünk, hogy a nyakunk, vállunk, hátunk be van állva, vagy állandó feszülés miatt fájdalmunk van, akkor ezek nagyon jó technikák lehetnek, és csökkentsük a képernyő időt már 1-2 órával lefekvés előtt, hiszen a melatonin hormonnak a csökkenését fogja az előidézni. Aztán, ahogy így megyünk visszafelé a lefekvés előtti időben, már napközben figyeljünk arra, hogy végezzünk, tehát hogy a testtartásunk helyes legyen, ehhez végezzünk rendszeresen gerinctréning gyakorlatokat, nyújtó gyakorlatokat, illetve mozogjunk sokat. Ugyanis kutatások bizonyították azt, hogy ha sokat mozgunk, 150 perces közepes intenzitású mozgást javasolnak ehhez, akkor jobb lesz az alvás minőségünk, csökken az álmatlanságunk súlyossága. Végezhetünk akár aerob gyakorlatokat, úgy mint séta, futás, kerékpározás, de olyan gyakorlatokra is gondolhatunk, amik így a test és az elme kapcsolatát javítják, jóga, pilates, hasonló gyakorlatok. És akkor lassan megérkezünk az alvás időpontjához. Az egyik tényező az az, hogy a fontos a rendszeresség kialakítása, tehát igyekezzünk ugyanabban az időpontban lefeküdni, és ugyanabban az időpontban felkelni, ez is segíti az alvás minőségét, illetve, és akkor elérkeztünk közvetlenül ahhoz, hogy befekszünk az ágyba, válasszuk ki a megfelelő matracot és a megfelelő alátámasztást.
1: A megfelelő alátámasztás az a fejünket jelenti?
0: Nem csak a fejünket, hanem attól függ, hogy milyen pozícióban alszunk. Ugye vannak hasonfekvő, oldalt fekvő és háton fekvő emberek, és a megfelelő alátámasztás az nem csak a fejet érinti, ugye az a fontos minden pozícióban, hogy a gerincet, hogyha egy oldalt megnézzünk egy embert, és bármilyen pozícióban fekszik, akkor a gerince vízszintesen egyenes maradjon, tehát ne legyenek benne ilyen nagy huplik. Tehát például, hogyha a nyakamat vagy a fejemet egy nagyon magas párnával támasztom alá, akkor ez ugye már megváltoztatja a nyaki szakasznak az emelését, és már ott lesz egy kényelmetlenség, egy úgymond így törés a gerinc vízszintes vonalában.
1: Hogy mennyire fontos az alátámasztás, mennyire fontosak a párnáink, és az a pozíció, ahogyan alszunk, és természetesen ennek a megfigyelése, erről is szó lesz. A következőkben a műsor vendégem Ambalatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás Program vezetője, vele beszélgetünk hamarosan tovább.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vendégem Balatoni Huber Vera, a testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás és a tudatos testtartás összefüggéséről beszélgetünk, és az alátámasztásnál hagytuk abba, tehát párnaválasztás, matracválasztás, fejtartás. Honnan tudom, hogy egyáltalán jól van-e a fejem? Van, aki nagy párnával, mármint hogy alvás közben, van, aki nagy párnával alszik, van, akinek ez a gyerekkori emelő még megvan, például nekem is. Van ez az úgynevezett memória habos párna? Honnan tudom, hogy nekem melyik a jó, Vera? Ami aztán később egy egész napra kihat majd, mármint a párnámnak egyébként a miensége, az egész napos testtartásomra.
2: Én azt gondolom azt, hogy te tudd azt, hogy az, amivel te alszol, az megfelelő-e a te gerincednek, nyakadnak, hátadnak. Azt onnan kell kiindulni, hogy van-e probléma tudatod, tehát hogyha soha életedben ezzel problémád nem volt, és most sem volt, akkor valószínűleg jól van ez beállítva. Tudományos vizsgálatok azt bizonyítják, hogy fekvés közben a gerinc terhelése akkor a legkisebb, hogyha lépcsőzetesen beállított pózban fekszünk, tehát nem teljesen kinyújtóztatva, és ahogy a korábbiakban is mondtam, tehát ha vízszintes, hogy oldalról megnézzünk valakit, akár a párodat, vagy valakit, aki melletted fekszik, és látod, hogy a gerince nincsen megtörve, tehát nincsen egy hupli bent a gerince vonalában.
1: A derék fölött az a nagyon bemélyedős rész?
2: Akár a deréknél, de ez lehet a nyaknál, a deréknél, vagy a térnél is. Elmondom akkor, hogy ha hasonháton vagy oldalt fekszünk, akkor mire kell figyelni. Uh-huh. Jó, tehát ha háton fekve alszol, akkor érdemes a tért hajlatot egy kis párnával megtámasztani, ezt akár relaxációs helyzetben is érdemes, mert hogyha kinyújtott lábbal fekszünk hanyatfekvésben, akkor ez feszülést okozhat a deréktájon, hogyha nincsenek megnyújtva megfelelően az izmok. Tehát egy kicsit a tért hajlatot egy kis párnával megtámasztani, vagy akár a deréktájt is. És akkor ez a lépcsőzetes hatás egy relaxált állapotot hoz létre a gerincben. Hogyha hasonfekve alszunk, és ettől fájdul meg a derakunk, mert ugye a problémát okoz, akkor jó leshet, hogyha egy lapos kispárnát teszünk a hasunk alá, mert ugye ha hasonfekszünk, és pláne, hogyha mondjuk a matracunk túl puha, akkor így besüpped a derekunk, a hasunk alatt a matrac, és úgy néz ki a testünk így oldalnézetből, mintha egy ilyen U betű lenne, és az szintén feszültséget okoz a derékban. És ilyenkor is fontos, hogy a fej alá egy lapos párnát használjunk, tehát ne legyen túl magas, mert akkor szintén növeljük ezt az U betű alaknak a kialakulását, ugye ez egy lapos U betű, de el tudod képzelni, hogy nem egyenes így oldalról nézve a test, ha a nyak meg van emelve, a derék meg besüpped. Ha oldalra fordulva alszunk, akkor megérdemes egy vékony kispárnát tenni a térdek közé, hogy szintén a derékban ne legyen feszültség, tehát a két tért között, ezt szokták derékfájósoknak javasolni, ugye hogy oldalt fekszel, a két tért közé tegyél be egy akkora méretű párnát, amekkora már érzed, hogy így ellazítja a derekad feszülését.
1: Mire kell figyelnünk akkor, amikor előkészülünk a lefekvéshez, és mondjuk ezeket az eszközöket már beszereztük, megvannak a párnák, amit mondjuk a térdem közé rakok, hogyha oldalt fekszem, hogy ne nyomódjon a térdkalács, ne érezzek feszülést a csípőmben például, hogyha olyan a párnám, hogyha megtaláltam ezeket, akkor mire érdemes még odafigyelni azonkon túl, amit elmondtál, annak érdekében, hogy jól aludjak, és jól befolyásolja ez másnap a testtartásomat?
2: A jó alvást ezeken kívül, amikről eddig beszéltünk, még nagyon nagyban befolyásolja a stressz, az általános stressz szintünk. És ennek érdekében akár lefekvés előtt, akár a nap folyamán, bármikor, illetve rendszerességgel érdemes stresszoldó gyakorlatokat végezni, hiszen ha stresszes az életünk, akkor egyértelmű, hogy ez nem fog egy nyugodt alvást eredményezni. Kétféle oka is van ennek. Egyrésztről maga az, hogy nem tudunk nyugodtan aludni, másrészt ugye a stressz feszültséget okoz az izmokban, megrövidülnek az izmok, feszültség lesz az izmokban, ez visszahat az általános állapotunkra, tehát egy megrövidült izmok egy ördögi kört fognak kialakítani, és azt a jelet adják a testünknek, illetve az elménknek, hogy üs vagy fuss állapotban vagyunk, tehát hogy valami miatt vannak megfeszülve az izmaink, tehát az azt jelenti, hogy veszélyhelyzet van, az egy ilyen evolúciós kérdés, vagy egy ilyen evolúciós eredmény, hogyha feszültek az izmok, akkor azt hiszi a test, hogy, illetve az elménk, hogy stresszes állapotban vagyunk, tehát akkor menekülni kell. Újra megemelkedik a stressz szintünk, és ettől nem fogunk tudni aludni. Uh-huh. Tehát ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van. Aztán érdekes módon az Oaklandi Egyetem pszichológiai tanszéken végeztek egy kutatást, ahol azt vizsgálták, hogy ez szintén a testtartásra vonatkozik, két csoportra osztottak 74 résztvevőt, az egyikük egyenesen ült, szép testtartással az egyik csoport, a másik csoport görnyedve ült, és azt figyelték, hogy milyen az általános a hormonok szintje, a stressz hormonok szintje, illetve hogy milyen állapotban, pozitív vagy negatív hangulatban vannak, milyen kifejezéseket használnak például, és azok, akik szép testtartással ültek, ők sokkal alacsonyabb volt a stressz hormon szintjük, illetve sokkal pozitívabb kifejezéseket használtak, míg az a csoport, akik görnyedve ültek, csak ez volt az egyetlen különbség, azok sokkal kevesebb pozitív kifejezést használtak, és a stressz szintjük is megnövekedett. Tehát nagyon fontos a stresszoldó gyakorlatok beiktatása az életünkben.
1: A műsor vendége Balatoni Huber Vera, testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás és tudatos testtartás, melyik hat melyikre és hogyan? Nyilván oda-vissza, de hogy melyikre kell, melyik típusú embernek inkább figyelnie, erről is szó volt, és még szó lesz, de természetesen a kütyű használatnak, a testtartásunkra adott hatásáról is beszélgetünk, ami szintén kihat az alvásunkra. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás, tudatos testtartás, a kettő összefüggéséről beszélgetünk, és azt hiszem, hogy nem hagyhatjuk ki azt a jelenséget, amit például SMS nyaknak hívnak, a leszegett fejet, azt a bizonyos banyapúpot, amit szoktak így is nevezni, szoktak másképp is nevezni, ami most már nem csak a hölgyeknél, és nem csak egy bizonyos korban fordul elő, hanem az eszköz használatnak köszönhetően az igába hajtott fej pozíció miatt most már egyre több embernél, ami szintén kihat a testtartásunkra, így az alvásunkra is. Mi ez, Vera? Mitől alakul ki? Vissza lehet-e csinálni? Ha igen, hogyan?
2: Valóban egyre fiatalabb korosztályt érint ez a banyapúpnak nevezett jelenség, és nem csak a nőket, hanem a férfiakat is. Az egyik kiváltó oka a rossz testtartás, úgy, ahogy mondtad, SMS nyaknak is mondják, tehát a nagyon sok lefelé nézés, de szokták mondani, hogy a anyáink is néztek sokat lefelé, hiszen kötöttek, horgoltak, főztek, de nem volt meg az a rengeteg civilizációs körülmény, amiben mi most élünk, a kütyű használattal, a rengeteg időmunkával, és ez az, ami egyik tényezője lehet a banyapúk kialakulásának, és a jó hír az az, hogy valóban visszafordítható, testtartási javító gyakorlatokkal és gerinctréning gyakorlatokkal nagyon sokat tehetünk érte, hogy ez javuljon.
1: Uh-huh. Léteznek különböző gyakorlatsorok, amiket megtalálunk a neten, és azt gondolom, hogy esetleg tőled is, nálad is látható ilyen, amivel például ezt korrigálni tudjuk, de elsősorban nyilván a megelőzés a lényeg, vagy hogyha a korrekciós gyakorlatok mellett odafigyelünk arra is, hogy tartjuk a fejünket eszközhasználat közben. Ugye ebben az esetben most mondjuk a telefon használatra vagy a tablet használatra gondolok, amikor leszegjük a fejünket. Mire érdemes ilyenkor figyelni, hogy tudjuk ezt korrigálni?
2: Arra érdemes figyelni, hogy amennyire csak tudunk, ne lefelé nézzünk eszközhasználat közben, tehát mondjuk telefonon netezünk, vagy bármilyen más okból nézzük a mobil készülékünket, akkor tegyük azt meg, hogy ne lefelé nézzünk, hanem a készüléket szemmagasságba állítsuk. Hát ez ugye nagyon furcsán nézhet ki, mondjuk, hogyha egy közlekedési eszközön végezzük, de egyrészt meg lehet szokni, hogy ne billentsük előre a fejünket ilyenkor. A más eszközöknél, mondjuk ülőmunkánál, aki sokat ül és sokat használ számítógépet, ott nagyon fontos az eszköz megfelelő magasságba állítása, tehát olyan magasságba emeljük a számítógépet, laptopot, a monitort, hogy a monitornak a teteje szemmagasságban legyen körülbelül, tehát hogy ne lefelé kelljen nézni, ne az ülünkbe legyen a laptopunk, amikor dolgozunk, vagy játszunk, vagy csak internetezünk, hanem nagyon fontos a megfelelő ergonomikus beállítás. Nagyon fontos még a vállunknak és a karunknak a megfelelő helyzetbe hozása is, tehát hogyha már az ülőmunkánál, egy asztalnál megfelelő helyzetbe állítottuk a monitorunkat, akkor az asztalnak és a széknek a magasságát is úgy kell beállítani, hogy ha az egerezés közben a kezünk az asztalon van, akkor ehhez ne kelljen fölemelni a vállunkat, lazán leengedett vállal és leengedett karokkal tudjunk dolgozni, hogy ne okozzunk feszültséget azáltal, hogy folyamatosan fel kelljen húzni, mert mondjuk asztalunk túlságosan magasra van állítva, és nem tudjuk leengedni a vállunkat.
1: Amikor mindez teljesül, és elkezdünk erre figyelni, nyilván erre is rá kell szoktatni magunkat, de akkor már viszonylag hamar érkezik a testünktől visszajelzés, mondjuk a testtartásunkat, vagy az alvás minőséget illetően?
2: Az a tapasztalatom és a vendégeim visszajelzése is azt mutatja, hogy nagyon gyorsan érkezik pozitív visszajelzés ezzel kapcsolatban, de érdekes, hogy mennyire nagyon fontosak ezek a hétköznapi dolgok. Ugye nagyon sok embert tanítok testtartásjavító gyakorlatokra, és arról számoltak be néhányan, hogy végzik a gyakorlatokat, érzik is a pozitív hatását, de hogy mégis éreznek egy visszalépést néha. És olyankor szoktam megkérdezni, hogy milyen körülmények között dolgozol, mert hiába végzel gerinctréninget, testtartásjavító gyakorlatokat, ha ezeket a rendszeres, sok órát igénylő hétköznapi tevékenységeket nem korrigálod, és kiderül, hogy például mondjuk említhetnék egy gyógyszerészt, akinek a monitorja oldalra van beállítva az ügyfélhez, vagy a betegekhez képest, akik a gyógyszertárba érkeznek, és egész állónap úgy áll, hogy folyamatosan oldalra van fordítva a nyaka, vagy egy csavarodott állapotban kell állnia. Uh-huh. Vagy egy vendégem beszámolt arról, hogy úgy volt beállítva a tévéje, hogy kanapén megtámasztott fejjel oldalra kellett néznie folyamatosan, és a nyaka meg volt csavarodva ahhoz, hogy a tévét lássa. Tehát ezek összefüggenek, egyrészt rendszeres kompenzációs genisztréning gyakorlatokat kell végezni, hogy ezeket a civilizációs rossz hatásokat kiküszöböljük. Másrészt meg kell néznünk, hogy azokban a pozíciókban, amikben nagyon sok órát töltünk, azok megfelelő helyzetben vannak állítva.
1: Nagyon fontos, hogy megfelelő testtartásban és jó alvással tudjunk élni. Nyilván ezért tennünk kell. Az első pont az az, hogy erre elkezdünk tudatosak lenni, odafigyelünk a testtartásunkra, és odafigyelünk az alvásunk minőségére. Pontosabban a jó alvást megteremtjük magunknak ehhez a környezetet. Ebben volt ma segítségünkre Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a tudatos testtartás program vezetője. Vera, köszönjük szépen az idődet és a sok jó tanácsot. Remélem, hogy sok mindenkinek tudtunk segíteni.
2: Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok. Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunk most folytatódik. A budapesti sörtörténettel, természetesen Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével beszélgetünk most is a fantasztikus sztorikról. Szia Csaba, köszönjük szépen, hogy ránk érsz. No, bár azt gondolná az ember, hogy elsősorban nem Budapesthez kapcsolja a sört vagy a sörtörténetet, pedig az úgynevezett boldog békeidőkben bőven volt azért Budapestnek egy sörfőváros jellege.
2: Volt, sőt, jóval korábban, picit visszamennék az időbe. A modernkori Pest-Buda története, ez még nem Budapest, hiszen az 1873-tól van. A modernkori Pest-Buda történetének meghatározó évszáma 1686, amikor is az Egyesült Európai Seregek felszabadítják Buda városát, és ezzel párhuzamosan Pest városát is. És harcol az osztrogó seregben Jakob Proberger nevű úriember. Róla azt kell tudni, hogy bajor ember, kiváló katona, ezen kívül pedig serfőző, és hát amikor véget ér az osztrom, és Pestet újra kell népesíteni, hiszen a osztrom után ugye a népesség jelentős fogyatkozás szenvedett, ő úgy ítéli meg, hogy itt marad. És a mai városháza helyén működik egy török bozákháne, ez egy olyan hely, ahol alkoholos italat is lehet egyébként kapni, és ennek a helyén Jakob Proberger fogja magát, és nyit egy sörfőzdét. Két dolog még vele kapcsolatban, a 100 éves étterem, ami a mai Pest egyik legrégebbi civil épülete, ami ránk maradt, az ő magánháza volt, természetesen nem úgy nézett ki, ahogy ma, hiszen a 19.-20. század nyomot hagyott az épületen, de az alapok a 17. század végéhez kötődnek, és egy sikeres migrációs modellről beszélünk, mert amikor meghalt, már kétszer választották fővírává, vagyis a esti sörtörténet a 17. század végéhez kötődően már jól nyomon követhető.
1: Onnan kezdve hogyan indult tovább, és hogyan fejlődött?
2: A 19. században a sörfogyasztás Magyarországon egyre népszerűbb lett. Sokszor találkozom azzal a vélekedéssel, hogy ez a filoxérának köszönhető, de a történet ennél bonyolultabb. A filoxéra kétségkívül megnövelte a sör népszerűségét, hiszen ugye a bor eltűnt a piacról nagy mennyiségben. Következésképpen kellett egy olyan ital, amely képes betölteni ezt a piaci űrt. De a sör népszerűsége már korábban növekedni kezdett. Egy példát mondok. Van egy Mayer nevezetű bajor család, amely szintén betelepül Pest-Budára. Ők aztán magyar nemességet szereznek, és a korabeli multikult is semmi nevükben nem mutatja, mint az ő nemesi nevük, Mayerfi. Tehát középen egy Y, a Mayerben és a végén a két FY. Uh-huh. A Mayerfi család egyébként mellett borról, szőlővel foglalkozott, volt olyan családtag, aki kitalálta azt, hogy szeretne vörös márvány hordóban érlelni bort, mondván, hogy akkor nem befolyásolja a fordónák, a fája, a borízét. De sörrel is foglalkoztak, például önék volt a tabáni sörfőzde, aztán volt egy tüköri nevű sörfőzde, az Pesten működött. Egyre népszerűbbé vált a sör, egy adatot mondok, 1851-ben körülbelül 382.000 hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban szűk 3 évtizeddel később pedig 427.000 hektoliter. Ami azt mutatja, hogy egy minimális növekedéssel számolhatunk, és ez a növekedés fog majd megugrani. Hogy aztán ez minek köszönhető ez a növekedés, arra nézve nekem van egy elképzelésem.
1: És mi ez az elképzelés?
2: Egyik az az, hogy a városi lakosság az előszeretettel fordult a sörhöz, mint könnyű, alacsony alkoholtartalmú, viszonylag olcsó italhoz, és nagyobb sörgyárakat jellemzően városokban létesítettek, hiszen könnyebb volt teríteni a terméket, ugye a szállítást meg lehetett ezzel spórolni. Maradjunk Pestnél, 1855-ben Kőbányán, ami ugye egy külbánya, mint hogy a nevés elárulja, ott a pincerendszerek mentén ott létesít egy kis főzdét, egy Peter Schmidt nevezetű úriember. Peter Schmidt egyébként született pesti volt, nevezhetjük Schmidt Péternek is, de azért neki német volt az anyanyelve. Az őse is Dél-Németországból jöttek, és ő egyebek mellett arra jön rá, hogy a sört egyre többen isszák. Na most a városi lakosság sörfogyasztását aztán majd még egy dolog fogja megnövelni a filoxérán kívül, ez pedig az infrastruktúra fejlődése. Hiszen a vasút révén a korábbiakhoz mérten soha nem látott sebességgel és mennyiségben lehetett szállítani bármit, eképpen sört is. Úgyhogy valahol a növekedésnek az alapja az itt szokatható meg, és ezt a megindult folyamatot ezt erősíti fel brutálisan majd a filoxéra.
1: Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze a vendégem ma is, hiszen hogyha budapesti történetek sorozat, akkor mindig Katona Csaba. Ma a budapesti sörtörténetről beszélgetünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd azokkal a kedves budapesti városi legendákkal és anekdotákkal, amik a budapesti sörtörténethez kötődnek, és természetesen a sör és a gasztronómia összefonódásáról, és a gyárak szépségéről már, ami az épületeket illeti, erről is szó lesz hamarosan. Folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunk folytatódik ma a budapesti sörtörténettel. Természetesen szakértő vendégünkkel, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével, Katona Csabával beszélgetek, és ígértem Csaba, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen anekdoták, történetek és legendák kapcsolódnak a sörfőzdékhez, a sörgyárakhoz, a budapesti sörtörténethez.
2: Számos ilyen van, kezdjük a legismertebbel, ami túlmutat Budapest határain, de lehetetlen nem megemlíteni, ez természetesen a sörrel nem kocintunk legendája. Uh-huh. Ugye azt mondja a fáma, hogy 1849. október 6-án Aradon kocintottak sörrel a aradi 13 tábornok jól átkivégzése után a győztesek parttalan örömükben. Na most a helyzet az, hogy semmiféle történeti forrás nem támasztja alá, hogy bármilyen kocintatásra sor került volna. Esetleg előfordulhat az, hogy amikor Heinrich Henczinek a 1850-es években, aki Budavárát vitte Görgével szemben, szobrot állítottak, ott kocingattak, és innen terjedhetett el ez a dolog, de a legvalószínűbb, hogy semmi ilyesmiről nincs szó, hanem inkább a borlobb igyekezett azt elhitetni valamikor 1880-90-es években, amikor a filoxérát már sikerült háttérbe szorítani, és a bor igyekezett visszanyerni a piaci pozícióit. A magyar ember nem iszik sört, mert az olyan csúnya, osztrák, gonosz, labanc ital, de hát a magyar ember úgy döntött, hogy minden megiszik. Ez a tradíció azonban ránk maradt. De hát még számos más dolgot elő lehet venni. A budapesti kávéház kultúrának például egy nagyon sajátos eleme volt, hogy működtek úgynevezett asztaltársaságok. Ezek jellemzően 30 fölötti nős férfiak alkották, és hetente egyszer elmentek közgyűlni egy-egy helyre, és hát innen van a sörös csizma legendája. Ennek a lényege, hogy az asztaltársaság rendelkezett egy saját sörös csizmával, ami egy elalakú, vagyis csizma alakú üvegedény volt, alaphangon literes. Legrosszabb esetben pedig az alja az domború volt, nem is lehetett letenni az asztalra. És akkor leült az asztalfőre az asztaltársaság feje, kirendelte a megtöltött csizmát, ivott, majd a higiéniát figyelmen kívül hagyva továbbadta, és a csizma körbe járt. És innen jön az igazi játék, kifizeti ki a csizmában levő ser árát. Logikusnak tűnik, hogy akinél elfogyott, akinél kiürült, de nem. A szabály az volt, az utolsó előtti, és tegyük mérlegre, hogy ez miért gonosz játék, mert vagy annyit kell kortyolnom, hogy mindezt megígyam, ez esetben az előttem levő terheli a fizetés kötelezettsége, vagy csak olyan kicsit szabad kortyolnom, hogy az utánam levő ne tudja mindet meginni. És próbáljuk meg azt mérlegre tenni, mit jelent, amikor a harmadik, negyedik körnél erre fókuszálni kell. És hát amit mindenképpen említenék, az ugye Kőbánya. Hogy miért lett Kőbánya szörös birodalom? Uh-huh. Ma már kevésbé ismert, de hát bizony az borvidék volt. Tehát ha Pest-Buda borászatáról beszélünk, általában a sashegyi, gerlészegyi vörös szokták emlegetni, de Pesten is volt szőlő egyetlen helyen, Kőbányán, azért ott, mert a pincejáratok, amiket ott kivéstek, az tökéletesen alkalmas volt arra, hogy ott bort érleljenek. A mai napig emléke ennek a borászatnak, a kőbányai borászatnak a csősztorony, ami 1840-es években épült, ha jól emlékszem, és ott magasodott a szőlők között, a szőlőültezmények között, ma már jól és sörgyárak veszik körül. És azon a pillanat, a 19. század tereka, amikor rájönnek a sörben érdekelt vállalkozók, hogy a legjobb kőbányára kiköltözni, mert azonban a pincében, ahol bort lehet készíteni, ahol bizonyos sört is lehet készíteni, és így veti meg a lábát aztán idővel mondjuk a Dreher. Dreher viszont abból a Peter Schmidt-féle vállalkozásból lövi ki magát, amiről beszéltem, 1862-ben az idősebb Anton Dreher megveszi ezt a főzdét, ő egy évvel később meghal, de a sógora Franz Eich tovább viszi a céget, és amikor fölnő az ifjabb Anton Dreher, akit pedig Dreher Antalként ismerünk, elkezd virágozni ez a sörbirodalom.
1: A sörbirodalmak virágzása magával hozott egyfajta társadalmi jelenséget, és egy bizonyos gasztronómiai hullámot is.
2: Igen, azt kell látni, hogy a sörnek 1949 után is, majd mindjárt visszacsatolunk a polgári időszakba, a sörnek lett egy negatív konnotációja. Tehát ugye mi történik 1949 után? Magyarország bekerül a szovjet érdekszférába, része lesz a béketábornak nevezett szovjet szatellit államok közösségének, ami azt is jelenti, hogy piacgazdaság helyett tervgazdaság irányítja különféle folyamatokat a piacon, illetve hát éppen, hogy nem a piacon, mert ennek a lényege, hogy a tervgazdaság az létezik, de nem működik. Hogy érintette ez a sörfőzdéket és gyárakat? A sörfőzdéket azokat beszántották, a sörgyárakat államosították, és az volt a cél, hogy a magyar dolgozó egy olcsó, mindenki által megvásárolható sörhöz jusson hozzá, ez viszont kibékíthetetlen ellentétben van a minőséggel. Tehát nincs valódi piaci verseny, a cél pedig az, hogy bárki meg tudja venni a sört, és innentől kezdve válik a sörnek a hírneve, hát majdnem olyan értemben rossz rá, hogy azt terjesztik róla, hogy az ilyen proletárital, bocsánat a kifejezésért, olcsó, igénytelen, de bezzeg a bor. Ezzel szemben a két háború közötti időszakban és a monarchia idején sokkal inkább urbánus városi italnak számított a sör, elegánsabbnak számított, mint a bor, mert bort mindenhol lehetett termelni, persze voltak kiváló borok, félreértés ne essék. A sörnek azért volt egy ilyen polgári attitűdje. Például a kokályi Krúdi Gyula többet ír a sörről, mint a borról, ugye a magyar gasztronómia avatott szakértője. És ez a fajta hírneve, ez a fajta pozitív kicsengése a sörnek, ez szenved súlyos fogyatkozást 1949 után, és ezt a hírnevét kapja vissza lassan, de biztosan az elmúlt évtizedekben.
1: Nagyon érdekes az is, hogy milyen receptek kapcsolódnak a sörhöz, erről is beszélni fogunk. Folytatódik tehát ma Katona Csaba történésszel a Budapesti Történetek sorozatunk, ebben egészen konkrétan ma a budapesti sörtörténet, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunkban a főszereplő ma a sörgyártás, a sörgyárak és a hozzá kapcsolódó gasztronómia, illetve a társadalmi jelenségek. Ezekről már majdnem mindről beszélgettünk szakértő vendégemmel, akivel a budapesti történetek sorozatot visztük, Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével. Szóval receptek, Csaba, receptek és gasztrosztorik, amik a sörhöz és a sörgyártáshoz, a sörgyárakhoz kapcsolódnak. Sörkorcsolják, ugye azonnal ez jut az embernek az eszébe.
2: Na hát egyetlen a következő, sörrel remekül lehet főzni. De Magyarországon természetesen a borral való főzésnek van nagyobb hagyománya, tradíciója, érthető módon. Ezt a történeti Magyarország, másképp fogalmazva a Kárpát-medence egészének területén megteremnek a bugyós gyümölcsök, eképpen a szőlő is. Tehát a bor dominanciáját azt nagyon sokáig el kell fogadnunk, hogy így volt, nincs ezzel semmi gond. Ma egyébként, hogy oltom, több sört isznak, mint bort, de ugye tempura mutantur. Viszont a bor savasítja a ételt, amiben beletesszük, és ezért aztán, ha mondjuk vörösboros marhapörköltet csinálok, kevéssel a végerdőt kerül bele egy pici bor, hogy kicsapja az alkoholt, mert hogyha túl hamar beleteszem, akkor egyszerűen a rostokat összerántja. Ezzel szemben a sör az lugosít, tehát puhítja a húst. És akkor rögtön mondok egy olyan receptet, ami eredendően cseh, de azért a monarchia idén sok felől meg lehetett találni. Vegyünk egy kacsát. A kacsa vörös húsú szárnyos, az előkelő vételek közé tartozik. Na most ezt berakom egy tepsibe,

0: zöldfogyasztót, és a végén egy picit rápirítok, és kétféle módon járhatok el, vagy összetúrmixolom a zöldségekkel ezt a nagyon finom sörös levet, akkor lesz egy sűrű szaftom, vagy a B-verzió, hogy kiszedem a zöldségeket, kiszedem a kacsát, és akkor köretnek mondjuk olyasmit teszek mellé, hogy rizs vagy krumplipüré, amire pedig a híg levet tudom rátenni, mert az felfogja. Az egésznek a lényege, a sörrel remekül lehet főzni. És akkor azt mondom a legismertebb receptet, hát ez a sörös csülök. Hiszen csülköt csinálhatunk láger vagy pilsz típusú sörrel. De mondjuk egy füstölt csülök mellé, ha odarakok egy stout, vagy egy porter típusú, vagy akár egy füstös, egy raubírt, akkor abból valami egészen csodálatos ízkombinációkat lehet előcsalogatni. Arról nem beszélve, hogy ahogy van borvacsora, és minden bor mellé oda lehet rendelni kiváló ételeket, van sörvacsora is, vagy sörebéd. Az egésznek a lényege pedig a következő, hogy a sör nagyon-nagyon változatos ízvilágból tud hozzánk szólni, és akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy na de a leves és a desszert, amelyre lehet sört tenni? Hogy ne lehetne, csak a leves, mondjuk ne egy oronyló húsleves legyen, ami egy hígleves, hanem legyen mondjuk egy gombakrémleves, tehát ilyen szalonna csipszel, kis szarvasgombával, és amellé már egy jó ipát, vagy epát olyan módon mellett mellé rendelni, hogy tökéletes összhangon alakul ki, ami pedig a desszertet illeti. Egy mondjuk egy vaníliás desszert mellé, egy könnyű édes kis búzasör, vagy mondjuk egy csokis desszert mellé, egy porter vagy egy stout, egészen tökéletes választás, és csodálatos összhangban vannak az ízek.
1: Nagyon érdekes az is, hogy hogyan maradnak meg ezek a receptek, és hogyan kapcsolódunk ehhez például a sörtésztához, ugye, ami gyakorlatilag egy sörre készült palacsinta tészta, és az is klasszikussá vált már, sőt, az majdnem a hétköznapokban is jelen van. Van olyan sörre készült étel, amihez kapcsolódik, olyan legendás, elképesztően érdekes és vidám történet, vagy akár nem vidám, mint mondjuk a Rigó Jancsi sztori?
0: Ennyire direktben sörös sztorit nem ismerek, ami konkrétan ételhez kapcsolódik, de hogy mennyire jelen van a magyar konyhában is a sör, hadd idézek egy klasszikust, ez a fogas orli módra, vagy akármi orli módra. Na és ugye mi az orli módra? Sörtésztába vagyunk burkolva, az alapanyag legyen az hal, vagy bármi egyéb. Következésképpen, amikor azzal a kritikával találkozom, hogy ezek ilyen modern felhangú dolgok, hogy a sör és a gasztronómia az megpróbál betörni így az élvezeti, az étkezésre kapcsolatos élvezeteknek a csúcspontjára, ezt most találták ki, egyáltalán nem így van. Tehát igenis helye van a sörnek a csúcsgasztronómiában is. És tényleg azt tudom erre mondani, hogy ami nekem egy nagyon régi becsípődés, amikor azt hallom valakitől, hogy én nem szeretem a sört, én azt szoktam válaszolni, hogy nem, csak még nem találkozott azzal a sörrel, amit szeret.
1: Aha. Hogyan lehet összebarátkozni a sörrel? Végezetül erről még beszéljünk, mert ugye a keserűsége miatt nagyon sokan idegenkednek tőle. Természetesen itt most a gasztronómiai élményről és a sör történetéről beszélünk, és természetesen a fogyasztását csak felnőtteknek szabad.
0: Nagyon egyszerű összebarátkozni, kóstolni, minél többet. A sör keserű, ezt sokszor lehet hallani, igen, a bézeni típusú sörök keserűek, de például az előbb általam említett félbarna, avagy vörös sör kifejezetten édes kis ízhatású, mert messze nincs benne annyi komló, mint mondjuk a valóban nagyon keserűnek számító pilzeniben. Egy stout, vagy egy porter, a fekete sörök, ezekben is megtalálható az édes kis kávé és csokoládés ízvilág. Nem beszélve az ízesített sörökről, hiszen ma már gyümölcsös sörökkel is lehet találkozni nagyon sok helyen. Nagyon nem fogalmazva a sör olyan változatossággal tud meglepni minden bátran kóstoló embert, hogy előbb-utóbb meg fogja találni hozzá. Ennek egyetlen feltétele van, nyitott szívvel és nyitott lélekkel közelítsünk hozzá, kóstoljuk meg, adjuk meg az esélyt az italnak, ha azt mondjuk, hogy kevésbé ízlik, kóstoljunk meg egy másikat, ha pedig ízlik, akkor viszont fogadjuk el, hogy vannak remek sörök, nem csak a keserű ízvilág felől közelítve.
1: Természetesen mindez csak a 18 éven felettiekre vonatkozik, a felnőttekre.
0: Szigorúan.
1: Katona Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár történészének köszönöm szépen, hogy újra velünk volt, a budapesti történetek sorozatunk pedig hamarosan újra folytatódik majd.
0: Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok a hallgatóknak.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sokat hallani a kiégésről, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, és ne csak legyintsünk rá. Ezért is kell ma beszélgetnünk erről, úgyhogy ahogy ígértem, a vendégem csillagcsatlós, csillagkiégés specialista, executive coach. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szép, jó napot, köszönöm a lehetőséget.
1: Hát kezdjük azzal, hogy mi a kiégés. Mióta foglalkozik ezzel a tudomány, meg a szakember? Mióta vesszük ezt komolyan?
2: Alapvetően ugye Freudenbergerhez kötik 74-be, tehát azért elég régóta foglalkozik ezzel a tudomány, bár azt gondolom, hogy az, hogy ennyire aktívan foglalkozunk vele az utóbbi években, az azért van, mert nyilván a háttértudományok fejlődnek, és mérési lehetőségek vannak, amivel vissza lehet következtetni, és ki lehet mutatni azt, hogy ennek nagyon komoly, azon túl, hogy lelki és emberi következményei, rendkívül komoly nemzetgazdasági következményei is vannak.
1: Amikor kiégésről beszélünk, akkor az ember feltételez egy állapotot, elképzel hozzá egy szituációt, és azt gondolja, hogy ez egy állapot, holott én egy kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy az egy folyamat. Még akkor is, hogyha detektáljuk magunkon a tüneteket, akkor is benne vagyunk egy folyamatban.
2: Abszolút, ezzel egyet kell értsek, meg ezt én is még így mondom az ügyfeleimnek, meg a klienseimnek, hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, mint a náthát, hogy kedden fáj az ember feje, szerdán bedugul az orra, fáj a homloka, utána folyik az orra, és akkor esetleg belázasodik, és 3-4 nap múlva azonnal vége van, hanem a kiégés az általában több hónapra, több évre visszanyúló dolgoknak a következménye, ami egy ponton elér egy olyan helyzetet, amikor testileg, érzelmileg, fizikailag minden létező fronton tüneteket produkál, és hát nagyon könnyen ki lehet mondani a diagnózist, mert azért vannak alapvető tünetek, ami alapján ezt be lehet könnyen azonosítani, és hát ugye azt nem szabad elfelejteni, az elmúlt pár évben már betegség, tehát hogy konkrétan is deklaráltan a WHO 2021 óta betegségként tartja nyilván a kiégést, számtalan európai országban rendes kóddal rendelkezik, amivel táppénzre lehet menni, és terápiára lehet menni állami költségen. Hát nálunk ez még nincs, de reméljük majd elérünk ide is.
1: Minek kell ahhoz megtörténnie, hogy ezt ilyen komolyan vegyék itthon Magyarországon is?
2: Én azt gondolom, hogy láthatóbbá kell tenni, tehát volt egy nagyon negatív folyamat, amikor elkezdtünk jó páran, köztük én is elsőként sokat és többet publikálni és kommunikálni arra, hogy a burnout az nem egy ilyen időszaki hiszti, amiben valaki picsog és mennyi szabadságra, meg aludjál kettőt, és majd jobban leszel kategóriájú dolog, hanem tényleg nagyon komoly hatásai vannak. Akkor lett egy olyan, hogy így mindenki elkezdett, ugye 4-5-6 évvel ezelőtt mindenki mindenhonnan a csapból is a kiégés folyt, aminek azért lett egy negatív következménye. Az, hogy megálltott azon a fronton, és igazából azt gondolom, hogy még mindig nem vagyunk cselekvő fázisban a kiégéssel kapcsolatban. Mai napig csak 2-3 helyen vannak prevenciós programok, tehát alig foglalkoznak vele, nagyon kevés coach vagy pszichológus foglalkozik vele kifejezetten, mint téma. Nem könnyű téma, tehát ugye ez nem egy a kiégés, az nem az a fajta dolog, hogy időgazdálkodási problémámban elmegyek 2-2 óra coachingra és letudva, hanem ennél jóval több energiát és jóval hosszabb folyamatot kell belefektetni. Úgyhogy még mindig nem beszélünk róla eleget, és még mindig nem beszélünk róla úgy eleget, hogy tudjuk azt, hogy ennek nagyon komoly prevencióval a jelentős része megelőzhető lenne, hiszen hogyha az érintett kliensek vagy emberek észlelnék magukon, és tudnák azonosítani a tüneteket, hogy ebbe vannak, vagy erre felé tartanak, akkor nyilván sokkal hamarabb tennének meg önmagukért mindenféle módosításokat azért, hogy ne haladjanak végig a folyamaton, amiről az előbb beszéltél.
1: Akkor most egy kicsit előre szaladunk, és el is csípem ezt a mondatot, amit mondtál. Hogyan tudunk preventívan élni kiégés szempontjából? Mit tudunk megtenni ellene?
2: Hát szerintem a legfontosabb az egyensúly, és ez a minden létező dologra értendő egyensúly, tehát egyensúlya az élő párkapcsolatban, egyensúlya a testmozgásban, egyensúlya az étkezésben, mindenféle frontján az embernek, és hát nyilván egyébként hajlamosak vagyunk, vagy sokan hajlamosak arra, hogy a kiégésről csak és kizárólag olyan aspektusban beszélnek, hogy munkahelyi kiégés, de ez szerintem egy súlyos hiba, mert nem kell a munkahelyre hárítani az összes felelősséget, az, hogy bekövetkezik a kiégés, abban a személyes felelősség óriási. Tehát az, hogy én vagyok-e önreflektív, tudom-e figyelni azt, hogy túlhajtottam magam, én mindig szoktam mondani például a klienseimnek, hogy nincs azzal semmi probléma, hogy van egy projekt, és most elnézést a kifejezést, de azt szoktuk mondani, hogy most 2 hétig vagy 3 hétig kidolgozod a beledet, mert ugye ez így szokott lenni, de utána meg kell állni. Tehát amit kivettünk a mérlegből az egyik oldalon, azt vissza kell tenni. Ehelyett a kiégéshez pont az vezet, hogy az egyik nagy dolgot végighajtja az ember, az egyik nagy projektet végigcsináljuk, és aztán még észre se tértünk, már ott a másik, és újra nyomnak a határidők, újra nyom, amit meg kell csinálni, és az ember észre se vesz, és belekerül egy olyan mókuskerékbe, amiben nagyon sokszor jellemző, hogy nem is látja, hanem egy idő után teljes elfogadása van arra, hogy az, hogy valaki 12, 14, 16 órát dolgozik egy nap, ez ilyen, mert hogy ilyen a piac, de ez nem igaz, mert a piac nem ilyen, és nem igaz rá ez, de hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az, amit mi folytatunk, az egyébként követendő és fenntartandó dolog, amikor tudjuk, hogy egyébként már nem az. Alapvetően az, hogy az emberek a legegyszerűbb tüneteket sem tudják kezelni és figyelni.
1: Tehát meg nem is veszik komolyan, tehát hogy azért ez még mindig
2: hát
1: az, hogy
2: állandóan fáradt vagyok, tehát majdnem minden kliens úgy jön, hogy azt mondja, hogy állandóan fáradt vagyok. És mondom, ez mit jelent? Hát azt, hogy már reggel úgy ébredek föl, hogy megérek kimászni az ágyból, megérem magam neki dudálni, hogy öltözzek, meg igyem a kávém, vagy reggelizek, vagy egyáltalán elinduljak. Ez azért nem egy szokványos tünet, és akik kiégéssel kapcsolatban jönnek hozzám, azoknak kiderül, hogy például ez a tipikus tünet, ez hosszú-hosszú hónapok vagy évek óta fennáll, hogy van rajtuk egy olmos fáradtság, ami nem múlik el, ez nagyon fontos, a kiégés és a fáradtság közötti legelső és legkönnyebb azonosítás, hogy a kiégett ember, hogyha elmegy a családjával vagy a barátokkal egy hétre, nyaralni, és teljesen kikapcsol, és nincs telefon, és nincs cég, és nincs semmi, visszajön a nyaralásból, és 2 nap alatt visszazuhan ugyanarra a holdpontra, ahonnan a nyaralás előtt elment, mert a kiégés az rápihenéssel nem múlik el. Tehát ez egy egyik legalapvetőbb tünet. És a másik legalapvetőbb tünet, ami minden, tehát tényleg minden egyes kliensemnél megjelent az elmúlt most már 8 évben, és tényleg több száz kliensről beszélünk, tehát azért nem elméleti szintű a tapasztalatom, hogy éjszaka felébrednek, vagy este nem tudnak elaludni. Aha. Tehát vagy az van, hogy megjelennek az alvászavaraik, és akkor ezt is bevallják, hogy hónapok vagy évek óta fennáll, hogy alvászavaraik vannak, tehát mondjuk lefekszenek este 10-kor, 11-kor, és 2-3 órát forgolódnak, nem tudnak elaludni, vagy ugye a még rosszabb állapot pedig az, aki mondjuk lefekszik este 10-kor, vagy 11-kor és hajnali 3, van egy ilyen 3 óra 42, ez nem tudom miért, de ez annyi embernél előjött, hogy 3 óra 42, 3 óra 43 ilyen számokkal felébrednek, és nem tudnak visszaaludni, tehát gyakorlatilag az egész bioritmusuk felborul, mert 2-3 óra az alvás szükségletükből minden egyes hajnalba kiesik.
1: És hogy ez miért nagyon fontos, erről beszélgetünk tovább, tessék nagyon figyelni, szerintem sokkal-sokkal több embert érint, mint azt mi magunk gondolnánk magunkról, vagy a környezetünkben lévőkről. A kiégésről beszélgetünk, vendégem Csilla Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista, a beszélgetést folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiégés, hogy ez mit is jelent, miért kell nagyon odafigyelnünk rá, mik a jellemzői. Beszélünk tovább a tüneteiről is, ahol letettük a fonalat. Vendégem Csilla Csatlós Csilla, kiégés specialista és executive coach. Csilla, köszi, hogy velünk vagy újra, és akkor folytassuk a tüneteknél, és folytassuk azzal is, hogy vajon van-e ennek életkori sajátossága?
2: A nagyon jó kérdés, ezt külön köszönöm. Hát a tünetek, ugye arról beszéltünk, hogy ami megjelenő tünet és nagyon gyakori, ez a fajta hajnali ébredés, késői el nem aludni tudás, emellett a krónikus fáradtság, mint ezek ugye fizikai tünetek, és ugye majdnem minden kiégetnél, aki már huzamosabb ideje benne van, megjelenik a migrén, megjelenik az IBS, megmagyarázhatatlan egészségügyi panaszok, amelyekre nincsen válaszuk, tehát járnak orvosról orvossal, labor nem mutat semmit, az EKG nem mutat semmit, a semmi nem mutat semmit, de egyébként állandóan valamilyen bajuk van. Ez is egy nagyon jellemző tünet, tehát ezek a nem vagyok jól, de nem tudom megmondani, hogy miért, ugye ez a fizikai része. És alapvetően hát nyilván ez már a következő lépés, vagy párhuzamos lépés, hogy fizikai meg testi tünetek jelentkeznek, de nyilván van egy nagyon komoly lelki, érzelmi tünet együttese is, tehát az, hogy az embernek állandóan meg kell felelni, állandóan úgy érezzük, hogy valaki helyett, valaki mellett, valakiért csinálnunk kell dolgokat, ugye ez a kedvenc, ez a nem kell, nekem ez az egyik kedvenc kifejezésem a burnout coachingba, hogy semmit nem kell, az, hogy meggyőzzük magunkat egy csomó minden dologról, hogy kell, vagy azt gondoljuk, és akkor az a legjobb, amikor egy vállalati kultúrában mondjuk egy borzasztó kiégési állapotú csapatnál kiderül, hogy mindenki azt hiszi a másikról, hogy a másik elvár tőle valamit, és a másik nem is tud róla, hogy ő ezt elvárná, tehát hogy számtalan olyan eset van, amikor egyszerűen elbeszélnek emberek egymás mellett, követelményeket, elvárásokat tekintve, és az egyik ember az félholtra hajszolja magát azért, hogy megfeleljen valaminek, amit egyébként félreértett, és a másik deklaráltan nem is kéri. Nagyon jellemző még, hogy aki már benne van a kiégésben, annak van egyfajta ilyen közömbösség érzése, elegen van érzése, nem igazán hatják meg azok a dolgok, amik a kollégáikkal történnek, vagy ilyen különösebb érzelmi dolgok nem hatják meg őket. Tehát, hogy egy kicsit fásultá, ridegebbé, kevésbé odafigyelővé válik az ember, ez is egy teljesen érthető folyamat, hiszen állandóan energia hiányban szenved az egész szervezet és az egész lélek, akkor nyilván nem az emberi kapcsolatokra fogjuk pazarolni ezeket a dolgokat. És ahogyan előre halad a kiégés, ez egyre rosszabb lesz, tehát egyre inkább megjelenik ez. Van egy kliensem, aki azt mondta erről, hogy ez a hagyjatok békén és hadd menjek vissza a sarokba, a csigaházamba érzés, tehát hogy nem akarok menni veled kávézni, nem akarok színházban menni, nem akarok emberek között lenni, hanem szeretnék elbújni, nyugton lenni, összekucorodni, ez az állandó hagyjatok békén érzés, ez azért nagyon sokakra jellemző, és hát a másik meg az, hogy ugye sokan pont a másik végletbe esnek, hogy harapósak lesznek kvázi, mindenre ugranak, mindenre harapnak, mindenre felemelik a hangjukat, tehát hogy van egyfajta állandó felfokozott stressz szintjük, ugye ez a habitustól függ, hogy ki hogy reagál a folyamatos stressz helyzetekbe. Volt olyan, aki úgy került hozzám coachingra, hogy a tulajdonos küldte ide, mert egyfolytában üvöltözött a beosztottakkal, és gyakorlatilag 50%-os fluktuációt csinált a csapaton belül folyamatosan, és nem volt meg a belátása, hogy ennek azért ő az oka, és hogy még egy tünet van, amit szoktak mondani, hogy már nem beszélgetnek magukkal, és most ne arra gondoljunk, hogy valakinek itt hasadt elméje van, és egyéb problémái vannak, hanem abszolút a másik irányba kell erről gondolkodni, hogy gyakorlatilag abba az irányba van, hogy nem beszélgetek magammal, már nem gondolkodok el a dolgaimon, hanem minden létező dologban van egyfajta ilyen kapcsolatvesztés, egy ilyen ürességvesztés, és ugye itt van egy óriási veszélye ennek a pontnak már abban, hogy számtalan esetben a kiégéshoz depresszióba fordul egy idő után, ami már nagyon-nagyon fontos, és kiemelem azokat, akik mondjuk depresszióba valaha álltak kezelés alatt, hogy nem és semmilyen körülmények között nem coach kompetencia egy depressziós burnoutost kezelni. Nekik orvosi segítségre van szükségük, és más helyen kell segítséget kapniuk, nem pedig coachnál. Ennek ellenére nagyon sokan a szakmában elvállalják a gyógyszerszedő depressziósoknak a coachingjait, ami szerintem egyébként egy súlyos hiba, de ez nyilván már egy másik történet. És ugye nézzük azt, hogy ez hogy hat a munkára, hogyha a tüneteket nézzük, akkor van egy emberünk, aki amíg jól volt, tökéletesen pontos volt, precíz volt, megbízható volt, minden meetingen tele volt ötletekkel, mindenre nyitott volt, mindig kereste az újat, és ehelyett van egy emberünk a csigaházba, a sarokba, aki a meetingen nem szólal meg, akinek abszolút nincsen semmiről véleménye, aki rendszeresen hibázik, aki nem adja be határidőre azokat a feladatokat, ami az ő kötelezettsége, vagy az ő korábbi feladatkörébe benne volt, és nem csinálja meg. És ugye innentől kezdődően még rosszabb a spirál, mert elindul a folyamatos negatív visszajelzések miatt egy önbizalom csökkenés is, hiszen ha ahhoz vagyok szokva, az én képem az az magamról, hogy én pontos, precíz, megbízható munkaerő vagyok, ehelyett hibát hibára halmozok, akkor nyilván ez egy újabb stresszfaktor. És ugye nekem van egy burnout tesztem fenn a weboldalamon, amit mindig mindenkit szoktam kérni, hogy ülj le, tölts ki, nézz szembe vele, hogy hol vagy ebbe az egész folyamatba, és egyáltalán érintett vagy-e, és ott van egy ilyen elhíresült kérdés, a 17-es, hogy munkába menet felmondtam már gondolatban, és ez 95%-ba be van húzva, tehát hogy ez egy olyan kérdés, amire nyilván, hogyha konstansan az ember úgy indul el reggel, és úgy ül az autóba, hogy úgy utazik a metró, hogy azon jár az esze, hogy mit tehetnék másképp, vagy mit csinálhatnék másképp. Egy erőteljes burnoutban sokszor, egy előre haladott stádiumú burnoutban sokszor megvan az, hogy ki akarok szállni ebből az egészből, és valami teljesen mást is, teljesen máshol akarok csinálni. Úgyhogy azért ez az alapvető tünetegyüttes elég sokrétű, és én azt gondolom, hogy azt kell látnia az embernek magán, amikor ebbe a negatív spirálba belekerül, és hogy egyre több negatív dolog van, és hogyha van önreflexió, és figyelem magamat szituációkba, emberekkel való viselkedésembe, munkateljesítményembe, önfejlesztésbe, egyebekbe, akkor egyébként én azt gondolom, hogy egy erős önreflexióval rendelkező ember észleli magán azt, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül fogja tudni megfogalmazni, hogy ő neki burnoutja van, csak így szokta külni a kliensem, nem tudom, mi van, de valami nem oké. És hogy nem gyöngyölő az egész. És hát ugye akkor eljutunk oda a tesztekkel, meg a beszélgetéssel, hogy azért van ott egy burnout, ami nincs deklaráltan kimondva, de hát végeredményét tekintve az.
1: Burnout szindróma, vagyis a kiégés, erről beszélgetünk ma. Manna délutánban vendégem Csillag Csatlós Csilla, executive coach, kiégés specialista. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiégés, burnout szindróma. Folytatjuk a beszélgetést Csillag Csatlós Csilla executive coach kiégés specialistával. Mi minden társul még ehhez? Milyen érzetek? Például a meg nem becsültség, vagy a nem értékeltség mondjuk egy munkahelyen?
2: Hát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy most a gyökerekről beszélünk, vagy arról kérdezve, hogy mi az, ami gyakorlatilag kiváltó ok, vagy mi az, ami miatt ide jut az ember.
1: De otthoni dolog miatt is lehet, nem?
2: Abszolút. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne, és erősebb beszélünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kiégés az a munkahely betegsége, akkor én erre azt szoktam mondani, hogy hát ez konkrétan nem normális, aki ezt leírja. Mert hogy mi van akkor, amikor otthon van egy nagyon nehéz helyzet, mondok egy példát, életedben nem ápoltál embert, és megbetegszik az idős szülőd, akinek nem tudod az ellátását másképp megoldani, csak úgy, hogy home office-ba otthon dolgozol, és egyébként ellátsz egy súlyos idős beteg embert, aki esetleg Alzheimerre vagy Parkinsonnal küzd, nem tudja már önmagát ellátni, etetned kell, stb. És mellette helyt kell állni a munkába. Tehát, hogyha túl sok fronton van egyszerre cipelendő teher, vagy sokan úgy jutnak el a kiégésig, hogy sorozatos traumák érik őket, amiket egyszerűen nem dolgoznak föl, nem dolgoznak meg, és egyszerűen eljutnak arra a pontra, hogy túl sok, tehát túl sok a minden, a munkából jövő stressz, a családból jövő stressz, hozzáteszem.
1: Amikor úgy érzem, hogy most már elsüllyedek, maga alá temet, nem?
2: Amikor igen, meg hogy annyira nyom, hogy nem kapok levegőt, és hogy egyszerűen fogalmam sincs, hogy merre, és ugye arról se szeretünk beszélni, hogy abszolút kiégetté tehet egy megfáradt, állandóan bántó, nem építő jellegű, vagy nem építő jellegű párkapcsolat, amikor az ember egy olyan párkapcsolatba él, ahol csak a negatív dolgot kapja. És ezt az a fajta dolog, hogy amikor elmész otthon és bemész a munkahelyre, hagyd otthon az otthonit, na ez megint egy ilyen kedvencem, hogy mindig azt mondja, hogy zárd be magad mögött az ajtót is, ami otthon van az otthonra. Tehát ez egyébként akkor lenne jó, hogyha külön fiókokban működnénk, és akkor bedugnám azt a fiókot, ami az otthon, és kihúznám a munkahelyen, tehát egy testben és egy lélekben vagyunk, tehát nyilvánvalóan hatni fog. Illetve még egy dologra visszautalnék, amit az előbb kérdez, hogy életkori sajátossága van-e a kiégésnek. Hát nekem a legnagyobb megdöbbenésem az egy orvos volt, aki egyébként 25 évesen elvégezte az egyetemet, és ugye gyakornokként és szakvizsgára készülő orvosként olyan szinten volt kiégve gyakorlatilag a klinikai tünetek közül 100%-ot mutatott 25 éves fejjel. Tehát, hogy és nagyon sok esetben én tartok előadást középiskolákban is, számtalanszor látom már az ilyen csúcs teljesítményre húzó nagy nevű helyeken, hogy gyakorlatilag a gimnazista gyerekek körébe ki lehet mutatni azt, hogy kiégéses tüneteik vannak. Tehát ránézek és látom, hogy szürke és fásult és fáradt, és nincs benne az, amit mondjuk 18 éves fejjel én visszaemlékezem magamra, mi még a világot akartuk megváltani, de mondjuk őket is, hogyha megnézzük, nem normális terhelésnek kitéve, napi 10-12 órányi iskola, szakkör, egyetemre, főiskolára felkészítés, nyelvvizsgára felkészülés, tehát hogy a szülők sokszor nem is látják, hogy a gyerekeket olyan szinten túlterhelik, hogy lehetetlené teszik számukra azt, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelő életet éljenek.
1: A kiégésről beszélgetünk a Manna délutánban, szakértő vendégem Csillag Csatlós Csilla executive coach, kiégés specialista, akinek megjelent egy könyve is, és természetesen, ahogy ő mondta, a honlapon van egy teszt is, úgyhogy érdemes azt is megnéznie és kitöltenie mindenkinek, aki egy picit is gyanakszik, hogy amiről idáig szó volt, az rá is jellemző. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Csillag Csatlós Csilla Executive Coach, kiégés specialista vendégem a Manna délutánban. A kiégésről beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Csilla a tünetekről, az oda vezető útról, az életkori sajátosságokról is, de arról még nem beszéltünk, hogy mi magunk, hogyha ezt észleljük magunkról, és mondjuk nem megyünk rögtön szakemberhez, de mondjuk halljuk ezt a beszélgetést, akkor van-e olyan dolog, amit el tudunk kezdeni gyakorolni? Mik a legegyszerűbb, legapróbb és legelső lépések, amiket érdemes, sőt kell megtenni annak érdekében, hogy ne gyűrűzzön tovább ez a negatív spirál, hogy ne haladjunk tovább ezen a kiégés úton?
2: Hát nagyon egyszerű, szerintem a legegyszerűbb és a legfontosabb dolog, amit megtehetünk, az, hogy stop. Tehát, hogy amikor megvan egy munkaidőm, és én hivatalosan 8-tól 4-ig dolgozom egy munkahelyen, akkor úgy alakítani a feladataimat, és zárni a dolgokat, hogy igenis a munkaidő végén, tehát, hogy mindig visszavéve időket, tehát, hogyha eddig minden nap 6-ig, 7-ig bennmaradtam, akkor ezen a héten fél órával előbb megyek el, következő héten még fél órával előbb megyek el, megpróbálok hatékonyabb lenni, odafigyelni arra, hogy tudom a munkámat jobban végezni, annak érdekében, hogy több legyen az egyensúlyból a magánéletre fordított idő. Amit meg tudok még tenni, hogy nagyon jellemző azok, akik elkezdenek belecsúszni a kiégéses folyamatba, hogy felhagynak hobbival, felhagynak sporttevékenységgel, hogy ezeket vissza kell építeni tudatosan. Tehát, hogy ezt tényleg nem lehet másképp, tehát nincs az, hogy lemondom a heti 3 edzésemből 2-t, hanem igenis 16 óra 30-kor nekem eddig edzésem volt, akkor én 16 óra 30-kor edzésre megyek, felállok az íróasztal mellől, vagy abba hagyom a munkát, és elmegyek az edzésre. Betartom a pihenési időket, tehát az, hogyha az ember önreflektív, és szoktam mondani, hogy sokkolják már magukat, legyenek szívesek azzal, hogy írjanak egy fájlt, vagy egy papírt, amire minden egyes nap felírják az alvás idejüket, és hozzanak döntéseket, hogy az alvás időt kitolják fél órával, egy órával, korábban fekszem le dolog. Aztán a kedvencem a másik, hogy vegyék le az értesítéseket a telefonon, és ilyenkor mindenki kikerekített szemmel néz, hogy vegyem le az értesítéseket. Mondom, igen, vedd le az értesítéseket. Számtalan esetben bevált az, hogy ez az állandó pittyegés, és az, hogy azt éled meg, hogy mindig sürgetettséged van, mindig jön valami újabb dolog, amiről nem tudtál, a nincs értesítés, és a legfontosabb, hogy a közösségi média alkalmazásokon nincs értesítés, soha. Mert egy 300-400-500 kapcsolattal rendelkező embernek csak a Facebookról, vagy a Messengerről, vagy teljesen mindegy, hogy melyik platformról beszélünk, TikTok, vagy akármi ezekből a platformokból, non-stop pittyeg a telefonja, és villog a képernyő. Nekem van egy nagyon primitív módszerem, hogy amikor koncentrálok, és jól akarok haladni, akkor a telefonom az képernyővel lefelé fordítva van mellettem, lenémítva. Tehát, hogy még azt se zavarjon meg, úgy adott esetben a telefont kapcsolgatom, vagy ránézek, vagy csak oda pillantok, hogy ne tudjon kizökkenteni. Tehát, hogy nagyon a kiégéssel való továbbhaladásnak az egy nagyon fontos része, hogy legyünk tudatosabbak. Egyszerűen, tehát a kiégéshez alapvetően az vezet, ha teljesen szárazon próbáljuk nézni, hogy mindegy, hogy most megfelelési kényszerből, vagy bármilyen dologból, de hogy eljutunk oda, hogy túlmunkát csinálunk folyamatosan, akarjuk az elismerést, akarjuk a megbecsülést, akarjuk nyilván a pozitív fiskális jutalmakat megkapni, és nem foglalkozunk azzal, hogy ezért teljes egészében testünket, lelkünket, mindenünket kizsigereljük. Tehát, hogy tudatosabbá kell válni, és vissza kell venni az irányítást a szétfolyás után, mert egyébként a kiégés az mindig egy ilyen szétfolyós állapottal jár, amiben nem tudja az ember saját magát úgy irányítani, mint ahogyan a kiégést megelőzően tudta.
1: Csilla, miért érezzük azt a kényszert? Ez olyan régóta érdekel engem, hogy mindig mindenre rögtön válaszoljunk. Miközben nem normális dolog az, hogy bármit csinálunk a nap folyamán, valaki olyan, mint hogyha odarakna egy centire az arcát, amíg, hogy hello, akkor dumálunk? Mert neki éppen akkor jó. És közben igen, van egy igen. Ilyen kényszer bennünk, hogy de válaszolni kell, mert micsoda dolog, ha nem.
2: Hát ez is a megfelelési kényszer, ugye? Tehát ez is azzal arról szól, hogy megpróbálok megfelelni a másik embernek.
1: De minden, a legtöbb emberben ez van jelen.
2: Szerintem ez majdnem minden emberben benne van. Tehát, hogy akarjuk a másik embernek a megbecsülését, az odafigyelését, és ez egyébként szerintem pont azért van, mert iszonyú sekélyesek ezek a dolgok a mai világban, és kevés igazán mély és ütős olyan visszajelzés, olyan emberi kapcsolódásunk van, amiből igazán stabilan lehetne töltekezni, mert minden túl gyors, mindenre túl gyorsan kell reagálni. Hát tudok mondani egy személyes példát, amikor nekem is volt egy olyan időszak az életemben, jó sok évvel ezelőtt, még mielőtt coach lettem, amikor az agyamra ment ez az állandó sürgetettség, tehát az e-mail, és én egyik nap bedőltem, és letöröltem az összes céges postafiókot a mobiltelefonomról, és hát vártam a hatalmas nagy balhétnek, hogy most ebből milyen anyagi káraim lesznek, és minden egyéb, és lőn világosság, hát nem lett. Tehát, hogy reggel nézem az e-mailjemet mind a mai napig, reggel és este, tehát a munkaidő elején és a munkaidő végén, a telefonomon nincsen beállítva e-mail postafiók, és elég komoly vállalkozásokat vezetek, folyamatosan tanítok, minden egyebet csinálok, és tudok így élni, tehát nincsen ebből semmilyen hátrányom, hiszen ha valakinek nagyon-nagyon kell valami, és írt egy e-mailt, és arra nem kap mondjuk fél órán, egy órán belül választ, úgyis felhív. Tehát nem fog ott maradni egy ügy. De van egy olyan kényszerképzetünk, hogy nekünk mindig és ott és rögtön és azonnal mindenféle dologra reagálni kell, és aztán az emberek, amikor megtapasztalják azt, hogy adnak maguknak egy kis fort, meg egy kis nyugalmat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor rájönnek arra, hogy hát ez téveszme volt, hát ez nem is így van. Tehát, hogy én azt gondolom magamról, hogy én nekem minden egyes e-mailre negyed órán belül válaszolnom kell, az egyáltalán nem valós adat, de mégis valamiért a rendszer elhiteti velünk, hogy csak akkor vagyunk jók, hogyha non-stop rendelkezésre állunk. Csak hát pont a non-stop rendelkezésre állás az, ami kiégéshez vezet hosszú távon.
1: Csilla, búcsúzásként, zárásként kérlek, mondj három mondatot, hogy mi az, ami a legfontosabb dolog, amire figyeljünk, hogy lehetőség szerint megelőzzük ezt az állapotot, vagy legalábbis megállítsuk. Az okos eszközökkel kapcsolatban most elmondtad. Mi még, ami fontos?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen keresni kell azokat a kettes számú, az okos eszközök az állam egy ilyen nagyon-nagyon véres posztó, tehát azon az első helyen, hogy csökkentsük a képernyőidőt és az okos eszközökkel töltött időt. A második dolog az az, hogy adjuk meg a testnek, ami jár, tehát hogy kvázi most itt arra gondolok, hogy adjuk meg neki a pihenést, adjuk meg neki a rendszeres testmozgásnak a lehetőségét, a minőségi táplálkozást.